Így szól az Úr: Izrael az én első szülött fiam, ami nagy kegyelmet jelent a népnek. Ez azt jelentette, hogy Isten rájuk bízta a megváltás örömteli üzenetét, hogy menjenek és hirdessék a népek között mindenfelé, de sajnos nem így lett. Ezért az Úr félretette ezt a népet ebben a szolgálatban, és most a pogány népekből lett keresztények végzik ezt a szolgálatot, de ez nem azt jelentette, hogy az Úr valaha is elfeledkezett volna első szülött népéről. Nem, csak egy időre félretette őket ebben az ügyben. Úgyhogy, ha zsidó embereket bánki is bántalmazná, mert ez sokszor előfordult már, az a bántalmazó Isten haragjával néz szembe. Nos, sok szép és érdekes példa van még az első szülöttségre a Szentírásban, ezért nagyon javaslom, hogy keressétek ki, és tanulmányozzátok a mondani valóját. ötvennyolcadik kérdés. Kegyes dolog-e, ha sok filmből és könyvből tájékozódunk az Úr dolgairól? A válasz. Teljesen meg vagyok ütközve ezen, hiszen azt hinné az ember, hogy na, most milyen kegyesen töltök el egy-két órát, bibliai tartalmú filmeket fogok nézni, tanulok, fejlődök az ismeretben. Tehát, ami ott elénk tárul, az inkább a tudományos, fantasztikus regények stílusába tartozik, és kevésbé a hiteles bibliai történetek sorába. A sok áldott csodát jól kibélelik a filmszakma hatásvadász elemei, melyek sokszor nagyon távol állnak az Úr történeteitől. Természetesen vannak olyan filmek is, melyek igazán hűségesek a múlthoz. És mivel a Biblia nem folytatólagos filmsorozat, sokszor tényleg szükséges a történetek közötti rések áthidalása. Nagyon sok szép példa van erre, hadd említsem rögtön és elsőként Mel Gibson filmét Krisztusról, vagy a most folyó Kiválasztottak, a The Chosen epizódokat, de a Ben Hur is ide tartozik. Egy igazi keresztény lélek, aki tanulmányozza a Szentírást, már is megérzi a hitelességet vagy a hiteltelenséget a filmekben, de nagyon sokan nem. Hadd említsem a napjainkban is nézhető Don Mateo című filmet, melyben egy plébános bibliai idézeteket mond, de legtöbbször tévesen idézve, vagy tévesen szinkronizálva. Ima a legutóbbi példa. Idézet a Máté 18-ból, ahol arról beszél az Úr Jézus, azért jött, hogy az elveszetteket megkeresse és megtartsa az üdvösségre. Az igehely így szólt. Mit gondoltok, ha egy embernek 100 juha van, és eltévedt közülük egy, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a hegyekbe, és nem megye el megkeresni az eltévedtet? Ez az ige így hangzott el. Nem hagyja ott a 99-et, és nem megy el. Nem kérdés, hanem kijelentés volt, és az is hibásan. És mi a különbség? Egyetlen egy E betű. És ezzel az egésznek a lényege ellenkezőjére fordul, hiszen ezzel halálra ítélte azt, aki elveszett. Ezért legyünk nagyon óvatosak, hogy mit nézünk, és miből akarunk tanulni, mert pillanatok alatt tévútra vezet minket a pontatlanság, mert sajnos nagyon sok ilyet tudnék még sorolni. ötvenkilencedik kérdés. Mi a farok, és mi a káka a Bibliában? A válasz.
Ugye pontosan tudjuk, hogy a Biblia önmagát magyarázza. Van, amikor rögtön megtudjuk a képes beszéd értelmét, van, amikor több száz oldalt kell lapoznunk érte. Hát nézzük. Ezekről a szavakról az Ézsaiás 9-ben olvasunk emígy. Ez a nép nem tért meg ostorozójához, és nem kereste a seregek urát. A zsidókról van szó. Ezért ki írtotta az Úr Izraelből a fejet és a farkat, a pálmát és a kákát egyszerre. És jön a magyarázat. A vén és a főrendő a fej, a hazugságokat tanító próféta pedig a farok, ugyanígy a pálma és a káka is, a pálma hatalmas, a káka semmiség. A hamis próféta ugye a farok, mint mondtam a legutolsó, értelme pedig a napnál is világosabb. A 1860. kérdés, mit jelent és ki mondta? Na, nekem a kis ujjam is vastagabb, apám derekánál. A válasz. Nos, nagyon úgy tűnik, hogy ezt egy fiatalember mondta. Ha csak a kijelentést nézzük, már is arra enged következtetni, hogy a fiú nem volt valami büszke az apjára. Talán arra is következtethetnénk, hogy saját maga volt a világa középpontja. Főleg azért, mert aki csak egy kicsit is ismeri a Szentírás, rögtön tudja, hogy ezt a kijelentést a valóban fiatal, tapasztalatlan, nagyszájú, büszke, pöffeszkedő, a barátaival haverkodó Roboám mondta, bölcs Salamon király fia, amikor trónra jutott. De vajon milyen volt az apja dereka? Amit ő úgy akar túlszárnyalni, hogy lebecsülte apja uralkodását. Nos, lett volna olyan vonás benne, amit valóban nem kellett volna követnie? De ő nem az ezer feleségre vagy a bálványok imádására gondolt. A pénzről beszélt, a mulatozásról, a hatalom önkéntes gyakorlásáról, a zsarnokoskodásról és a tapasztalatlan beképzeltségről. Mert miről is van szó? Salamon, Dávid fia, Isten kegyelme révén, kora legbölcsebb, leggazdagabb, legnagyobb tekintéllyel bíró igazi királya lett a földön. Királyságában akkora volt a gazdagság, hogy úgy mondták, még az ezüst meg a bronz is számolatlanul hevert az utcán. Már senkinek se kellett több. És még a mai zsidóság is arra vágyik, hogy egykoron országuk olyan magasra jusson, mint Salamon király uralkodása idején, amit még ma is aranykorszaknak neveznek. De nem csak a nép, hanem minden korabeli feljegyzés is ezt mondja. De a fia ezzel szembe így nyilatkozott, majd én keményebb leszek, több adót szedek, majd én gazdagabb leszek, majd én! És mit ért el a pöffeszkedésével? Ketté szakadt a háborgó ország Izraelre és Júdára, később pedig Izrael minden állampolgára elveszett, már csak Júda létezik. Ó, napjainkban is hány és hány ilyen pöffeszkedő lélek él köztünk. Azt hiszi, hogy majd ő megmutatja, és kiderül, hogy nem építeni, csak rombolni tud. Legyen ez intő példa a számunkra is. És akkor íme itt vannak a következő kérdések a jövő hétre. 1861. A zsidók 40 év büntetést kaptak a pusztában. Volt-e még ilyen nép, akit Isten szintén 40 évre büntetett? 1862. Ábrahám, Izsák és Jákob egy-egy keresztény értéket mutatott föl az életében. Miket?
1863. kérdés. Igaz-e ez a gyakori mondat? Jaj, ami a lánybúcsún történik, az ott is marad. 1864. kérdés. Igaz-e, hogy Salamon mégse az egy és igaz Istennek építette a híres templomát? 1865. kérdés. Volt-e valaha olyan proféta, aki kimerte mondani, hogy tévedett, és helyette az Úr szavát hirdette?

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámos Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is, mi majd nagyon igyekszünk ám itt lenni, és remélem, hogy ti is. De addig is, Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli, és boldog napokat kívánok minden kedves hallgatomnak, miközben Isten áldjon minnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Sajámosi Éva vagyok, ennek a Tanúságtevés ragyogása című műsornak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban mindig arra törekszem, hogy a földi történésekben, sőt, saját életünkben is vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését, és hálával dicsőítsük őt ezért, mert törődik velünk, egyenként és személyesen. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személyi életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten és miért, amiből mi is nagyon sokat tanulhatunk, hogy itt a mában, a mi saját életünkben, hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Nos, műsorunk jellemzője, hogy olyan tanúságtevéseket mond el, melyről az ember megértette az Istenhez való kapcsolódását. De nem minden történet velem esett meg. Ime itt van a mostani, mely nem csak elmond egy történetet, hanem fölfedi annak lelki vonzatait is, erősségeit, Isten előtti kétségeit, a zavaró tényezőket, olykor a tévutakat és a szabadulás útját is. Nos, hallgassuk szeretettel és figyelemmel, és ha segít nekünk megélni a következő nehézséget, vagy azt, amit annak gondolunk, akkor mélységes hála és köszönet Urunknak, Istenünknek. És akkor talán én is örvendezhetek a szívemben, hogy nem eredménytelen a szolgálatom itt a Szóla Rádióban, hetente 6-szor is.

eleget. Az Isten ajándéka a gyermek, az anya mi gyümölcse jutalom.

0: is ad.
1: Mennyit?
0: Eleget.
2: A matrac. Egy keresztény táborban voltunk, amit nagyon szeretek. Most is több mint 70 lélek jelent meg a több éjszakás együttlétre. Én, ismerve magamat, egy ágyas szobát kértem két okból is. Az egyik az, hogy fáradékony vagyok, már koromnál fogva is. Így aztán szükségem van a pihenésre. Ugyanakkor, ha társat kapok a szállásomra, bizonyára ő is már túl van életed elén, és ő is fáradékony, szeretne pihenni az ő saját ritmusában. De ha hol egyikünk, hol másikunk jön, megy, hát ez egyre kevésbé oldható meg. Aztán valljuk be, a horkolás is zavarni tud, de nagyon. A másik igen fontos körülmény az volt a két személyes szoba mellett, melyben egyedül lennék, hogy otthon én nagy francia ágyon alszom, ahol békében szétdobálhatom a tagjaimat, és nyugodtan tudok szuszókálni. Ellenben az egy személyes szobákban egy vékony kis ágy szokott lenni. Aludtam már ilyenem, de hol a karom nem fért el, lógott le a levegőbe, és arra ébredtem, hogy egy csomó más bajom is volt. Egyébként is, az ilyen ágyak, én komolyan nem tudom, hogy milyen meggondolásban, de úgy vannak kialakítva, mint egy kis dombocska. Középpen magasabb, és kifelé lejt. Nos, amikor ilyen ágyon alszom, rendre fölriadok, éjjelente többször is, minden megforduláskor, kezemmel az ágy szélét tapogatva, hogy egyáltalán merre és hogyan fordulhatok meg, hogy le ne essek. Tehát azt mondtam ezen az alkalmon, hogy én kérek egy kétszemélyes szobát, és hát inkább kifizetem a felárat, a plusz 50%-on, csak tudjak pihenni, legyen két ágy egymás mellett, és amikor szükségesnek látom, úgy, ahogy nekem megfelelő, ha van rá mód az elosztáskor, hogy kérésemet teljesítsék. Hát meg is lett a kívánságom, és boldogan vettem birtokba az egyik ilyen kis apartmant. Még az is kedvesség volt felém, hogy pont egy földszinti szobát kaptam a hotelben. Na, fogtam magam, és sok-sok Isten felé érzett és elmondott hála közepette gyorsan összetoltam a két ágyat, hogy na, így aztán pontosan jó lesz, már elég széles, aztán megálltam a végénél, hálát adtam az úrnak a kényelemért, és boldogan vettem birtokba az egészet. Majd, dolgom végeztével, amikor már minden a helyén volt, a bőröndömből a szekrényekbe és a fürdőbe, kimentem a közös térbe. Békésen és boldogan üldögéltem, amikor az egyik ismerős fiatal asszony, az egyik szervező felesége odajött hozzám, és nagy bizalmasan egészen közel hajolt a fülemhez, és szitve titkolózva sugta, hogy lenne egy nagy kérése felém. Már ha tudok neki segíteni. Ekkor én felsóhajtottam. Ő csak azt nekért, hogy beszállásoljanak valakit mellém. Bár kimondtam, de ugyanakkor pontosan tudtam, ha kell, megteszem. Hiszen akkor ez azt jelenti, hogy az a másik szükségben van, és hát segíteni kell rajta. De ő reményteljesen elmosolyodott és biztatott, hogy dehogy is, nem erről van szó. Más lenne itt a dolog. És mielőtt bármit is mondhattam volna, megkérdezte, hogy odaadnám-e nekik a második ágyamról a matracot. Nekem ugye az nem kell, de a kislányuknak nagyon is jól jönne. Ugyanis ők azt gondolták, hogy a gyerek akkor aludna jól, ha a két ágyukat ők széttolnák, és közé letennének egy nagy matracot, de hát náluk ugye nincs több. Mert hát ugye arra a másik matracra nekem semmi szükségem, egyedül vagyok, mint tudjuk. Nos, akkor egy pillanatra megállt bennem az ütő, mert az eddig szépen fölépített ott létem most hullott darabjaira. Bár nem voltam elragadtatva az ötlettől, de tiszta szívből már is igent mondtam, hiszen egy gyerekről van szó. És már vitték is kényelmem zálogát. Nos, így esett meg, hogy kifizettem a több tízezer forintot a külön szobáért, meg a felárat, és mégiscsak egy ágyas szobába aludtam, és hát igen, előjött minden kényelmetlenség, amitől csak tartottam. Aztán meggondolkodtam, hogyan is tudnám átvészelni én ezt a helyzetet. Végmegoldásként az ágyam egyik oldalára egy széket toltam, hogy le ne essek, és ha kirakom a karomat, ne a levegőbe lógjon, és ne menjen ki belőle minden vér. A másik oldalon pedig a matrac helyén föltornyoztam a második ágynemű részeit, és igyekeztem szintén a karom magasságába tenni, de hát, bármennyire is igyekeztem, ugyanúgy fölébredtem minden fordulásnál, és ugyanúgy pocsékul aludtam, mint amitől meg akartam volna védeni magam. Na, ennek az lett az eredménye, hogy egyetlen éjszaka se aludtam jól, és a tábor végére meg iszonyatosan kimerültem. De nem csak fizikailag merültem ki, lelkiekben is, mert nem tudtam földolgozni azt a felelőtlenséget, hogy eljövök a kisgyermekemmel több napra, és meg se kérdezem, hogy van-e gyerekágy vagy plusz matrac, de én se hozok magammal semmit a kicsinek, mondjuk egy utazóágyat. Hiszen ők kocsival jöttek, és bőven lett volna hely erre, ahogy azt mások is csinálták. Nos, bármennyire szégyellem a dolgot, nem bírtam szabadulni attól a gondolattól, hogy jól kiszúrtak velem. Csak azért, mert felelőtlenek voltak, és tőlem várták a megoldást. Aztán meg arra kezdtem vágyakozni, hogy az én hatalmas áldozatomat valaki legalább dicsérje már meg. Valaki simogassa már meg a lelkemet, hogy ilyen nagy lelkű voltam. Csak úgy csípőből. Mert azt talán enyhítené a bennem mocorgó, és engem békén nem hagyó méltatlankodásomat. Gondoltam arra is, hogy talán a két fiatal szülő a gyermek érdekében aludhatott volna egy ágyon, és a kicsi a másikon, ha a falhoz tolják, biztonságos is. De senki még csak rám sem mosolygott ebben az ügyben, hogy köszönjük, jól alszunk. És egyszer, amikor egy szolgálati helyen ketten maradtunk az apukával, jó, nem vagyok büszke rá, de megkérdeztem, hogy miért pont tőlem kérték el a matracot, amikor még többeknél is volt ilyen lehetőség? Bevallom, arra gondoltam, hogy valami ilyesmit mond majd. Hát, mert bíztunk a te drága szívedben, mert tudtuk, hogy te úgyis kisegítesz minket, mert tudtuk, hogy neked őszintén elmondhatjuk az igazságot, hát, mert, de semmi se hangzott el, egy fél kuk se, egyetlen válasz se, mintha az apuka meg se hallotta volna a szavaimat, és én igen csalódott lettem, gondolván. Hát ennyit már csak megérdemelnék, de semmi. Míg az apukába se vetődött föl annak a gondolata, hogy én mekkora áldozatot vállaltam miattuk, helyett. Így aztán gyakorlatilag végig füstölögtem az egész tábort, bár nem akartam ezzel foglalkozni, ezerszer hessegettem el magamtól, de mégis mindig és mindig előjött bennem. Úgy éreztem, hogy gyógyír volna a sebeimre, ha valakinek mégis elmondhatnám az esetemet. De most kinek panaszkodjak? Most kinek mondjam el? Most hogy oldjam föl magamba ezt a feszültséget? És már régen itthon voltam, amikor még mindig ezen méltatlankodtam. Bár nem akartam, egyáltalán nem akartam. Már igazán terhemre volt az egész. De nem bírtam szabadulni a gondolattól. Szinte belém bújt a feldolgozatlan kényelmetlenség elviselése, és egyre csak ezt hallottam magamban. Tessék, itt van! Hiába gondoskodtam mindenről, a másik ember felelőtlensége miatt most minden tönkrement. És ahogy így méltatlankodtam magamba, egyszer csak valami eszembe jutott. Éppen egy gondolatsor lepett meg. Aztán meg is szégyenültem, hogy mit rágom itt a saját lelkem mások egyetlen rossz tette miatt, vagy nem is egy, hanem egy sorozat, amikor én ugyanezt, igaz más formába talán, de szintén megteszem. Én is hozok rossz döntéseket, én is vagyok olykor felelőtlen, olykor én is azt várom, hogy valaki más oldja meg az én gondomat, és akkor az Úr Jézus jutott eszembe. Mit is mondogattam eddig magamba? Ezt. Tessék, itt van! Hiába gondoskodtam mindenről, a másik ember felelőtlensége miatt most részemre minden tönkrement. Nos, az Úr Jézus nem ezt érezhette állandóan. Ő megteremtett nekünk egy tökéletesen szép és kényelmes világot, melyben szabadon pakolhattuk a tagjainkat ide-oda, ahová éppen akartuk, minden kényelmünk megvolt, békével alattunk, és nyugodtan, mert ehhez minden adott volt. De mi, emberek, én is, felelőtlenül bántunk ezzel a tiszta és szép élettel. Végül mi lett a megoldás? Ami Urunk és megváltunk szenvedett, ami felelőtlenségünk miatt, hogy visszaálljon az eredeti rend. Ő ezzel mindent helyrehozott. Igen, szenvedett és lemondott minden kényelemről, hogy idejöve hozzánk, fölvállaljon minden kényelmetlenséget, álmatlanságot, szenvedést, csak azért, hogy a mi életünket rendbe tegye. És Istennek valóban jár a hála, a dicséret és az imádat mindezért, amit megtett értünk, akik rendre felelőtlenül döntünk sok-sok kérdésben. De tényleg ez a válasz az én problémámra? Nos, ismét megszégyenültem. Nekem, az anyukától, a csendesen elrebegett köszönöm nem volt sok, hiszen a szívesség természetes volt, de valahogy mégse teremtett virágokat a szívemben. Az Úr Jézus pedig ezt mondta. Láss meg engem minden helyzetben, amiben embertársad szükségben van. Fázom, öltöztess fel. Éhezem, szomjazom. Adj ennem és innom. Börtönben vagyok, látogass meg. Gondatlan voltam a kicsimmel, segíts ki, mert akik ezt teszik, azok nem embereknek segítenek, hanem engem látnak meg benne. Így aztán nagy dicsőség vágyam szép csendesen a porba hullott, és nagy szívességem egy nulla lett előttem az Úr szavainak tükrében. Így bocsánatot kértem drága Jézusomtól, és bíztam abban, hogy meg is bocsátott, mégse éreztem nyugalmat. Mégse éreztem, hogy ez a megoldás kulcsa. Nagyon különös volt ebben a folyamatos lelki gyötrődésben, hogy én ezt nem akartam. De mégis ott smirgliszte a lelkemet, ahol csak tudta. Már szabadulni akartam, de nem bent. Visszagondoltam hasonló eseményekre, melyeket az Úrral éltem meg, és melyek aztán úgy kipukkantak, mint a lufi, és meg kellett látnom, hogy semmi jelentősége nincs a dolognak, de mégis. Sokáig kínzott, bár én egyre jobban elutasítottam magamtól. Aztán pár nap múlva vasárnap lett és úrvacsora. Ismét találkoztam a családdal, a gyönyörű kicsike ott jött-ment aprócska lábaival közöttünk, és nem volt bennem semmi rossz érzés, de valami mégis kószált még a lelkemben. Eszembe jutott a Lukács 6-ból. És amit szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. És akkor az Isten tisztelet elején elhangzott egy ige a pásztor szájából, amely ugyanezt jelentette a Máté 25-ből. És akkor pontosan tudtam, hogy ez nekem, csak is nekem szólhat. Ez Jézus Uram üzenete nekem, és csak is nekem ebben a pillanatban, mert miért is tette volna a pásztor szívére ezt a gondolatot az Úr, hiszen ott és akkor szinte összefüggéstelen volt. Nos igen, bizonyára azért, mert nekem szólt. És akkor az úrvacsora előtt ismét bocsánatot kértem az Úrtól, és lám, akkor már úgy éreztem, hogy kezd kitisztulni a szívemből, a lelkemből ez a történet, de főleg a méltatlankodás. Őszintén mondom, hogy ma se tudom, miért esett ez így velem. Talán az Úr szeretete figyelmeztetett, hogy van még olyan terület a szívemben, ami nem ő szerinte való. És lám-lám, bele is engedett egy ilyen esetbe? És lám-lám, ki is derült, hogy mi van a szívemben? Egyik elrejtett zukában, amit még ki kell onnan tisztítani? De az is előfordulhat, hogy az Úr készít valamit az életemben, aminek ez az első leckéje volt. Nem tudom, de az teljességgel igaz, hogy mindkét lehetőség fennáll, hiszen Isten gyakran alkalmaz ilyen tanításokat azzal kapcsolatban, akiket szeret. És én igen hálás vagyok ezért a megtapasztalásért, hiszen nincs tökéletes ember egy se a földön. De ez se adott békét, ez se tette helyre a szívemet. Tudom, hogy folyamatosan fejlődnünk kell, és alávetni magunkat a nekünk kényes helyzetekben is az Úr tanításának. Ma már hálás vagyok Jézusomnak, tanít, nevel, tisztogat, és bátorít is egyben. Sőt, mennyire igaz az ige. Az Úr megsebez, de be is kötöz. Bár, itt inkább én sebeztem meg magam, de az Úr kötözött be nagy kegyelmesem. És ez a gondolat se adott nyugalmat. Na, kedves hallgatóink, a tanulságokkal a jövő héten folytatjuk ezt a történetet, hiszen hősünk eddig nem talált békességre.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozunk hétfőnként délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:30. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon minnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat. Mindenkinek áldásos Biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként ígét olvasok a Szentírásból, János evangéliumából, és ott a 15. fejezet 12. versétől a 17. versig terjedően a következőképpen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátainak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltetek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást.

0: Uram, belegondolni abba, hogy mekkora szeretettel viszonyultál hozzánk, hogy azt a döntést is képes voltál meghozni, hogy az életedet adod értünk, a legszörnyűbb, legkegyetlenebb kereszthalált elszenvedve, azért, hogy kifizesd a mi bűneinknek a büntetését, akkor csak döbbenten állhatunk. És ugyanakkor az is sokszor eszünkbe kellene, hogy idéződjön, hogy te azt mondtad, hogy akkor vagyunk a barátaid, ha azt cselekesszük, amit te mondtál nekünk. Mi sokszor számot tartunk a te barátságodra, a te tanítványi körödre. Úgy gondoljuk, hogy jogunk van ahhoz tartozónak vallani magunkat, miközben sokszor eszünkbe se jut, hogy de hát mi is az, amit te parancsoltál, mi is az, amit te tanítottál, milyen életre adtál mintát nekünk. Segíts komolyan venni a te ígédet, hiszen abban egészen biztosak lehetünk, hogy te komolyan veszed, és majd amikor visszajössz, aszerint méred le az életünket, ahogy azt te igédben előre kijelentetted. Segíts, hogy most miközben a szeretetedről beszélünk, akkor ne valamiféle szentimentális szeretetről beszéljünk, hanem a valóságosról, aki te magad vagy. Amen.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a megjelent testvéreimet, barátaimat, és szeretettel köszöntöm azokat, akik akár a határon innen, vagy túl, vagy más kontinensen néznek, hallgatnak, látnak bennünket. Elérkeztünk Biblia tanulmányunk következő részéhez, a szövetség és szeretet. A szövetség az Ószövetségben, vallásos értelemben, az mindig a szeretetnek a következménye. Az mindig egy összetartozás következménye. Ezért beszélhetünk Ószövetségről, ami az Isten és a népek közötti összetartozásnak a kifejezését jelenti. Ezért beszélhetünk új szövetségről, ami a Messiásnak, a názáreti Jézusnak az elfogadását jelentette, és egy körülötte kialakuló kis keresztény közösség, egy szeretett közösséget jelentett. Mai világunkban már a szövetség inkább egy ilyen politikai szlogenné vált, ahol nem a szeretet, hanem az érdekképviselet jelenik meg. Mi nem erről fogunk ma beszélni, hanem arról a szövetségről, amely a szeretet alapján alakul ki, és ez alapján hozzák létre. Nézzük az első gondolatsorunkat, Isten örök szeretete. János evangélium a 3. fejezet 16-17. verse. Székely Marika.
2: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa.
1: Köszönöm szépen. Olyan furcsa ez, hogy azt mondjuk, hogy örök szeretet. De ezt azért tudjuk kimondani, mert ez a szeretet nem emberi tényezőkön alapul, hanem Istenben alakul, aki örök, ezért mondjuk, hogy örökké való. És ez a szeretet is örök, mert Istenben nem változik. Mi sokszor olyanok vagyunk, hogy amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Ha szeretettel fogadnak bennünket, nagy szeretettel vagyunk, ha pedig nem szeretettel, sőt, fenntartással, akkor mi is hátrább lépünk egy lépéssel. Isten nem ilyen, ő örök szeretettel szeret bennünket. Anikó.
3: Nagyon elgondolkodtattak a kezdő gondolatok a szövetséggel kapcsolatban, hogy az szereteten alapul, és nem úgymond érdeken, amit Isten akar velünk kötni. És nekem eszembe jutott, hogy hát azért van ennek egy földi vetülete, mert ebben a házasság is szeretett szövetség lenne, de sajnos nem lehet kijelenteni, hogy ez mindig szeretett szövetség, van, ahol érdekszövetség, mégpedig van, amikor nagyon aljas indokok. Hát volt politikai érdekszövetség is, ugye ismerjük az uralkodó házakat a történelemből, ezt nem akarom most részletezni, de Isten egy eredeti tervében a házasság az mégiscsak szeretet kapcsolaton alapuló örök szövetség lenne. És talán ez alapján jobban megértjük, hogy Isten mit akar velünk. Ő a szeretet alapján akar velünk emberekkel ma is szövetségre lépni, és az Ószövetségben is ez alapján lépett szövetségre.

0: könyvébe, hogy amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívében. Azért ezt mondta az Úr, eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem, az emberrel együtt a szárazföldi állatokat, csúszómászokat, égi madarakat, és mert megbántam, hogy megalkottam őket. De Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Tehát ilyen kicsin múlott, hogy tulajdonképpen az ember megmaradt, és sajnos a mi időnk, az utolsó idők Noé idejéhez lesznek hasonlatosak, és ugye milyenek voltak az emberek szívükben, elgondolásukban, és mi hányszor halljuk meg az üzenetet, a Szentlélek hívását, és mindig arra gondolunk, hogy hát még ráérünk igent mondani, és biztos, hogy ráérünk, hogy az utolsó idők, nem tudjuk, hogy számunkra, vagy a világ számára meddig tart. Nekünk van egy bizonyos kis időnk, és azt kell jól felhasználni. És Isten türelmes, vár bennünket, szeretetével mindig ott van mellettünk, hogy nehogy valaki elvesszen, és a lehetőséget adja, hogy megtérjünk, és őt válasszuk.
1: Köszönöm szépen, László.
2: Nagy hangsúlyt kapott korábban, hogy a népével kötött szövetség a szeretet kapcsolaton alapszik. Ugye ezt könnyű alátámasztani, mert kijelenti Isten, hogy én választottalak titeket, és nem ti engemet, és nem azért választottalak titeket, mert ti különbek lennétek minden más népnél. De amikor az Istennel kötött szövetségről beszélünk, nem szabad megfeledkezni a szövetség másik oldaláról. Ugyanis minden szövetség kölcsönös kötelezettségvállalást jelent. És nem csak az Isten vállal kötelezettséget a népével szemben, de a népnek is vállalnia kell a kötelezettséget Istennel szemben. Tehát kölcsönösségen van. Most nem akarok a régi Izraellel foglalkozni, de ugye a keresztség az egy Istennel kötött szövetség. Mindenki végig gondolhatja a saját életében, hogy a keresztségben Istennel szemben vállalt kötelezettségeinek milyen mértékben tett eleget.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
3: Az idővonalra szeretnék egy pici figyelmet fordítani. Mert hogy az előbb olvastuk el ezt az igét, hogy az ember fia nem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Ez fantasztikusan nagy örömüzenet, de tudni kell, hogy ez a kijelentése Krisztusnak az idő egy szakaszára vonatkozik. Amikor majd újra jön, akkor már nem azért fog jönni, hogy üdvözüljön a világ általa, hanem hogy megítélje a világot. És akkor hiába szeretnénk mi azt mondani, hogy de hát olyan nincs is, hogy ő negatív ítéletet mondhat ki bárki felől, mert ha előre megmondta, hogy pont azért szól az örömüzenet, pont azért szól az ige hirdetés, hogy meneküljünk ez alól, a felelősség teljes pillanat alól, hogy majd akkor negatív ítélet alá esünk a bűneink miatt, az éppen az Isten szeretetének és kegyelmének a megnyilvánulása, hogy előre szól, hogy most még van idő. És ez rendkívül fontos. Marika az előbb mondta, hogy most még van időnk. Na de ez a most, ez nem véletlen, hogy a Biblia szempontjából úgy néz ki, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket.
1: Köszönöm szépen.

0: István.
1: Amit a Tibor mondott, Isten nem áll megbocsátási kényszer alatt. Nem kötelező megbocsátani. Mindenkinek hajlandó, de nem kötelező. Az idő.
0: Köszönöm szépen, István.
2: Én az gondolom, ti is úgy vettek fel, hogy ezt a Biblia aranyszöveget kívülről tudja már mindenki gyerekkora óta. Hogy mert úgy szerette Isten a világot. Én egy más fordításban azt olvastam, hogy úgy szerette Isten az embereket. Szerintem ezt nem tudom, hogy megítéltek vagy elítéltek, ezért szerintem a világ azért jobban kifejezi azt, hogy mindenre kiterjedő, mindenre ható szeretete van a jó Istennek. És tulajdonképpen szeretetének van az a célja az, hogy örök élete legyen. Hát ennél na, magasztosabb és jobb célt azt hiszem nem is tudunk kijelölni, mint az örök élet. Tehát a szeretetetek célja az, hogy örök élete legyen. És amit a Laci mondott, én azzal egészíteném ki ugyanazt a gondolatot, hogy ezt a szeretetet se lehet rákényszeríteni senki se. Tehát a szeretet és a kényszer nem függ össze egymással, sőt, ellentmond egymással, ahol kényszer van, ott nincs szeretet. Ahol szeretet van, viszont nincs kényszer. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem kényszerít. Tehát azért vagyunk emberek, szoktuk volt mindig ezzel dicsekedni, vagy mondani, hogy döntési szabadságunk van, vagy szabad akarunk van. Döntetjük mellette, és döntetjük ellene is. De Isten soha nem szüntek, aki szerette, azokat sem, akik ellentmondanak ezeknek az ő szeretetének.
0: Köszönöm szépen. Marika?
3: Számomra olyan csodálatos, ahogy a Biblia bemutatja, hogy Isten és népe közötti szövetség kötésében Isten szeretete milyen hatalmas, milyen dicsőséges, milyen jóságos, irgalmas, könyörületes, hűséges, és még tudnánk sorolni, hogy milyen csodálatos kapcsolatot tud Isten építeni az ő népével.
0: Köszönöm szépen. A hétfői gondolatsor szövetségi szeretet. Mózes 5. könyve 7. fejezet 6-tól 9. terjedő versek. Kulcsár Anikó.
4: Hiszen te Istenednek az Úrnak szent népe vagy. Téged választott ki Istened az Úr, hogy tulajdon népe légy valamennyi nép közül, amelyek a föld színén vannak. Nem azért szeretett meg téged, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi nép közt a legnagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép közt, hanem azért, mert szeret benneteket az Úr, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett. Ezért hozott ki benneteket az Úr erős kézzel, és ezért váltott ki a szolgaság házából, Egyiptom királyának, a fáraónak a kezéből. Tudd meg tehát, hogy a te Istened az Úr, az Isten. Álhatatos Istenő, aki hűségesen megtartja szövetségét ezer nemzedéken át is azok iránt, akik szeretik őt és megtartják parancsolatait.
0: Köszönöm szépen. Kinek van gondolata? Tibor?
5: Ez a szeretik őt és megtartják parancsolatait, azt hiszem, hogy akkor, amikor Mózes ezt elmondta, és már nem először mondta, mert hogyha valaki elolvassa Mózes 2. és 5. könyve közötti részeket, akkor ez igen sokszor visszatér, de ez azt jelenti, hogy meg kéne tanulni egy leckét. Hogy viszonyul hozzánk az Isten, és mi hogy viszonyulunk ő hozzá. És ezt nagyon sokszor elfelejtjük, hogy Isten és a mi kapcsolatunk interakció. És nem arról szól a dolog, hogy ő teszi a maga dolgát, valahogy olyan madácsi távlatokban, hogy készen van a nagymű igen, a mű forog, az alkotó pihen, és olyan messze esünk egymástól, hogy nem is érintjük egymást. Isten nem véletlen mondja a Szentírás, hogy közöttünk sátorozott. Itt lakik közöttünk, velünk van, ismeri a rezdüléseinket. És éppen ezért interakcióban vagyunk. Ezt a legjobban talán akkor lehetne elképzelni, hogyha valaki arra gondol, hogy milyen kegyetlenül nehéz menni, ha szembe fúj a szél. És milyen egyszerű menni, ha hátulról fúj. És néha úgy érezzük az Isten igéjével kapcsolatban is, mint a szembe fújna a szél. Hát akkor miről van szó? Ellenünk fordult az Isten? Lehet, hogy meg kéne nézni, hogy mi megyünk rossz irányba, mert Isten eredetileg azt ígérte, hogy hátszelet ad. Hát itt úgy tűnik, hogy ha szembefúj a hátszél, akkor valami baj van az irányjal.
0: Köszönöm szépen. Marika?
6: Isten, amikor szövetséget kötött a népével, akkor ez kétoldalú volt. Aztán nagyon hamar egyoldalúvá vált, mert Isten mindig megtartja az ígéretét, és a nép hova a nagy áldásokkal, hogy kihozta Egyiptomból, és olyan csodákban volt része, és mégsem maradt hűséges az Úrhoz. Isten jellem vonása az, hogy ő a szeretet. És ha ez ellen vétünk, tehát a törvény betöltése a szeretet. Tehát ha a törvényét nem szeretjük, akkor Istent se szeretjük. Mert ugyanezek az elvek fognak működni a mennyben is. Tehát ha itt elutasítod, és nem tetszik, meg válogatsz a törvényeiből, nem az egész csomagot, hogy úgy mondjam, vallod magadévá, akkor nincs helyed a mennybe. És az isteni szeretet annyira más, mint az emberi szeretet. És bármit teszünk, még ha vétkezünk, akkor is ott van Isten szeretete, és várja, hogy mi felismerjük, hogy hol hibáztunk. És ugye az új szövetség népének a keresztség az Úrral való szövetség kötése, és ennek a szövetségnek a megújítása, az viszont az úrvacsorával történik. És ugye látva a zsidó népet, hogy mi mindent csinált, és hogy fordult el az Úrtól, hát mi is egy kicsit vizsgáljuk meg a mi életünket, hogy hányszor tettünk ígéretet, és azt hányszor tartottuk meg, úgyhogy ne ítélkezzünk annyira a zsidó nép felett, hanem nézzük meg a saját életünket.
0: Köszönjük szépen. Anikó?
4: Ugye beszéltünk már róla, hogy Isten maga a szeretet, és ő feltétel nélkül szeret minket, nem köti feltételekhez a szeretetét. És hogyha eztnek az igének a végét még egyszer elolvassuk, akkor olyan, mintha ez ellent mondana. Mert álhatatos Isten ő, olvassuk, aki hűségesen megtartja szövetségét ezer nemzedéken át is azok iránt, akik szeretik őt és megtartják parancsolatait. Itt olyan, mintha feltételhez lenne kötve, hogy hát csak azok iránt hűséges és szerető, akik szeretik őt és megtartják parancsolatait. És ez a látszólagos ellentmondás bennem egy képet hozott fel. Ha egy nagyon viharos, zord, akár hóviharos időben van egy menedékház, ahol minden komfort megvan, és be van fűtve, ropog a kandallóban a tűz, és minden ellátmány a rendelkezésre áll, és ha valaki abba a menedékházban menedéket talál, akkor még dönthet úgy, hogy kimegy, és ott hagyja. És akkor most akkor a menedékház rosszul üzemelt? Nem töltötte be a funkcióját? Te. Töltötte. Semmi nem változott. A menedékház tökéletes. Minden szuper. Csak éppen úgy döntött valaki, hogy neki ebből nem kell. És lehet, hogy pár száz méter után ott fagy meg. Tehát Isten is hűségesen megtartja a szövetségét, de én fölrúghatom, és nem tarthatom meg a parancsolatot, nem tarthatom meg az ő általa adott szabályrendszert, magyarul elmehetek a viharos hóviharba, meg is fagyhatok, megengedi. Szabad akaratot kaptunk, de nem ez a cél, és Isten szeretete nem erről szólna, azért készített menedéket.
0: Köszönöm szépen, István!
2: A tanulmányoknak számomra van egy nagyon fontos szava, ez pedig a szeretet kapcsolat. És ennek a szónak mind a két része, mind a szeretet, mind a kapcsolat nagyon-nagyon fontosnak tartom, és aláhúznák, amiről szerencsére eddig sokat is beszéltünk. És ezt tulajdonképpen ezt a kapcsolatra szoktuk mondani, hogy egyedül nem lehet szeretni. És a Biblia is olyan példákat hoz, hogy a férj és a feleségnek a kapcsolata, vagy a anya és a gyermeknek a kapcsolata. Tehát ez a kapcsolat nagyon lényeges. És a napi tanulmányoknak az a cím, hogy szövetségi szeretet. És ez a szövetségi szeretet is egy kapcsolat, mégpedig egy kétirányú kapcsolat, nem csak, hogy Isten népe iránti szeretet a része, szeretete a része, hanem van egy elvárás is, hogy a nép elfogadja, vagy viszonozza szeretje embertársainkat. Ugye ez a két rész, hogy Isten szeretete és az emberi szeretete. A nagy parancsolatban is ez a két gondolat, melyik a legnagyobb parancsolat, amikor megkérdezik, hogy ez a válasz erre, hogy szeretete Isten és szerette embertársaidat, mint magadat.
0: Köszönöm szépen. Marika?
3: Azt szeretném hangsúlyozni, hogy Isten szeretete nem függ az embereknek a tetteitől, hiszen tudjuk azt, hogy Zsoltárok könyve 145. fejezet 9. versében azt olvassuk, hogy jó az Úr mindenki iránt.
0: Köszönöm szépen. László?
1: Tekintettel arra, hogy az Isten sok mindent megemlített, amit mondtam volna, én csak egyet hangsúlyoznék. Aki a fele barátját nem szereti, az az Isten se szereti.
0: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Feltételekhez kötött kapcsolat. János evangélium 14. fejezet 21. verse, Varga Gyöngyik, ez egy rövid biblia vers.
7: Aki befogadja parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én atyám, én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat.
0: Köszönöm szépen. Tehát itt azt látjuk, hogy a szeretet, mint valami jó értelembe vett háló, amely úgy körbefog bennünket, meg is véd, összetart, de ez az önkéntesség alapján nem a háló egysége az, amelyik, hanem ahogy említetted, a menedék nincs bezárva, ugye a menedékház nincs bezárva, ki lehet menni, de mégis ez ad perspektívát, ez ad reményt, ez erősít bennünket, mert egyszer én vagyok gyenge, egyszer te vagy gyenge, egyszer te vagy erős, másszor én vagyok erős, és így tudjuk egymást segíteni. Parancsolj, Gyula!
8: Sőt, amit mondtál, ahhoz még egy annyit, hogy Isten a kezdeményező. Tehát ez nagyon fontos tényező, hogy Isten ő kezdeményező szeretettel közelít hozzánk. A kérdés az, hogy mi igennel válaszolunk-e, vagy nem.
0: Így van. Köszönöm szépen. Tibor?
5: Én csak egy példát szeretnék mondani, bár én nem vagyok háziasszony, de azért már láttam egy-két dolgot a konyhában. És tetszik tudni, hogy micsoda a liszt és a víz keveréke. Csiríz. Na de hogyha normálisan készül, akkor kenyér. Tehát aki befogadja az én igémet, ugye jön az a bizonyos kovász hozzá, akkor és megtartja, ez az, ami azt jelenti, hogy itt átdolgozódik az egész, az egy teljesen más szubstancia, egy másfajta létező lesz. Tehát nem csiríz, én például ki nem állhatnám, ha kapnék a feleségemtől kétszeres csirízt reggelire, valahogy nem esne jól. De a kétszelet kenyér, amit sütött, az igen jól esik. Na most ebből adódik, hogy gondoljuk végig, hogy vajon milyen keresztények vagyunk mi, és félek is kimondani, hogy lehet, hogy túl sokat csiríz, ahelyett, hogy úgy átjárt volna bennünket az az Isten szeretetének és az Isten igényének a kovásza, hogy legyünk az, amire szükség van a környezetünkben, életadó táplálék, kenyér.
0: Eszembe jut, hogy erre korunkban csináltunk papírsárkányt.
5: Na, ahhoz kell csirízni.
0: És oda két nádat, és akkor körbevettük, és azt ragasztottuk csirízzel, és az olyan jó megragasztotta, hogy semmi problémánk nem volt. Tehát jó a csirízés, csak nem evésetre való, hanem valamit összetartani, olyan, mint a szeretet, csak ez nem ennivaló.
5: Na, hogy mi sem kibeszél.
0: Így van. Menjünk tovább, a szerdai gondolatsor. A kegyelem elvesztése. Itt is egy viszonylag hosszabb bibliai szakaszt olvasunk fel. Máté evangélium 18. fejezet, 23. versétől a 35. verséig. Tokics Marika.
3: Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből megfizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és a feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dinárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki: fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte: légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vettette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá: gonosz szolga, elengedtem minden tartozásadat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának.
0: Köszönöm szépen. Szóval arról tanulunk, hogy a kegyelem az nem alanyi jogon jár. A kegyelem az nem kötelező, hogy én azt igénybe vegyem, hanem valaki úgy fogalmazott, talán Laci bácsi, hanem hogy adható. Ugye? Ha pedig adható, akkor az vissza is vonható. Ezt így mondja az ige, hogy akkor elveszítjük. Tehát a kegyelemhez megfelelő mértékű életet is kell éljek. Ez nem azt jelenti, hogy aki a kegyelmet megkapta, az mind 100%-osan tökéletes, hanem azt jelenti, hogy igyekszik a kegyelem szerint élni, hogy ne hozzon szégyent a kegyelemre, és ne hozzon szégyent arra, ami a kegyelem, aki a kegyelem mögött van, Istenre. És ezért nagyon fontos, hogy vigyázat elveszíthető. Ahogy tudományos fokozatokat visszavonnak, ahogy kitüntetéseket visszavonnak, ha valaki méltatlanná válik, ugyanígy a kegyelem is visszavonható Isten részéről, ha méltatlanná válunk. Marika.
6: Én egy kicsit átvitt értelembe gondolkodtam, hogy hát honnan jött össze ez a tartozás? Tehát arra gondoltam, hogy a mi jellemvonásainkban mennyi hiba, mennyi minden van, ami Isten felé egy tartozást jelent, mert nem akarunk megválni tőle, és csak halmozzuk ezeket a rossz tulajdonságokat. És amikor a gazda megkegyelmez a szolgának, akkor ugye az Isten el tudja venni tőlünk ezt a tartozást, és a jellemvonásunk is akkor más lesz. De ugyanakkor nekünk is feladatunk van, mert mások felé a könyörületesség és a megbocsátást is gyakorolni kell. Az a példa jutott eszembe, hogy a másik szemében a szálkát, sajátodban meg a gerendát nem látod. Tehát az, hogy nekünk megkegyelmez az Úr, azért nekünk is ugyanilyen lelkülettel kell a másik felé fordulni. De ez a világ nem ilyen, mert a világ azt mondja, hogy te vagy a szuper, mindenkit alázd meg, taposz el, csinálj olyat, ami rossz a másiknak, ne vedd figyelembe, segítséget kér, akkor hagyd a füled mellett elmenni. Ilyen a mai világ. De amikor nekünk a tartozásunkkal oda kell állni a gazda elé, akkor az ő kegyelme az, amelyik életbe tud tartani.
0: Köszönöm szépen, Anikó.
4: Marika nagyon-nagyon sok gondolatot elmondott, még a gerenda meg a szárga példáját is, ami nekem is eszembe jutott, de egy dolgot nem mondott ki így nyíltan, hogy olyan világot élünk, amikor az én van a központban, én központú világot élünk, és nekem minden jár, viszont én nem vagyok senkinek semmivel kötelességem, hogy bármit is adjak neki, nem tartozok senkinek semmivel. Én úgy gondolom, hogy ez az attitűd kérdést feszegeti, a hozzáállás kérdést. Tehát ha az természetes, hogy nekem megkegyelmezett Isten, nem természetes, de az én központú világunkban ez benne van, akkor az miért nem természetes, hogy ez a kegyelem, ez túlárad? Mert hogy Isten soha nem ad valamit azért, hogy azzal én dicsekedjek, én nem tudom, én fényezzem magam is, a többiek fölé kerüljek, hanem amikor bármit ad, ajándékot, kegyelmet, akkor az céllal adja. Azért, hogy azzal használjak a többieknek. Például azért helyezett minket ebbe a világba, azt mondja egyik helyen, hogy ti vagytok a föld sója, vagy ti vagytok a világ világossága. Nem azért tisztított meg, hogy magamnak világítsak, hanem hogy a környezetemnek. Tehát ezen a szemléleten, ezt az én az Isten, én vagyok az Isten szemléleten, úgy gondolom, hogy nagyon gyorsan túl kéne jutnunk, mert ez istentelen. És itt ebből a példázatból is látszik, hogy Isten ezt nem fogja tolerálni, hogy de mi most ilyen világot élünk, hanem akkor azt mondja, hogy ha ti így álltok hozzá, akkor én is úgy fogok hozzátok állni.
0: Köszönöm szépen. István, aztán Tibor.
2: A tanulmányunkban egy kiváló matematikai példa van, hogy szemléltesse ezt a 100 000 vagy 10 000 talentumnak az értékét. Ugye a következtetés arra jut, hogy ez tulajdonképpen 10 000 talentum megfizetéséhez 200 000 év kellett volna, ha azt veszik figyelembe, hogy egy napi munkásnak mennyi a bére volt. Tehát ez egy felbecsülhetetlen értékű dolog volt. És ez tulajdonképpen számomra azt is mutatja, hogy az a általunk is nagyon helyesen hangsúlyozott szeretett kapcsolathoz az szükséges az a feltétele, hogy tükröződjön az emberi kapcsolatunkban is. Mert a szolgának az volt a problémája, hogy az elenyésző kis adósságot nem engedte el. És ez a szeretett kapcsolatot elvárta, ugye, de ez nem tükröződött vissza a saját életébe. Tehát ez a kölcsönössége, okokozati összefüggésnek a tipikus esetéről van itt szó.
0: Köszönjük, közgazdás testvér, hogy ezt kifejtetted számunkra. Parancsolj, Tibor.
5: Bárha valaki szívesen játszik a számokkal, itt súlyértéket is lehet számolni. Ez 4.360.000 kiló aranynál valamivel több. Azért ez felfoghatatlan. És itt a felfoghatatlanon van a lényeg. Tehát amikor azt mondja itt a Bibliánk, hogy mi büszke emberek képesek vagyunk egy ilyen helyzetben azt mondani, hogy mindent megfizetek. Ez mit is jelent az önbecsülésünkről? Ennek esélye sincsen, és Isten pontosan tudta, hogy lehet, hogy mi filozófiai és egyéb okokból el tudunk jutni idáig, hogy csak képesek leszünk rá, hát meg tudjuk oldani, ő tudja, hogy nem, és tudja, hogy az egyetlen mentségünk az elengedés, hogyha ő Krisztusért elengedi. Az más kérdés, hogy attitűdről van szó, hozzáállásról van szó, és nagyon figyel Isten, hogy én, aki elengedést kaptam, ha tőlem kérnek elengedést, ezt azért szeretném hangsúlyozni, hogyha tőlem kérnek elengedést, erre hogy fogok reagálni? És ezt mélyen bele kéne vésni a szívünkbe, hogy Isten nem kíván tőlünk semmi olyasmit, amit ő ne tett volna meg velünk és rajtunk.
0: Laci bácsi?
1: Ha már annyi szó esett arról, hogy mekkora adósságot engedett el a gazda, akkor annyit jegyezzünk meg, hogy Isten a szeretetének kiárasztásakor nem méricskél. A másik pedig, ami ugye a viszont magatartást illeti, tessék az aranyszabályt mindig észbe tartani. Cselekedj úgy, ahogy hasonló helyzetben elvárnád, hogy veled cselekedjenek.
0: Köszönjük szépen. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. János első levele, 3. fejezet, 16. verse, Kakula Ildikó.
9: Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért.
0: A másik Biblia szöveg, János első levele, 4. fejezet, 7-től 12. versek.
9: Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Istent a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Annyiszor használja János a levelében a szeretet kifejezést, hogy itt nyilván a szeretet tanítványra kell gondoljuk, hogy amikor visszatekint ugye a 90-es esztendők utáni időből a kezdetekre, akkor nem tud másról beszélni Isten kapcsán, mint a szeretetről. Laci bácsi, Tibor, egy-egy mondat.
1: A fölolvasott szövegből úgy tűnik, mint a parancsolnák a szeretetet. Már pedig ugye parancsolra nem lehet szeretni, szoktuk mondani, bár a Bibliában 4 parancsolt szeretet is van. Szeresd az Urat, a te Istenedet, szeresd a fele barátodat, szeresd az ellenségedet, és szeressétek egymást. Nagyon sokat lehetne erről beszélni, de az idő rövidségére tekintettel csak arra hívnám föl, hogy ezek között főként tartsuk meg az elsőt, meg a negyediket, az Urat, meg egymást.
0: Köszönöm szépen, itt Tibor.
5: Én egy picit vitatkoznék Laci bácsival, hogy lehet-e parancsolni a szeretetet, mert amikor azt mondja nekünk a Biblia, hogy a Szentlélek gyümölcse szeretet, öröm, akkor ez nem parancs. Tessék mondani, ki parancsolta a barackfának, hogy barackot teremjen? Az parancsból terem, vagy meg barackfa? De hát ha nem barackot terem, én csináltam már olyat, hogy nem termett barackot, kivágtam. És ebből adódik, hogy ilyen értelemben, ha nem is parancs, de elvárható, hogy azt teremje, amiért van.
0: Köszönöm szépen. Marika?
6: Isten iránti szeretetnek része az emberek iránti szeretet. Szóval és tettekkel is hirdetnünk kell Isten szeretetének üzenetét. És a hétköznapi dolgokban, itt és most legyünk Isten szeretetének közvetítői, és mutassunk rá Jézusra, aki örök életet ígér az új földön, teljes egészében újjáteremtett világban.
0: Köszönöm szépen. Rózsika, összefoglalás, honnan hallhatjuk?
10: Dr. Szigeti Jenő, a Hit ABC, a 2. kötet 89. oldaláról. A szeretet Isten szent lelkének legfontosabb kegyelmi ajándéka. Ezért szerepel a kegyelmi ajándékokról szóló rész 1. Korintus 12. és 14. fejezetek közepén a szeretet himnusza. Ebben Pál a korintusiaknak elmondja, hogy a legnagyszerűbb kegyelmi ajándék sem ér semmit a lélek gyümölcse a szeretet nélkül. Jézus szerint erről a gyümölcsről ismerik meg az emberek azt, hogy kitartozik ő hozzá. A szeretet himnuszában azt is elmondja az apostol, hogy mit tesz életünkben a szeretet. A szeretet az, ami mindvégig megmarad, ami a hitnél és a reménynél is nagyobb. Barth Károly, a 20. század legjelesebb protestáns teológusa azt írta erről a himnuszról, hogy a szeretet szó helyére bátran be lehetne helyettesíteni Krisztus nevét. Ellen Goodwight azt tanácsolta a szeretet himnuszával kapcsolatban, minden nap olvassátok el ezt a fejezetet, és belőle vigasztalást és erőt fogtok meríteni. Ez a fejezet arra tanít bennünket, hogy a krisztusi szeretet a mennyből ered, és enélkül minden erőfeszítés hiába való. Isten legfontosabb tulajdonsága a szeretet. Ha mi Isten gyermekei akarunk lenni, tőle kell szeretetet elfogadni, és a kapott szeretetet tovább adni embertársainknak. Ez kapcsolja össze Istent az emberrel, és az embert a fele barátjával.
0: Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, most pedig egy imával fejezzük be. Urunk Istenünk, köszönjük a Te szeretetedet, és köszönjük, hogy erről beszélhettünk, még akkor is, ha teljes mélységben nem ismerjük ezt a szeretetet. Csak annyit tudunk róla mondani, amennyit érzünk, de ettől sokkal erősebb és sokkal hatalmasabb, sokkal mélyebb és sokkal magasabb. Arra kérünk, Urunk, add, hogy ennek a szeretetnek valamilyen rezonanciája bennünk is viszonzásra keljen, és add, hogy egymást jobban szeressük, tiszteljük, add, hogy nagyobb türelemmel hordozzuk el egymás gyengeségeit, áld meg életünket, és add a Te szeretetedet a mi szíveinkbe. Jézus nevében. Amen.

Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket az Érted Podcast legújabb adásában. Ez a mai rész arról fog szólni, hogy kérdésekre fogunk válaszolni. Családon belül hogyan kezeljük a narcisztikus viselkedést?
4: Említettünk egy olyan dolgot, hogy az önbecsülés nagyon alacsony lehet. Na most a narcisztikus pont az ellenkezője, amikor nagyon nagy az önbecsülése, és van egyfajta superior érzése a kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy ne érezd magad inferior, tehát alsóbbrendűnek ebben a kapcsolatban. Ezek nagyon sok olyan gondolatharcok, amivel a sátán próbál támadni, és nekem jel jutott eszembe ez a kapcsolat, hogy a felsőbbrendűség, az alsóbbrendűség, nem tudom, hogyha tudtok mondani hozzá. Tehát hogy ez egy hazugság, nem vagytok nála kisebbek.
5: Én is ezt húznám alá, ne higgy neki. Ne higgy neki, illetve ha valamennyire próbált szembesíteni, hogy barátom, nagyon magas vagy.
3: Mit tegyünk, ha mégse tudunk elzárkózni egy toxikus szemétől?
4: Ha érzelmileg nem tudsz elcsatlakozni ettől a kapcsolattól, azt jelenti, hogy van valamilyen fajta függőség, amire már utaltam, amit valószínű, hogy beszélgetett. Nem azt mondom, hogy kezelni, nem orvosilag kell kezelni, de kezelned, foglalkoznod kell ezzel a problémával. Miért nem tudsz érzelmileg elszakadni ettől a toxikus szemétől? Viszont, hogyha családban van, akkor az más kérdés, hogy azért nem tudsz elzárkózni.
6: Igen, meg ugye az is a kérdés itt, hogy te hol állsz, te hol vagy abban az egyenletben, hogy neked üdvösséged van, tehát újjászületett emberként kérdezik ezt a kérdést, vagy nem? Mert hogyha újjászületett emberként kérdezzük ezt a kérdést, akkor több válasz és több módja van annak, hogy mit tegyél. Például az egyik dolog az, hogy neked az Isten munkájára kell fókuszálni. És a másik dolog, hogy tehát semmi sem veheti el a tekintélyt az Istentől. Tiszteljük a szüleinket, mert hogyha ugye, persze ez is kérdés, hogy most gyerekszülő kapcsolatról van szó, vagy házastársi kapcsolatról, de hogyha gyerekszülő kapcsolatról van szó, akkor mindenképpen az ige megköveteli azt, hogy tiszteljük a szüleinket. És itt van az a feszültség, ami előjön ezekben a kérdésekben. Hogy mit tegyek akkor, amikor a szülőm tényleg toxikus adott esetben? Én hívő vagyok, nekem tisztelni kell a szülőmet, de nem tudom, mert amiatt, amit tesz, ugye? És hát az egyik dolog az, hogy Istennek van abszolút tekintélye az életedben. Ez azt jelenti, hogy te alárendeled magadat Istennek, Isten akaratának, és az Istennel való kapcsolatomból adódóan fogok az adott szülőmhöz vagy testvéremhez úgy viszonyulni, ahogy ugye az adott eset megkéri. Tehát erre csak Istennek van hatalma, hogy adjon neked erőt egy adott helyzetben, amikor ez előjön, hogy megálljad a helyed, és úgy is válaszoljál, vagy úgy is reagáljad le a dolgokat, ahogy azt illik.
5: Én azt szólnám itt még be, tehát tényleg nem tudjuk a konkrét esetet, és nem akarjuk ezt az élét elvenni, de ha te egy Isten gyermeke vagy, egy ablak vagy arra a sötét helyre, ahol élsz, és ahol szenvedő alanya vagy ennek a toxikus családtagnak, és ki kell ebben tartanod, és ne feledd, Isten azt mondja, hogy nyomorúságod lesz 7 napig. Tehát ez valamikor vége lesz. Vagy elviszi őt onnan, vagy téged viszel, vagy meg fog változni, de tarts ki, és addig világíts neki.
3: Ha látsz egy toxikus kapcsolatot, beavatkozhatsz-e külsősként? Ha igen, hogyan? Egyáltalán van-e között hozzá?
5: Ezt veszítettük el. Gyülekezeti szinten is, ifjúsági szinten is van egy óriási szó, ami tehát nekünk egy szuperlatívusz kéne legyen a közösségünkben, ez pedig a gyülekezeti fegyelem. Tehát egyszerűen nem tudjuk egymásnak a véleményét, beleszólását fogadni, nehogy már Márk beleszóljon az életembe, vagy Attila valamit mondjon, észrevétele legyen. Tehát nem tudunk testvérként tekinteni egymásra, hogy az, hogy egy közösségbe járunk, ezen én a másikat feljogosítom arra, hogy felügyelj testvérem, és figyeld az életemet. Imádkozz értem, vigasztaljál, adakozzál nekem, oké, ez is kell, de az is kell, hogy felügyeld az életemet, és ha kell, szólj bele az életembe, és figyelmeztets. Szerintem az a generáció kéne legyünk, akik ezt elkezdjük gyakorolni. És nyilván azoktól az emberektől fogadjuk, akik tudjuk, hogy nem ez a sportjuk, hogy mindenkit figyelmeztetnek, és mindenkire nézve van egy észrevételük, hanem szeretettel és tényleg a lelkünk megmentésére, meg javunkra akarják ezt.
6: Itt még van egy dolog, nagyon sokszor ugye, ami oda vezetett például ahhoz, amit Lóri is mondott, nagyon sokszor félreértjük és félreértelmezzük az intésnek a fogalmát. Tehát az intés fogalma nem arról szól, hogy körbeállunk, és akkor vesszük a követ, és szépen megkövezzük a drága testvért, mert hát testvérem, hát ezt írja az ige. Nem erről van szó. Az intésnek a fogalma az, hogy megjobbítás. Tehát az igazságra való nevelés. Együttérzésből adódó vezetés arra nézve, hogy a testvérem elhagyja a bűnt. Olyan emberről van szó, aki bűnbe van. Nem akinek különböző a véleménye, hogy neked az a véleményem, nekem a másik a véleményem, hanem bűnben van. Tehát ez is nagyon nagy kérdés, hogy miért kell ugye inteni. Azért, mert más a vélemény a dicsőítésről, vagy a mit tudom én, az öltözködésről, vagy nem. Azért, mert bűnbe van a testvérem. És ezért intem, megjobbítom, nevelem az igazságra, és próbálom, tehát igazából a szó ott az, hogy meg akarom győzni arról, hogy ő megtérjen igazából. Ez. És ilyen szempontból igen, bele kell avatkozzunk, tehát mindenképpen. De ugye az vese rá az első követ, aki nem bűnös.

0: Ezt még kicsit fecsőkében, hogyha például látnád, hogy én Lórival nagyon csúnyán össze vagyok veszve, akkor mégis hogyan kezdenéd el ezt a konfliktus kezelést köztünk, mint külsős? És most nem kell feltétlenül felnőtt emberekre gondolni, egy általános megoldás, ami működik akár tinédzsereknél is, középkorúaknál, fiataloknál.
1: Tehát én mindenképpen úgy kezdeném el, hogy megvizsgálnám azt, hogy melyik ötökhöz állok közelebb. És azzal, akihez közelebb állok, azzal viszont elkezdenék egy beszélgetést. És megpróbálnám meggyőzni arról, hogy ugye neki kell a kezdeményező legyen a kapcsolat helyreállításában. Tehát ez általában szokott működni.
2: Szerintem olyan kapcsolatkultúrát kell kialakítanunk, ahol nyitottak vagyunk arra, hogy a másik figyelmeztet. És alapjáraton ezt kitermeljük, kimunkáljuk magunk között, akkor én, mikor Márka konfliktusban leszek, fogom fogadni Attilának az észrevételét. Én úgy hiszem. Tehát ez bele kell ebbe nevelődjünk, meg ebbe ki kell barátkozzunk, meg nyilván olyan közösségben legyünk, ahol ezeknek a testvéreknek, ezeket a testvéreknek én ilyen jellegű bizalmat szavazom. De ez működik. Kell működjön. Ha nem működik, akkor nagy baj van a gyülekezeteinkben, meg ifjúságainkban.
0: Meg én, amit még szoktam gyakorolni ilyen helyzetben, hogyha látom, hogy valaki nagyon le van törve, akár egy ilyen konfliktus vagy toxikus kapcsolat miatt, akkor mindig nyilván először belebeszélek, hogy mondtad, de utána megkérdem, hogy szeretném, hogy beszéljek a másikkal is. Mert lehet, hogy kínosnak tartja azt, hogy beszéljen a másikkal, de lehet, hogy arra van szüksége, hogy igen, lépjen be egy harmadik fél is, akit már lehet, hogy nem tud annyira manipulálni, mint azt a másik felet. Pláne, hogyha korban feljebb állsz, mint a többiek. Ha házasságra lépek egy toxikus emberrel, elválhatok tőle, ha nem változik?
3: Ne lépj fel házasságra.
2: Wow, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Nagyon jó, nagyon jó. Mondja ezt, hogy olyan valaki a házasság előtt van?
3: Előtte vagyok, és nem lépnék senkivel.
2: Jól mondod, jó.
3: Az a fontos kiemelni szerintem, hogy elfelejtjük, hogy sémákat hozunk magunkkal. Tehát én nem azért, például, ha én toxikus vagyok valakire, nem azért, mert gondolt, ma este legyek toxikus. Nem. Valami gyökér ott van mélyen bennem, és az akárhányszor belekerülök egy helyzetbe, az vagyok én, nem az vagyok én, de valahol a viselkedésem, a reakcióim azok. És valami nagyon mély meg kell bennem változon, hogy ne legyen toxikus tovább.
2: Emlékszek rá, amikor a gyülekezetünkben több vállás is volt, és a feleségemmel leültünk beszélgetni erről. Apropó, akinek udvaroltok, vagy aki udvarol nektek, nagyon komoly, kemény dolgokat kell megbeszélni velük, hogy lássátok, hogy miből is van faragva. Ezt beszéltem, drágám, feltettem én is neki ezt a kérdést, ő is nekem. Van-e jogod elválni valamikor tőlem? És arra a következtetésre jutottunk, hogy bármit teszek, bármit tesz ő, semmi nem jogosít fel engem arra, hogy ott hagyjam. Ő a társam, én el kell viseljem, erre Isten erőt is ad. Az én meglátásom szerint ezt senkire nem akarom ráültetni. A Biblia a szexuális perverzió és ilyen visszaéléseknél engedi ezt meg, vagy fajtalankodásnál, hogy kiderül, hogy rokon, vagy nem tudom mi. Tehát akkor engedi ezt meg. Minden más esetben Isten erőt tud erre. Tehát azt mondja Pál, hogy a hívő fél győzze meg a viselkedésével a hitetlen félt. Ha egy toxikus férjet kaptál, mert beleválasztottál, vagy annak idején hú de jó nézett ki, meg a konditereből akkor jött ki, tehát a bűnnek van következménye, drágáim, és lehet, hogy éppen ez. De győzd meg a viselkedésed által. Tehát ezt felejtsük el, ez a mostani társadalom, hogy rögtön kiugrunk valamiből, ha valami nehézséget találkozunk. Hát én a feleségemtől nem tudom, hányszor elváltam volna, ő meg tőlem 15-ször annyiszor, értitek? De még egyszer se. És remélem nem fog ezután.
0: Ha felismerem, hogy toxikus vagyok valaki számára, mit tegyek?
3: Egy, kommunikáljatok, beszéljetek a barátságotokról, ha barátságról van szó. Készüljetek erre a beszélgetésre, nem meglepetésként érjen, ezt már mondtam. Ne legyen egy nagy veszekedés belül, legyen egy betervezett beszélgetés. Kettő, fogalmazzátok meg, mi volt az, amit ti éreztek, beszéljetek a ti megtapasztalásotokból ebből a kapcsolatból. Mondjátok el egymásnak, hogy mit hoztok ki a másikból, hogyan érzitek magatokat a másik jelenlétében. Három, beszéljetek azokról a helyzetekről, amikor interakcionáltatok. Mit váltott ki belőletek? Anélkül, hogy vádolnátok egymást. Megtörténhet, hogy itt olyan dolgokat találkoztok, ami nem is volt tudatos a másikban. Kritikus volt, kihasznált, nem támogatott, ha úgy érzitek, a másikról szólt a kapcsolat, vagy csupán az ő igényeiről. Hallgassátok meg, mit mond a másik. Ami megtörténhet, hogy sajnálja az ideig jutott helyzetet, szeretne változtatni rajta. Ezután közösen elkezdtek tudatosan, kompromisszumokat hozva dolgozni a kapcsolaton. Minden egészséges kapcsolat igényel egészséges kompromisszumokat és alkalmazkodást a másik fél igényeihez vagy szükségeihez. És aztán egyezzetek meg, legyetek biztosak abban, hogy mindketten egyetértetek abban, hogy ezt a kapcsolatot meg kell javítani, és mindkettőtöknek érdeke, hogy ezt helyrehozzátok.
1: Téri meg, ha rájöttél arra, hogy te toxikus vagy. A megtérés a legjobb megoldása erre. Mert lerombolja az énedet, és fölépíti az isteni jellemedet. Mert a megtérés nem arról szól, hogy az Úré vagyok, igen, de azért az én személyiségem és jellemem az megmarad a régi. A megtérés az arról szól, hogy az Isten lerombolja azt a személyiséget, amit én fölépítettem magamnak, és azt a jellemet, amit fölépítettem magamnak, és egy újat, egy istenit fog fölépíteni. Az új és isteni személyiségben nincs ott a toxikusság. Mert az hallgat az igazságra, és nem próbálja leuralni a másikat, vagy kontroll alatt tartani a másikat, hanem segíteni a másiknak. Tehát ebből térj meg. És hogyha meg akarsz térni, erre van lehetőség.
0: Ha egy ember szellemi sérültség miatt toxikus,

0: hogyan lehet helyesen kezelni?
1: Bocsánat, tényleg nem értem a kérdést teljesen, hogy szellemileg, tehát itt és ebből kifolyólag, akkor lehet kezelni, de ha ilyen szellemi, tehát hogy valamilyen negatív szellemvilág hatás alatt van, ezt is lehet kezelni, ezt az Úr Jézusnál. Tehát nagyon kell menni is kérni, hogy az Isten szabadítson meg ettől, mert ez aztán lehet, hogy toxikus és nagyon démonikus, amikor valaki ilyen dologba ment bele, na az, meg pláne ne lépjetek házasságba. Emlékeztek Pál apostol mit mond? Hogy amikor valaki parázna nővel egyesül, egy lélek lesz vele, vagyis ott a szellemi dolgok is mennek ide-oda. Tehát fertőzhet az a valaki.

0: akkor kell fordulni néha segítségért, például álmatlan vagy, vagy valami miatt szorongsz állandóan, tehát nem én kell ezt felállítsam ezt a diagnózist, összehozlak titeket Búza Péter testvéremmel, de segíthetnek ezek az emberek nekünk. Tehát mindenképpen orvosolni kell ezt is, azt is, tessék.
1: Ja, én ha jól értem ezt a kérdést, akkor arról van szó, vagy lehet, hogy rosszul értem, hogy egy szellemi sérülésből, tehát lelki sérülésből okozott, vagy továbbfejlett, tehát nem is tudom, toxikusság van bennem, hogyha ezt ugye fölismerem, akkor ezt hogyan tudom kezelni. És érdekes, hogy amikor az ige arról beszél, hogy Jézus Krisztus nem csak a mi bűneinket vitte fel a keresztfára, hanem a mi fájdalmainkat, a mi sebeinket is fölvitte a keresztfára, akkor ez egy nagyon jó ige arra, hogy elsősorban Krisztus által és a kereszt által és az ott megtörtént események által Isten meggyógyítsa elsősorban a sebet, ami oda vezetett engem, hogy egy toxikus ember legyek, vagy toxikus viselkedésem legyen. És mindenképpen a kereszt a megoldást ezekre a kérdésekre. De gyere a keresztre, van egy olyan ének, hogy jövök a kereszthez, jövök a kereszthez. Tehát ezekre a megoldás a Krisztus, ezekre a megoldás a kereszt, meg tudja gyógyítani ezeket a sebeket, mert ugye ezekért is meghalt. És ugye, hogyha meggyógyítja a sebet, akkor, ahogy mondtuk az előbb, tehát a jellemünket is át fogja formálni. Nem egy egyszerű dolog, mert egy olyan dolog, ugye egy olyan jellembeli kérdés, ami már nagyon benne van az életünkben, azt elég nehéz levetni. De Istennek van erre hatalma.
2: Még meg az egy kiegészítés a kérdéshez. Megtörténhet, hogy kapcsolatokban eljön olyan időszak, amikor például mondtad te is, hogy nehezebb időszakai vannak az egyik félnek, akár ilyen szellemi sérültség miatt, tehát akár szorongás, akár depresszió, akár borderline, tehát valamilyen személyiségzavar lép időközben. Ez egy megküzdési stratégiája lehet annak a félnek, aki toxikus. Tehát tényleg nem kell félni elmenni, beszélgetni pszichiáterre, pszichológussal, mert ezekkel foglalkozni kell, és ez a kapcsolatnak az egészségességét itt fogjuk megtalálni.

0: Ha nehezen viselem el, hogy a szüleim kapcsolata toxikus, a gyerekükként tehetek-e bármit is?
1: Itt nagyon, nagyon fontos az, hogy a szülőknek a kapcsolata toxikus milyen formában. Mert lehet toxikus megnyilvánulás, de nem biztos, hogy toxikus a kapcsolat. Viszont én, mint gyerek, a legtöbbet, amit tudok tenni, az az, hogy képviselem ennek a, ugye az ellenkezőjét, tehát az, hogy nem vagyok toxikus, és azt, hogy Isten igazságát képviselem a családban. És ez talán az egyik legnagyobb, vagy legnehezebb dolog, mint gyerek, hogy az Isten igazságát képviseljem.
0: Lehet, hogy toxikus személyként bélyegzek mást, közben én vagyok az a személy. Honnan tudom megvizsgálni, hogy jól látom-e a helyzetet?
2: Kommunikálj. Mondd ki, ami benned van, és ne félj a fájdalomtól.
0: Illetve mondtunk olyat is, hogy ha látok egy toxikus kapcsolatot az életetekbe, akkor mondjátok fel, de az is lehet egy toxikus jellemvonás, hogyha túl hamar felmondod a kapcsolatokat. Tehát figyeljetek oda, és próbáljátok meg közösen dolgozni. És ahogy mondta Attila is az elején, ne tévesszük össze ezt a rossz jellemvonásokkal, ugye senki se tökéletes, mindannyiunknak vannak hibái, jellemvonásbeli hibáik, és ezekkel együtt kell élni. Tehát egy kapcsolatunk se lesz olyan itt a Földön, hogy az tökéletes lesz, és mindenki a mi szolgánk lesz, és a mi kényünk kedvére szerint fognak cselekedni, tehát lesznek konfrontálódások itt a Földön. A lényeg az, hogy hogyan dolgozunk ezen. Mind a ketten lehetek hibások, de hogy együtt hova mentek, az rajtatok áll, és ezt ti kell megbeszéljétek. Mit tegyünk, ha a toxikus ember másokat is ellenünk fordít?
1: Eszembe jutott egy mondat egy könyvből. Azt mondja, hogy gyászolj, de ne javíts. Ugye ez pont a toxikus kapcsolatokra vonatkozóan. Tehát persze meg kell gyászolni azt a... Tehát ne próbáld ezt kijavítani. Mert az igazság az mindig előre jön, fény derül az igazságra. A hazugságot, tehát szokták mondani, hogy a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. Nem. A kapcsolatot azt meg kell gyászolni, mert az fáj. Tehát egy rossz kapcsolat az mindig fáj, és valamilyen szinten gyászsal jár. Ne próbáld kijavítani.
0: Mit tegyünk, ha a gyülekezet vezető toxikus?
3: Ez egy nagyon bátor kérdés, de előfordulhat. Sajnos előfordulhat. Azért győződj meg felőle. Tehát még nem anyukádat, meg a testvérodat állíts magad mellé, hanem beszélgesse mondjuk a lelkipásztorodon meg egy-két előjáróval, és imádkozzatok ezért, meg, tehát próbáljátok formálni. Tehát a megfelelő fórummal beszélj, megfelelő fórummal. Jó, ha lehet a felettessével, a lelkipásztorral, meg ilyesmi, ritka ez, de azért ne úgy menjünk már innen el, hogy minden gyülekezetvezető toxikus, jó? Tehát nem ez a kérdés. Előfordulhat, de én még egyszer ezt mondom, hogy megfelelő fórummal beszéld ezt meg, és tényleg találj 2-3 tanút, aki ezt aláhúzza, hogy ez folyamatos, nem hibák, nem jelenbeli dologról van szó, nem tudom milyen mulasztásról, hanem tényleg ez egy reális kép. És beszéld meg a lelkipásztorral, vagy vezetőtársakkal is, szerintem Isten megoldást fog adni.
0: Azt hittem, kijöttem egy toxikus kapcsolatból, mély depresszió és költözés után, de mégsem, és néha kénytelen vagyok vele találkozni, mit évő legyek.
2: Vedd magad körül olyan emberekkel, akik ezeket keresztül húzzák, tehát erősítenek abban, hogy te jó ember vagy, értékes vagy. Merítesz a visszajelzéseikből, és az egy kicsit boostolnak a jó felé, akik megerősítenek az identitásodban.
1: Fókuszálj a misszióra, arra az elhívásra, amire elhívott az Isten. Tehát ez mindig minden helyzetben megerősíti a hívő embert, ha azt arra fókuszál.
0: Ha a baráti kapcsolataim évek óta úgy végződnek, hogy mindenkit toxikusnak érzek magam körül, valószínű az, hogy igazából velem van a probléma?
1: Lehet, hogy akkor nem értetted meg, hogy mit jelent az, hogy toxikus, hanem lehet, hogy csak mindenki nehéz eset. De ez csak különlegessé tesz.

0: Könnyebb toxikusnak beérkezni valakit, mint felé szolgálni. Nem használjuk a toxikus jelzőt, hogy igazoljuk magunk hiányosságát az érte való szolgálatban?
1: Én remélem, hogy nem. Én sokkal inkább naívabbnak látom magunkat, hogy nagyon... Tehát figyeljetek, ilyen... Jézus Krisztus nevében mindenkit el akarunk fogadni. Nem így kell, tehát azt mondja, hogy vizsgáljuk meg a dolgokat, tehát meg kell vizsgálnunk a dolgokat. Sokkal inkább a másik felébe tudunk esni, tehát hogy nem vizsgáljuk meg, és nem merjük kimondani. Viszont ne essünk ebbe se ebbe a hibába, hogy mindenkit toxikusnak bélyegzünk, csak hogy magamat igazoljam a keresztény szolgálatban.
0: Hogyan viselkedj a munkahelyeden nap mint nap egy olyan emberrel, aki toxikus és megsértett? Nem világi, hanem hívő.
2: Én úgy gondolom, hogy ez is, erre is érvényes az, amikor ugye beszéltünk arról a részről, hogy nem, tehát nem tudsz kijönni a toxikus kapcsolatból. Tehát vannak olyan szituációk, amikor toxikus kapcsolatban benne kell legyél, mert nincs lehetőséget kijönni belőle. Ez mondjuk pontosan egy tipikus ilyen eset. Határt kell húzni. Meddig engedem el? Eddig és nem tovább. Kommunikáció szempontjából is, de kapcsolat szempontjából is.
0: Nekem is volt egy ilyen helyzetem, hogy a főnököm keresztény volt, és nagyon rossz hatással volt rám. És már annyira elnyomásban volt részem, hogy szinte egy depresszióba estem, mert minden nap csak kaptam tőle, hogy nem vagyok elég jó, meg sokszor a keresztény maszlagaival is már bocsánat. És anekdótákkal jött mindig, és mondta, hogy mi keresztények így, meg úgy, és nagyon toxikusnak éreztem, és ez a munkatársaimon is érződött, és mindig csak azon féltünk, hogy mikor fognak minket kirúgni. És nem volt mit csináljak, elmentem arról a munkahelyről. Tehát ez is egy olyan pillanat, amit meg kell szakítani, hogyha nem vagy ilyen pozícióban, vagy nem szeretnéd feladni a munkahelyedet. Mondtam, imádkozz ezért, és nem tudom, keres egy megoldást, de ez nem mehet jól. És ez, hogyha nagyon elnyom, és olyan helyzetben van ez az illető, hogy fölötted áll, akkor ez kifoghatni a teljesítményedre, a munkádra, az életedre, mindenre. Tehát figyelj oda, hogy olyan ember legyél, aki tud produktív lenni ilyen körülmények között is, mert elvégre dolgozni mész oda, és az a fontos, hogy mit csinálsz, nem az, hogy milyen kapcsolatokkal rendelkezel ott. Ha látom, hogy egy világi barátom toxikus hajlamokkal rendelkezik, viszont látom, hogy van hajlam benne a változásra, akkor is szakítsam meg vele a kapcsolatot?
1: Ne szakíts meg.
3: Egyetértek, ne kötődj annyira hozzá, de legyél ott az életében, és vessél, fog fel úgy, mint egy vetés.
0: Ha az egyik fél manipulálni, megváltoztatni akarja a másik felet, az toxikus vonás? Attól függ, hogy milyen irányba akarja megváltoztatni. Hogyha rossz irányba és eltávolít Krisztustól, akkor az toxikus, de hogyha a jó felé változtat téged, és érzed benne azt, hogy jobb ember leszel tőle, akkor nem.
2: Igen, itt még van egy nagyon fontos elem, hogy ami a toxikus személyiséghez illik, hogy leuralva próbál megváltoztatni, vagy megjobbítani akar. Tehát uralkodni akar rajtad, vagy nem?
0: Hogy ne vigyem tovább a szülőktől látott toxicitást?
2: Érdekes, hogy pont nem olyan rég volt egy nyári táborunk, és ott volt egy férfi alkalom, és ott is, amit ott beszéltünk, igaz erre a kérdésre. Egy férfi attól férfi, most fiúk, férfiak hozzátok lehet, fogok beszélni, mert képes szakítani azokkal a láncokkal, amiket hoz otthonról. Tehát ehhez nagy férfiasság kell. Bátorság kell, erő kell, amit ugye az Úrtól kapunk. És ide is igaz, ehhez a kérdéshez is igaz. Szakíts azokkal a láncokkal, ugye, amit hozol, de hogyan? Az első dolog az, hogy megbocsájtasz a szüleidnek. Ha nincs megbocsájtás, akkor nem fog elszakadni a lánc. Bocsáss meg nekik, és ne kárhoztasd őket emiatt. Azért, mert ugye neked is szükséged volt Krisztus bocsánatára. És ez a megbocsájtás lesz az, ami segít idővel ugye átformálni a jellemedet, és gyakorlatilag azt a valamit helyettesíteni valami mással, valami istenivel.
3: Én csak egy könyvet akartam ajánlani ebben a témában. Az a címe, románul olvasom, meg van angolul is, de a román címe Labirintu Codependenciei. Nagyon sok válaszomat innen inspirálta, vagyis nagyon sok válaszomat ez inspirálta. Még egyszer Labirintu Codependenciei, itt van nálam, meg is tudom mutatni, akit érdekel. Nagyon jó, és szerintem, hogyha itt mindenki elolvasná, nagyon sok minden, nagyon-nagyon sok minden igaz lenne, és elkezdeném foglalkozni egy kicsit a témával, biztos vagyok, hogy megjobbítaná minden kapcsolatunkat.

0: Mi történik akkor, ha meg vagyunk térve, aztán eltérünk hitünkből a kísértések, bűnök vagy más emberek befolyása miatt? Isten visszafogad? Hangzik az egyik hallgatónak a kérdése.
1: Isten mindenféleképp visszafogad minket. Tehát, hogyha te felteszed magadnak azt a kérdést, hogy elavult a hitem, vagy kísértésekbe estem, akkor azt jelenti, hogy a Szentlélek még munkálkodik benned, hogy van bűntudatod, és hogy szeretnél fejlődni. És mondják azt, hogy a hitélet az nem egy lineáris vonal, hogy csak így halad, hanem hogy ott vagy felfelé mész, vagy lefele. És benne vannak a bukdácsolások is. És ezt látjuk a tanítványok életében is, látjuk több bibliai karakter életében is, ott volt Pál is, aki egyenesen üldözte Isten népét, és mégis Isten megfordította a szituációt. Amit nagyon fontos észrevennünk, hogy nem szabad mindig az érzéseinkre hallgatni, mert a sátánnak a legnagyobb taktikája az, hogy elhitesse velünk, hogy mi bűnösek vagyunk, és nem vagyunk méltóak Isten kegyelmére. Ugye nagyon sokszor mondják azt, hogy a kocsidat se javítod meg, mielőtt elvinnéd javítani, vagy nem gyógyítod meg magad a megfázásból, mielőtt elmész egy orvoshoz, hanem úgy betegen mész oda. És ez a cél, hogy úgy, ahogy vagy, összetörten, bűnösen, úgy gyere Istenhez, mert ő meg fog neked bocsátani. És vannak erre igeversek is, ígéretek, Zsoltárok 103-at, hadd idézzem nektek, 103.12, amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Tehát, hogyha Isten elé hozod, akkor ő megbocsátja, és ő nem fogja neked felhánytorgatni, hogy nézd, most ezt tetted, és hogy ezért nem fogadlak be téged. Tehát igen, Isten visszafogad minket, és hogy ne érezd emiatt rosszul magad, legyen bűntudatod, dolgozz rajta, de Isten vissza fog fogadni téged. A következő kérdés, hogy hogyan tudom megtalálni a hivatásomat, amire Isten elhívott? Meddig kell várjak, hogy megtaláljam? Lóri, te mióta vársz?
0: Régóta. De azért nem, az életünk nem arról fog szülni, hogy kudarcok sorozata, hanem én azt tapasztalom, nagyon röviden, tényleg ez dióhíjban most volt egy hosszabb sorozatunk egyébként ifin erről, hogy figyelj kicsi dolgokban is Istenre. Tehát engedelmeskedj egy kicsikben is, és a kicsikben engedelmeskedsz, a nagyobbak is egyre kristályosabbak lesznek, és világosak, hogy Isten merre akar vezetni. Másik dolog, amit kiemelnék, az az, hogy próbálj ki dolgokat. Próbálj ki, és fogad a visszajelzéseket a barátaitól, testvéreitől, igazán közeli emberektől, akik jól ismernek, akik nem elfogultak az irányodba, akik szeretettel viszonyanak hozzád, és akkor megerősítenek abban, hogy na, neked erre tehetséged van, te ebben jól mozogsz, neked ez menne ez a dolog, és akkor valami olyan jösszönben próbálj orientálódni, meg kérni nyilván Isten vezetését az apró dolgokban, és ugyanúgy a nagyokban is. Röviden ennyit mondanék. Hármas kérdés úgy hangzik, hogyan segítsünk egy hozzánk közel álló személynek, hogy megismerje Istent, aki hallani se akar Istenről?
1: Hát,
0: a készítés nagyon jó, igen, a motivációja igen. A kérdés feltevőnek.
1: Hát jó helyzetben vagy, mert téged is ismer az a személy, nem egy idegenhez akarsz oda menni, ahogy szokták ezt tenni utcaevangelizálásokkor, tehát előnben vagy, mert látod téged, ahogy élsz, ahogy cselekszel, ahogy hozzász dolgokhoz, ezért te kell bemutasd neki Istent. Az, ahogy élsz, ahogy beszélsz, ahogy cselekszel, de elsősorban a tetteiddel, nem muszáj ráerőltetni mindig, hogy most gyere el evangelizációra, gyere el a gyülekezetbe, itt van ez az igevers, nem kell ilyeneket lenyomni a torkán, egyszerűen az életviteleddel. Mutasd meg neki, hogy te másmilyen vagy, mutasd meg neki, hogyha téged megdobnak kővel, akkor te kenyeret adsz vissza, mutasd meg neki, hogy téged nem zavar, hogyha szekál a főnököd, hanem te más vagy. Nem panaszkodás árad belőled, hanem áldás, boldogság, békesség, és mikor szóvá teszi ezt, akkor hozd fel Istent, hogy te emiatt vagy ilyen, te emiatt vagy más, és ez szerintem egy nagyon szép bizonyságtétel lehet az ő részére. A következő kérdés, hogy be tudom folyásolni Istent az imáimmal? Például, ha azt akarom, hogy egy dolgozat nagyon jól sikerüljön, de ő már úgyis eltervezte azt. Változtathat a tervén.
0: Most ez egy belemennéhetnénk komplexen is, meg hasonló tematikát egyszer érintettünk. De a lényeg az, hogy Isten nem egy kegyetlen kényúr, aki játszódik és nézi a nagy isteni moziból, hogy ki hogyan mozgolódik, úgyis tudok mindent előre. Az tény, hogy mindent tudom, mindent lát előre. Isten nem érnek meglepetések. De valahogy úgy tudom elképzelni az egészet, hogy igen, befolyásoljuk Istent, úgymond ez erős szó azért, de hatással vagyunk rá is, és ahogyan ő hatással van ránk egyébként, ő is hatással van ránk, de tiszteli bennünk az, hogy nekünk van szabad akaratunk, de ez egy puzzle. Ha kéred, megkapod. Tehát mondja ezt a világos, ami azért nem kapjátok, mert nem kéritek, vagy nem jó kéritek, vagy nem azt kéritek, vagy a ketteléseitekre kéritek. Tehát, hogy van egy ilyen misztérium ebben az egész dologban, hogyha kérem Istentől, akkor megkapom. De az nem azt jelenti, hogy na, fogja kérni, nem fogja kérni, vagy úgyis fogja kérni, úgyis tudom előre. Tehát az ő előre minden tudása nem azzal egyenlő, hogy előre, hogy egy zsarnok, egy valaki, aki szórakozik a mi kis életdarabkáinkon, vagy élettörténéseinkkel. Figyel ránk, és igenis, kérhetünk Istentől dolgokat, megóvad dolgoktól, de mindig ott kell bennünk legyen az, amire Jobot is megtanított, hogy ő a teremtő, ő a végtelen, mi vagyunk a teremtmények, a végesek, és legyen meg az ő akarata. De valamikor ennek a véges teremtménynek is enged. Hát a gyerekem kérhet tőlem dolgokat? Hogy a gyerekeink persze, hogy kérhetnek. Mindenben engedünk nekik? Nem. Van olyan dolog, amit azért kapnak, mert megkérnek? Van olyan dolog. Csak Isten meg sokkal jobb, mondja ezt a hasonlatot egyébként Jézus Krisztus is.
1: Nemrégben is hallottam egy tanítást erről, és tulajdonképpen ezt a kérdést lehet bontani két kisebb kérdésre, hogy megváltoztathatja-e az ima Isten gondolatait. És nyilván nem, mert hogyha ez így lenne, akkor azt jelenteni, hogy Isten nem tökéletes, és mi bölcsebbek vagyunk nála, pedig ez nyilván nem így van. Második meg az, hogy változtathat-e az ima a dolgokon. És igen, nyilván változtathat. Ahogy mondtad te is, hogy vannak dolgok, amiket csak akkor kapunk meg, hogyha imádkozunk, illetve ott van a hamis bírónak a története is, ami azt mondja, hogy szüntelen imádkozzunk. És hogyha elsőre nem is kapjuk meg, akkor továbbra is imádkozzunk. És lehet, hogy nem kapjuk meg azt a dolgot, de minket meg fog változtatni az ima. Szóval, hogyha a körülményeinket nem is, lehet, hogy minket be fog folyásolni, vagy meg fog változtatni az ima. És hadd hozzak fel ide két valóságot, ami megtörténik, hogyha minden imát meghallgatna Isten, vagy mindenre igent mondana, akkor vagy tudnánk befolyásolni minden imádságot, akkor nem lennének olyan emberek, akik betegségbe haltak meg, és vannak keresztény hozzátartozóik. Mert a betegség
0: valaki imádkozott.
1: Igen, mert az a pont az, mikor hívő hitetlen elkezd imádkozni, hogyha valaki beteg, hogyha fájdalmai vannak, mert akkor tudják, hogy csak Isten segíthet. Viszont van egy olyan statisztika is, egy olyan felmérés, hogy a kórházban hamarabb meggyógyultak azok, akiért imádkoztak. Tehát imádkozni kell, lehet, hogy nem első pillanattól fog jönni a változás, de jönni fog a változás. Tehát imádkozunk kitartóan.
0: Chambers mondja, az imádság értem az Istenbe való kapaszkodás, nem pedig az ő válaszába. Ezt kell tegyük, ezért imádkozunk.

0: Bűnnek számít-e önfejlesztő könyveket olvasni?
1: Nem.
0: Akkor olvassatok.
1: Tehát nyugodt, Isten azt is akar, hogy legyünk jó szakemberek, abban vagyunk, és hogyha oda tesszük magunkat, akkor az is az ő dicsőségét mutatja. Én is olvasok önfejlesztő könyveket, úgy pszichológiaiakat, mint szakmabelieket, és szerintem az egy tök jó dolog lehet. Következő, hogy mik a legfontosabb dolgok egy keresztény házasságban?
0: Jó, ez most nem etalon, de most ez tényleg most így ugrik be. Nálunk, ami fontos, meg működött is, tehát Isten egyértelmű, kell legyen az alap, tehát ezt tudjuk, anélkül nem működik. Tehát a házasság, vagy bárkinek a házassága ettől állhat, hogy a sziklára épült, vagy nem a sziklára épült. Ezen kívül én, amit kiemelnék, ami szerintem nagyon fontos, az totális transzparencia, őszintesség, teljes, tehát nincs semmilyen sumákolás a másik előtt, rejtegetni való, tehát teljes őszintesség, és nyilván szeretetben hordozás a másiknak. Hát ez a szeretet négy válfaját is fel kell vegye, de a feltétel nélküli szereteted is nagyon sokszor. Ezt emelném ki. Isten, őszintesség, szeretet. Mi a véleményetek arról, ha egy megtért ember elválik a gyülekezetétől, elég erős lehet a személyesen a kapcsolata Istennel, befolyásolja az Istennel való kapcsolatát, tulajdonképpen megélheti egyedül szólóban a kereszténységet, az Isten-ember kapcsolatot.
1: Tehát mindenféleképp szükséges egy gyülekezet hozzá, és én úgy látom, hogyha te leválsz egy gyülekezetről és mész máshova, akkor fogsz magaddal tereket cipelni, és nem fogod tudni önfeledten élvezni azt az új gyülekezetedet, hogyha jó esetben új gyülekezetet keresel magadnak. Amit még gondolni akartam, hogy igen, hogy van az a példa, hogy tökéletes gyülekezet nincsen, és hogyha azt keresed, vagy ha megtalad a tökéletes gyülekezetet, és csatlakozol, akkor nem lesz az, mert te már ott vagy. Tehát ilyet ne keressünk. Vannak olyan helyzetek, mikor leválunk egy gyülekezetről Isten akaratából, ez akkor, amikor plántálunk gyülekezetet, vagy megbíznak minket, vagy elköltözünk, és de ilyen esetben is, meg minden esetben az a fontos, hogy jó alapokkal válj el attól a gyülekezettől, ne haragol a szívedbe, mert akkor az új helyen is csak haragot fogsz találni, és ez Istennek nem kedvező, és ez megbonthatja a kapcsolatodat Istennel.
0: Annyit fűznék még ezt, bocs, már nem kiegészíteni akarlak, csak így beugrott a válaszod kapcsán. Én úgy tapasztalom, és vannak tőlem sokkal idősebbek, akik azt mondják, hogy Istennek mindig gondja van az övéire. Tehát bárhova mennek, gondja van arra, hogy találjon testvéreket, akikkel közösséget alkothat, egy közösségbe járhat. Illetve a közösségből kivonjuk magunkat, szerintem egy csomó minden alul kivonjuk magunkat, a számon kérhetőség, a egymás iránti szeretet, a egymás megerősítése, úrvacsori közösség, stb. Tehát közösségi gyakorlatokat nem fogunk tudni végezni, illetve ezeket élvezni, haszonélvezni, vagy alkalmazni az életünkre, amelyek nagyon sok esetben elengedhetetlen feltételei annak, hogy az Isten-ember kapcsolat erősödjön és lelkileg fejlődjünk. Tudom, hogy nem mindenki érted el egyet. Én ezt így látom, így tapasztalom, nem csak én, szerintem még azért páran felsorakoznának mellém, akik társulnak a gondolatainkhoz.

0: Következő kérdés, hogy mi a véleményetek a női tanítókról? Helyes vagy sem? Az 1 Korintus 14 ír erről, ami ellene szól, és akkor miért van ennyi gyülekezetben női tanító, főleg az Egyesült Államokban és Angliában?
1: Jó, a mi környezetünkben ez könnyebb lenyeletni, tehát biztos van egy kultúrnyomás, meg ilyesmi. Akik amellett érvelnek, hogy megengedik, tehát itt tulajdonképpen arra éleződik ki a kérdés, hogy gyülekezetben Isten tiszteletben prédikálhat egy nő, mások már azt is megkérdezik, hogy tehet-e bizonyságot, taníthat-e meg ilyesmi. Jelenleg mi, tehát a mi felekezetünk, én is, egyébként nem csak a felekezetem miatt, én ezzel értek egyet ebben vagy a konszenzusban, úgy látjuk, hogy a tanítás nem engedi meg Isten a gyülekezetekben a nőknek. Nem értjük miért, van ebben valami titok, de olyat nem engedi meg a gyülekezetben. Ott érve Pál apostol, egyébként nagyon érdekes, az 1 Korintus 14:34-35-re hivatkozik a kérdés feltevő, hogy Pál nem azt mondja, a gyülekezetben, hanem a gyülekezetekben. Tehát nem csak arra a gyülekezetre volt ez specifikus, hanem a gyülekezetekben. Na most más kérdés, hogy vannak azért területek, ahol a nők nagyon ügyesek, például a gyerekek tanításában, a gyerekekkel való foglalkozásban. Tehát itt kimondottan a gyülekezeti dologról van szó, ebben nem engedi, hogy ők prédikálnak, ők tanítsanak. Nem látom egy kárhoztatos bűnnek viszont, tehát hogyha valahol az van, vagy egy specifikus helyzet azt kívánja, meghaltak a férfiak, háború volt, vagy kiürült a gyülekezet, hogy egy nő fog tanítani, meg ilyesmi. Viszont az isteni rend az az, hogy az emberek, a férfiak a helyükön legyenek, és helytálljanak ebben a szolgálatban is. Uh-huh. Én így látom. Ettől függetlenül vannak nagyon ügyes nők, akik azért kémátkoznak, hogy mellettük lévő férfiak, az ismerős körükben, a testvéri körükben az valóban a helyükön legyenek, és megfelelőképpen szolgáljanak.
0: De még behoznám az 1 Timótós 2:12-t, ahol azt írja Pál, hogy a nők nem lehetnek tanítók a férfiak fölött. Tehát nagyon fontos az aláhúzva, amit te mondtál, hogy gyerekeket taníthatnak, nőket taníthatnak, női konferenciákon nyilván nőket, de hogy nem lehetnek ők a lelhi hierarchia csúcsán, nem ők lehetnek az, aki megadják a nevet, de ez nem azt mondja, hogy a nők kevésbé fontosak, vagy nem csinálnak szolgálatot gyülekezetükbe. Igen, amit te is mondod, más adatot meg nekik.
1: Ez nagyon jó, ez a gondolat, tehát a funkció, tehát hogy a férfi kell irányítson, felelősséget vállaljon, irányt adjon.
0: Igen, igen, igen.
1: A nő mellé állhat, segítheti, támogathatja, de te ezt tanítja Pál. Én se értem, hogy miért. Tehát ott érvel valamit, hogy mert a férfi teremtetett először, de ennyi. És akkor ezt el kell fogadni. Tehát akik egyébként alázatosan belehajolnak ebbe, semmilyen kár nem szenvedik, és Isten ugyanolyan nagyon szépen tudja őket használni. Tehát ameddig az isteni rendhez igazodunk, és ezt nem csak a nőknek címzem, a férfiaknak is. Tehát mi férfiak legyünk a helyünkön, és a nők tényleg azt mondják, hogy wow, jó ezek a férfiak mellett lenni, biztonságot kapunk, irányt kapunk, tanítást kapunk tőlük, jó az ige hirdetésük. Ne szigyenítsenek meg bennünket a nők, tegyünk mi ezzel ellen.
0: Igen. És mi ezért számot is kell adjunk egyszer, szóval. Nem olyan könnyű.

0: Bűnnek számít többféle online keresztény gyülekezetből tanítást hallgatni? Online gondolom tanításokat hallgatni a különböző gyülekezetekből. Nem kellene ez, vagy egyhez, egy gyülekezethez szükségesnek lennem, és nem hallgatnom másokat? Kérdezek a hallgató.
1: Hát egy gyülekezethez mindenféleképp hűségesnek kell lenned, egy helyi gyülekezethez, ami nem online van. Egyszer hallottam egy olyat, hogy az a az igazi te gyülekezeted, aki meglátogat téged, hogyha beteg vagy. Most hát, hogy én hallgatok egy gyülekezet Amerikából, ami nagyon jól esik, és tartok a ima közösséget is, de ők nem fognak tudni arról, hogy én beteg vagyok, hogyha bármilyen szükségem van. Tehát helyileg kell csatlakozunk egy gyülekezethez, akit nem tudunk lenémítani, nem tudunk kikapcsolni, hogyha megunjuk, hanem ott vagyunk, és vállaljuk annak minden pozitívumát és negatívumát is. Ami az online tanításokat illeti meg, hallgass, amit szeretnél. Próbáld meg, melyik, ami tetszik, melyik az, ami nem tetszik. Én is edzés közben van, hogy tematika az alapján hallgatok különböző tanításokat, különböző gyülekezetektől. Mindegyiket hiszem, hogy meg tudja áldani az Úr, ami jó, azt megtartom, ami nem, azt meg elfelejtem, de online tanításokat lehet hallgatni, viszont egy helyi gyülekezetnek legyél a tagja.

0: Na és akkor az utolsó kérdés. A sok ígéret, amelyet Istentől kaptunk, mindenkire vonatkozik? Akkor is, hogyha esetleg nem vagyok megtérve? Közben törekszem közeledni Istenhez és keresni őt.
1: Jó, ez megint egy nagy téma. A lényeg, mindig meg kell vizsgálni az adott szakaszt, amit olvasok. Milyen kontextusban, mi az egy példázat, egy történeti leírás, egy vers, egy ima. Tehát meg kell nézni a kontextus is, hogy miben hangzik az el. És Isten meg tudja ezt mutatni, hogy most ez egy általános érvényű, mindenkire érvényes, az egész világra, például Isten vissza fog jönni és ítélni fog élőket is, holtakat. Ebben mindenki beletartozik, függetlenül attól, hogy most meg volt érve, vagy nem volt megtérve. Szóval vannak olyan dolgok, amelyek nem érvényesek mindenkire. Csak arra érvényes, aki mondjuk egy gyülekezetnek a tagja, arra érvényes, aki házas, arra érvényes, aki özvegy, arra érvényes, aki király, arra érvényes, aki beosztott, arra érvényes, aki főnök, stb. Stb. Tehát ezeket meg kell vizsgálni. És Istennek a lelke tud ebben vezetni. Azt hiszem, podcastet szántunk is erre, hogy Istent hogy értem meg a Biblia olvasás által. Én ezt vizsgálnám meg, és kérném az Urat, hogy vezessen. Ez egy egyszerű Biblia tanulmányozás tulajdonképpen.
0: Ugye.
1: És érteni fogom, hogy mi az, ami rám vonatkozik, meg Isten lelke érzékenyít ezt, hogy ez az ígéret az enyém, és ez be fog teljesedni.
0: De hogyha keresed Istent, és közeledsz ahhoz, hogy törekszel ahhoz, hogy közeledj hozzá, akkor a jó úton haladsz, és csak így tovább.
1: Így van. Nagyon jól mondod már, köszönöm.
0: Jó, ezek voltak a ti top 10 kérdéseitek. Jövő héten reméljük, hogy újra találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Mindezt érted. Érted már?
3: Majd megfogod.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a próbatétel áldása. A mai ige Róma beliekhez írt levél 5. fejezet 3. verse. A nyomorúság munkája ki az álhatatosságot. Gondolatok az igéről. Ez is ígéret, ha nem is a formájára, de lényegére nézve. Türelemre van szükségünk, és ez az ige megmutatja, hogyan juthatunk hozzá. Maga a béketűrés tanít meg a türelemre, ahogyan úszás közben tanulunk meg úszni. Szárazföldön nem tanul meg senki úszni, nyomorúság nélkül sem tanul meg senki tűrni. Hát nem érdemes elszenvedni a nyomorúságot, ha ezáltal miénk lehet az a nagy belső békesség, amellyel el tudjuk fogadni Isten akaratát? Az igevers azonban valami olyasmit állapít meg, ami nem felel meg az emberi természetnek, hanem természet feletti. A nyomorúság önmagában csak türelmetlenséget, hitetlenséget és lázadást szül, de a kegyelem titkos kohójában béketűrés lesz belőle. Amikor mi csépeljük a gabonát, a por felkavarodik. Ha Isten próbatételével csépel minket, a por szépen leüllepszik. Mi, ha felrázunk valakit, nem azért tesszük, hogy annak békessége legyen. Az Úr azonban ezért teszi ezt gyermekeivel. Ez valóban nem emberi cselekvésmód, hanem a bölcsesség kútfejét, Istenünk dicsőségét szolgálja. Uram, kérlek, kegyelmet tegye számomra is áldássá a próbatételt. Nem akarom magam kivonni annak kegyelem teljes áldása alól. Kérlek azért, hogy vedd le rólam a nyomorúságokat, de sokkal inkább arra kérlek, hogy szabadíts meg az álhatatlanságtól. Krisztusunk vést szívünkbe keresztedett, a te béketűrésed képét. Jom Kippur a zsidók legszentebb napja. A Jom Kippur most tegnap szeptember 20-án vasárnap este köszöntött be.

0: és ma, szeptember 21-én, hétfőn este megy ki. Jom Kipur az engesztelés napja, a zsidó év legszentebb napja, amikor a böjt, az imádság és az önvizsgálat egyetlen célt szolgál, megtisztulni az elmúlt év vétkeitől és új elhatározásokkal kezdeni az újat. A zsidó hagyomány szerint Jom Kipur különleges lehetőséget kínál a megtérésre és az örökkévaló bocsánatának elnyerésére. A 25 órás böjt, a fehér öltözet, a különleges imák és az ünnephez kapcsolódó szokások mindazt fejezték ki, hogy ezen a napon az ember befele fordul, számot vet önmagával, és igyekszik rendezni kapcsolatát Istennel és az embertársaival. Október a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa idén is október 1 és 31-e között rendezi meg az Október a Reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepsége október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a deáktéri evangélikus templomban, amelyen ígért hirdett Pap János baptista egyházelnök. Közreműködnek a Veselényi utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Calvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránia énekkar. Este 17:30-tól térzenével szolgál az egressi béni református művészeti középiskola. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma hétfőn felszakadozik a felhőzet, többfelé eshet eső, északnyugatira fordul a szél, 19-24 fokunk van. Kedden mozognak a felhők, sok napsütéssel. Néhol lehet zápor, erős északnyugati szél mellett is 16-21 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

Szól a Szkriptúra. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Reggeli csendesség. Jézus imádkozni tanít.

Történt egyszer, hogy valahol éppen imádkozott. És amint befejezte, tanítványai közül az egyik azt mondta neki: Uram, taníts meg minket imádkozni, ahogy János is megtanította tanítványait. Lehet, hogy már néhányszor benned is felmerült az a kérdés, hogy vajon milyen a helyes, az úgynevezett jó és Istennek tetsző imádság. Hogyan kellene imádkoznod, hogy az biztosan célba érjen? Amikor Jézus a tanítványok kérésének engedve imádkozni tanítja őket, rávilágít néhány fontos szempontra az imádság kapcsán, amelyeket te is megszívlelhetsz. Így kezdi az imádságot. Atyánk, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Te is indíthatod így az imádat. Dicsérheted az Urat nagyságáért és hatalmáért. Elmondhatod, elénekelheted, hogy szent az Úr neve. Majd kérheted tőle, hogy nyilvánuljon meg benned is általad az ő országa. Hogy legyen benned szeretet, öröm és békesség. Hogy Isten akaratában járva ezt tud képviselni az emberek között. Hogy ennek megvalósulásáért fáradozzál.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponta. Ez a kérés is benne van az Úr imájában. Ez arra bátoríthat téged, hogy tárt bizalommal a szerető, gondviselő Atya elé minden szükségedet, tudva azt, hogy ő örül annak, ha betöltheti azokat. Bocsásd meg a bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek. Ezeket a szavakat hallva elgondolkodhatsz azon, hogy miért kell bocsánatot kérned Istentől, vajon mivel bántottad meg őt? És azon is, hogy kinek kell megbocsátanod. Majd imában is kifejeztheted ezt.

ne vigy minket kísértésbe. Isten nem visz téged kísértésbe, de az ördög csábítani akar. Pusztulásba, romlásba akarja dönteni az életedet. Ezért kérd az Úrtól, hogy amikor a kísértő olyan dolgokat kívántat meg veled, ami eltávolít tőle, ne hagyjon egyedül a kísértésben, hogy tudj annak ellenállni, szem előtt tartva azt, hogy a kísértés soha nem lesz olyan mértékű, amit ne tudnál elhordozni. Ahogyan ezt Pál apostolnak a korintusiaknak írt első levelében is olvashatod. Hűséges az Isten, erődön felül nem hagy megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, hogy kibírjad. Szabadíts meg a gonosztól. Te is kérheted az Urat, hogy tegyen szabaddá azoktól a gonosz erőktől, amelyek el akarnak szakítani téged tőle. Amelyek meg akarnak fosztani azoktól az áldásoktól, amelyeket az Atya akar adni neked. Végül pedig megvallhatod, hogy Uram, tied a nagyság, a hatalom, a fönnség, a szilárdság és a dicsőség. Hiszen minden a tied a mennyben és a földön. Amen.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 21-e. Krónikák második könyve, 34. fejezet, 26-tól 33. versig. De mondjátok meg Júda királyának, aki azért küldött benneteket, hogy megkérdezzétek az Urat. Ezt mondja az Úr, Izrael Istene, azokról az igékről, amelyeket hallottál. Mivel megrendültél, és megaláztad magad az Isten előtt, amikor meghallottad kijelentését erről a helyről és lakóiról, mivel megaláztad magad előttem, megszaggattad a ruhádat és sírtál előttem, azért én is meghallgatlak. Így szól az Úr. Gondoskodom róla, hogy őseid mellé temessenek, és békességgel kerülj a sírodba. Neked nem kell meglátnod mindazt a veszedelmet, amelyet erre a helyre és lakóira elhozok. És megvitték a választ a királynak. A király ekkor összegyűjtette Júda és Jeruzsálem véneit. Azután fölment a király az Úr házába, meg minden júdai férfi és Jeruzsálem lakói, a papok és a léviták, meg az egész nép apraja nagyja. És felolvasta fülük hallatára a szövetség könyvének minden igéjét, amelyet az Úr házában találtak. Majd odaállt a király a helyére, és szövetséget kötött az Úr színe előtt, hogy az Urat követik, parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit teljes szívükből és teljes lelkükből megtartják, és teljesítik a szövetség igéit, amelyek megvannak írva abban a könyvben. Elfogadtatta ezt mindazokkal, akik Jeruzsálemből és Benyáminból ott voltak. És Jeruzsálem lakói az Istennek, őseik Istenének a szövetsége szerint jártak el. Jósiás pedig eltávolított minden utálatos bálványt Izrael fiainak valamennyi tartományából, és minden Izraelben található embert Istenüknek, az Úrnak a szolgálatára kötelezett. Nem is tértek el az ő egész életében őseik Istenétől, az Úrtól. Vajon mitől vált olyan erőssé a törvénykönyv felolvasása Jósiás király által az egész város előtt, hogy gyerekek és felnőttek egyaránt nagy várakozással hallgatták végig? A válasz ott van a történetben. A királyt megrendítette, amikor ő maga először hallotta a törvénykönyv szavait. Ez a megrendültség szolgáltatott elegendő alapot ahhoz, hogy amikor az egész nép előtt olvasta fel ugyanazokat a szavakat, még mindig a hatásuk alatt volt. Lehet, hogy ma is csak érintettséggel lenne szabad bármit is felolvasni mások előtt. Óhatatlanul felvetődik bennünk egy kérdés. Hogyan juthatok ilyen állapotba felolvasóként, akár meseolvasók vagyunk, akár bibliai textust olvasunk fel, akár egy ének szövegét? A történet mindenképp arra kényszerít bennünket, hogy alaposan tegyük próbára magunkat minden felolvasás előtt. Megérint-e a szöveg annyira, hogy érdemes legyen azt másokkal is majd megosztani? Ennek hiányában sajnos sokszor üresen hangzanak a felolvasott mondatok. A gyülekezeti gyakorlatban is fontos feltétel, hogy az ige hirdetést megelőzően a bibliai szakaszt felolvasó testvér szavaiban mindenki érezze meg a lélek érintését. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Dwight Jenkins írta Ontárióból, Kanadából. Hivatásunk felismerése. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írt levelének 3. fejezetének 23. verse. Kiskoromtól kezdve ügyvédnek készültem. Egy zseniális ügyvéd inspirált az egyik tévéműsorból, aki hamisan megvádolt ügyfeleket képviselt. Büntetőjogi ügyvédként végeztem a gyakorlatomat egy ügyvédi irodánál, aztán később megnyitottam a saját praxisomat. Végül rájöttem, hogy szükségem van egy részmunkaidős állásra is, úgyhogy elkezdtem a telemarketing területén dolgozni. Ott megtanultam, hogy milyen fontos a marketing és az érdekérvényesítés minden üzleti tevékenységben. Eléggé elkeserített, mikor már nem tudtam teljes állásban ügyvédként dolgozni, de afroamerikai férfiként eszembe jutott Paul Robertson példája, aki a rasszizmus miatt feladta jogászi karrierjét, majd világhírű bassbariton énekes és aktivista lett. Az ő története motivált, hogy kitartsak. Ma, 70 évesen különböző kiadványokba írok, és az idősek és társadalmi periférián lévő csoportok érdekében szólalok fel. Ez célt és örömet ad nekem. A keresztény témájú írások pedig segítenek, hogy kapcsolatban maradjak Istennel. Még ha nem is a tervek szerint alakul a karrierünk, Isten segítségével felfedezhetjük, hogyan használhatjuk képességeinket az Úr és mások szolgálatára. Istenünk, vezess minket, hogy képességeinket, vágyainkat és tehetségünket a Te szent akaratodhoz igazítsuk. Amen. Napi gondolat. Isten segít, hogy hasznos munkát találjak. Imádkozzunk az afroamerikai keresztényekért.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Reményik Sándor, megváltó szavak. Szavak, szavak, szabadító szavak. Ó, hányszor, hányszor ócsároltalak, hogy kongók vagytok, üresek, szegények, hogy nem éri be veletek a lélek. Szavak, szavak, szabadító szavak, én most tőletek bocsánatot kérek. Mert sokszor, sokszor megváltottatok, magam fölé felmagasztaltatok, bűnből, világból kiemeltetek, mert külön lélek szengő lelketek, és zengéstekből külön élet támad, hadat izembe kínnak és halálnak. Szavak, szavak, szabadító szavak, ó, hányszor, hányszor ócsároltalak. Pedig hurcolni ilyen életet csak szavak szent mámorában lehet, s be nagy dolog kimondani a szót, kellőt, illőt, épp odavalót, pótolhatatlant és páratlan egyet, melyet az Isten csak nekem teremtett, melynek gyökere földi szenvedés és földi szenny és földi szerelem, de koronája csillagokig ér, és benne zúg a világegyetem. S ha kimondottam a megváltó szót, a magamat és mást szabadítót, az égig zengőt, mi komor öröm világok felett állni vele fönn, s egy szürke életfosztányt fénybe szőve, mint örök égő csóvát vetni le a hegytetőről a múló időbe.

0: Isten műhelye.
1: A jellem tökéletesítése. Hogy fiaink olyanok legyenek, mint a plánták, nagyokká nőve ifjúkorukban, leányaink, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok. 144. Zsoltár, 12. vers. Gondolatok az ígéről. Ha a fiatalok fontosnak tartják a jellem fejlesztését, megértik, hogy olyan munkát kell végezniük, amely kiállja a próbát Isten előtt. A legszerényebb és legerőtlenebb ember is feljuthat az elérhetetlennek látszó magaslatokra, ha kitartó erőfeszítéssel ellenáll a kísértéseknek, és felülről kér bölcsességet. Mindez azonban nem érhető el a döntő elhatározás nélkül, hogy hűségesen teljesítjük kicsiny kötelességeinket. Állandó éberséget kíván, hogy ne engedjük megerősödni helytelen jellemvonásainkat. A fiatalok is felruháztatnak erkölcsi erővel, mert Jézus azért jött el a világba, hogy példaképünk legyen, és mindnyájunknak isteni segítséget nyújtson. Ez a világ Isten műhelye, ahol minden követ ki kell faragnia, hogy beépíthető legyen a mennyei templomba. Addig kell csiszolnia, amíg kipróbált értékes kővé válik, és alkalmas lesz arra, hogy elfoglalja helyét az Úr épületében. Ne lepődjünk meg, ha Isten kalapáccsal és vésővel alakítja jellemünk éles sarkait, még előkészít arra, hogy betölthessük a helyet, amelyet ő szánt nekünk.

0: fényes napot kívánok!
1: Jézus ezt mondta: még egy kis ideig közöttetek van a világosság, addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmába ne kerítsen titeket, mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. János evangéliuma 12. fejezet 35. vers. Úgy tűnik, hogy Jézus nem válaszol a zsidók kérdésére: kicsoda ez az emberfia? De ez csak a látszat, mivel a válasza sokkal mélyebb, és rámutat a munkára, amit kijelölt számukra, ugyanakkor e munka elutasításának a veszélyeire is. Ezt szem előtt tartva gondoljunk arra, hogy mit határozhatunk el a nap kezdetén a testi egészségünk, az élet és az értelmi egészség után, a menny harmadik ajándéka tekintetében. Ünnepélyesen szól a felhívás: használd a világosságot, míg lehetőséged van rá, különben elhatalmasodik fölötted a sötétség, és eltéveszted az irányt. A szöveg 4 gondolatot tartalmaz. Első: Jézus a világ világossága, de figyelem, még egy kevés ideig. Második: elméletileg világosságban van részed, de vajon a gyakorlatban is abban jársz? Harmadik: ha nem a világosságban jársz, biztosan elhatalmasodik rajtad a sötétség. Negyedik: a sötétségben vagy, nem tudod, hová mész. Még az orvostudomány terén elért szédületes fejlődés ellenére is egyre betegebb a nemzedékünk. Sötétség telepedett ránk, és nem tudjuk, merre menjünk. Járjuk körül a fentebb említett gondolatokat, de most fordított irányban. Negyedik: nem biztatóak az emberiség egészségéről szóló hírek. Látjuk-e még a fényt az alagút végén? Harmadik: miért hatalmasodott el rajtunk a sötétség, ha Jézus a világ világossága, aki bebizonyította, hogy a legsúlyosabb betegségekre és szenvedésre is van megoldása? Azért, mert bár rendelkezünk a világossággal, a kívánságok, a világhoz való hasonulás, a kényelem és a mennyei világosság elutasításának útját járjuk. Második: mi a teendő? Határozzuk el, hogy a világosságban fogunk járni. Első: még egy kevés ideig veletek van a világosság. Dicsőség az Úrnak, a bűn történelme a végéhez közeledik, de nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Neki engedelmeskedve, bármilyen változás jótékonyan hat az egészségünkre. Döntsünk tehát még ma! Uram, hálát adunk irgalmadért, megbocsátásodért és erődért. Kérünk, ihles a te lelked által, hogy kezdjünk el változtatni az életünkön, hisz oly nagy szükségünk van a változásra.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 21-én így szól Isten igéje. És az Úr teljesítette kérésemet, amivel hozzáfolyamodtam. Sámuel első könyve első fejezet 27. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Meghallották Erzsébet szomszédai és a rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és vele együtt örültek. Lukács evangélium első fejezet 58. verse. Carmichael Emmy ír származású misszionárius, Merek című életrajzi ihletésű kötetében arról ír, hogy kislánykorában azt szerette volna, ha az édesanyjához hasonlóan neki is fehér bőre, kék szeme és vörös haja lenne. Egy ige hirdetésben megragadta őt, hogy Isten mindig meghallgatja az imádságot és válaszol. Ezért el is határozta, hogy este, lefekvés előtt azért fog imádkozni, hogy Isten tegye a barna szemét szép kékké, a sötét haját vörössé. Egy percig sem kételkedett abban, hogy meg fogja kapni, amit imádságban kér Istentől. Reggel, amikor felébredt és belenézett a tükörbe, keserves sírásra fakadt. Éveknek, évtizedeknek kellett eltelnie ahhoz, hogy megértse, miért áldotta meg Isten sötétebb hajjal és barna szemekkel. Úgy alakult ugyanis az élete, hogy Indiában lett misszionárius, ahol nem vörös hajú idegenként tekintettek rá, hanem közülük valóként. Hogy Erzsébet mit élhetett át, amikor évről évre azzal szembesült, hogy kitartó imádsága ellenére nem született gyermekük, el se tudjuk képzelni. Az idő múlásával egyre jobban kezdhette elveszíteni a reményt. Lehet, hogy Zakariással már lemondtak arról, hogy valaha is születhet gyermekük. Istennek azonban terve volt velük is, ahogyan a születendő gyermekkel is. Istennek terve van veled is. Hiszed-e ezt? Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy neked terved, célod van velünk. Kérünk, segíts, hogy felismerjük, mi a szándékod velünk, és hogy milyen nagy irgalmat tanúsítottál irántunk. Add, hogy őszinte szívvel tudjunk fordulni hozzád. Adj bölcs szívet, hogy el tudjuk fogadni nemleges válaszaidat is. Nyisd meg a szemünket, hogy felismerjük mindazt, amit ki akarsz munkálni életünkben. Amen. Pablényi Edina áhítatát hallottuk, a nap igéi voltak, és az Úr teljesítette kérésemet, amivel hozzáfolyamodtam. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Meghallották Erzsébet szomszédai és a rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és vele együtt örültek.

Egyszer egy nagy király érdekes kérdéssel fordult egy idős, bölcs lelki pásztorhoz. Úgy tartják a te tanításaid, hogy ha valaki 100 éven át a lehető legrosszabb tetteket követi el, de halála előtt őszintén bocsánatot kér Istentől, az új életet és örökké valóságot nyerhet. Ezzel szemben, ha valaki csupán egyetlen bűnt követel, de nem bánja meg, az örökre elkárhozik. Valóban ez a helyzet? De hol van ebben az igazság? Hiszen így 100 bűn könnyebbnek tűnik, mint egy. Az idős lelkipásztor nem kezdett hosszadalmas vitába, hanem egy egyszerű példával válaszolt. Felség, ha fogok egyetlen hatalmas követ, és a víz felszínére helyezem, mi történik vele? Elmerül vagy fennmarad? Természetesen elmerül, felelte a király, némileg értetlenül. És ha fogok 100 ilyen követ, beleteszek egy csónakba, majd a csónakot a vízre bocsájtom, akkor a kövek elmerülnek vagy fennmaradnak? A csónak lebegni fog a vizen, mondta a király. Akkor ezek szerint 100 kő és egy teljes csónak könnyebb, mint egyetlen kő? Kérdezte a lelkész. A király ekkor megértette a példázat mélyebb értelmét, de mégsem tudott mit válaszolni. Pontosan ez a helyzet az emberekkel is, felség, magyarázta tovább a lelkész. Hiába terheli valaki vállát rengeteg bűn, ha a hit csónakjába szállva Istenre támaszkodik, ő megmenti őt az elkárhozástól. Az viszont, aki csupán egyetlen bűnt követel, de nem keresi Isten irgalmát, végül sajnos el fog veszni.

Ez a történet a bűn súlyáról és az üdvösség feltételéről szól. Az ember megváltása nem a bűnök mennyiségén, hanem a szív állapotán múlik. A történetben szereplő csónak, a hitet, a bűnbánatot és Krisztusba vetett bizalmat jelképezi. Az üdvösség alapja a kegyelem, ami egyedül Krisztus megváltó tettén keresztül valósulhat meg. Ezt a kegyelmet azonban csak azt tudja befogadni, aki elismeri bűnös állapotát, és szíve mélyéből vágyik a változásra. A történetben az egyetlen kő a megbánás nélküli, elutasító szív. A kő nem tud fennmaradni a víz felszínén épp úgy, ahogy a bűnös ember sem élheti túl a bűn és az Istentől való elszakadás következményeit, ha nem fordul a megváltás forrásához.

A bűn súlya nem önmagában a mennyiségben rejlik, hanem abban, hogy a bűn elválaszt minket Istentől. Egyetlen szándékos, meg nem bánt bűn is képes olyan szakadékot teremteni, ami elválaszt Jézussal való kapcsolatunk megélésétől. A bűnbánat a megtérés folyamatának elengedhetetlen része. Az a fordulat, amikor az ember felismeri, hogy a bűn nem pusztán rossz cselekedet, hanem az Isten elleni lázadás megnyilvánulása, és ezért fordulunk el a bűntől.

A történetben szereplő sok bűnt elkövető ember végül megmentést nyer, mert az utolsó pillanatban feladja a saját erejébe vetett hitét, és beszáll a hit csónakjába. A bűnbánata, a megváltóba vetett hite emeli ki a bűnös élet elkerülhetetlen süllyedéséből. Ezzel szemben az az ember, aki az egyetlen bűnét sem bánta meg, továbbra is önmagára támaszkodik. Végül a saját kevésségének súlya húzza a mélybe, mert elutasítja a felajánlott segítséget. Isten soha nem utasítja el a bűnbánó szívet, de csak azokat tudja megmenteni, akik felismerik, hogy szükségük van rá.

mert mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Ingyen igazulnak meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. Róma beliekhez írott levél, 3. fejezet, 23. és 24. versek.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Széchenyi István, gróf Sárvár felsővidéki Széchenyi István, született 1791. szeptember 21-én, elhunyt Döblingben 1860. április 8-án. Politikus, valóságos belső titkos tanácsos, császári és királyi kamarás, író, polihisztor, közgazdász, a Batthyány kormány közlekedési minisztere, a legnagyobb magyar. Kossuth Lajos egyik legnagyobb politikai ellenfele méltatta őt így. Polgári erényben nagy férfi. Például az, akit én nem gyáva hízelségből, hanem meggyőződésből a magyarok legnagyobbikának szoktam nevezni. Eszméi, hatása és gyakorlati tevékenysége által a modern Magyarország egyik megteremtője. A magyar politika egyik legkiemelkedőbb és legjelentősebb alakja, akinek nevéhez a magyar gazdaság, a közlekedés, a külpolitika és a sport területén végrehajtott reformok fűződnek. Eszméit tartalmazó könyvei a Hitel, a Világ és a Stádium óriási hatást gyakoroltak kora szellemi megújulásában. Magyar terméknapja. Civilek kezdeményezésére született ez az ünnep. A petíció aláírói javasolták, hogy minden év szeptember 21-e Széchenyi István születésnapja legyen a magyar terméknapja. Célja, hogy ezen a napon a magyar emberek csak magyar árukat vásároljanak. Hazánkat elárasztották az alacsony minőségű külföldi áruk, melyek nem csak egészségünket veszélyeztetik, hanem olcsó dömping áraik és silány minőségük következtében ellehetetlenítették a magyar termelőket, vállalkozókat és kereskedőket. A boltok polcain található áruk túlnyomó része nem Magyarországon készült, előállítói külföldi cégek. Nem várható el a vásárlótól, hogy kizárólag magyar terméket vásároljon a hétköznapokon, mert számos áruféleséget nem tudna itthonról beszerezni, de előnybe részesítheti a hazai termékeket. A Magyar Dráma Napja. A Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére 1984-től minden évben szeptember 21-én ünneplik a Magyar Dráma Napját, annak emlékére, hogy 1883-ban ezen a napon volt Madách Imre az Ember tragédiája című drámai költeményének ősbemutatója a Nemzeti Színházban.

0: A művet Paula Jede állította színpadra. A nap célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar drámairodalom értékeinek jobb megismertetésére, valamint hogy ösztönözze az írókat újabb alkotások létrehozására. ENSZ Nemzetközi Békenap. Ennek a napnak szeptember 21-én az a célja, hogy a nemzetek szenteljenek figyelmet a tűzszünetnek és erőszakmentességnek. Az ENSZ minden népet és szervezetet felkért 2002-ben arra, hogy méltó módon ünnepeljék meg ezt a napot. Az ünnep megemlékezéssel és a békeharang megszólaltatásával zajlik. A harangot 1945-ben 60 ország gyermekei által adományozott pénzérmékből öntötték, Berlinben, a Friedrichshain Parkban található. Az ENSZ a béke jegyében 1948-ban közzétette az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát. A 29. cikk kimondja, hogy a személynek kötelességei vannak a közösségével szemben. Fontos, hogy a béke nemzetközi napja ne csupán egy jelkép legyen. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma hétfőn felszakadozik a felhőzet, többfelé eshet eső, északnyugatira fordul a szél, 19-24 fokunk van. Kedden mozognak a felhők, sok napsütéssel. Néhol lehet zápor, erős északnyugati szél mellett is 16-21 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

Szól a Szkriptúra. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Ahasvéros király uralkodása 12. évének első hónapjában, a Niszán hónapban Púrt, azaz sorsot vetettek, Hámán előtt napról napra és hónapról hónapra a 12. hónapig, az Adár hónapig. Akkor ezt mondta Hámán Ahasvérós királynak. Van egy nép, amely elszórtan és elkülönülten él a népek között, birodalmad minden tartományában. Törvényeik különböznek minden más népétől, és a király törvényeit nem tartják meg. Nem helyes, hogy nyugton hagyja őket a király. Ha a király jónak látja, adja írásba, hogy el kell pusztítani őket, én pedig 10 000 talentum ezüstöt mérek ki a tisztviselők kezébe, hogy vigyék a királyi kincstárba. Ekkor a király lehúzta kezéről a pecsétgyűrűt, és az agági Hámánnak, Hameddátá fiának, a zsidók ellenségének adta. Majd ezt mondta Hámánnak a király. Az ezüst maradjon a tied, a néppel pedig tedd, amit jónak látsz. Az első hónap 13. napján hívatták a királyi írnokokat, és megírattak mindent Hámán parancsa szerint a király kormányzóinak, az egyes tartományok helytartóinak, az egyes népek vezetőinek, minden tartománynak a maga írásmódja szerint, és minden népnek a maga nyelvén. Ahasvéros király nevében készült az írás, és a király gyűrűjével pecsételték le. Elküldték a levelet futárokkal valamennyi királyi tartományba, hogy egyetlen napon, a 12. hónap, vagyis az Adár hónap 13-án pusztítsanak el, gyilkoljanak le, és semmisítsenek meg minden zsidót, ifjakat és öregeket, gyermekeket és nőket egyaránt, vagyonukat pedig zsákmányolják el. Az írat szövegét törvényként adták ki minden egyes tartománynak, közölve minden néppel, hogy legyenek készen azon a napon. A futárok sietve útnak indultak a király parancsával, Sósán várában pedig kihirdették a törvényt. Miközben a király és Hámán leültek inni, Sósán városában riadalom támadt. Eszter 3. könyve 7-től 15-ig.

0: A nagy cselszövő.
1: Elszabadul a gonosz, mint egy megvadult folyam, ömlik Hámán gyilkos dühe az általa gyűlölt népre. A király pecsétgyűrűje birtokában most már bármit megtehet. Pusztítsanak el, gyilkoljanak le, semmisítsenek meg. A népirtás gonoszul aprólékosan leírt parancsa a parancsadó féktelen dühét mutatja. Minden zsidót, ifjakat és öregeket, gyermekeket és nőket egyaránt. Az áldozatok körét is milyen kegyetlen részletességgel határozza meg, nehogy egy valaki is kimaradjon. Honnan ez a féktelen, félelmetes, gyilkos düh? Olvassuk el János evangéliuma 10. fejezet 10. versét, s János evangéliuma 8. fejezet 44. versét. Figyeljünk az igékre. Igen, tőle jön Hámán indulata. A vár népe felzúdul. A király pedig és Hámán leültek, hogy igyanak. Hámán hidegvérű, cinikus gyilkos. De a király nem veszi észre, hogy az orránál fogva vezetik. Hisz épp az imént szeretett felesége életéről ítélt aljas szívű kegyeltje. Szinte morbid, ahogy most ül és naivan iszogat vele. Hová tette a szemét, kérdezhetnénk. És mi? Vajon észrevesszük hámányainkat, akik épp most vesznek rá minket valami ballépésre? Meglátjuk az ördög tőreit hízelgő külsejük mögött? Vajon nem ülünk fel a korszellemnek, az anyagi hajszának, a karriermókus keréknek, vagy másnak, ami elvakít, és ami talán szeretteinket is elsodorhatja mellőlünk? Vajon hűségesek vagyunk-e még elhívásunkhoz? Álljunk meg, és gondoljuk végig, a helyünkön vagyunk-e? Nem térítette le utunkról valami hízelgő Hámán, valami, ami ígéretes, csábító, de nem Istentől van, így végül csak romba dönthet. Újítsuk meg vele a szövetségünket és elhatározásunkat, hogy nem a láthatókra nézünk.

Akiket nem Isten kormányoz, azokon zsarnokok uralkodnak. És ezek a zsarnokok gyakran az önmagunk elé állított torlaszok, amelyeket alsóbbrendű énünk emel.

Tárjuk ki most a szívünket, tegyük le Isten elé terhünket, kéréseinket, tiszta szándékkal imádkozva. Imádkozzunk.

Atyám, kérlek, e tőled kapott szép reggelen, őrizd, óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek. Úgy vigyázz rájuk, mint az én szívemre, melyben nevüket őrzöm. Tartsd tőlük távol a kísértéseket, és térítsd őket arra az útra, amely a te dicsőségedbe vezet. A szívüket a bánat nyomja, tedd őket kitartóvá. Tudjanak bízni, remélni, segítő, megszentelő kegyelmedben. Kérlek, adj nekik nyugodt napot, zavartalan cselekvést, egész nap rajtuk pihenjen tetszésed. Élvezzék a föld örömeit, amelyeket a tiszta lelkek számára készítettél. Kérlek, Uram, távolíts el tőlem is minden akadályt, mely korlátozna engem a jóban. Törd meg szívem keménységét, és szabadíts meg békjóimtól. Atyám, adj nyílt, éber szívet, amely mindig kész az igazi barátságra, szeretetre, mások megbecsülésére. Amen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 21. Szeptember 21-e Máté napja. Máté, akit Lévinek is hívtak, a 12 apostol egyike, az első evangélium szerzője. Adószedő és vámos volt, mielőtt Jézus felszólította, hogy kövesse.
2: Máté napon sokfelé ilyenkor a búzát megszenteltették a templomban, majd a szentelményt a vetőmag közé keverték, de csak másnap kezdték a vetést. Munka közben tilos volt káromkodni.
1: Másütt ezen a napon nem szántottak, mert úgy vélték, akkor a földet föl fogja verni a gaz. Göcsejben is Pelva hétnek nevezték, mert úgy tartották, hogy az ilyenkor vetett búza polyvás lesz.
2: A szegedi öregek vetés előtt a vetőmagra keresztet vetettek. Atyának, fiúnak, Szentlélek Istennek neviben elvetöm, szaporodj. Göcsejben a gazda a nyelve alá három búza szemet tett, és a vetés végéig ott tartotta azért, hogy a madarak nyelve is leragadjon, ne kapjanak rá a vetésre.
1: Szeptember 21-23-a, a csillagászati ősz kezdete erre az időszakra esik, és egyben az őszi napi egyenlőség napja. Ekkor a nap 90 fok magasan delel az egyenlítő fölött, így a nappal és az éjszaka ezeken a napokon mindkét féltekén közelítőleg ugyanannyi ideig tart.
2: Decsi Gáspár, tolnai főprédikátor, költő e napon halt meg 1597-ben. Wittenbergben vált tudóssá, elégiái és a bűnökről írt munkái jelentősek.
1: Ez a nap, gróf Széchenyi István a legnagyobb magyar születésnapja. 1791 és 1860 között élte teremtő életét. Főbb művei, Hitel, Világ, Stádium, a magyar játékszínről, a Magyar Tudományos Akadémia alapítása, gazdasági egyesület, Lánchíd támogatása, hitvallása, egyedül bölcsesség emelheti honunkat magasbb díszre. Arany János írta a Széchenyi emlékezete című versében: nem hal meg az, ki milliókra költi dús éltekincsét, ám bár napja múl, hanem lerázván, ami benne földi, egy éltető eszmévé fénomul, mely fennmarad, s nőttön nő tiszta fénye.
2: 1846-ban elindult az első óbudai hajógyári balatoni gőzhajó a Kisfaludi, Széchenyi István kezdeményezése nyomán. Könyvtár is volt a mahagóni fehér arany belső burkolatú hajón.
1: 1984-től ezen a napon ünnepeljük a Magyar Dráma napját annak emlékére, hogy 1883. szeptember 21-én volt Madács Imre az Ember tragédiája című drámai költeményének ősbemutatója a Nemzeti Színházban.
2: 1993-ban törvénybe iktatták a Károli Gáspár Református Egyetem megalapítását, a Budapesti Református Teológia ennek hittudományi karaként működik tovább.
0: Thank you. Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Kóbor kutyát ragad fülön, aki olyan perbe avatkozik, amihez semmi köze. Példabeszédek könyve 26. fejezet, 17. vers.

Régebben volt egy kutyánk, amelyik hajlamos volt a szökésre. Az ösztöne mindig hajtotta, hogyha nyílik a kapu, uzsgyi, már surranjon is ki. Hiába vettük körül szeretettel, nem bántottuk, vittük sétálni, és hiába volt az udvarban is nagy helye szabadon rohangálni. Akkor is rendszeresen elkóborult. Mikor kiszökött és hívtuk, gyorsan messzebb futott. Olyan messzire elkalandozott, hogy sokszor nem találtuk. Viszont miután jól kicsavarogta magát, hazajött. Nagyon kellemetlen volt, hogy a szomszédok, utcabeliek becsöngettek hozzánk, hogy megint itt van a kutya a kapu előtt. Megfogták és segítettek behozni a kapun belülre. Ez persze nem tetszett neki, és én mindig féltem, hogy egyszer megharap érte valakit.

0: Salamon király ahhoz hasonlítja, ha olyan veszekedésbe avatkozol, ami nem rád tartozik, mintha kóbor kutyát csípnél fülön. Ahogy a kutyának sem tetszik, ha fülön ragadják, mikor ő menni akar, azoknak sem, akik éppen vitás helyzetben vannak. Ha te beleszólsz, akkor még jobban felszítod a haragjukat, amit most már rád is kiterjesztenek. Így aztán még nagyobb perpatvar keletkezik. Ha valakik vitáznak, ne akarj egyik vagy másik oldalra állni. Hagyd, hogy ők oldják meg a helyzetet. Ha nem megy, akkor is inkább próbáld meg csillapítani az indulatokat, ne hergeld még tovább őket. Maradj ki mások vitájából. Inkább beszélj velük akkor, ha elcsitulnak a kedélyek. Azzal sokkal többre mégy.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Jó cselekedetekre teremtettünk.
1: A mai ige Efézusi levél 2. vers. Mert az ő alkotása vagyunk Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtve, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Gondolatok az ígéről. Vannak lehetőségek a munkára, amit Jézusért végezhetünk, amelyekről soha nem álmodtunk. Egy keresztény, egy Krisztushoz hasonló férfi, vagy Krisztushoz hasonló nő, aki aktív Isten szolgálatában, aki jelen van a társas összejöveteleken, akik jelenléte majd másokat is bátorít. A vallás nem cselekedetekből áll. A vallás cselekszik, nem alszik. Jézus tiszta vallása az a forrás, amelyből a tisztaság, szeretet és önfeláldozás patakjai áradnak. Krisztus szeretetével, a szívben dicséretével, ajkainkon felmagasztaljuk nevét. Ösztönző erő hat a Krisztus szeretetével teli lélekre. Isten fiai és leányai meg kell mutassák, hogy ők mennyei eredetűek. Isten szemében az a nagy ember, aki a tömegek, a gondoskodás, a pénzügyi nyomás között megőrzi tisztán szenny a világi szennyeződés mocska nélkül. Imádság és hitáltal szilárdan Istenbe bízva a lélek mozdíthatatlanul áll az erkölcsi függetlenség alapzatán, mégis kedves, szívélyes, szerető szívű és jóságos. A társadalom kísértéseivel találkozik, de ellenáll, fenntartja közösségét Istennel, és a kommunikáció közte és Isten között képessé tesz arra, hogy társas kapcsolataidon keresztül átad nekik a legkitűnőbb áldásokat, amelyeket csak a menny adhat. Határozott és részrehajlás nélküli igazság lesz látható minden megnyilatkozásában, de kötelességei nem érnek itt véget. Isten többet kíván. Azt kívánja, hogy úgy szeresd a lelkeket, ahogy Krisztus szereti őket. Együttérzésedet igényli a szenvedők, tévedők iránt, akik ki vannak téve Sátán kísértéseinek. Kedvességedet, udvariasságodat várja el a szerencsétlenek iránt, nagy lelkű odafigyelést a mások irányában. A világgal való kapcsolatainkban úgy kell élnünk és viselkednünk, ahogyan mi is elvárnánk másoktól. Legyen életünk csendes, megszentelt példa, olyan istenfélő élet, amit jó szívvel hagyunk magunk után mások számára.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Várj nyugodtan jelenlétemben, míg gondolataim csendben kiformálódnak lényed mélyén. Ne próbáld siettetni ezt a folyamatot, mert a sietség földhöz ragadtá teszi a szívedet. Én vagyok a világ mindenség teremtője. Mégis úgy döntök, hogy szerény otthonommá teszem a szívedet. Ott ismerhetsz meg a legbensőségesebben. Ott szólok hozzád szent suttogással. Kérd lelkemet, hogy csendesítse el szívedet, hogy meghallhast halk és szelíd hangomat a bensődben. Állandóan beszélek hozzád. Életnek, békességnek és szeretetnek az ígéit. Hangold rá a szívedet, hogy venni tudjad ezeket az áldásoktól túlcsorduló üzeneteket. Tárd elém kéréseidet, és várj reménységgel.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Királyok első könyve, 19. fejezet, 12. vers. 5. Zsoltár, 4. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ezékiel könyve, 48. rész. Az új ország felosztása. Így következnek a törzsek név szerint. Az északi határszéltől kiindulva, amely a Hetlumban vezető út mentén halad Hamát felé, Hacarénánig úgy, hogy Damaszkus területe észak felé esik, Hamát mellett, a keleti oldaltól a nyugati oldalig Dáné lesz egy rész. Dán területe mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Áséré lesz egy rész. Ásér területe mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Naftálié lesz egy rész. Naftáli területe mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Manasséé lesz egy rész. Manassé területe mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Efraimé lesz egy rész. Efraim területe mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Rúbené lesz egy rész. Rúben területe mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Júdáé lesz egy rész. Júda területe mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig lesz a felajánlott terület, szélessége 25 ezer könyök, hosszúsága pedig annyi, mint egy-egy birtokrészé a keleti oldaltól a nyugati oldalig. Ennek a közepén lesz a szentély. Az a felajánlott terület, amelyet az Úrnak felajánlatok, 25 ezer könyök hosszú és 10 ezer könyök széles lesz. A felajánlott szent terület így oszlik meg. A papoké északon 25 ezer könyök hosszú, nyugaton 10 ezer könyök széles, keleten 10 ezer könyök széles, délen 25 ezer könyök hosszú. Ennek a közepén lesz az Úr szentélye. Ez a Cádok leszármazottai közül fölszentelt papoké lesz, akik előttem végezték tennivalójukat, és nem tévelyektek, mint a léviták, amikor tévelyget Izrael. Övék lesz ez, mint az országból felajánlott igen szent terület, a léviták területe mellett. A lévitáké lesz a papok területe mentén egy 25 ezer könyök hosszú és 10 ezer könyök széles rész. Az egésznek a hosszúsága tehát 25 ezer könyök, szélessége pedig 20 ezer könyök. Nem szabad ebből semmit sem eladniuk, sem elcserélniük, és nem szállhat át másra, mert ez az ország legjava, az Úr szent tulajdona. Az az 5 ezer könyöknyi terület, amely a 25 ezer könyök szélességből még fennmaradt, a város közönséges területe lesz, lakóhelyül és legelőül. Ennek a közepén lesz a város. Ezek a méretei. Az északi oldala 4500, a déli oldala 4500, a keleti oldala 4500, és a nyugati oldala is 4500 könyök. A város legelője észak felé 250, dél felé 250, kelet felé 250, és nyugat felé is 250 könyök lesz. Ami megmarad a felajánlott szent terület hosszúságából, keletre 10 ezer könyök, nyugatra 10 ezer könyök, az ott lesz a felajánlott szent terület mellett, termése pedig legyen a városban dolgozó emberek kenyere. Ami pedig a városban dolgozó embereket illeti, Izrael minden törzséből fognak ott dolgozni. A felajánlott terület összesen 25 ezerszer 25 ezer könyök. Ez a négyzet, amelyhez hozzátartozik a város birtoka is, legyen a felajánlott szent terület. A fennmaradó rész a fejedelemé. A felajánlott szent területnek és a város birtokának mindkét oldalán a 25 ezer könyöknyi területtől a keleti határig és nyugat felé a 25 ezer könyöknyi területtől a nyugati határig a törzseknek kiosztott birtokrészek közé eső terület lesz a fejedelemé. Ennek a közepén lesz a felajánlott szent terület és a szent templom. A léviták birtoka és a város birtoka a fejedelem birtokai közé, a fejedelem birtoka pedig Júda területe és Benjámin területe közé esik. A többi törzs területe így következik. A keleti oldaltól a nyugati oldalig Benjáminé lesz egy rész. Benjámin területe mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Simeoné lesz egy rész. Simeon területe mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Issakáré lesz egy rész. Issakár területe mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Zebuloné lesz egy rész. Zebulon területe mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Gádé lesz egy rész. Gád területe mellett a délfelé eső oldalon a határ Támártól a Kádés melletti Meribá vizéig húzódik, azután a nagy tenger patakja mellett. Ezt a földet kell örökségként sorsvetéssel felosztani, és így részesednek belőle Izrael törzsei. Így szól az Én Uram, az Úr. Az Új Jeruzsálem. Ezek lesznek a város kijáratai, a 4500 könyök hosszú északi oldalon kezdve. A város kapui Izrael törzseiről kapják a nevüket. Három kapu van északon, Rubené egy kapu, Júdái egy kapu és Lévié egy kapu. 4500 könyök hosszú a keleti oldal, és három kapu van rajta. Józsefé egy kapu, Benyáminé egy kapu és Dáné egy kapu. 4500 könyök hosszú a déli oldal, és három kapu van rajta. Simeoné egy kapu, Issakáré egy kapu és Zebuloné egy kapu. 4500 könyök hosszú a nyugati oldal, és három kapu van rajta. Gádé egy kapu, Áséré egy kapu és Naftálié egy kapu. A város kerülete 18 000 könyök, a város neve pedig ez lesz, ott van az Úr.

0: Mai szakasz, Ezékiel 48. rész. Miközben az előző fejezet megrajzolta az új Izrael teljes határvonalait, a 48. fejezet azzal folytatja, hogy részleteiben bemutatja a föld 12 törzs közötti felosztását. Megfigyelhetjük, hogy minden törzsnek juttatnak földterületet. Az északi országrész törzsei, amelyek az asszír hadjárat óta megszűntek létezni, visszakapják földjüket. Minden törzs új kezdetnek örvendhet a sorsolás által nekik juttatott területen. A törzsek között van egy különleges vagy szent földterület. Ez a központi rész magába foglalja a középen elhelyezkedő templomot, körülötte a papok és léviták tulajdonával. Ezt a területet szegélyezi a fejedelemnek juttatott földterület. Az izraeliták számára földjüknek ez a része az életük középpontját jelentette. Vajon mi életünk középpontjává tettük Istent? A központi területen fekvő új városnak 12 kapuja lesz. A 12 törzsről elnevezve, a Jelenések 21-12-ben leírt szent városhoz hasonlóan. A 21-11-ben benne vala az Isten dicsősége, és annak világossága hasonló vala a legdrágább kőhöz, úgy mint kristálytiszta jáspis kőhöz. A 21-12-14-ben és nagy és magas kőfala vala, 12 kapuja, és a kapukon 12 angyal és felírott nevek, amelyek az Izrael fiai 12 törzsének nevei. És a város kőfalának 12 alapja vala, és azokon a bárány 12 apostolának nevei. Ezékiel leírása csúcspontján kinyilatkoztatja a város nevét. Azt várhatnánk, hogy a város neve az Új Jeruzsálem lesz, de nem ez a helyzet. A várost így nevezik, ott lakik az Úr. Ezékiel könyvének központi témája Isten jelenlétével kapcsolatos. A könyv elején Izrael bűne előzi Isten jelenlétét, és az ítélet megérkezik. Most azonban Isten kijelenti Ezékiel által, hogy visszatér a helyreállított városba, a templomba, és az ő jelenléte mindenféle áldást hoz. Milyen találó a megújított város neve. Ott lakik az Úr. Tulajdonképpen ez a kijelentés az egész Biblia témája. Mózes első könyvében Ádám és Éva bűne elszakított bennünket Istentől. A Biblia többi része Isten tevékenységét mutatja be, hogy helyreállítsa jelenlétét közöttünk. A történet csúcspontja a Jelenések könyvében található, ahol Isten kijelenti, hogy ő újra velünk lesz. A Jelenések 21.3-ban így: ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. Minden hívő várhatja, hogy ebben a csodálatosan megújított városban éljen, amelyet Isten örök jelenléte tesz áldottá.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről sem. János evangéliuma 16. fejezet 23. vers. Akkor úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Korintusbeliekhez írott első levél, 13. fejezet 12. vers. A világegyetem minden kincse kutatásra tárul fel Isten megváltott gyermekei előtt. E föld lakói kimondhatatlan örömmel osztoznak az el nem bukott lények boldogságában és bölcsességében. Megismerik tudásuk kincseit, amelyeket a végtelen korszakokon át Isten kezemunkáinak szemlélésével gyűjtöttek. Tisztán látó szemmel nézik a természet dicsőségét, a csillagokat és naprendszereket, amelyek kijelölt pályájukon keringedek Isten trónja körül. Mindenre a legparányibbtól a legnagyobbig a Teremtő neve van felírva. Minden az ő végtelen hatalmát hirdeti. És az évek az örökkévalóság évei folyamán még káprázatosabb, még dicsőségesebb dolgok tárulnak fel Istenről és Krisztusról. Nő a szeretet, a tisztelet és a boldogság, miként a tudás is. Minél többet tud meg az ember Istenről, annál jobban csodálja az ő jellemét. A nagy küzdelem véget ért. Nincs többé bűn, és nincsenek bűnösök. Az egész világegyetem megtisztult. Tökéletes harmónia és boldogság tölti be a végtelen nagy teremtettséget. Tőle, aki mindent teremtett, árad az élet, a fény és az öröm a határtalan téren át. Az élők és az élettelenek a legparányibb atomtól a legnagyobb csillagig mind hirdetik tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal, hogy Isten a szeretet.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Bocsánatkérés. A jól működő kapcsolatok mindig magukban hordozzák a bocsánatkérés, megbocsájtás és kibékülés lehetőségét. Azért olyan hideg és távolságtartó sok-sok kapcsolat, mert valahol elsikkadt a bocsánatkérés. Gary Chapman.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Ha Isten indít, menj! Menj el földedről, rokonságot közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Mózes első könyve, 12. fejezet első vers. Akit Isten indít, annak valahonnan, valahová el kell jutnia. Abrám városa, Úr, a korának egyik legjelentősebb központja volt. A földközi tenger térségéből az ókori Mezopotámiába tartó kereskedők mindig utaztak keresztül értékes portékáikkal, így Úr rendkívül gazdag kereskedelmi, oktatási és technológiai központtá fejlődött. Az egyik író szerint a civilizáció kezdetét jelző első írott törvénykönyv is Úrban készült. Épp ezért nehéz szívvel hagyhatta ott bárki is ezt a várost, különösen azért, hogy Kánaánba költözzön. Kánaán a műveletlenség, kifinomulatlanság és fejletlenség megtestesítője volt. Senkinek sem jutott volna eszébe oda költözni, aki megengedhette magának, hogy a civilizáció pezsgő központjában, Úrban éljen. Íme a lényeg. Ha egészen más útra hív Isten, mint ami nyilvánvalónak tűnne számodra, rá kell bíznod a jövődet. Ám ha hajlandó vagy elindulni, meglátod majd, hogy olyan áldásokat tartogat számodra, amelyekről nem is álmodtál. Abrámnak ezt mondta. Nagy néppé teszlek, és megáldalak. Nagyját teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Isten mindig nagyobb jutalomban részesít, mint amekkora áldozatot kér. Arra indít, hogy menj, de te inkább maradnál? Vagy azt mondja, hogy maradj, de te menni szeretnél? A lényeg a következő. Ha engedelmeskedsz neki, garantáltan soha nem fogod megbánni.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A Hála világnapja. A Hála napja gyökerei 1965-re nyúlnak vissza. A Nemzetközi East-West Center Hawaii-ban megtartott hálaadási vacsora az alapja. A résztvevők ígéretet tettek arra, hogy minden év szeptember 21-én hazájukban megtartják a Hála napját. Ez nőtte ki magát a világban évente megrendezésre kerülő eseményé. Az Egyesült Nemzetek meditációs csoportja által meghirdetett Hála világnapja alkalom arra, hogy kifejezzük elismerésünket, hogy megmutassuk hálánkat és megbecsülésünket. Díjazzuk mindazokat, akik tettek valami kiemelkedőt mások érdekében. A mindennapokban mutassuk ki hálánkat, akár egy köszönöm erejéig, ha valaki jó volt hozzánk. Kutatók éjszakája. A Kutatók éjszakája egy Európa szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén is szeptember utolsó hétvégéjén 25-26-án lehet majd bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Az Európai Unió Bizottságának Marie Sklodowska-Curie akciói által kezdeményezett rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára, fiúknak és lányoknak egyaránt. Megalakult az evangélikus civil kerekasztal. Az evangélikus egyház életéhez mindig is hozzátartoztak azok a közösségek, amelyek egy-egy ügy szolgálatára önállóan szerveződtek. Ennek a hagyománynak a mai lehetőségeiről gondolkodott az egyházi kötődésű civil szervezetek közel 40 képviselője szeptember 17-én Budapesten egyházuk országos irodájában. A találkozón megalakult az evangélikus civil kerekasztal. Gyülekezeti és intézményi alapítványok, valamint országos egyesületek képviselői ültek egy asztalhoz, hogy az egyház iránti elkötelezettségből szűkebb és tágabb környezetük javát keresve közösen gondolkodjanak a fejlődés és a hálózatos együttműködés lehetőségeiről. A létrejövő közösségben egymást támogatva szeretnék erősíteni szolgálatukat. Az egyházi civilség lényegéről Gregersen Labossa György lelkész tartott előadást. Ebben rámutatott, az alulról építkezés az evangélikus egyház sajátja. A reformáció örökségéből következő gyülekezeti elv szerint a helyi közösségek nem egyszerűen résztvevői, hanem alakítói is az egyház és környezete életének. Szolgálatot vállalnak, közösséget szerveznek, és megteremtik annak feltételeit. A Dunántúli Református Egyházkerület választási bizottsága

0: Bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága az egyházmegyei közgyűlések jegyzőkönyvei alapján összeállította az egyházkerületi tisztségekre jelöltek névsorát. A jelölteket felhívta a törvényben előírt nyilatkozatok megtételére, az elfogadó nyilatkozatok és a bemutatkozások törvényes határidőn belül beérkeztek, melyek alapján a jelöltek hivatalos névsora így történik. Püspök jelöltek Hella Ferenc lelkipásztor, Márkus Mihály lelkipásztor. Egyházkerületi főgondnok jelölt pedig Nemes Pál presbiter. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma hétfőn felszakadozik a felhőzet, többfelé eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, 19-24 fokunk van. Kedden mozognak a felhők, sok napsütéssel. Néhol lehet zápor, erős északnyugati szél mellett is 16-21 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Történt egyszer, hogy valahol éppen imádkozott. És amint befejezte, tanítványai közül az egyik azt mondta neki: Uram, taníts meg minket imádkozni, ahogy János is megtanította a tanítványait. Lehet, hogy már néhányszor benned is felmerült az a kérdés, hogy vajon milyen a helyes, az úgynevezett jó és Istennek tetsző imádság. Hogyan kellene imádkoznod, hogy az biztosan célba érjen? Amikor Jézus a tanítványok kérésének engedve imádkozni tanítja őket, rávilágít néhány fontos szempontra az imádság kapcsán, amelyeket te is megszívlelhetsz. Így kezdi az imádságot. Atyánk, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Te is indíthatod így az imádat. Dicsérheted az Urat nagyságáért és hatalmáért. Elmondhatod, elénekelheted, hogy szent az Úr neve. Majd kérheted tőle, hogy nyilvánuljon meg benned is általad az ő országa. Hogy legyen benned szeretet, öröm és békesség. Hogy Isten akaratában járva ezt tud képviselni az emberek között. Hogy ennek megvalósulásáért fáradozzál.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponta. Ez a kérés is benne van az Úr imájában. Ez arra bátoríthat téged, hogy tárt bizalommal a szerető, gondviselő Atya elé minden szükségedet, tudva azt, hogy ő örül annak, ha betöltheti azokat. Bocsásd meg a bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek. Ezeket a szavakat hallva elgondolkodhatsz azon, hogy miért kell bocsánatot kérned Istentől, vajon mivel bántottad meg őt? És azon is, hogy kinek kell megbocsátanod. Majd imában is kifejeztheted ezt.

ne vigy minket kísértésbe. Isten nem visz téged kísértésbe, de az ördög csábítani akar. Pusztulásba, romlásba akarja dönteni az életedet. Ezért kérd az Úrtól, hogy amikor a kísértő olyan dolgokat kívántat meg veled, ami eltávolít tőle, ne hagyjon egyedül a kísértésben, hogy tudj annak ellenállni, szem előtt tartva azt, hogy a kísértés soha nem lesz olyan mértékű, amit ne tudnál elhordozni. Ahogyan ezt Pál apostolnak a korintusiaknak írt első levelében is olvashatod. Hűséges az Isten, erődön felül nem hagy megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, hogy kibírjad. Szabadíts meg a gonosztól. Te is kérheted az Urat, hogy tegyen szabaddá azoktól a gonosz erőktől, amelyek el akarnak szakítani téged tőle. Amelyek meg akarnak fosztani azoktól az áldásoktól, amelyeket az Atya akar adni neked. Végül pedig megvallhatod, hogy Uram, tied a nagyság, a hatalom, a fönnség, a szilárdság és a dicsőség. Hiszen minden a tied a mennyben és a földön. Amen.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 21-e. Krónikák második könyve, 34. fejezet, 26-tól 33. versig. De mondjátok meg Júda királyának, aki azért küldött benneteket, hogy megkérdezzétek az Urat. Ezt mondja az Úr, Izrael istene, azokról az igékről, amelyeket hallottál. Mivel megrendültél, és megaláztad magad az Isten előtt, amikor meghallottad kijelentését erről a helyről és lakóiról, mivel megaláztad magad előttem, megszaggattad a ruhádat és sírtál előttem, azért én is meghallgatlak. Így szól az Úr. Gondoskodom róla, hogy őseid mellé temessenek, és békességgel kerülj a sírodba. Neked nem kell meglátnod mindazt a veszedelmet, amelyet erre a helyre és lakóira elhozok. És megvitték a választ a királynak. A király ekkor összegyűjtette Júda és Jeruzsálem véneit. Azután fölment a király az Úr házába, meg minden júdai férfi és Jeruzsálem lakói, a papok és a léviták, meg az egész nép apraja nagyja. És felolvasta fülük hallatára a szövetség könyvének minden igéjét, amelyet az Úr házában találtak. Majd odaállt a király a helyére, és szövetséget kötött az Úr színe előtt, hogy az Urat követik, parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit teljes szívükből és teljes lelkükből megtartják, és teljesítik a szövetség igéit, amelyek megvannak írva abban a könyvben. Elfogadtatta ezt mindazokkal, akik Jeruzsálemből és Benyáminból ott voltak. És Jeruzsálem lakói az Istennek, őseik Istenének a szövetsége szerint jártak el. Jósiás pedig eltávolított minden utálatos bálványt Izrael fiainak valamennyi tartományából, és minden Izraelben található embert Istenüknek, az Úrnak a szolgálatára kötelezett. Nem is tértek el az ő egész életében őseik Istenétől, az Úrtól. Vajon mitől vált olyan erőssé a törvénykönyv felolvasása Jósiás király által az egész város előtt, hogy gyerekek és felnőttek egyaránt nagy várakozással hallgatták végig? A válasz ott van a történetben. A királyt megrendítette, amikor ő maga először hallotta a törvénykönyv szavait. Ez a megrendültség szolgáltatott elegendő alapot ahhoz, hogy amikor az egész nép előtt olvasta fel ugyanazokat a szavakat, még mindig a hatásuk alatt volt. Lehet, hogy ma is csak érintettséggel lenne szabad bármit is felolvasni mások előtt. Óhatatlanul felvetődik bennünk egy kérdés. Hogyan juthatok ilyen állapotba felolvasóként, akár meseolvasók vagyunk, akár bibliai textust olvasunk fel, akár egy ének szövegét? A történet mindenképp arra kényszerít bennünket, hogy alaposan tegyük próbára magunkat minden felolvasás előtt. Megérint-e a szöveg annyira, hogy érdemes legyen azt másokkal is majd megosztani? Ennek hiányában sajnos sokszor üresen hangzanak a felolvasott mondatok. A gyülekezeti gyakorlatban is fontos feltétel, hogy az ige hirdetést megelőzően a bibliai szakaszt felolvasó testvér szavaiban mindenki érezze meg a lélek érintését. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Dwight Jenkins írta Ontárióból, Kanadából. Hivatásunk felismerése. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írt levelének 3. fejezetének 23. verse. Kiskoromtól kezdve ügyvédnek készültem. Egy zseniális ügyvéd inspirált az egyik tévéműsorból, aki hamisan megvádolt ügyfeleket képviselt. Büntetőjogi ügyvédként végeztem a gyakorlatomat egy ügyvédi irodánál, aztán később megnyitottam a saját praxisomat. Végül rájöttem, hogy szükségem van egy részmunkaidős állásra is, úgyhogy elkezdtem a telemarketing területén dolgozni. Ott megtanultam, hogy milyen fontos a marketing és az érdekérvényesítés minden üzleti tevékenységben. Eléggé elkeserített, mikor már nem tudtam teljes állásban ügyvédként dolgozni, de afroamerikai férfiként eszembe jutott Paul Robertson példája, aki a rasszizmus miatt feladta jogászi karrierjét, majd világhírű bassbariton énekes és aktivista lett. Az ő története motivált, hogy kitartsak. Ma, 70 évesen, különböző kiadványokba írok, és az idősek és társadalmi periférián lévő csoportok érdekében szólalok fel. Ez célt és örömet ad nekem. A keresztény témájú írások pedig segítenek, hogy kapcsolatban maradjak Istennel. Még ha nem is a tervek szerint alakul a karrierünk, Isten segítségével felfedezhetjük, hogyan használhatjuk képességeinket az Úr és mások szolgálatára. Istenünk, vezess minket, hogy képességeinket, vágyainkat és tehetségünket a Te szent akaratodhoz igazítsuk. Amen. Napi gondolat: Isten segít, hogy hasznos munkát találjak. Imádkozzunk az afroamerikai keresztényekért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Reményik Sándor, megváltó szavak. Szavak, szavak, szabadító szavak. Ó, hányszor, hányszor ócsároltalak, hogy kongók vagytok, üresek, szegények, hogy nem éri be veletek a lélek. Szavak, szavak, szabadító szavak, én most tőletek bocsánatot kérek. Mert sokszor, sokszor megváltottatok, magam fölé felmagasztaltatok, bűnből, világból kiemeltetek, mert külön lélek szengő lelketek, és zengéstekből külön élet támad, hadat izenve kínnak és halálnak. Szavak, szavak, szabadító szavak, ó, hányszor, hányszor ócsároltalak. Pedig hurcolni ilyen életet csak szavak szent mámorában lehet, s be nagy dolog kimondani a szót, kellőt, illőt, épp odavalót, pótolhatatlant és páratlan egyet, melyet az Isten csak nekem teremtett, melynek gyökere földi szenvedés és földi szenny és földi szerelem, de koronája csillagokig ér, és benne zúg a világegyetem. S ha kimondottam a megváltó szót, a magamat és mást szabadítót, az égig zengőt, mi komor öröm világok felett állni vele fönn, s egy szürke életfosztányt fénybe szőve, mint örök égő csóvát vetni le a hegytetőről a múló időbe.

0: Isten műhelye.
1: A jellem tökéletesítése, hogy fiaink olyanok legyenek, mint a plánták, nagyokká nőve ifjúkorukban, leányaink, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok. 144. Zsoltár, 12. vers. Gondolatok az ígéről. Ha a fiatalok fontosnak tartják a jellem fejlesztését, megértik, hogy olyan munkát kell végezniük, amely kiállja a próbát Isten előtt. A legszerényebb és legerőtlenebb ember is feljuthat az elérhetetlennek látszó magaslatokra, ha kitartó erőfeszítéssel ellenáll a kísértéseknek, és felülről kér bölcsességet. Mindez azonban nem érhető el a döntő elhatározás nélkül, hogy hűségesen teljesítjük kicsiny kötelességeinket. Állandó éberséget kíván, hogy ne engedjük megerősödni helytelen jellemvonásainkat. A fiatalok is felruháztatnak erkölcsi erővel, mert Jézus azért jött el a világba, hogy példaképünk legyen, és mindnyájunknak isteni segítséget nyújtson. Ez a világ Isten műhelye, ahol minden követ ki kell faragnia, hogy beépíthető legyen a mennyei templomba. Addig kell csiszolnia, amíg kipróbált értékes kővé válik, és alkalmas lesz arra, hogy elfoglalja helyét az Úr épületében. Ne lepődjünk meg, ha Isten kalapáccsal és vésővel alakítja jellemünk éles sarkait, míg előkészít arra, hogy betölthessük a helyet, amelyet ő szánt nekünk.

0: fényes napot kívánok!
1: Jézus ezt mondta: még egy kis ideig közöttetek van a világosság, addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmába ne kerítsen titeket, mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. János evangéliuma 12. fejezet 35. vers. Úgy tűnik, hogy Jézus nem válaszol a zsidók kérdésére: kicsoda ez az emberfia? De ez csak a látszat, mivel a válasza sokkal mélyebb, és rámutat a munkára, amit kijelölt számukra, ugyanakkor e munka elutasításának a veszélyeire is. Ezt szem előtt tartva gondoljunk arra, hogy mit határozhatunk el a nap kezdetén a testi egészségünk, az élet és az értelmi egészség után a menny harmadik ajándéka tekintetében. Ünnepélyesen szól a felhívás: használd a világosságot, míg lehetőséged van rá, különben elhatalmasodik fölötted a sötétség, és eltéveszted az irányt. A szöveg 4 gondolatot tartalmaz. Első: Jézus a világ világossága, de figyelem, még egy kevés ideig. Második: elméletileg világosságban van részed, de vajon a gyakorlatban is abban jársz? Harmadik: ha nem a világosságban jársz, biztosan elhatalmasodik rajtad a sötétség. Negyedik: ha sötétségben vagy, nem tudod, hová mész. Még az orvostudomány terén elért szédületes fejlődés ellenére is egyre betegebb a nemzedékünk. Sötétség telepedett ránk, és nem tudjuk, merre menjünk. Járjuk körül a fentebb említett gondolatokat, de most fordított irányban. Negyedik: nem biztatóak az emberiség egészségéről szóló hírek. Látjuk-e még a fényt az alagút végén? Harmadik: miért hatalmasodott el rajtunk a sötétség, ha Jézus, a világ világossága, aki bebizonyította, hogy a legsúlyosabb betegségekre és szenvedésre is van megoldása? Azért, mert bár rendelkezünk a világossággal, a kívánságok, a világhoz való hasonulás, a kényelem és a mennyei világosság elutasításának útját járjuk. Második: mi a teendő? Határozzuk el, hogy a világosságban fogunk járni. Első: még egy kevés ideig veletek van a világosság. Dicsőség az Úrnak, a bűn történelme a végéhez közeledik, de nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Neki engedelmeskedve, bármilyen változás jótékonyan hat az egészségünkre. Döntsünk tehát még ma! Uram, hálát adunk irgalmadért, megbocsátásodért és erődért. Kérünk, ihles a te lelked által, hogy kezdjünk el változtatni az életünkön, hisz oly nagy szükségünk van a változásra.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 21-én így szól Isten igéje. És az Úr teljesítette kérésemet, amivel hozzáfolyamodtam. Sámuel első könyve, első fejezet, 27. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Meghallották Erzsébet szomszédai és a rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és vele együtt örültek. Lukács evangélium első fejezet, 58. verse. Carmichael Emmy ír származású misszionárius, Merek című életrajzi ihletésű kötetében arról ír, hogy kislánykorában azt szerette volna, ha az édesanyjához hasonlóan neki is fehér bőre, kék szeme és vörös haja lenne. Egy ige hirdetésben megragadta őt, hogy Isten mindig meghallgatja az imádságot és válaszol. Ezért el is határozta, hogy este, lefekvés előtt azért fog imádkozni, hogy Isten tegye a barna szemét szép kékké, a sötét haját vörössé. Egy percig sem kételkedett abban, hogy meg fogja kapni, amit imádságban kér Istentől. Reggel, amikor felébredt és belenézett a tükörbe, keserves sírásra fakadt. Éveknek, évtizedeknek kellett eltelnie ahhoz, hogy megértse, miért áldotta meg Isten sötétebb hajjal és barna szemekkel. Úgy alakult ugyanis az élete, hogy Indiában lett misszionárius, ahol nem vörös hajú idegenként tekintettek rá, hanem közülük valóként. Hogy Erzsébet mit élhetett át, amikor évről évre azzal szembesült, hogy kitartó imádsága ellenére nem született gyermekük, el se tudjuk képzelni. Az idő múlásával egyre jobban kezdhette elveszíteni a reményt. Lehet, hogy Zakariással már lemondtak arról, hogy valaha is születhet gyermekük. Istennek azonban terve volt velük is, ahogyan a születendő gyermekkel is. Istennek terve van veled is. Hiszed-e ezt? Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy neked terved, célod van velünk. Kérünk, segíts, hogy felismerjük, mi a szándékod velünk, és hogy milyen nagy irgalmat tanúsítottál irántunk. Add, hogy őszinte szívvel tudjunk fordulni hozzád. Adj bölcs szívet, hogy el tudjuk fogadni nemleges válaszaidat is. Nyisd meg a szemünket, hogy felismerjük mindazt, amit ki akarsz munkálni életünkben. Amen. Pablényi Edina áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. És az Úr teljesítette kérésemet, amivel hozzáfolyamodtam. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Meghallották Erzsébet szomszédai és a rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és vele együtt örültek.

Egyszer egy nagy király érdekes kérdéssel fordult egy idős, bölcs lelki pásztorhoz. Úgy tartják a te tanításaid, hogy ha valaki 100 éven át a lehető legrosszabb tetteket követi el, de halála előtt őszintén bocsánatot kér Istentől, az új életet és örökké valóságot nyerhet. Ezzel szemben, ha valaki csupán egyetlen bűnt követel, de nem bánja meg, az örökre elkárhozik. Valóban ez a helyzet? De hol van ebben az igazság? Hiszen így 100 bűn könnyebbnek tűnik, mint egy. Az idős lelkipásztor nem kezdett hosszadalmas vitába, hanem egy egyszerű példával válaszolt. Felség, ha fogok egyetlen hatalmas követ, és a víz felszínére helyezem, mi történik vele? Elmerül vagy fennmarad? Természetesen elmerül, felelte a király, némileg értetlenül. És ha fogok 100 ilyen követ, beleteszek egy csónakba, majd a csónakot a vízre bocsájtom, akkor a kövek elmerülnek vagy fennmaradnak? A csónak lebegni fog a vizen, mondta a király. Akkor ezek szerint 100 kő és egy teljes csónak könnyebb, mint egyetlen kő? Kérdezte a lelkész. A király ekkor megértette a példázat mélyebb értelmét, de mégsem tudott mit válaszolni. Pontosan ez a helyzet az emberekkel is, felség, magyarázta tovább a lelkész. Hiába terheli valaki vállát rengeteg bűn, ha a hit csónakjába szállva Istenre támaszkodik, ő megmenti őt az elkárhozástól. Az viszont, aki csupán egyetlen bűnt követel, de nem keresi Isten irgalmát, végül sajnos el fog veszni.

Ez a történet a bűn súlyáról és az üdvösség feltételéről szól. Az ember megváltása nem a bűnök mennyiségén, hanem a szív állapotán múlik. A történetben szereplő csónak, a hitet, a bűnbánatot és Krisztusba vetett bizalmat jelképezi. Az üdvösség alapja a kegyelem, ami egyedül Krisztus megváltó tettén keresztül valósulhat meg. Ezt a kegyelmet azonban csak azt tudja befogadni, aki elismeri bűnös állapotát, és szíve mélyéből vágyik a változásra. A történetben az egyetlen kő a megbánás nélküli, elutasító szív. A kő nem tud fennmaradni a víz felszínén épp úgy, ahogy a bűnös ember sem élheti túl a bűn és az Istentől való elszakadás következményeit, ha nem fordul a megváltás forrásához.

A bűn súlya nem önmagában a mennyiségben rejlik, hanem abban, hogy a bűn elválaszt minket Istentől. Egyetlen szándékos, meg nem bánt bűn is képes olyan szakadékot teremteni, ami elválaszt Jézussal való kapcsolatunk megélésétől. A bűnbánat a megtérés folyamatának elengedhetetlen része. Az a fordulat, amikor az ember felismeri, hogy a bűn nem pusztán rossz cselekedet, hanem az Isten elleni lázadás megnyilvánulása, és ezért fordulunk el a bűntől.

A történetben szereplő sok bűnt elkövető ember végül megmentést nyer, mert az utolsó pillanatban feladja a saját erejébe vetett hitét, és beszáll a hit csónakjába. A bűnbánata, a megváltóba vetett hite emeli ki a bűnös élet elkerülhetetlen süllyedéséből. Ezzel szemben az az ember, aki az egyetlen bűnét sem bánta meg, továbbra is önmagára támaszkodik. Végül a saját kevésségének súlya húzza a mélybe, mert elutasítja a felajánlott segítséget. Isten soha nem utasítja el a bűnbánó szívet, de csak azokat tudja megmenteni, akik felismerik, hogy szükségük van rá.

mert mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Ingyen igazulnak meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. Róma beliekhez írott levél, 3. fejezet, 23. és 24. versek.

0: hír összeállításunk következik.
1: Látod-e Isten? Gálya rab oratórium a Deák téri evangélikus templomban holnap. A Gálya rab oratórium következő előadása szeptember 22-én kedden 18 órai kezdettel Budapesten a Deák téri evangélikus templomban lesz látható. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várnak. 350 évvel ezelőtt a magyar történelem egyik legsötétebb időszakában protestáns lelkészek és tanítók tömegét idézték be a pozsonyi vésztörvényszék elé. Ott embertelen választás elé állították őket. Vagy megtagadják hitüket és katolizálnak, vagy felhagynak a lelkészi és tanítómesteri hivatással. Ha pedig egyikre sem hajlandók, akkor vállalniuk kell a börtönt, a megaláztatás és a nápolyi gályarabságot. A gályarab prédikátorok sorsának több irodalmi és zenei feldolgozását ismerjük. A Látod-e Isten című előadás mindezektől különbözik, hiszen oratórium formájában ábrázolja a történeteket. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdett ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás holnap szeptember 22-én kedden este 18 órától lesz. Verebics Petra, Örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. Trauma, intimitás és a megváltás lehetősége Jónás Tamás kívülállójában címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, az ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, melyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem 14. kerület Rózsavölgyi kosz 3 szám alatt. Átadták a kecskeméti pünkösdi gyülekezet imaházát. 6 év áldozatos munkájá lezárásaként szeptember 12-én teltházas ünnepi istentisztelet keretében átadták a kecskeméti pünkösdi gyülekezet imaházát. A gyülekezet összefogott, és együtt elkezdték a közel 1000 négyzetméteres gyárépület átalakítását, felújítását. Az ország különböző gyülekezeteiből is érkeztek önkéntesek, akik időt, energiát nem sajnálva segítkeztek a felújításban. A fáradtságos munka eredményeként az imaház idén teljesen elkészült. Az ünnepi alkalom elején Kurdi Viktor a gyülekezet presbitere köszöntötte a gyülekezetet és a vendégeket, majd levetítettek egy összefoglaló kisfilmet az elmúlt 6 év munkájáról. Földesi Tamás egyházuk nevében egy plakettel ajándékozta meg a gyülekezetet, melyen az alábbi igevers állt. Kiválasztottam és megszenteltem ezt a templomot, hogy itt legyen az én nevem mindörökké. Itt lesz a szemem és a szívem is mindenkor. Az imaház megnyitó közös ebéddel

0: lezárult, a gyülekezet pedig délután egy hálaadó istentisztelettel folytatta az ünneplést. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma hétfőn felszakadozik a felhőzet, többfelé eshet eső, északnyugatira fordul a szél, 19-24 fokunk van. Kedden mozognak a felhők, sok napsütéssel. Néhol lehet zápor, erős északnyugati szél mellett is 16-21 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat, a Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, Biblia tanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozatban, a Kulcsár Tibort hallják. Tudják, vannak olyan történetek, amelyeket kisgyermekkorunk óta ismerünk azok, akik Bibliát szoktak forgatni, vagy olyan családba nőttek föl, ahol rendszeresen forgatják a Bibliát, de még azok is, akik csak az iskolába találkoztak a Bibliáról szóló történetekkel, hiszen alig van olyan általános iskolás ötödikes, aki amikor a Bibliát előveszik, akkor Dávid és Góliát történetével ne találkozna. És már is szeretném előre bocsátani, hogy amikor ezt a történetet elkezdjük alaposan elemezni majd, akkor tessenek arra gondolni mindenki külön-külön a hallgatóságból is, hogy mindegyikünk szembe akadhat egy-egy Góliáttal, csak nem biztos, hogy pont úgy néz ki, mint a bibliai Góliát, csak egy egyszerűen elképesztően fölénk tornyosuló hatalmas probléma, tekintély, hatalom, ami úgy tűnik, hogy félretehetetlen az útból, úgy tűnik, hogy gyakorlatilag a mi számunkra teljes mértékben kezelhetetlen helyzet, és egészen biztosan nem fogjuk tudni megoldani, még a végén muszáj lesz behódolni. Ha velem együtt kinyitják Sámuel első könyve 17. fejezetét, akkor mindnyájan megtalálhatjuk a következőket. A filiszteusok összevonták seregeiket a harcra. A júdabeli Szókónál gyűltek össze, és tábort ütöttek Szókó és Azéká között Efes-Dammimnál. Látszólag ez csak egy földrajzi meghatározás, tessék utána nézni térképen, és hát van egy kis megjegyzés, hogy a filiszteusok összevonták a seregeiket. Hát ugye 5 fejedelemsége van, 5 városállamban tömörülnek, 5 király alatt a filiszteusok. Na de mikor szokták összevonni a seregeiket? Hát amikor döntő ütközetre készülnek, és ki alapra akarják tenni a dolgot. Itt nem arról van szó, hogy egy területet meghódítunk, néhány kilométerrel arrébb toljuk a határt. Ez vagy ők, vagy mi. Ezt üzeni az összevont filiszteus sereg. Tehát Saulnak, aki egész eddigi királysága alatt hadakozott, filiszteusokkal is hadakozott, Isten sokszor megsegítette annak ellenére, hogy az ő Istennel való személyes közössége és állapota rendkívüli mértékben meggyengült vagy megromlott. Azt olvastuk a Bibliában, ugye, hogy elhagyta őt Isten lelke, és a Biblia azt mondja, hogy megszállta őt Istennek egy rossz elleme. De most itt van ez a helyzet. Döntő csatára készülnek a filiszteusok. Úgy gondolják, hogy ezt a történetet lezárják. Mi lesz ebből? Saul és az izraeliek is összegyűltek, tábort ütöttek az Élá völgyében, és csatarendbe álltak a filiszteusokkal szemben. Az innenső hegyen álltak a filiszteusok, a túlsó hegyen pedig az izraeliek. Közöttük völgy volt. Akkor kilépett a filiszteusok seregéből egy kiváló harcos, név szerint Góliát, aki Gát városából vala volt, magassága 6 könyök és 1 arasz, fején részsisak volt, öltözete pikkelyes páncél, páncélja 5000 sekel súlyú részből volt, lábán részvért és vállán részdárda volt, lándzsájának a nyele olyan vastag volt, mint a szövőszék tartófája, lándzsájának a hegye pedig 600 sekel súlyú vasból volt, és egy pajzshordozó ment előtte. Hát már alapvetően, amikor a 6 könyök és 1 arasz magassággal kezdünk birkózni, alapvetően szokták azt mondani, hogy ho-ho, ez elképzelhetetlen. Igen ám, csak amikor bevonulni készültek Izrael fiai Kánaán területére, akkor azzal érkeztek vissza a kémek, akiket kiküldött még Mózes annak idején, hogy Anák fiait is láttuk, és olyannak tűntünk a szemükben, mint a sáskák. Anák fiai elképesztő testméretű emberek voltak, és úgy tűnik, hogy Góliát egyébként Anák leszármazott lehetett. 6 könyök, 1 könyök az 44 centi. Tehát ez azt jelenti, hogyha csak 6 könyök lenne, akkor 2 méter 64 centi lenne a magassága, de hát jön még hozzá egy arasz, ami 22 centiméter, úgyhogy ez mindjárt 286-ra megy föl. Hát a 180 is egy szép termetű embert jelent ma, a 286 egy kicsit magasabb, ugye ezt mindjárt elfogadjuk. És ennek megfelelő a teljes öltözete. Ugye azt olvassuk, hogy ráadásul pikkelyes páncélt visel, 5000 sekel súlyú ez a páncélzat, 75 kiló volt az, ami fölül védte a mellkasát. Meg hát ugye volt neki egy rész dárdája, aminek nem fanyele volt, hanem részből volt a nyele. Ez abban az időben azt jelentette, hogy eltörhetetlen, nem fog elkopni, és a mi szempontunkból egy dárda nevetséges, de abban az időben egy ilyen dárda a legyőzhetetlenséget üzente az ellenfélnek, pláne azzal, hogy még a fejét rész sisak védi, amit nem lehet csak úgy átvágni, nem lehet csak úgy megsebezni, és még plusz a sípcsontjait is rézborítás védi. Hát úgy gondolom, hogy nem esünk túlzásba, azt mondjuk, hogy egy mázsányi védőfelszerelés van ezen a termetes emberen, de hát a méretéből adódóan valószínűleg el is bírta, és zárójelben jegyzem meg, hogy a nálánál több mint 120 centivel kisebb Kinizsi Pál hírhet vitéze volt a magyar népnek, annyira, hogy ugye az közkeletűen fönnmaradt róla, hogy egy csatának a végén egyik töröket egyik hóna alá vette, a másik töröket a másik hóna alá, és mivel nem volt több keze, ezért a foga közé kapta a harmadikat, és azzal lejtett diadalmi táncot. Tehát ezek a rettenetes fizikai erővel rendelkező emberek a történelemben időről időre megjelennek. Csak arra tessék gondolni, amikor egy ilyen ember szembe sétál Izraele. Jön le a hegyről. És az ember hozzá van szokva optikailag, hogy amikor az ellenség jön, körülbelül mire számít, mire várjon. Na de ez az ember, ez valószínűleg a saját népében is elképesztően fölé nőtt mindenkinek. És akkor Góliát megszólal. Miért vonultatok ki? Miért készültetek harcra? Nézzétek! Én filiszteus vagyok, ti pedig Saul szolgái. Válasszátok ki magatok közül egy embert, hogy síkra szálljon velem. Ha le tud győzni, és megöl engem, akkor mi leszünk a ti szolgáitok, de ha én győzöm le, és én ölöm meg őt, akkor ti lesztek a mi szolgáink, és ti szolgáltok nekünk. Ezt is mondta a filiszteus, én itt most kigúnyolom Izrael csatasorait. Állítsatok szembe velem valakit, hogy megvívjunk egymással. Amikor meghallott a Saul és egész Izrael a filiszteusnak ezt a beszédét, megrettentek és igen féltek. Az előbb azt mondtam, hogy időről időre a történelemben előjönnek olyan szituációk, amikor úgy néz ki, hogy ki alapra kerül a dolog. Valamikor Izrael-lel szemben egyszer és mindenkorra végső megoldást akarnak, tessenek csak arra gondolni, hogy volt ilyen Eszter korában Hámán, a mi korunkban a 20. században egy Adolf Hitler, és úgy tűnik, hogy ugyanilyen elképzelésekkel indult el Góliát is, hogy egyszer és mindenkorra elvegye ennek a népnek az identitását, szabadságát, lehetőleg eltörölje a földszínéről. Na de, mintha a kereszténység megörökölte volna sok szempontból ugyanezt. Félünk. És ez egy természetes reakció. Egy óriás beszél velünk, egy óriási hatalom beszél velünk. Kilátástalan helyzetbe akar taszítani. Azt mondja, hogy mi leszünk az ő szolgái. Fölajánlja ugyan a küzdelmet, de tessék mondani, egy 1 méter 50-60 centi magasságú harcos abban az időben, ennél sokkal magasabbak nem lehettek Izrael fiai, az archeológiai leletek is ezt bizonyítják, egy közel 3 méter magas harcossal szemben mekkora eséllyel indul. És ugye az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. És a félelmeink alapvetően reflexként indulnak ilyenkor be. És ebben a különleges helyzetben látogatja meg Isten Isait, aki nem tud róla, hogy Isten látogatja meg, akinek 3 fia ott van a hadakozók között, de Dávid úgy tűnik, hogy még nem ért el azt az érett kort, hogy hadba vonulhasson, ami azt jelenti, hogy nem volt még 20 éves, nem vonulhatott még hadba, és azt mondja Isaia a fiának, Dávidnak, hogy menj el, látogass meg a testvéreidet,
3: Tudakozódj utánuk, kérdezd meg, hogy hol vannak-e, próbálj utánuk érdeklődni. Nem tudta Isai, hogy hova küldi a fiát, és hogy mi lesz ebből, de tetszik tudni, amikor Isten egy ilyen helyzetben elindít egy megoldást, akkor nagyon sokszor olyan, mint a búvó patak az ő megoldási terve. Nem természetes, hogy egy édesapa szeretné tudni, mi van a hadban levő fiaival? Dehogy nem. Nem természetes, hogy megpróbál követet küldeni, meg még egy kis ajándékot is ott a parancsnokoknak? Dehogy nem. De még egyszer hangsúlyozom, Izrael szabadítását Isten tervezte el, és így küldi oda Dávidot. Mire Dávid érkezik, már odáig eljutottak, hogy Saul már mindenfélét ígér mindenkinek, aki hajlandó csatába szállni majd ezzel a filiszteussal, mert újra és újra, egyik nap a másik után, reggelenként és esténként olvassuk a 16. versben, kiállt 40 napon át, gyalázta Izrael, gyalázta Istent, gúnyolódott rajtuk, és Izrael csatasorba állva hallgatta ezt a szörnyű gyalázatot. És tetszik tudni, 40 nap gyalázkodás az nem rövid idő. Demoralizáló. Ugye tetszenek érteni, hogy ez mit jelent? Ott tartottak Izrael fiai a 40 nap után, hogy amikor csak megszólalt a filiszteus, elfutottak. Pedig hát köztük volt egy völgy. Meggyávulhatunk. A félelmek eluralkodhatnak rajtunk. És amikor Dávid megérkezik, akkor ez az ember épp a monológiánál tart, és Dávid döbbenten hallgatja. Miközben a bátyjaival beszélget Dávid, olvasjuk a 23. versből, előállt a filiszteusok csatasorából a Gátból való harcos, a Góliát nevű filiszteus, és most is ugyanúgy beszélt. Dávid pedig meghallotta. Amikor az izraeli férfiak meglátták azt az embert, mindnyájan elfutottak előle, mert nagyon féltek. Ezt mondták az izraeliek, láttátok azt az embert? Aki előállt, azért állt elő, hogy csúfolja Izraelt, ha akadna egy olyan ember, aki megölni. Gazdakon megajándékozná a király, még a lányát is hozzáadná, fölmenteni apjának a házát Izraelben minden szolgálat alól. Akkor azt mondta Dávid a mellette álló embereknek, mi történik majd azzal az emberrel, aki megöli ezt a filiszteust, és megmenti Izraelt a gyalázattól? Mert ki ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázni mere az élő Isten seregét? A nép pedig elmondta neki, szóról szóra, hogy mi történik azzal, aki ezt levágja. Amikor a legidősebb bátyja Eliáb hallotta, hogy Dávid az emberekkel beszélget, haragra gerjedt Eliáb, és azt mondta, minek jöttél ide? Kire bíztad azt a néhány juhot a pusztában? Tudom, hogy vakmerő vagy, rosszban töröd a fejed, csatát akarsz te látni, azért jöttél ide? Dávid azt felelte, ugyan mit követtem el, hiszen csak beszélt volt. És elfordult tőle egy másikhoz, és az is ugyanazt mondta, meg a hadinép is ugyanúgy válaszolt neki, mint az előbb. Itt álljunk csak meg egy kicsit. Dávidnak beleragad a szívébe, beleragad a gondolataiba, hogy mi zajlik itt, és azt kérdezi, hogy ki az, aki gyarázni meri az Isten seregét és az élő Istent. Itt nem egy hencegő fickóról van szó, aki hozzászokott, hogy a hőzöngésre hőzöngéssel válaszol. Ennek az embernek a hite mozdult meg. Mármint Dávidnak. Az más kérdés, hogy Eliáb, a bátyja, csak bizonyítja azt, amit annak idején az Úr mondott róla Sámuelnek, hogy ne nézd a személyét, mert én megvetem. Hiába daliás, hiába jó megjelenésű, belül a szíve abszolút távol van az Istentől. Amikor meghallották, mit beszél Dávid, jelentették Saulnak, ő pedig magához rendelte. Dávid azt mondta Saulnak, senki se csüggedjen el emiatt, elmegy a te szolgát, megvív ezzel a filiszteussal. De Saul azt mondta Dávidnak, nem mehetsz el, hogy megvívj ezzel a filiszteussal, fiatal vagy még, ő pedig harcedzett férfi fiatalkora óta. Dávid azonban így felelt Saulnak, pásztor volt a te szolgád apja juhai mellett, és ha jött egy oroszlán vagy medve, és elragadott egy bárányt a nyájból, utána mentem, leterítettem, és kiragadtam a szájából. Ha pedig ellenem támadt, megragadtam a szakállánál fogva, leterítettem, és megöltem. Leterítette a te szolgád az oroszlánt is, a medvét is, így jár majd ez a körülmetéletlen filiszteus is, mint azok közül bármelyik, mivel csúfolta az élő Isten seregét. Aztán azt mondta Dávid, az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog engem menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is. Vajon a családból hányan tudták ezeket a történeteket? Néhány alkalommal ezelőtt, amikor Dávid felkenéséről beszéltünk, talán említettem azt, hogy utána visszarendelte Isten a nyáj mellé ezt az embert. Hogy a nyájon tanulja meg, hogy mit jelent királynak lenni. Mit jelent pásztor szívű királynak lenni, akinek nem mindegy, mi van a népével. És aki nem hagyja csak úgy kardalészába a nyáját, nem engedi, hogy jöjjön egy oroszlán, és jöjjön egy medve, és nem fog utána ünnepelni, hogy legalább a bőrömet mentettem, hát egyel kevesebb, aztán hát még mindig 99 a 100-ból megvan. Aztán egy hét múlva már 98, még egy hét múlva 97, és ez egészen jól el lehet számolgatni a nulláig, ha jól csináljuk. Dávid tanult. És azt is megtanulta, hogy nem ő. Tetszett hallani, mit mondott Saulnak? Isten megmentett engem az oroszlán és a medve karmától. Ő harcolt? Igen. Isten győzött? Igen. Most ezt a kettőt hogy lehet összeegyeztetni? Nagyon egyszerűen. Csak légy bátor és erős, mondta annak idején Isten Józsuének. Majd én veled leszek. De ez nem azt jelenti, hogy nekem nem kell tenni semmit. Azt, amit Isten rám bízott egy adott helyzetben el kell végeznem, a többit majd Isten mellé teszi, amit mellé kell tenni. És Dávid ezt nagyon jól érzékelte. Persze Saul, aki a saját fejéből kinézve egy lantost látott csak, és most döbbenten hallotta, hogy egy ilyen különleges harcos áll előtte, azért megpróbálta ráerőltetni a saját szerelését. Hát persze, hogy Dávid nem tudott megmozdulni se Saulnak a királyi páncélzatában, bár megmondom őszintén, néha olyan érzésem van, hogy ma Krisztus népe szívesen veszi magára a világnak a páncélzatát, meg ruháját, meg mindenét, lehetőleg azért, hogy megpróbáljon úgy kinézni, ahogy a világ szeretne látni egy Krisztus katonáját, semmi szükségünk nincs rá. Amikor aztán azt mondta Dávid, az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből, és Saul így felelt, menj, legyen veled az Úr. Aztán, amikor levette Dávid Saulnak a gönceit, kezébe vette a botját, kiválasztott a patakból 5 sima kövecskét, beletette azokat a pásztortáskájába, a tarisznyájába, és paritjával a kezében közeledett a filiszteushoz. A filiszteus elindult, és egyre közelebb jött Dávidhoz, és előtte ment a fegyverhordozója. Amikor a filiszteus rátekintett, megvetően nézett Dávidra, mert fiatal volt, pirásposgás, jó megjelenésű, és azt kérdezte a filiszteus Dávidtól, hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem, és szídni kezdte a filiszteus Dávidot Istenével együtt. Hát azért ezt a jelenetet tessék elképzelni. Jön a hús sincs Dávid, fiatal, pirosposgás, egy pásztor szerelése, kezében paritja, és én attól tartok, hogy ha valakitől egy Góliát méretű ellenség nem tart, Dávidtól biztos nem. Ráadásul a fegyverhordozójának mi is volt a dolga? Egy hatalmas pajzsal ment előtte. Úgy gondolta Góliát, hogy ő sérthetetlen. És hát már 40 napja nem történik semmi. Csak nem ez a csenevész fiúcska fog vele elbánni, és most ne az Isten igéjének arra utalására tetszenek gondolni, hogy jó megjelenésű, meg harcra termett, ahogy beajánlották Saulnak, hanem Góliát nézőpontjából. Hát nem ér föl a dereka mikse. Mit akar ez? És tetszik tudni, nagyon sokszor az isteni hadviselésnek az egyik módja az, hogy az Isten népe ellen ágálók túlságosan magabiztossá lesznek, mert úgy gondolják, hogy ők legyőzhetetlenek. Izrael későbbi történetében egy Nabukodonozor nevű király 3 ifjút, aki már nem is volt akkor annyira ifjú, rendel magához, mert nem hajlandók meghajlani az aranyszobra előtt, és azt kérdezi tőlük, van-e olyan Isten, aki ki tud szabadítani az én kezemből? És Nabukodonozort meg lehet olyan szempontból érteni, hogy Nabuzáredán, az ő hadseregparancsnoka, néhány hónappal korábban porigrombolta a Jeruzsálemet, és fölégette a templomot. Ha ők föl tudták égetni az élő Isten egyetlen templomát, úgy gondolta Nabukodonozor, akkor Most már az Istenen is én vagyok az Úr. És erre az a három fiú mit válaszolt? Nem is kéne, hogy erre válaszoljunk, mert van nekünk Istenünk, akit tisztelünk, ki tud szabadítani a kezedből. Ha nem tenné is, mi akkor sem fogunk leborulni és mást imádni. De Dávidnak a válaszát is érdemes meghallgatni. Dávid így felelt a filiszteusnak, te karddal, lándzsával, dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatainak, Istenének a nevében megyek ellened, akit kicsúfoltál. Próbáljunk meg egy kicsit most világi fejjel gondolkozni, nem szívesen adok ilyen tanácsot, de most kivételesen próbáljuk meg. A filiszteus korának a teljes hadi felszerelését bírja, mint technikailag, mint taktikailag kiképzett harcos. Erre jön vele szembe valaki, akinél szemmel láthatólag nincs fegyverzet, és azt mondja, hogy a te teljes minőségű, csúcsminőségű fegyvereid az élő Isten nevével fognak találkozni, és az ő személyével. Mit mond erre egy hitetlen? Hát az, hogy ez majd elválik. Minden esetre, és tessék csak nézni, Dávid nem hagyja abba. Még ma kezembe ad az Úr. Leváglak, fejedet veszem. A filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom. És megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. És megtudja az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az Úr, mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. Ki beszél? Egy pásztor? Egy legény? Izrael királya? Egy próféta? Akit betöltött az Úr az ő lelkével? És akinek megadta azt a biztonságot, ami nem a vakmerőség biztonsága, hanem Isten jelenlétének a határozott tudata. Amikor a filiszteus neki készült, egyre közeledett Dávidhoz, Dávid kifutott gyorsan a csatasorból a filiszteus elé, belenyúlt Dávid a tarisznyájába, kivett belőle egy követ, a paritjájával elröpítette, és úgy homlokon találta a filiszteust, hogy a kő belefúródott a homlokába, és arccal a földre zuhant. Erre szokták azt mondani, hogy ez lehetetlen. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy kipróbálták nem olyan régen egy autótörés teszt mellett azt, hogy mi történik akkor, hogyha 10-es anyacsavarok vannak hátul a kalaptartón, és az autó 60 km-es sebességgel ütközik. Tetszik tudni, mi történt? Azok a 10-es anyacsavarok belefúródtak a bábuknak a fejébe, akik ültek, pedig csak 60 kilométeres sebesség volt az, amit elérhettek. Annál ugye gyorsabb nem lehetett, hiszen azzal állt meg az autó, és a fizikai törvényei szerint ezek a csavarok nem tudtak ennél gyorsabban elrepülni. Dávidnak a paritjájából ennél hatványozottan gyorsabban szállt el az a lapos, kerek, pörgőkő, úgyhogy el tudta végezni ezt a csúnya munkát. Természetesen ilyenkor azt mondhatjuk, hogy lám-lám, milyen kegyetlen is a Biblia istene, hiszen Góliát és utána a filiszteus sereg milyen sok veszteséget szenvedett, és hát itt milyen véres történet vége lesz. De tessék mondani, milyen kegyelmes az Isten, aki hosszan tűrve hallgatta ezt az átkozódást, gúnyolódást, és meg lett volna a lehetőség, hogy valaki megálljon. De nem állt meg. És megtérésre való időt Isten kinek-kinek megállt. De ha elszalasztjuk ezt, akkor egy idő után bekövetkezik az ítélet. És még egy dolog. Ne félj, Izrael, mert az Úr, a mi Istenünk, egyetlen és egyedüli Úr. Amen.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

Járfás fehér Eszter, te vagy az Isten szemefénye. Amikor formálta a földet, rád gondolt. Úgy tervezte, hogy helyed legyen. Amikor az égre tette a napot, tudta, sugarai, angyalkezek egyszer majd a lelkedet simogatják. Amikor összefonta a nappalt az éjszakával, és lőn első nap kelte és első nap nyugta, a fényárnyék játékát aláírta, és neked adta. Sejthalom voltál, látta mosolyod, senki sem tudott még rólad, megérkezett az őrző angyalod. Amikor eltűrte a szeget, tövis koronát, a neved ott csengett fülében, és hogy élhess, vállalta a halált. Engedd, hogy hússá váljon a kő. Ne rúgj a kóborkutyákba, ne lökdösd az utca gyerekeket, ne törd össze a fa ágait, ne légy kegyetlen Istennel, ne légy rossz önmagadhoz. Isten szeret téged. Értelme van az életednek.

0: Egészségpercek.
1: A rákos elváltozások kialakulása szervezetben sok tényező együttes hatására jön létre. Régóta ismert, hogy a lelki tényezőknek is szerepe van ezekben a betegségekben. Amerikai kutatók most arra keresték a választ, hogy az emlőrákos betegek túlélését mennyiben segíti a környezetétől kapott lelki-szociális támogatás. A kutatásba bevont betegeket az emlőrák felfedezését követő 10 évben követték nyomon. A nők körében elvégzett vizsgálatban azt találták, hogy azok, akik nem tudtak szabadon beszélni családtagjaikkal, barátaikkal a rákbetegségükről, hamarabb haltak meg, mint azok, akiknél ez nem volt tabu téma. Ráadásul kimutatták, hogy más tényező, például kedvező genetikai háttér, vagy a daganat hormonérzékenysége nem játszott közre a hosszabb túlélésben. Mindezek alapján elmondható, hogy az emlőrákos betegeknél genetikai és más különbözőségektől függetlenül a betegségről való őszinte beszélgetés, meghallgatás és elfogadás jelentősen megnöveli a túlélés esélyeit.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A példabeszédek könyve 30. rész. Águrnak, a masszái Jáke fiának beszéde. Így szólt ez a férfi. Elfáradtam, Istenem, végem van. Mert minden embernél tudatlanabb vagyok, nincs emberhez illő értelmem. Nem tanultam bölcsességet, és nem ismerem a szentnek tudományát. Kiment fel az égbe, és kiszállott le onnan. Kiszedte össze markába a szelet, kikötötte köntösébe a vizet. Kihatározta meg az egész föld határát. Talán tudod, hogy mi a neve, vagy mi a fiának a neve? Istennek minden szava színigaz, pajzsa ő a hozzámenekülőknek. Ne tégy hozzá szavaihoz semmit, mert megcáfol, és hazugságban maradsz. Két dolgot kérek tőled, mielőtt meghalok, ne tagadd meg tőlem. Óvj meg a hiába való és hazug beszédtől. Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jól lakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam, kicsoda az Úr. El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét. Ne rágalmazd a szolgát ura előtt, mert megátkoz és bűnhődni fogsz. Micsoda népség az, amely átkozza apját és anyját nem áldja. Micsoda népség az, amely tisztának tartja magát, pedig ki sem mosták szennyéből. Micsoda népség az, amely kevés szemű és fennhéjázó tekintetű. Micsoda népség az, amelynek fogai kardok és agyarai kések. Megennék a nincsteleneket a földön, a szegényeket az emberek között. Számmondások. A piócának két lánya van, add ide, add ide. Ez a három nem lakik jól, sőt, négy nem mondja, hogy elég. A holtak hazája és a meddőasszony a föld, mely sohasem telik el vízzel, és a tűz, mely nem mondja, hogy elég. Aki gúnyolja apját, vagy engedetlenül megveti anyját, annak szemét kiválják a patakmenti hollók, és megeszik a saskesejük. Ez a három dolog csodálatos előttem, sőt, négy dolgot nem értek. A sasmadár útját az égen, a kígyó útját a kősziklán, a hajó útját a mély tengeren, és a férfi útját a nővel. Ilyen a házasság törőnő útja. Eszik, aztán megtörli a száját, és ezt mondja. Nem tettem semmi rosszat. Három dolog miatt rendül meg a föld, sőt, négyet nem bír elviselni. Ha a szolgából király lesz, ha a bolond teleeszi magát, ha a megvetett nő férjhez megy, és ha a szolgáló leány úrnője örökébe lép. Van négy kicsiny állat a földön, amelyek mégis nagyon okosak. Nem erős a hangyák népe, mégis beszerzik nyáron az eledelüket. Nem hatalmas a mormoták népe, mégis sziklák közt építenek házat. Nincs királyuk a sáskáknak, mégis rendezetten vonulnak mindnyájan. Kézzel is megfogható a gyík, mégis ott van a királyi palotákban. Ez a három lépked szépen, sőt négynek szép a járása. Az oroszlán, a legerősebb állat, mely nem riad vissza senkitől, a fölingerelt ló meg a kecskebak és a hadserege élén álló király. Ha fennhéjázásból bolondságot követtél el, és rájöttél, tedd kezedet a szádra. Ha tejföld köpülnek, vaj lesz belőle. Ha az orrot erősen fújják, vérjön belőle, és ha haragot szítanak, perpatvar lesz belőle.

0: Mai szakasz, példabeszédek 30. Ki tartja kezében az igazság monopóliumát? Ki az, aki kinyilatkoztatja és elrejti a világ titkait? Ki dönt arról, hogy ki kaphat tudást és bölcsességet? Nagyon sokszor dicsekszenek a keresztények azzal, hogy ők birtokolják az igazságot. Kétségtelen, hogy a keresztények előnyt élveznek, hisz Jézus maga mondta, hogy mikor eljön az igazság, lelke elvezérel majd titeket minden igazságra. János 16:33. Azonban Isten lelke olyan is, mint a szél. Fúj, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jön, és hová megy. János 3:8. Ezt világosan látjuk a Bibliában. Isten azt választja ki, akit csak akar. Círuszt, a pogány királyt, az Úr fölkentjének nevezi. Ézsaiás 45:1. Jézus családfájában 4 pogány nőt találhatunk, Máté evangéliuma 1. fejezet. Újra és újra azt olvashatjuk, hogy a föld minden lakója, Isten gyermeke, a példabeszédek könyve sem tesz kivételt. A 30. fejezet 1. mondata Ágúrt mutatja be, aki elmondja beszédeit. Nem tudjuk pontosan, hogy kicsoda ez az Ágúr, de valószínűsíthetjük, hogy Masszából származik, ami egy jós hely volt. Ez azt is jelentheti, hogy Ágúr nem volt izraelita, azonban bölcsességét a Szentlélektől kapta, és beszédei a példabeszédek könyvének részét képezik. A 30. fejezet 4. verse egy kérdéssor, amely egy különösen fontos kérdéssel zárul. Kicsoda ment föl az égbe, hogy onnan leszállott volna? Kicsoda fogta össze a szelet az ő markába? Kicsoda kötötte a vizet az ő köntösébe? Ki állapította meg a földnek minden határit? Kicsoda ennek neve? Az olvasó tudja a választ. Isten. Ő az, aki igaz bölcsességet és értelmet ad. Ha hagyjuk, hogy Isten szóljon hozzánk szent lelke által, olyan valódi tudást, bölcsességet és értelmet nyerhetünk, ami után kutat számtalan ember szerte a világon. Urunk, a menny és föld Istene, mi tudjuk, hogy Istenünk ad értelmet mindennek, a létezés minden megnyilvánulásának.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Gyógyíts meg engem, Uram, hogy meggyógyuljak. Szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, mert Te vagy az én dicsekedésem. Ugyanígy nyerhetünk lelki gyógyulást. A bűn elválasztott az isteni élettől, lelkünk megbénult. Nem vagyunk képesek szent életet élni, akárcsak a maga tehetetlen férfi. Sokan ismerik fel gyámoltalanságukat, sóvárognak a lelki élet után, amely összhangba hozza őket Istennel, és hiába küzdenek, hogy elnyerjék. Kétségbe esetten kiáltanak fel. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből? Ezek a csüggedők, küszködők nézzenek fel. A megváltó a vérén megváltottak fölé hajol, és kifejezhetetlen szelídséggel, szánalommal így szól. Akarsz én meggyógyulni? Megparancsolja, hogy kelj fel egészségesen, békében. Ne várj, amíg érzed, hogy meggyógyultál. Higgy szavának, és teljesül. Állj akaratoddal Krisztus oldalára, szolgálj neki, cselekedj szava szerint, és erőt fogsz kapni. Bármilyen bűnös szokásba, uralkodó szenvedélybe merül is bele az ember hosszú időn át, amely parancsol testnek és léleknek, Krisztus megtud és meg is akar szabadítani attól. Életet ad lelketeknek, melyek holtak a ti vétkeitek miatt. Megszabadítja a gyengeség, szerencsétlenség és a bűn láncai által megkötözött foglyot.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Ha Isten indít, menj! Menj el földedről, rokonságot közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Mózes első könyve, 12. fejezet első vers. Akit Isten indít, annak valahonnan, valahová el kell jutnia. Abrám városa, Úr, a korának egyik legjelentősebb központja volt. A földközi tenger térségéből az ókori Mezopotámiába tartó kereskedők mind itt utaztak keresztül értékes portékáikkal, így Úr rendkívül gazdag kereskedelmi, oktatási és technológiai központtá fejlődött. Az egyik író szerint a civilizáció kezdetét jelző első írott törvénykönyv is Úrban készült. Épp ezért nehéz szívvel hagyhatta ott bárki is ezt a várost, különösen azért, hogy Kánaánba költözzön. Kánaán a műveletlenség, kifinomulatlanság és fejletlenség megtestesítője volt. Senkinek sem jutott volna eszébe oda költözni, aki megengedhette magának, hogy a civilizáció pezsgő központjában, Úrban éljen. Íme a lényeg. Ha egészen más útra hív Isten, mint ami nyilvánvalónak tűnne számodra, rá kell bíznod a jövődet. Ám ha hajlandó vagy elindulni, meglátod majd, hogy olyan áldásokat tartogat számodra, amelyekről nem is álmodtál. Abrámnak ezt mondta. Nagy néppé teszlek, és megáldalak. Nagyját teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Isten mindig nagyobb jutalomban részesít, mint amekkora áldozatot kér. Arra indít, hogy menj, de te inkább maradnál? Vagy azt mondja, hogy maradj, de te menni szeretnél? A lényeg a következő. Ha engedelmeskedsz neki, garantáltan soha nem fogod megbánni.

A reformáció története. A fejedelmek tiltakozása. 6. rész. A tiltakozó fejedelmek 5. Károly koronája előtt magasra emelték Jézus Krisztus koronáját. Sőt, tovább mentek. Lefektették azt az elvet, hogy minden emberi tanítást Isten kinyilatkoztatásai alá kell rendelni. A protestálók továbbá kijelentették, hogy joguk van szabadon bizonyságot tenni a meggyőződésükről. Nem csak hinni és engedelmeskedni akarnak, hanem tanítani is azt, amit Isten igéje mond. Tagadták, hogy a papoknak és a magisztrátusoknak joguk van ezt megakadályozni. A speyeri protestálás a hangsúlyozása volt annak, hogy minden embernek joga van Istent úgy imádni, ahogy a lelki ismerete diktálja. A nyilatkozat elhangzott, és emberek ezrei jól emlékezetükbe vésték. A mennyei könyvekbe is bekerült, ahonnan senki emberi erőfeszítéssel ki nem törölheti. Az egész luteránus Németország hitvallásként fogadta el a protestálást. Az egyik fejedelem ezt mondta a speyeri protestánsoknak. A mindenható, akinek segítségével szilárdan, szabadon és bátran meg tudjátok őt vallani, őrizze meg bennetek ezt a keresztény álhatatosságot az örökké valóság napjáig. Ha a reformáció e kezdeti sikerekkel megelégedve, megalkuvással próbált volna a világ kegyeibe férkőzni, ez hűtlenség lett volna Istennel és önmagával szemben. E hűtlenséggel saját sírját ásta volna meg. E nemes lelkű reformátorok élete tanulságokkal szolgál minden korszakban. Sátán munkamódszere, amellyel Isten és igéje ellen dolgozik, nem változott. Ma is épp oly ellensége a Szentírásnak, az élet útmutatójának, mint amilyen a 16. században volt. A Szentírás tanításaitól és elveitől ma is sokan messze elkanyarodnak. Vissza kell térni a nagy protestáns alapelvhez. A Biblia, és csak is a Biblia a hit és a kötelesség szabálya. Sátán ma is minden hatalmában álló eszközzel igyekszik a lelkiismereti szabadságot megsemmisíteni. A speyeri protestálók által elutasított antikrisztusi hatalom ma újult erővel törekszik arra, hogy elvesztett felsőbbségét visszaszerezze. Az a rendíthetetlen hűség, amely a reformáció e válságos helyzetében Isten igéje iránt mutatkozott, ma is a reform egyedüli lehetősége. A jelek azt mutatták, hogy a protestánsokat veszély fenyegeti. Más jelekből viszont azt lehetett látni, hogy Isten kinyújtotta kezét, hogy híveit megvédje. Ez időtáj történt, hogy Melanchthon sietve vezette barátját Speyer utcáin a Rajna felé, és unszolta, hogy keljen át a folyón. Barátját megdöbbentette ez a sietség. Egy komoly és ünnepélyes fellépésű idős ember, akit nem ismerek, szólt Melanchthon, jelent meg előttem, és azt mondta, hogy Ferdinánd perceken belül rendőröket fog küldeni, hogy Grinus letartóztassa. En a folyamán Faber, a római egyház teológusa megrágalmazta prédikációjában Grinust. Grinus viszont felpanaszolta, hogy Faber gyűlöletes tévedéseket védelmez. Faber leplezte haragját, de azután mindjárt a királyhoz fordult, akitől elfogatási parancsot szerzett az okvetetlenkedő heidelbergi professzor ellen. Melanchthon előtt nem volt kétséges, hogy barátját Isten mentette meg, aki szent angyalát küldte el ezzel a figyelmeztetéssel.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a próbatétel áldása. A mai ige Róma beliekhez írt levél 5. fejezet 3. verse. A nyomorúság munkája ki az álhatatosságot. Gondolatok az igéről. Ez is ígéret, ha nem is a formájára, de lényegére nézve. Türelemre van szükségünk, és ez az ige megmutatja, hogyan juthatunk hozzá. Maga a béketűrés tanít meg a türelemre, ahogyan úszás közben tanulunk meg úszni. Szárazföldön nem tanul meg senki úszni, nyomorúság nélkül sem tanul meg senki tűrni. Hát nem érdemes elszenvedni a nyomorúságot, ha ezáltal miénk lehet az a nagy belső békesség, amellyel el tudjuk fogadni Isten akaratát? Az igevers azonban valami olyasmit állapít meg, ami nem felel meg az emberi természetnek, hanem természet feletti. A nyomorúság önmagában csak türelmetlenséget, hitetlenséget és lázadást szül, de a kegyelem titkos kohójában béketűrés lesz belőle. Amikor mi csépeljük a gabonát, a por felkavarodik. Ha Isten próbatételével csépel minket, a por szépen leüllepszik. Mi, ha felrázunk valakit, nem azért tesszük, hogy annak békessége legyen. Az Úr azonban ezért teszi ezt gyermekeivel. Ez valóban nem emberi cselekvésmód, hanem a bölcsesség kútfejét, Istenünk dicsőségét szolgálja. Uram, kérlek, kegyelmet tegye számomra is áldássá a próbatételt. Nem akarom magam kivonni annak kegyelem teljes áldása alól. Kérlek azért, hogy vedd le rólam a nyomorúságokat, de sokkal inkább arra kérlek, hogy szabadíts meg az álhatatlanságtól. Krisztusunk vést szívünkbe keresztedett, a te béketűrésed képét. Jom Kippur a zsidók legszentebb napja. A Jom Kippur most tegnap szeptember 20-án vasárnap este köszöntött be, és ma szeptember 21-én hétfőn este megy ki. Jom Kippur az engesztelés napja, a zsidó év legszentebb napja, amikor a böjt, az imádság és az önvizsgálat egyetlen célt szolgál, megtisztulni az elmúlt év vétkeitől, és új elhatározásokkal kezdeni az újat. A zsidó hagyomány szerint Jom Kippur különleges lehetőséget kínál a megtérésre és az örökkévaló bocsánatának elnyerésére. A 25 órás böjt, a fehér öltözet, a különleges imák és az ünnephez kapcsolódó szokások mind azt fejezték ki, hogy ezen a napon az ember befele fordul, számot vet önmagával, és igyekszik rendezni kapcsolatát Istennel és az embertársaival. Október a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa idén is október 1 és 31-e között rendezi meg az Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepsége október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a Deák téri evangélikus templomban, amelyen ígért hirdett Pap János baptista egyházelnök. Közreműködnek a Veselényi utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Calvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránia énekkar. Este 17:30-tól térzenével szolgál az egressi béni református művészeti középiskola. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma hétfőn felszakadozik a felhőzet, többfelé eshet eső, északnyugatira fordul a szél, 19-24 fokunk van. Kedden mozognak a felhők, sok napsütéssel. Néhol lehet zápor, erős északnyugati szél mellett is 16-21 fok valószínű.

0: híreinket hallották.
1: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
2: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy akik itt vannak, vagy akik a tévé előtt, vagy internet előtt, vagy rádió előtt vannak, azokat érdekli Pálnak a Filippi beliekhez írt levele. Én azt hiszem, hogy a mai időkben is nagyon sokat lehet tanulnunk a páli gondolkozásból. És ez a páli gondolkozás, ez elárultatik ebben a Filippi levélben. És én úgy érzem, hogy Pál, aki ebben az időben minden bizonnyal egy nehéz élethelyzetben van, ahogy majd később is beszélek róla, a fogságban van, az élete fenyegetve van, van reménység, hogy esetleg hátha kimenekülhet a börtönből, de megvan a nagyon reális fenyegetettsége a tekintetben, hogy lehet, hogy a börtönben végzi, és ki is végzik erőszakosan. És mégis ebben a krízis helyzetben egy olyan levelet ír, és olyan gondolkozásról árulkodik Pál apostol, amely gondolkozás, én azt hiszem, hogy a 21. században élőknek, nekünk, akik szintén valamiféle krízis helyzetben vagyunk. Ugye a világ úgy egészét tekintve. Sok embernek természetesen egyénileg is van krízis helyzete, kinek erősebb, kinek gyengébb. Van, akiknek nincsen. Ez természetes, hiszen az élet az változatos, és nem mindenki egyforma helyzetben van, de a világ többsége az tanulhat most is a Filippi levélből, hiszen a Filippi levél egy bizakodó gondolkozású a körülmények ellenére. Ez egy ilyen tartalmú levél. Azt említeném meg kezdésnek, hogy maga a levél címzése. A levél címzettjei, a levél kezdése az a Filippi nevet viseli egyszerűen, vagy a Filippi belieknek írt levélként tartották már nagyon korán számon. És ez a Filippi város, ez tulajdonképpen a Macedón területen helyezkedik el, Égei tengernek a területe, és annak az északi részén a macedóniai területnek a partja felé található maga a Filippi város. A mai Görögország területén található ez a terület, amiről most szó van, és ahová írta Pál apostol annak idején ezt a levelet. Magát a levelet azt eléggé határozottan Pál apostolnak tarthatjuk, és a Biblia kritikusok is legtöbbje megegyezik abban, hogy Pál apostol első fejezet első versében önmagát is nevezi meg a levél szerzőjének, és Timóteus nevét is megemlíti, és úgy utal Timóteusra, a fiatal munkatársára, mint aki közeli munkatársa, megbízható munkatársa, segítőtársa ebben az egész helyzetben, amelyben van, és a gyülekezeti munkát illetően is rá támaszkodik. Azt is mondhatjuk, hogy Polikárptól ismerjük a legkorábban, szmirnai püspöktől, aki az első század második felében született, és a második század első felében fejtette ki igazából a munkásságát. Ennek az úriembernek köszönhetően olvashatunk a Filippi levélről Biblián kívüli irodalom. És így valahol arra is utal Polikárp is, hogy Pál apostol a szerzője ennek a Filippi levélnek. A gyülekezetet Pál apostol alapította. Amire most oda figyelnénk, hogy valószínű a levél keletkezése az valamikor a Krisztus utáni 61 és 63 között, inkább 62-re és 63-as évekre szokták tenni, amikor is Pál apostol az első római fogságában van. Egyébként ebből a fogságból írt több levelet, nem csak a Filippi levelet. Valószínű, hogy a Filippi levelet talán a többi levél után írta, amelyeket ebben a fogság idejében írt. Itt a képen is látható az efézusi levelet is, talán ebben az időszakban keletkeztethetjük a kolossei és a Filemonnak írt levelet is. Ebbe a korszakba tehetjük bele, de a levél maga talán arról árulkodik, hogy magát a Filippi levelet, azt minden bizonnyal Pál apostol a fogsága utolsó időszakában, tehát inkább a 62-es esztendőben vagy a 63-as esztendőben írhatta Pál apostol. Pál azt mondja az első fejezet 12. és 13. versében, tudtotokra akarom pedig adni, atyám fiai, hogy az én dolgaim inkább előmenetelére lőnek az evangéliumnak, annyira, hogy Krisztusban híressé lett az én fogságom a testőrség egész házában és minden mások előtt. Amiért ez a két vers nagyon is érdekes. Nem csak azért, mert ez a vers is arra utal, hogy minden bizonnyal ezt a római fogság időben írhatta, de természetesen vannak, akik a korintusi időszakra teszik ezt a levél keletkezését, és más fogságidőre datálják ezt a levelet, de ami ebben a két versben nagyon érdekes, az pont az a gondolat, amit én az elején a páli gondolkozással kapcsolatban említettem. Mégpedig az, hogy Pál, aki fogságban van, akinek az élete komoly veszélyben van, tehát bármikor ítélkezhet a római császár a tekintetben, hogy a házi őrizetben élő Pál apostol az végeztessék ki. Ez a Pál úgy gondolkozik, hogy a helyzete, noha személy szerint neki ez nehéz, mégis a helyzete az ő munkáját illetően, az apostoli tevékenységét illetően minden bizonnyal ez előnyére szolgál az evangélium hirdetésének. Azt kell mondjuk, hogy Pál apostol abban tud mutatni nekünk egy nagyon pozitív emberi példát, hogy a hangulatát, a reménységét, a kedvét, a hitét, az emberi magatartását nem a körülményei befolyásolják. Nem az befolyásolja, hogy valahogy ő elcsüggedne, mint amiben én szerintem el tudjuk gondolni, hogy valamennyien elcsüggedt állapotba kerülhetünk, hogyha valamilyen betegség kapja el a mi életünket, vagy valamilyen nagyon nehéz élethelyzet, amikor talán nem az életünket fenyegeti valami, de akkor is nyomasztó élethelyzetbe kerülünk. Könnyen arra figyelhetünk föl, hogy a hangulatunkat, a hitünket, az életlátásunkat, kedvünket, a körülmények, a környezetünk befolyásolja. De Pál apostol nem így reagál ebben az adott helyzetben, hanem ahogy ezt mai kifejezéssel szoktuk mondani, és talán igaz ez Pálra is ebben az esetben, de azért mondom, hogy talán igaz, hogy mondjuk őt is mondhatjuk pozitív gondolkozásúnak, mint ahogy ezt ma így szoktuk a legtöbb esetben megfogalmazni, de én inkább azt látom, hogy világos, természetesen pozitív a gondolkozása, de nem csak egyszerűen pozitív gondolkozású, hanem a Jézus Krisztusba vetett hite, a teremtőbe és a megváltóba vetett hite az, ami meghatározza az ő reménységét, hangulatát, kedvét, és nem pedig a körülmények, amelyben él. És ez nagyon-nagyon lényeges, én úgy érzem, abban a tekintetben, hogy mi, akik ezt az egész Filippi levelet átgondoljuk most, ebben az órában, mi ne csak egyszerűen magát a levélnek a tényeit vagy információit akarjuk kiemelni, hanem kamatozzunk is mindabból, amivel foglalkozunk. Kamatozzunk ebből a levélből, amelyet méltán mondanak az öröm levelének. Hiszen az öröm szó nagyon sokszor megfogalmazódik ebben a levélben, a Filippi levélben, és ezt mindenképpen Pál apostolnak az életlátása, a hite, a Teremtő Istenben, a megváltó Jézus Krisztusban való hite határozza meg, és nem a körülményei. Az, amit ebben a két versben tehát egyszerűen meg lehet fogalmazni, hogy Pál apostol azt látja, hogy az ő fogsága az mindenképpen előnyére vált az egyháznak, a keresztény egyháznak, a misszió munkának, amiért ő szívesen vágyakozott, hogy eljuthasson Rómába, aztán sajnos valahogy úgy alakult az élethelyzete, hogy a római fogságba kellett élje a római időtartamát, tehát házi őrizetbe, és kilátástalan, emberileg kilátástalan élethelyzetbe élje az életét. Mégis arra gondol, és azt látja, hogy egészen a testőrség házában, tehát a császári udvarban is híre ment mindannak, amit Pál apostol képvisel. A Jézus Krisztusról való meggyőződése, hogy ő a messiás, ő az Isten fia, és ő meghalt értünk, bűnösökért, ezért az egész világért, a világ egészéért. Tehát ha abban az időben gondolkozunk, akkor a császári házért is, a testőrség házáért is, a különböző gyülekezetekért, minden népért, még a pogányokért is, és a megváltott, vagy a kiválasztott izraeliták népéért is meghalt. Ez az a szemlélet, amely Pál apostolnak az örömlevelét, a Filippi levelet erősen meghatározza. Ilyen szempontból érdemes olvasnunk többször is a Filippi levelet. Elővenni csupán 4 fejezet az egész, és érdemes átgondolni, hamar el lehet olvasni ezt az egész levelet, és a pozitív gondolkozás, a hittel teljes, a hittel átitatott gondolkozás jellemző erre a levélre. Pál önmagáról azt írja a 3. fejezetnek az 5. és a 6. versében, körülmetéltettem 8. napon, Izrael nemzetségéből, Benyámin törzséből való vagyok, zsidókból való zsidó, törvény tekintetében farizeus, buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. És ami megjegyzendő ezzel kapcsolatosan, az mindenképpen, amit éppen itt megemlít, hogy ő milyen tiszta hívői életet élt. De ennél túlmutat mindaz, amit a levél egésze megfogalmaz, hogy nem attól reményteljes az ő élete, hogy ő milyen életet élt, hanem attól reményteljes az élete, hogy Jézus Krisztus mi mindent megtett az egész emberiségért, a földért, a bűnösökért és valamennyiünkért. Egyfelől itt ebben a gondolatban egyértelműen kiderül, hogy Pál apostol tényleg egy nagyon buzgó, nagyon tiszta hívői életet élő valaki volt. Törvény tekintetében is mindent, amit csak lehetett, ő igyekezett betartani, tehát az az igazi, vallásos, farizeus neveltetésű és döntésű ember volt, viszont a Jézus Krisztus iránti buzgósága az meghatározta az ő életét és az egész szemléletét, valahol a Jézus iránti vagy a Jézustól kapott reménység töltötte ki. Magát a gyülekezetet, a Filippi gyülekezetet minden bizonnyal a második útja során alapíthatta, és ennek a történetét olvashatjuk el az apostolok cselekedetének a 16. fejezete leírása alapján, amelyben éppen arról olvashatunk, hogy amikor ott volt Troász vidékén, akkor egy mennyei parancsot kapott, egy isteni hívást kapott, álomban látott egy macedón férfit, aki nemes egyszerűséggel csak hívta, hogy jöjjön át oda hozzájuk a macedón területre. Minden bizonnyal ez azt érzékelteti, hogy Pál apostolnak nem volt szándékában átmenni az európai területre, hanem csak ott maradni a kis-ázsiai területen, de amikor átment az isteni parancsnak engedelmeskedve, akkor Filippi városában ott egy Lídia nevezetű bíboráros asszony az, aki elsőnek és az ő háza elfogadta a Krisztusról szóló evangéliumot, ott egy egyszerű családi, házi gyülekezetet is alapított Pál a Filippi városában, amely aztán elindult a maga természetes útján, hiszen egyre többen jöttek oda abba a házba, hallottak vagy az alatt, az idő alatt, amíg Pál ott volt Filippiben, Pál apostoltól közvetlenül Jézus Krisztusról, vagy pedig a keresztényekről, akik elfogadták Pál tanítása alapján Jézus Krisztus evangéliumát, Jézus megváltását, azok egymásnak adták tovább a hitet, a Jézus Krisztusba való hitet. És hangsúlyoznám megint, hogy a kereszténység ebből a levélből, a Filippi levélből is az fogalmazódik meg, hogy maga a kereszténység az nem annyira inkább a tradíciókra épülő valami. Noha, el kell ismerni, hogy tömegek tudják ezt így értelmezni, hogy a kereszténység vagy a vallás az igazából egy tradíció, hogy megfelelő dolgokat kell követnünk. Pál is ebben az előbb idézett gondolatok alapján példát tudott adni az akkor élő zsidóságnak, hogy egy tradíciót követett, minden törvényt betartott, minden szokást tisztán követett, mindent gyakorolt, amit egy rendes farizeusnak gyakorolni kell, viszont abban is példát mutatott Pál apostol, amit az előbb említettem, hogy az ő gondolkozása átitatódott a Jézusi szeretettől, a Jézusi Golgotai keresztnek az üzenetétől. Ilyen szempontból én hadd állítsam párhuzamban, hogy a kereszténység az elsősorban gondolkozás, egy Krisztus szerinti gondolkozás, mintsem tradícióknak a követése. És ha valaki erre figyel fel, szerintem akkor érti meg a Filippi levelet, hogy miért az öröm levele a Filippi levél. Miért az öröm határozza meg a levélnek a mondani valóját egy krízis helyzetben élő apostol számára? Miért az öröm domborodik ki, és minden szavából, a mai kifejezéssel élve, a pozitív gondolkozás csenki hallatszik ki. De ez azért lehetséges csak, mert Pál a keresztény gondolkozást mutatja be. Mert az Istenben való bizalom az elsősorban egy gondolkozási menet, vagy út, vagy egy forma, mintsem egy megszokott, tradíciókkal teljes, rutinszerű, tradicionális, farizeusi, vallásos élet. És ezt mi keresztények is át tudjuk venni, és tudjuk nagyon jól, hogy a farizeusi kifejezés az a keresztény világban nálunk nem egy ágazatát jelenti a kereszténységnek, mint annak idején a zsidó korszakban, az ószövetségi korszakban, hanem inkább egy a mai értelmezésében az egy olyan valakit jelez, aki inkább a külsőségekre helyezi a hangsúlyt, mintsem a belső dolgokra. Inkább a megjelenésre helyezi a hangsúlyt, mintsem a belső gondolkozásra. Tehát érdemes azt látni, hogy magát a Filippi levelet, vagy a Filippi gyülekezetet helyesbítek, a Filippi gyülekezetet azt valamikor a Krisztus utáni 50-es években alapították, tehát a Golgotai kereszt eseménye után 19-20 évre arra, hogy Jézus meghalt a Golgotai kereszten, és aztán feltámadt és felment a mennybe, ígérve az ő újabb, második visszajövetelét, amikor lezárja a bűnnek a korszakát. Erre az időszakra, mint egy 19-20 évre, tehát két évtized múlva alapítják meg a filippi gyülekezetet, és aztán 12-13 év múltával írja meg Pál apostol a filippi gyülekezetnek írt gondolatait, amit itt olvashatunk a Bibliában. Amit a gyülekezet állapotáról elmondhatunk, azt kell mondjam, hogy igen pozitív. Sokkal pozitívabb a gyülekezet közösségének a légköre, az állapota, mint sok egyéb más akkori Pál apostol által alapított gyülekezet. Minden bizonnyal ez nem Pál apostolnak a függvénye, vagy Pál apostoltól függő helyzet, hanem az ottani embereknek a megértése, életgyakorlata, a hite. Arra érdemes felfigyelni, hogy a filippi levélben nem olvasunk olyan páli megjegyzéseket, amelyek mondjuk tévtanításokra utalnának. És más gyülekezeti levelekben bizony előfordul, hogy olyan tévtanítások tudtak lábra kapni, vagy helyet találni az adott gyülekezetben, ami nem történt meg filippi gyülekezetében, és mindenképpen ez egy pozitívum a filippi gyülekezetet illetően, hogy tévtanítás nem cseng ki a filippi levélből. Viszont emberi feszültségekről lehet olvasni. Talán éppen két asszonynak a párharcáról és vitatkozásáról, akik talán gerjesztették a gyülekezetben egyfelől valahol az emberi feszültségeket, viszályokról lehet olvasni ebben a levélben, de hitbeli elhajlást nem fogalmaz meg maga Pál ebben a gondolatban. Erre érdemes felfigyelni, és azt ugyanakkor el lehet mondani, hogy a filippi levél, főleg az első fejezet 29. versére hagy utaljak itt, arról beszél, hogy minden bizonnyal a filippi városában élő keresztényeknek bizonyos üldözést kellett elszenvedniük. Valamilyen külső ellenszenv, félreértés vagy ellenérzés vehette körbe a filippi közösséget, és ennek a nyomait olvashatjuk itt-ott-amott a levélben, és Pál apostol helyzete mindenképpen, hiszen ő is egy üldözött állapotban volt, egy fenyegetettségben kellett néhány évet éljen az utolsó éveit, aminek aztán tudjuk, hogy minden bizonnyal valóban drasztikus vége lett Pál életének, és ez a fenyegetettség ez valósággá lett, de minden bizonnyal ez a filippi gyülekezetnek szintén erősítésül szolgált. Mármint az, hogy nem csak ők azok, akik üldöztetnek, vagy félreértetnek, vagy támadásoknak vannak kitéve, hanem még a mi tanítónk, a gyülekezet alapítónk, a mesterünk, akitől hallottuk az evangéliumot, aki nekünk elhozta ide Európába, az is hasonlókat kellett, hogy átéljen. Ami még pozitívum, azt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy ebben a levélben más gyülekezeti levelektől eltérően szintén nem lehet olvasni erkölcsi elhajlásról. Tehát nem marasztalja el a gyülekezeti tagokat valamiféle erkölcsi torzulásra miatt. Erre érdemes felfigyelni. Tehát azt lehet mondanunk, hogy a filippi gyülekezet az egy egészen erős, pozitív közösség lehetett, akik megértették a Jézusi szeretetet, és talán Pál éppen ezért érzi magához olyan nagyon közel a filippi közösséget. Ahogy ezt a leveléből meg lehet érteni, tulajdonképpen Pál apostol a filippi közösséget sokkal közelebb érzi a szívéhez, sokkal nyitottabb a levele, barátibb hangú a filippi levél, mint sok más a Bibliában olvasható páli levél. Egészen személyes hangú, egészen baráti közelségben érzi magát a filippi közösséghez, és éppen ezért el is fogad tőlük olyan ajándékokat, ez minden bizonnyal valamiféle anyagi ajándékot is jelenthet, amelyeket más gyülekezetektől nem fogadott el. Ezért is olyan nagyon sokat jelent neki, hogy, hogy Epafroditus nevét megismerjük ebben a levélben, mint aki a gyülekezetnek, a Filippi levélnek volt az egyik vezetője minden bizonnyal, egy gyülekezeti presbitere, véne lehetett talán Epafroditus, és Epafroditus eljött, hogy Pál apostolt Rómában, a házi őrizetben, a fogságában erősítse. És Epafroditus elhozhatott neki a gyülekezettől olyan anyagi segítséget is, amelyet tőlük elfogadott, míg másoktól nem szívesen vagy nem fogadott el, hiszen Pál apostolnak a leveleiben érezni azt a feszültséget is, amely pont ezt az anyagi oldalt érinti, hogy inkább vállalta Pál apostol, hogy a saját kétkezi munkájából tudja fenntartani önmagát, mintsem, hogy a gyülekezettől fogadjon el adományokat a önmaga lét fenntartására. Talán éppen azért, mert nem, vagy inkább megválogatta Pál, hogy mely közösségtől fogad el ilyen természetű támogatást, hiszen mert ez mindig valamiféle függőséget alakít ki, hogyha valaki, akár egy apostol, vagy bárki, a mai viszonyokban egy lelkész, ha elfogad az egyházától fizetést, vagy anyagi támogatást, ez mindenképpen egy függő viszonyt vált ki, és ez sokszor igen kellemetlen helyzeteket tud teremteni. Amikor esetleg egy-egy gyülekezeti tag céloz arra, gondolom nem csak én vagyok egyedül lelkész az, aki hasonló feszültségeket már megtapasztalt az életében, hogy egy-egy gyülekezeti tag érzékelteti, hogy na de tulajdonképpen mi tartunk el téged, és ennek a függőségi hangulatát akkor abban a pillanatban azt hiszem minden lelkész át tudja érezni, és kényelmetlen és kellemetlen, mert valamennyien inkább úgy lennénk, mint ahogy Pál is, hogy vagy a saját munkánkból szeretnénk elsősorban megélni, és nem volna jó, hogyha, vagy nem jó, hogyha az ember az egyházától elfogad valamiféle fizetést vagy anyagi támogatást, mert az anyagiak azok függőségi viszonyokat jeleznek. Na most ez Pál levelében, mivel ekkor még azért nem úgy szerveződött meg az egyház, mint ahogy a mai időkben, 2000 évvel később, vagy akár persze a korábbi évszázadokban is már megszerveződött egyházról és egyházakról beszélhetünk, hanem abban az időben még egész kezdetleges állapotban volt mindez, hiszen ne felejtsük el, hogy szinte 2 évtizeddel azután vagyunk a levél olvasása kapcsán, miután a gyülekezetet megalapítja Pál apostol, és talán 3 évtized és 1-2-3 év miután a levelet megírja a Filippi közösségnek. Tehát 2-3 évtizedes távolságban vagyunk még csak a levél írásakor Jézus Krisztus golgotai áldozatától. Ekkor még nem szerveződött úgy meg az egyházi élet, mint ahogy az a maga természetességéből adódik, hogy ekkor még minden olyan kialakulóban van, nyers, de Pál apostol már érzi azt, hogy a legjobb, hogyha az, aki az egyháznak a tanítója, lelkésze, vagy jelen esetben az ő esetében apostol, aki viszi az evangéliumnak a hírét szerte a világon, amerre csak tud menni, az ne legyen függőségi állapotban. Epafroditustól és a gyülekezettől itt egy kivételt lehet látni, Pál elfogadja az anyagi támogatást, és a házi őrizetnek a költségeit azt minden bizonnyal így is tudja a gyülekezet egy közös segítségével fedezni. de az is kiderül a levélből, hogy ez az Epafroditus, ez nagyon súlyosan megbetegszik, miközben ott van Rómában, és ennek a híre a gyülekezetnek is gyülekezethez is eljutott, és ahogy Pál itt a levelében meg is jelzi, valóban igen, halálos, súlyos betegségbe került Epafroditus, de hála az Úrnak, hogy az Úr meggyógyította ezt a gyülekezet vezetőt, és ennek az apropója is adta a levél megírására az alkalmat, hogy Pál apostol, ahogy látta, hogy Epafroditus felerősödött, és minden bizonnyal maga Epafroditus is örömmel hazament, hogy a híreket elvigye Pál apostolról, mint aki már elvégezte a maga feladatát ott Rómában, az adta az alkalmat, hogy akkor írjon egy levelet a gyülekezetnek, amelyet aztán felolvashattak Filippiben is, és ahogy tudjuk az eddigi ismereteink alapján, ezt biztos már többször megemlítették az előadók, hogy ilyenkor egy-egy ilyen levelét az apostolnak nem csak a filippi közösség olvasta, több esetben, és ez volt lényegében a prédikáció az akkori, aznapi istentiszteleten, hanem más gyülekezetek is lemásolták, és más gyülekezetek is olvasták a filippieknek írt levelet, és Pál apostolnak a tanításait. Érdemes talán ezeket a gondolatokat így megemlíteni, amit tehát eddigiekben is érzékeltettem, megemlítettem, ez a levél egy nagyon baráti hangú levél, és az örömnek a levele. Hadd emlékezzek meg, vagy hadd foglaljam össze talán, hogy miből is adódhat maga ez a tény, hogy a nehéz körülmények között élő Pál apostol, az életét fenyegetve érző Pál apostol, az mégis az örömlevelét írja le. Hogy lehetséges ez? És ez szerintem nekünk is megjelenti azt, amit mi tovább vihetünk ennek a levélnek az olvasása kapcsán, és azt is mondhatnánk talán, hogy Isten abban is segíteni akar nekünk ma, hogy mi ebből a levélből erőt merítsünk. És éppen ezért fogalmazom meg azt, hogy minden bizonnyal Pál apostol gondolkozása, az a tény, hogy Jézus Krisztust nem csak egyszerűen megváltónak látja, hanem az ő személyes életének a megváltójának is látja, és nem csak rutinszerűen, szokásszerűen, tradicionálisan veszi ezeket az információkat, hanem amit a második fejezetnek, az úgynevezett Krisztus himnusz szakasznak a versei is érzékeltetnek, nagyon komolyan beépül az a szeretet, az a krisztusi szeretet Pál apostol gondolkozásába és életébe, amit ő a Golgotai keresztre tekintve, amikor Jézust látja az emberiségért meghalni, jelent Pál apostol számára. Azaz, nagyon egyszerűen úgy fogalmazhatnék, hogy azért hangsúlyozom, hogy a kereszténység az elsősorban egy gondolkozás. Az nem egy tradicionális életforma. Az nem egy vallásos rituálé. Az nem csak annyi, hogy egy keresztény az imádkozik, a keresztény az megvallja a bűneit, a keresztény az bocsánatot kér, ahogy a hétköznapokban is szoktunk így egymás között beszélni, vagy szoktak az emberek beszélni, hogy hát ha te keresztény vagy, és én keresztény vagyok, akkor én természetesen bocsánatot kérek, mert egy jó keresztény az ezt teszi. Hanem ezt Pál apostol azért teszi, mert ez valósággá válik az ő gondolkozásában mindaz, amit Jézus Krisztus megmutat a Golgotai kereszten, az isteni szeretet. Ezért olvashatunk a második fejezetnek az 5. versétől kezdődő szakaszban, az úgynevezett Krisztus himnuszban olyan megfogalmazásokat, amelyek Pál apostolt, hadd mondjam így, hogy leleplezik a mi szemünk előtt, a tekintetben, hogy ő hogy gondolkozik. Ezért fogalmaz úgy, hogy annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Itt határozottan arról beszél, hogy az az indulat, az a gondolkozás, az a szándék legyen bennünk, amely szándék vezette Jézus Krisztust a Golgotai keresztre. Amely szándék tartotta Jézus Krisztust ott, a Golgotai kereszten. Aki az ő szeretetét, az atyával való kapcsolatát, az atya iránti bizalmát soha nem veszítette el, mert Jézus Krisztusra is ugyanaz volt jellemző, amit eddig Pál apostollal kapcsolatban, aki a börtönben van és az élete fenyegetve van, szintén elmondtam az előbb, hogy jellemző, hogy ő nem a körülményekre figyel, és nem a körülmények határozzák meg a gondolkozását, hanem a Jézus Krisztusba vetett bizalom. Az, hogy Jézus ott van vele. Ugyanúgy, mint ahogy Jézus Krisztus a Golgotai kereszten azért is maradt ott. Hiába még jöttek is a kísértéssel az akkori farizeusok, hogy így fogalmazzak, stílusosan, jöttek azzal a kísértéssel, hogy nosz a szájl a keresztről, és akkor majd hiszünk neked, hogy te még azt is meg tudod tenni, hogyha te föl vagy kötözve, föl vagy szegelve egy keresztre, te akkor is le tudsz onnan jönni. És akkor majd fogunk neked hinni. De Jézus nem a körülmények miatt, Jézus életét nem a körülmények határozták meg, hanem a szívében meglévő atya iránti bizalma. És hogyha az atya és a Szentlélek arra indította Jézust, hogy ezt a küldetését fejezze be, mert ez az ő feladata, ezért lett emberré, hogy meghalljon értünk és elviselje azokat a körülményeket, amiket el kellett Jézusnak viselni, akkor ő hűséges maradt az atya iránti küldetésében, és bízott végig, hogy az atya nem hagyta el. És Pál is ugyanígy éli át a börtönhelyzetet, a házi őrizetet, a császár ítéletére való várakozást, amiből nagyon komoly esélye van, és ez a levélből is kiderül, hogy világos, hogy azt fogalmazza meg, hogy én nagyon szívesen kiszabadulnék ebből a fogságból. És akkor újból meglátogatnálak benneteket Filippiben, hogy ott lehessek közöttetek. Na de hogyha ez nem történik meg, és nekem meg kell halnom. Én biztos vagyok benne, hogy az Isten az minden helyzetben velem van. Nem csak akkor, hogyha kiszabadulok, hanem akkor is, amikor itt meg kell halnom a fogságban. És a császár ítélete kedvezőtlen lesz nekem emberileg nézve. De akár élek, akár meghalok, mindenképpen az evangéliumot hirdetek. És itt hadd említsek meg olyan gondolkozást, ami kiderül itt ebből a levélből, most akár az első fejezetnek a 18. versére is utalok, amelyben azt fogalmazza meg, hogy sokatoknak ott a Filippi gyülekezetben hallom, tudom, hogy bátorításául szolgál az én fogságom. De viszont nagyon, hogy vannak olyanok is, akik valahol, mintha örülnének annak, hogy én itt vagyok, és valahol az ő helytelen hozzáállásukhoz, a helytelen hozzáállásukkal szeretnék az én fogságomat még inkább nehezebbé tenni. Ezt itt úgy fogalmazza meg ebben a 18. versben, hogy vannak, akik az evangéliumot szívből hirdetik, és vannak, akik színből hirdetik. És ez az a pont megint, aminél szívesen utalok arra, hogy Pál gondolkozása nem csak egyszerűen, ahogy ezt ma szoktuk fogalmazni, pozitív gondolkozású, és nem csak egy pozitív gondolkozásból árad az, vagy következik az, amikor azt mondja, hogy de akár színből, akár szívből hirdettetik a Krisztus, mindenképpen a Krisztus hirdettetik. Tehát vagy egy olyan hívő ember van, keresztény ember van, vagy egy keresztény egyház, amelyik tisztán képviseli az üzenetet, vagy olyan, amely mindenféle egyéb meggondolásból vagy érdekből képviseli a keresztény üzenetet, mindenképpen a Krisztus hirdettetik, és Pál nem esik kétségbe attól, hogy vannak, akik színből hirdetik az evangéliumot. Miért nem esik kétségbe? Mert egyszerűen nem önmagában bízik, hanem Jézus Krisztusban bízik, hogy én fogságban vagyok itt, és nem tudom leleplezni, akik színből hirdetik az evangéliumot, prédikálnak Krisztusról. Nem tudom leleplezni őket, mert itt vagyok fogságban. De Krisztus ott van, és Krisztus hatalma azok fölött is ott van, akik színből hirdetik az evangéliumot. És azok fölött is ott van, akik szívből hirdetik az evangéliumot. Tehát ez sokkal több, mint sem egyszerűen mai kifejezéssel pozitív gondolkozás. Ez azt jelenti, hogy a hitét éli is Pál apostol. És arra mutat nekünk ma példát, hogy nekünk is ma egyszerűen élni kell a hitünket. Mert mi is tudjuk, akik a 21. században vagyunk keresztények, hogy ez a földrész, Európa egy keresztény földrész. Na de hányszor hallunk keresztények szájából olyan megjegyzést, hogy például mondjak egy ilyet, amit szinte elég gyakran lehet hallani a médiában, hogy valaki azt mondja, hogy törvényileg teljesen tiszta az, amit én csináltam. Igaz, hogy erkölcsileg megkérdőjelezhető, de törvényileg teljesen tiszta. És keresztény az illető, aki ezt megfogalmazza. És én, mint keresztény, rögtön azt érzem, hogy milyen szégyen egy ilyen magatartás, vagy egy ilyen gondolkozás. És ma meg tudjuk nagyon jól, hogy mi egy olyan 21. századi légkörben élünk, ahol az erkölcsi vagy az etikai szempontok azok egyre inkább kiszorulnak, egyre inkább háttérbe szorulnak, vagy ahogy szívesen használom ezt a fogalmat, vagy meghatározást, egy erkölcsi vákumban éljük ma az életünket. És mégis egy keresztény földrészről beszélünk. És milyen fontos, hogy ma egy egyház az erkölcsnek a bástyája legyen. Nem csak az fontos egy egyháztól, hogy törvényes legyen. Világos, hogy az is kell. Na de egy erkölcsi oszlopnak is lennie kell. Annak a bizonyos egyháznak, vagy bármiféle egyházi tevékenységnek. Vagy egy keresztény ember minden tette. Nem csak, hogy törvény szerint igazolható legyen, kell, hogy legyen, hanem erkölcsileg is meg kell állja a maga kritériumát. Ez az, ami Pál apostol részéről itt egy nagyszerű példát mutat. De hát folytatva ezt a második fejezet, ötödik fejezeti gondolatot, második fejezet, ötödik versétől leírt gondolatot, azt mondja itt Pál, annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban. Az a szándék legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban. Aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíti, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lett. És amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén, mégpedig a halálig, mégpedig a keresztfának a haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozva olyan néki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földeieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Tehát ebben a páli gondolkozásban, ami a Filippi levélből kijön, egyértelmű, hogy azért mondhatjuk az örömlevelének Pál levelét, a Filippi levelet, mert az Isten iránti bizalma az nem csak egy szóbeli bizalom, hanem tettekben és a belső érzéseiben megtestesülő bizalom. És ezt azért említem, mert hányszor találjuk magunkat olyan helyzetbe, hogyha elkezd fájni a térdem, vagy valami problémám van, vagy a fogam fáj, vagy valamilyen munkahelyi problémám van, vagy bármiféle feszültség van emberekkel, családdal, vagy rokonsággal, vagy ismerősökkel, abban a pillanatban mi sokszor úgy érezzük, hogy kétségbeejtő az életünk, és elszomorodunk, csüggett állapotba kerülünk, vagy mai kifejezéssel depressziósá válunk. És Pál apostol, aki halálos fenyegetésben és fogságban élte ezeket az éveket. Gondoljuk el, azért legalább ez az első fogság ideje, ez 3 évig tartott. Én személy szerint csak egyszerűen azt tudom mondani, hogy én még börtönben nem voltam, de 2 évet voltam katona. És tudtam, hogy az 2 év, tehát 2x365 nap és vége. És vágtam a centit. De milyen hosszú 2 év. És milyen hosszú, amikor még az ember tudja, ahogy a katonaságnál annak idején neveztük magunkat, amikor még fiatal katonák voltunk, a soknapú Józsik voltunk, akiknek még rengeteg ideje van, még hónapok vagy másfél éve van hátra, és milyen könnyen depressziósakká tudtunk válni. Pedig tudtuk, amit Pál ebben a helyzetben nem tudott, hogy kimenekülhet-e. Mi egészen biztosak voltunk, hogy háború nincs, csak ki kell bírni ezt az időt, és mégis milyen könnyű depressziósá lenni, csüggetté lenni. Mert élni kell azt a hitet, és attól válik a mi életünk is az öröm életévé, ebben a 21. században, ebben az európai krízisben is. Akkor tudunk mi örömteljes, mindennapi életet élni és keresztényekké lenni, hogyha nem állandóan az árak miatt panaszkodunk, vagy a politikai helyzet miatt panaszkodunk, tehát nem a környezetünk határozza meg a mi hangulatunkat, hanem a Krisztus szeretete és jelenléte az életünkben határozza meg a hangulatunkat. Ugye milyen érdekes ilyen szempontból, ez az öröm levele, meghatározás vagy hangulat. Ahogy itt ezen a képen is igyekszem érzékeltetni, Jézussal való kapcsolata Pál apostolnak, az határozta meg az örömét, és nem a körülmény, amelyben élt. Ha erre próbálunk fölfigyelni a saját életünkben, akkor egész biztos, hogy azért tudunk kimenekedést találni a depressziós napokon. Amikor még mondjuk az időjárás is olyan nyomott, mint mondjuk tegnap is volt, és olyan szürke, reggeltől estig. És az ember úgy érzi, hogy jaj, ez az időjárás, és úgy lenyomja, és hogy vágyakozunk, hogy süssön egy kicsit a nap, hogy a kedvünk is jó legyen. De az az érdekes, hogy Pál azt arra mutat példát, hogy az Jézussal való személyes kapcsolata az, ami meghatározta az ő aznapi örömét, vagy a mindennapi örömét. Hogy az első fejezet idézett versében, a 6. versben ezt ragadtam ide ki, meglévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak a napjáig. Mi fogalmazódik meg ebben a 6. versben? Pál írja a fogságban lévő, római házi őrizetben lévő helyzetéből, az otthon, a Filippi levél, Filippi gyülekezeti tagoknak írja azt a gondolatot, hogy én meg vagyok győződve, hogy az, aki elkezdte bennetek a kereszténységnek az életét, az a Jézus Krisztus, az be fogja végezni. Pedig fizikailag, emberileg ki volt az, aki elkezdte bennük a kereszténységnek az életét, életútját? Ez Pál volt. De nem esik kétségbe, hogy jaj, de sajnálom, hogy én nem találkozhatok veletek, mert így most kezdek aggódni, hogy vajon ti most tudtok-e fejlődni a keresztény életben. Hanem azt mondja, hogy én tudom, hogy az, aki bennetek elkezdte azt a jó dolgot, hiába rajtam keresztül kezdte el, nem magában bízik, hanem Jézus Krisztusban bízik. Egyszerűen ez az, amit érdemes észrevenni ezekben a Filippi levélből áradó gondolatokban, hogy Pál gondolkozását a hite határozza meg, a bizalma határozza meg, a Jézusba vetett bizalma határozza meg. És azt mondja, hogy aki ezt elkezdte bennetek, el fogja végezni a Krisztus Jézusnak napjáig. Ez a második adventet érzékelteti. A 16. versben így olvashatjuk, némelyik versengésből prédikálják a Krisztust, nem tiszta lélekkel, ez amire az előbb utaltam, azt hívén, hogy a fogságom nyomorúságait így megnevelhetik. Hadd említsem, hogy Pál nem naív gondolkozású. Nem azt jelenti az ő pozitív gondolkozása, vagy bizalommal, Isten iránti bizalommal teljes gondolkozása, hogy jaj, ő becsukta a szemét az emberi rossz indulat felett, és ezt nem vette észre. Amit mi nagyon sokszor szoktunk tenni. Amit sokszor úgy fogalmazunk meg hogy magunkban, hogy jaj, nem is szabad észrevenni az esetleges rossz indulatot. Hát, ha csak én gondolom, mert én vagyok olyan rossz, hogy a másik ilyen rossz indulatú, vagy rossz szándékú. Pál apostol észreveszi a rossz szándékot, de a rossz szándék nem csüggeszti el. Ettől érdekes ez az egész, ettől több, mint csak pozitív gondolkozás. Azt mondja, hogy én látom, hogy én, aki szívből hirdetem az evangéliumot. Vannak, akik üzleti meggondolásból, mert esetleg egy gyülekezetben még nagyobb tekintét akarnak maguknak kiérdemelni, hogy fölállnak és színből prédikálják Krisztus, és színből imádkoznak. Ez a farizeusi létéből Pálnak nem áll messze a tapasztalataitól, de érzi azt is, hogy mennyire átformált a Golgotai kereszt Pál apostolnak a gondolkozását. Tehát ő nem azt tette, hogy nem vette észre a rosszat, hanem észrevette, de nem hagyta magát ettől befolyásolni. Ilyen szempontból tehát ez több, mint egyszerű pozitív gondolkozás. Nem egy naivitás, hanem a realitást nagyon is észreveszi, de nem hagyja mégsem, hogy befolyásolja a realitás az életét. Befejezésül már csak a 17.-18. verset hadd idézzem, de mások szeretetből hirdetik az evangéliumot, mert mit mondjak? Csak hogy minden módon, akár színből, akár szívből Krisztus prédikáltadik, és én ennek örülök, sőt, én örülni is fogok. Nem hagyom, hogy az örömömet elvegyék, mert tudom, hogy Krisztus mindenkinél hatalmasabb. És az a Krisztus, aki mindenkinél hatalmasabb, ha Pál is ezt tudja, ezt mi is tudjuk, hogyha meghalunk, ő hatalmas arra, hogy föl tud támasztani, és el tud vinni bennünket a halálból is az örök életre. Én azt hiszem, hogy érdemes elolvasni még egyszer újból. És újból a Filippi levelet, és egy kicsikét megerősíteni magunkat, hogy ne a körülmények határozzanak meg bennünket kereszténységünkben, hitünkben, örömünkben, hanem a szívből fakadó Jézus iránti bizalom. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

0: Szól a rádió, az evangélium hangja.
1: És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. Mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atya fiát, hazug az, mert aki nem szereti a maga atya fiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Az a parancsolatunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atya fiát is. János első levele, 4. fejezet, 16. verstől a 21-ig.
0: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: Kutatók éjszakája. A Kutatók éjszakája egy Európa szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén is szeptember utolsó hétvégéjén 25-26-án lehet majd bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Az Európai Unió Bizottságának Marie Sklodowska-Curie akciói által kezdeményezett rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára, fiúknak és lányoknak egyaránt. Megalakult az evangélikus civil kerekasztal. Az evangélikus egyház életéhez mindig is hozzátartoztak azok a közösségek, amelyek egy-egy ügy szolgálatára önállóan szerveződtek. Ennek a hagyománynak a mai lehetőségeiről gondolkodott az egyházi kötődésű civil szervezetek közel 40 képviselője szeptember 17-én Budapesten egyházuk országos irodájában. A találkozón megalakult az evangélikus civil kerekasztal. Gyülekezeti és intézményi alapítványok, valamint országos egyesületek képviselői ültek egy asztalhoz, hogy az egyház iránti elkötelezettségből szűkebb és tágabb környezetük javát keresve közösen gondolkodjanak a fejlődés és a hálózatos együttműködés lehetőségeiről. A létrejövő közösségben egymást támogatva szeretnék erősíteni szolgálatukat. Az egyházi civilség lényegéről Gregersen Labossa György lelkész tartott előadást. Ebben rámutatott, az alulról építkezés az evangélikus egyház sajátja. A reformáció örökségéből következő gyülekezeti elv szerint a helyi közösségek nem egyszerűen résztvevői, hanem alakítói is az egyház és környezete életének. Szolgálatot vállalnak, közösséget szerveznek, és megteremtik annak feltételeit. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága az egyházmegyei közgyűlések jegyzőkönyvei alapján összeállította az egyházkerületi tisztségekre jelöltek névsorát. A jelölteket felhívta a törvényben előírt nyilatkozatok megtételére, az elfogadó nyilatkozatok és a bemutatkozások törvényes határidőn belül beérkeztek, melyek alapján a jelöltek hivatalos névsora így történik. Püspök jelöltek Hella Ferenc lelkipásztor, Márkus Mihály lelkipásztor. Egyházkerületi főgondnok jelölt pedig Nemes Pál presbiter. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma hétfőn felszakadozik a felhőzet, többfelé eshet eső, északnyugatira fordul a szél, 19-24 fokunk van. Kedden mozognak a felhők, sok napsütéssel. Néhol lehet zápor, erős északnyugati szél mellett is 16-21 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Vajon meddig terjed az ember hite? Megnyugtató érzés a tudat, hogy

0: kegyelem alatt vagyunk, de változik-e a hitünk a megpróbáltatások idején életünk határhelyzeteiben, amikor úgy érezzük, elveszítettük az eddigi megszokott kereteket? Oda is elkísér bennünket a hitünk, vagy annak is van egy határa? Erre keresik a választ az Erős Vár kerekasztal beszélgetés három résztvevője. Nagy Zoltán Esperes Békés Csabáról, Lázárnés Korka Katalin Esperes helyettes Mezőberényből, és Zsíros Lilla Gerendási lelkész. A műsorvezető Zsíros András. Mai műsorunkban ezt a beszélgetést hallhatják.
1: Csaba Hangyos Stúdió.
2: Az egy komoly próbatétel, hogy az első olyan kellemetlen helyzetén, amit az egyházban megélsz, meg fogsz élni, mert emberek vagyunk az egyházban is, te mit csinálsz? Veszed a kalapod és mész, és azt mondod, hogy na, ezek nem is olyanok, mint ahogy tanítják, vagy azt mondod, hogy az egyház több ennél, mint a mi emberi bűneink.
3: Segíteni a komfortzónából való kilépést, vagy azt eredményezném ezzel, hogy azt mondják, hogy na, a lelkész asszony itt olyat hozott, hogy jaj, és én többet nem merek jönni.
4: A hit útja átvezet bennünket a saját emberi határainkon. Aki viszont azon a mesdjén engem túl vár és szeret, az az ilyen Istenem, aki akár itt, akár ott velem van, akinek nem számítanak ezek a határok.
5: Kényelmes dolog a hit. Megnyugtató érzés a tudat, hogy kegyelem alatt vagyunk, megváltunk, örök életet szerzett nekünk, és kifizette bűneinkért a váltságdíjat. De vajon meddig kísér el bennünket ez az érzés? Mi lesz vele a megpróbáltatások idején, életünk határhelyzeteiben, amikor úgy érezzük, elveszítettük az eddig megszokott kereteket, és valami ismeretlen terepen, a komfortzónánkon kívül találjuk magunkat? Oda is elkísér bennünket a hitünk? Vagy annak is van egy határa, komfortzónája, és csak azon belül működik? Erre keresi a választ három szolgatás, Nagy Zoltán Esperes Békés Csabáról, Mezőberényből Lázárnés Korka Katalin Esperes helyettes, és Zsíros Lilla Gerendási lelkész. Én Zsíros András vagyok, ez az Erős Vár Podcast pünkösdi évadzáró epizódja.
6: Elérkeztünk az évad végére. Úgyhogy most egy kicsit vissza is tekintünk arra, hogy mi mindenről beszélgettünk ebben a sorozatban. Megnéztük a hitünknek a próbás pontjait, próbáltunk a komfortzónánkon kívülre is nyúlni, nehéz témákat is behozni, vendégekkel is áttekinteni bizonyos kérdéseket. És most, hogy így a végére elérkeztünk ennek a sorozatnak, magáról a határátlépésről is beszélgetünk egy kicsit, hogy mit jelent a komfortzónánkon kívülre nyúlni, és ehhez milyen segítséget kaphatunk. A hitünk során sokszor átélhetjük ezt, hogy olyan területre kell merészkednünk, ahová nem biztos léptekkel indulunk el, és nem lehetünk biztosak abban, hogy fogunk boldogulni, vagy segítséget kapunk. De valamit azért mégiscsak tudhatunk, hiszen a hit azt jelenti, hogy biztosan vágok neki olyasminek, amiről én mégsem lehetek biztos. A hétköznapi határhelyzetekben, amikor nem látom, hogy merre van a következő lépés, szerintetek mit tud segíteni a hit? Hogyan tud a komfortzónánkon kívülre lépésben erőt adni számunkra az, hogy Krisztus vezet bennünket?
2: Hát lehet, hogy nem a komfortzónánkon kívül megyünk, hanem hogy a komfortzónánk tágul ki.
6: Csak ezt az elején még nem tudjuk?
2: Hanem lehet, igen, vagy nem tapasztaljuk, hanem egyszerűen csak megyünk és haladunk az úton, és mindezt úgy tudjuk megtenni, hogy utólag vesszük észre azt, hogy elég erősen sikerült kilépni a komfortzónánkból, amit nem, tehát igen, nem tudom, hogy jó kifejezés ez a komfortzóna ebben. Tehát van-e a hitnek komfortzónája? Szerintem nincs.
4: Szerintem érdemes egy olyan képet felvillantani, ami a hallgatóinkban is előhozhat élményeket, megtapasztalásokat. Régebben és régebb óta utazók biztosan emlékeznek arra, hogy amikor elindultunk mondjuk Hegyeshalom irányába, vagy lehet, hogy először ültünk repülőgépre, akkor az milyen érzés volt. A mi komfortzónánk tágult ki, egy. A másik, hogy olyan helyre mentünk, ahol amiről sejtettünk valamit, de nem voltak még személyes megtapasztalásaink. És nekem mind a kettő fontos. Az is, amikor izgatottan ültem, és várni kellett a határon, és felkészültem arra, hogy itt most árgus szemekkel érkeznek majd a határőrök, meg a vámtisztek, és akkor majd ott akármit is kérdezhetnek. És a másik is, amikor izgatottsággal ültem be a repülőbe, és az óceán másik végére indultam, egy számomra nagyon különleges és sokat sejtető néhány hónap reményében. Az első azért sokkal feszültebb, szorongóbb volt, és ott volt egy pici idő mások elmondásából arra, hogy rákészüljek arra, hogy ott mi fog engem várni. A másikban meg sokkal boldogítóbb volt az a tudat, hogy azon a határon is túl van élet, meg találkozás, és engem például, amikor az Egyesült Államokba sikerült eljutnom 20 évesen, az erősített meg, és pont a hitemben erősített meg, amit a 139-es Zsoltárban olvasunk, hogyha a tenger túlsó végére szállnék, te ott is ott vagy. Hogy minden határt át lehet lépni az én komfortzónámból is, meg félelmeimből is, meg akár bizony még az álmaim és fantáziáim határán túl is, aki viszont azon a mesdjén engem túl vár és szeret, az az én Istenem, aki akár itt, akár ott velem van, akinek nem számítanak ezek a határok.
2: Akkor én is helyesbítek, tehát lehet, hogy a hitnek van komfortzónája, de az Úristennek nincs olyan, hogy a komfortzónán kívül. Tehát, hogy ez ilyen én központú megközelítése a problémának, hogy akkor, oké, ez az én komfortzónám, jaj, mi történik, ha ki kell belőle lépnem, egyébként semmi, tehát, hogy ilyen izgalmas dolgokat tudok megtapasztalni azon kívül, tehát, hogy egy kicsit ezt sokszor ilyen túllihegetnek érzem, ezt a komfortzónás hozzáállást, hogy jaj, most nekem le kell csapnom egy pókot, és akkor az már, vagy ki kell kísérnem egy pókot szemléletnek megfelelően a lakásból, akkor jaj, ez már a komfortzónámon kívül van. Hát én se szeretek poloskát kitessékelni a lakásból, de hát most az nem fogok ettől hasra esni, hogy jaj, most a komfortzónámból kikerültem.
6: De akkor, hogyha az Istennek nincs komfortzónája.
2: Nem, komfortzónán kívül vagy, nincs neki.
6: Vagy az Istennek minden a komfortzónán belül van, vagy ő nincs. Jó. Tehát, hogyha az Isten nincs a komfortzónán kívül, akkor az a kifejezés is értelmetlen, hogy valakit elhagyott az Isten.
2: Hát persze, mert nem hagyta el.
6: Jézus mégis ezt mondta a kereszten.
2: Hát persze, mert ez egy Zsoltár volt, ez egy emberi tapasztalat. Az, hogy az ember mit érez ebből, meg mi a valóság, az két különböző dolog.
6: Tehát az emberi...
2: Az első tavaszi meleget sokkal melegebbnek érezzük, mint amilyen meleg. Kivétel, ha most ilyen 30 fokok vannak. Az első hideg nap télen az sokkal hidegebbnek érződik, mint aztán már a századik. Tehát először ez egy emberi érzés nyilván, amit megfogalmaz a 22. Zsoltár, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, és nyilván ezt az egész Zsoltárt, vagy erre az egész Zsoltárra utal Jézus, amikor ezt a mondatot mondja a kereszten. Ez az ember érzése, de ettől még mi nagyon jól tudjuk, hogy Isten nem elhagyta Jézust a kereszten, hanem ott van és szenved. Pont ugyanazt bizonyítja szerintem, hogy igen, még a kereszten való szenvedés sincs az Isten komfortzónáján kívül, mert semmi nincs, ami kívül esne. Tehát, hogy ez, be akarjuk szorítani az Úristent azokba a keretekbe, amiket mi emberek találunk ki. Hajrá!
4: Igen,
2: a komfortzónát is mi találjuk ki magunknak, tehát, hogy már bocsánat, mint keretet, és ebbe a keretbe próbáljuk Istent beszorítani, akiről meg azt akarjuk a másik oldalon vallani, hogy ő mindenható és mindenütt jelenlévő. Tehát nem, a kettő nem működik együtt. Nincs az a mindenható és mindenütt jelenlévő Isten, akit meg be tudunk szorítani a saját magunkat a keretek közé.
6: Hát a pünköst pont erről szólt, hogy ott olyan emberi keretek omlottak le, mint például a nyelvi különbségek. És azokon keresztül szólított meg egyszerre mindenkit, aki ott volt Jeruzsálemben, és formálta gyülekezetté a Szentlélek az embereket. Tehát ott abszolút a emberi kereteken, a saját komfortzónájukon kívülre kerültek az emberek, hogyha ennél a fogalomnál maradunk.
2: Vártusok, médek és elámíták.
4: Igen. Nagyon jó szerintem megint a nyelvi, vagy a kifejezésbeli értelmet megragadni. A határ az valami olyan, ami körül kerít egy adott területet, és az adott területen belül biztonságban érzik magukat az emberek, meghatározzák, hogy ez a sajátunk, innen, ha kilépünk, akkor valami más és másfajta dolog fog bennünket majd fogadni. Nem az, ami nekünk kellemes, szokványos, amiről mi döntünk, amit mi határozunk meg, a mi szabályaink, a mi törvényeink, a mi együttélési jellegzetességeink. Nagyon lényeges tehát ez, hogy nekünk ez ezt jelenti. Viszont ott, ahol én fölnőttem, Kondorosan abban az utcában, már, vagy abból az utcából, az utca végéről már látszik a határ. És ez nekem mindig nagyon sokat jelentett, mert hogy nem azt mondtuk, hogy a szántás, vagy a kukoricaföld, hanem látszik a határ. Látszik az a végtelen tengersík vidék, amit egyébként valamikor kukoricával, máskor búzával vagy napraforgóval vetnek be. A számomra nagyon kedves, csodálatos alföld, ahol az ember szeme a végtelenbe szaladhat. És szerintem ez a kettő bennem is nagyon sokszor ilyen asszociációs köröket hív létre, hogy igen, van egy terület, aminek van egy körbekerített része, ahol én bent jól érzem magam, de a határtalan Istennél meg mindig jól érezhetem magam, és nem kell feltétlenül nekem ezeket a vonalakat megrajzolnom, hanem szabad nekem ezeken túlmenni, meg túllátnom. Ez a kettő valahogy így.
3: Viszont ez meg veszély szerintem, hogyha igen, hogy megvannak a határaink, és merünk ezen túllépni, de hogy utána, hogy ott mondjuk egyedül érzi valaki magát, tehát hogy ott nem töltődik meg valami fontossal, nem? Tehát, hogy hirtelen azt látod, hogy tágult a világegyetem, és mondjuk elkezdesz bizonytalan lenni, félni, tehát hogy ott is ki kell töltsük az új teret.
4: Meghatározni a sajátunkat, viszont az egészet a miénkként látni. Talán így, szerintem a mostani időszaknak ez egy nagyon, nagyon általános látásmódja, és szerintem akár a társadalmi, politikai életben is találkozunk ezzel, hogy ragaszkodunk ahhoz, ami a miénk. Mondhatnánk azt, hogy ez azért a közbeszédet nagyon meghatározza, nemzetállamok, vagy nagy közösség, globális látás, vagy csak a sajátunknak a féltése. De ennek a kettőnek valahogy egyensúlyban kell lennie. Ezt próbáltam egy picit sután elmondani az elején a képeimmel, mert hogy a mindennapi életünkben mindenkinek máshol van az érzékenységi határa, a türelmének a határa, a humorérzékének a határa, és vannak nyilván olyan protokolláris határok, vagy az emberi egymás mellett élésnek a szabályai, amit ugyancsak ilyen vonalakként tudunk megmutatni, amit viszont vagy nem illendő átlépni, vagy nem helyes átlépni, vagy egészen egyszerűen tilos átmenni azon, mert akkor az ember bajba jut, vagy összetörnek a barátságok, vagy félreértésekre kerül sor, vagy pedig egészen egyszerűen az ember börtönbe megy, mert hogy átlépte azokat a határokat, amit nem lett volna szabad.
2: Másfelé indulnék egy kicsit talán, hogy ezen gondolkodva, hogy milyen hitkomfort zónája, és nem vagyok benne biztos, hogy helyes, amit mondok, csak beszélgessünk talán egy kicsit róla, hogy a jóléti evangélium, meg ez a prosperitás teológiája, ami szerintem pont arról szól, hogy akkor mi itt körberajzoltuk azt a komfortzónánkat, amiben élni akarunk, és ezt mondjuk ki, hogy már pedig az Úristen áldásai azok a leginkább ugye az anyagi áldások, a jólétünk, és amíg ez megvan, addig mi itt a hitnek a komfortzónáján belül mozgunk, és ami azon kívül van, az már nem a komfortzónája a mi hitünknek. Csak hogy ugye azért látjuk, hogy most akár a 22. Zsoltárt, akár a bűnbánati Zsoltárokat végigolvasva, a Jobb történetét ismerve, hát azért nagyon jól tudjuk, hogy az Istennel való közössé élet az nem a jólétet jelenti. Nem is feltétlenül az egészséget. Mert akkor azt mondjuk, hogy akkor mindenki azon kívül van. Tehát, hogy szerintem ennek ez a veszélye, hogyha azt próbáljuk kutatni, hogy hol van a hitünk komfortzónája, talán a hitélet komfortzónája az megint csak egy kicsit cizellálja a dolgot. Tehát, hogyha én nem szeretek olyan, tehát szeretem azt a konzervatív istentiszteleti formát, amiben élünk és vagyunk, és az már nekem kellemetlen, ha esetleg felszólítanak, hogy imádkozzak gyülekezeti tagként, akkor nyilván az a hitéletnek a komfortzónája, vagy szeretem énekelni a korálokat, és nem szeretem hallgatni az ifjúsági zenekart, mert azért van ebben egy ilyen kettősség, hogy sokszor az egyikben jobb, könnyebb bekapcsolódni, mint a másikba. Tehát, hogy veszélye szerintem ennek ezeknek az ifjúsági énekeknek, hogy ott nem énekelnek, ott inkább csak hallgatják. Tehát fogyasztóivá válnak inkább az emberek, mint az, hogy a közös éneklésbe kapcsolódjanak. Na, szóval, hogy a hitélet, a hit megélésének a komfortzónája, az lehet, hogy könnyebben körülírható, mint a hit komfortzónája.
7: Nyilván sokkal vonzóbb a jóléti evangéliummal új embereket sokkal könnyebb megszólítani, hiszen valami vonzót mutatsz föl, amire meg tudod hívni az embereket, amivel nagyobb eséllyel mondod azt, hogy gyertek, mert hát nektek itt akkor jó lesz. Azzal az isteni teljességgel, ami a betegségekben, a tragédiákban mutatja meg az Isten jelenlétét, azzal azért elég nehéz reklámozni a hitet.
2: Persze, messziről indítanék egyet, hogy ugye most a tisztújítás kapcsán előkerült ez is, hogy benne van az, hogy olyat választhatsz meg talán felügyelőnek, vagy presbiternek, aki 5 éve a gyülekezet tagja, ugye valahol az egyházi törvényünkben. És most jöttem rá, hogy ez miért van, vagy egyik aspektusára. Tehát, hogy Jó, a Szentírásban is ugye a frissen megtért emberekről azért van szó, hogy ez mit hordoz magában. Persze ismerjük mi is ezt az érzést, ezt az élményt, talán magunk is megéltük, hogy egy frissen megtért ember, az sokkal lelkesebb, sokkal buzgóbb akár, és hogy miért van az akkor az egyházi törvényeinkben, hogy ne válasszuk őt meg tisztségviselőnek. Azért, mert most világosodtam meg, nem volt még csalódása, amit az egyházban élt meg. Tehát azért az egy komoly próbatétel, hogy az első olyan kellemetlen helyzetnél, amit az egyházban megélsz, mert meg fogsz élni, mert emberek vagyunk az egyházban is, annál a kellemetlen helyzetnél te mit csinálsz? Fogod, veszed a kalapod és mész, és azt mondod, hogy na, ezek nem is olyanok, mint ahogy tanítják. Vagy azt mondod, hogy az egyház több ennél, mint a mi emberi bűneink, de a mi emberi bűnös voltunk, az benne van az egyházban is, de én mégis valami többet akarok ebből és ebben az egyházban. És felül tudok emelkedni azon, és tudom rendezni ezt a konfliktust adott esetben, és itt vagyok, és szolgálom azt az urat, akit az egyházban szolgálnom kell. Szóval szerintem ez egy... Nem tudom, hogy ezért lett-e a törvényben menne ez a feltétel, vagy nem, de én magam számára így fogalmazom meg, hogy ez egy nagyon fontos élettapasztalat, amit meg kell tapasztalnia az embernek az egyházban, és meg kell tapasztalnia a közösségnek is, hogy az az ember, aki nagyon buzgón, nagyon aktívan indult el ezen az úton, ő vajon megmarad-e ebben, vagy az első csalódásnál, vagy az első kellemetlenségnél, azt mondja, hogy ő nem ezt akarta. Erre is van példa egyébként, hogy gyülekezetek szakadnak szét, nem válisanak, nem a mi egyházunkban, de más felekezeteknél, hogy amint valami kellemetlenség van, akkor azonnal egy rész kiszakad, és elindul egy önálló gyülekezeti életben.
4: Köszönöm, hogy ezt mondod, ezt a kellemes szót, mert ugye folyamatosan különféle gondolatokat és kifejezésmódokat használunk. A komfortzóna számomra azt jelenti, hogy a számomra kellemes terepen sétálok. És a határ pedig azt jelenti, hogy eljutok valahova oda, ami engem megállít. Sokszor ilyen modern módon azt is szoktuk mondani, hogy hát elmegy koppanásig, vagy a falba ütközik, ez talán még szebb. Ez jelenti azt, hogy valami engem lehet, hogy csalódásra késztetett, vagy egy olyan élményben volt részem ennek a dolognak a révén, amely megállásra, elgondolkodtatásra adott okot.
3: Vagy egy aha élmény, nem? Tehát, hogy nem feltétlenül kell, hogy falig juss, hanem a komfortzónádban, vagy ezen a kellemes úton, ahogy haladsz, akkor legyen egy külső hatás, ami aztán elindít abban, hogy így is lehet, vagy fú, lehet, hogy arra kell haladjak tovább.
7: Olyan, mint a stratégiai játékok, ahol úgy indulsz, hogy a térképnek csak egy picike részét ismered. Az összes többi, a világnak a többi része, az egy feketességbe burkolódik, és ahogy haladsz, fedezed fel a terepet, úgy válik egyre inkább láthatóvá a térkép, és fedezed fel, hogy itt van egy tengerpart, ott van egy hegység, és miféle ásványkincseket lehet bányászni. Valami hasonló a hitnek a megtapasztalása is, hogy ahogyan haladsz a határaid felé, jössz rá, hogy mennyi minden kincs rejtőzik még a világban, amit a hiteden keresztül megtapasztalhatsz.
4: A hit alapjában véve szerintem az ember komfortjából való kilépés. Egészen egyszerűen az, hogy valami olyat teszek, ami nem megmagyarázható, nem logikus. Mások számára lehet, hogy nem is érthető, mert hogy én egy olyan valakihez kapcsolódok, aki nem látszik, akinek csak a szavait ismerem, vagy akihez úgy tudok kapcsolódni, hogy az én lelkem által valami nem mérhető, nem exakt út révén, ugye, nagyon sokszor szoktunk arról beszélgetni, hogy hogyan tud egymás mellett meglenni a hit és a tudomány, az értelem és a ráhagyatkozásnak a terepe. Én nem annyira azt mondanám, hogy az értelem és az érzelem, mert az egy megint másik sík, de a hit az mindig valahogyan egy vakon ugrás valami olyan felé, amit én még nem ismerek, és mondjuk meg őszintén, hogy teljesen nem is fogok tudni ebben a világban megismerni. Tehát a hit útja az mindig valami olyan, ami átvezet bennünket a saját emberi határainkon.
2: Nagyon tetszik ez, hogy nem tudom, 10 pár perce okoskodunk, és eljutunk ahhoz az alaptételhez, amit Szentírásban így olvasunk, hogy a hit a remél dolgokban való bizalom, és a nem láthatóak felül való meggyőződés. Tulajdonképpen teljesen ugye, azt támasztja alá ez a bibliai ige, vagy fordítva, ebből indulsz ki, amikor ezt mondod, Kati, hogy a hit maga már
4: igen,
2: egy kilépés.
4: Csak ez egy utólagos megtapasztalás, tehát amit már rögzítenek a Szentírásban, és igazságként találkozunk vele ott, azért azt a személyes hitéletünkben valahol meg kell tapasztalni. Tehát számos olyan bölcsesség és megkérdőjelezhetetlen isteni igazság van ott az igében, amit viszont mégiscsak át kell szűrjünk saját magunkon, vagy számunkra akkor válik igazságá, hogyha a Szentlélek azt nekünk megvilágosítja.
7: Akkor egy ilyen felfedezés volt az első pünkösd is.
2: Ez egy hatalmas élmény lehetett egyébként, egy jó nagy dzsembori, tehát ott az a 3000 ember, még több, és akkor ott együtt vannak mindenféle nép, és megtapasztalják a csodát, hogy mindenki érti.
3: Mindenki érti, és senki nem érti, hogy.
2: De nem akarták megérteni, hogy, hanem ők meghallották az evangéliumot, és ennyi. És ez szerintem elég volt. Ott magyarázni nem akarták, hogy akkor ez hogy is történt. Nem, biztos vagyok benne, hogy nem ugrott be nekik az, ami nekünk azonnal, hogy ez a bábeli zűrzavarnak a új szövetségi párja, vagy antitípusa, tehát, hogy ők megéltek egy élményt, amit leírtak. És aztán ugye nyilván ez a határ átlépés, ami itt történik, hogy ott akkor hirtelen mindenki megérti. Azért az apostolok cselekedeteiben egy még nagyobb határátlépés az, vagy legalább ugyanekkora, hogy amikor Péter számára, meg aztán később ugye Pál apostol számára, az nyilvánvalóvá evidensé válik, hogy nem csak a zsidóknak adatott az evangélium, vagy adatik. Hogy kinyílik, globálissá válik a szó legjobb értelmében, tehát az egész világ számára egyértelművé lesz az, hogy Krisztus értünk is adatot, és mindenki ért. Úgy szerette Isten a világot. Most ebben valóban benne van az egész világ, nem egy választott nép, hogy elküldte az egyetlen, egy egyszülött fiát. Úgyhogy ez egy még komolyabb határátlépés, amit ugye nyilván Péter megküzdött magában, amíg erre elért, és a Cornelius házában ez a látomás, amit ott ő megtapasztal, ez egy hatalmas határátlépés, hogy amit Isten megtisztított, aztán nem mond tisztátalannak. És onnantól nincs tisztátalan.
7: Igen, hát nyilván Péternek is egy azt a fajta korlátot át kellett lépni, amit saját magának állított, hogy ő idegen népekkel nem áll szóban, de hát erre ugye mutatott.
2: A vallása állított neki nyilván, tehát hogy azért persze. A vallás be tud korlátozni, de azért a zsidó vallás sokkal több korlátot támasztott az emberek elé, mint a keresztjén. Ez azért erről Jézus is beszél ugye a hegyi beszédben, hogy túlterhelitek már az embereket ezzel a sok szabállyal, törvénnyel, tehát hogy nem mindegy, hogy viszonyulunk a törvényhez. Ez a másik ige, amiről Jézus szól, ugye nem mindegy, hogy az ember van a szombatért, vagy a szombat van az emberért, hát hogy ezért ezt is jó látni. De igen, igen, nyilván a vallásunk is meghatároz bizonyos, meghúz bizonyos határokat.
7: Hát nagy különbség, hogy a szabályok azok a te védelmedre szolgálnak, vagy pedig elkezdenek már megfojtani. És itt ugye tehát volt időszak, amikor a konkrétan a túlélésnek volt a záloga, hogy a mózesi törvényeket betartják, mint amin a sivatagban vagy a pusztában vándorolva, de később a letelepedés után nyilvánvalóan bizonyos szabályok már inkább a növekedés, vagy itt az Istennel való intenzívebb kapcsolatnak lehettek a gátjai. Pláne ekkor, amikor már kinyíltak a határok, és akkor az volt a feladat, hogy tényleg tegyetek tanítványán minden népet. Vannak szerintetek ma is ilyen megtapasztalások, amikor rádöbben a kereszténység arra, hogy itt valami komolyabb feladat nyílt meg? Vagy hasonló élményszerű pillanatok, mint a első pünkösd?
4: Én sokszor gondolkodom azon, hogy miért fontos imádkozni. Mit kell kérnünk Istentől? Mert ugye Jézus azt mondja, hogy nyugodtan kérjünk szent lelket, és meg is adja nekünk, ami mennyei atyánk. De hogy mi az a konkrét, amire mi a szent lelket használni akarjuk, vagy az ő áldásaiból...
2: Hát majd ő használ minket.
4: Igen. Aha. Igen. Pontosan erre gondoltam, hogy nekem például... Azért fontos a Szentlélekért imádkozni, hogy adjon nekem bátorságot, hogy használható legyek, és nem csak a templom falain belül, ami bennünket azért biztonságban, nyugalomban, szép, kiegyensúlyozott istentiszteleti életben, a közösségünk fejlődésében segít, hanem lépjünk ki a templomunknak a falaink kívül, menjünk kijebb, és induljunk el valóban mindenkit tanítványát tenni. És nekem, most bocsássatok meg, az a tapasztalatom, hogy nekünk ez már túl van a komfortzónákon, ez az a valódi határátlépés, amit megtenni. Azért nem feltétlenül annyira egyszerű vagy kellemes, és akkor jövünk vissza megint a csigaházba, de jó, hogy az óvodánkban lehet evangéliumot hirdetni, de jó, hogy a saját diákjainknak nyilván lehet az evangéliumról szólni, de azért ezek mégiscsak a mi kis berkeinken belül történnek. És amikor azon kezdek el gondolkozni én is azért sok idő után a mi településünkön, hogy a városnak a lelki élete, vagy igen, a városunkban megtapasztalható Isten felé fordulás, a nyitottság miért olyan, amilyen, akkor én azt a következtetést is levontam magamnak bűnbánattal, hogy a mi bátortalanságunk következtében lehet az, hogy nem látok feltétlenül vágyakozást, vagy akár nagyobb érdeklődést a gyülekezeti életünk, vagy az Isten ügye iránt. És ezért szeretnék én nem csak azért imádkozni újra és újra, hogy az Isten adjon ébredést, meg hogy ő növelje az ő híveinek a számát, meg a megtérőknek az arányát, vagy bármit, vagy ő használjon, hanem azért a bátorságért is, hogy ahogyan ott az első pünköstkor tényleg lendületesen, tüzesen aztán azok az emberek el tudtak indulni, úgy bennünk is legyen egy ilyenfajta tetrekészség, hogy merészeljünk olyan utakon is elindulni, amik még számunkra ismeretlenek, hogy ne csak a személyes életünkben legyen meg ez a ráhagyatkozás, hogy hát rábízom magamat az Istenemre döntéshelyzetekben, meg ilyen-olyan életszituációkban, hanem a közös szolgálatunkban is legyen meg ez, hogy hogy is van ez, hogy mutasd meg, Uram, hogy mi az, amit meg akarsz áldani, hogy én azt tegyem.
2: Beszélünk arról, hogy kilépni a komfortzónából, meg a hitélet komfortzónája, és azért kontrasztnak meg ott van az a helyzet, amikor valaki a rendszeres templomba járónak a helyére ül.
4: Így van. Sajnos. Volt, akik ezért ugye, maradták akkor... el a mi gyülekezetünkből is. Sajnos.
2: Igen, és akkor oda jön, és akkor hogy viselkedik, hogy most felállítja onnan, és azt mondja, hogy ez az én helyem, mert én itt ülök már 40, 50, 60, bármennyi éve, vagy azt mondja, hogy a hitélet komfortzónája. Merek-e máshova ülni a templomban?
4: Tudok-e?
3: Bennem volt ilyen egyszer, hogy vajon mit szólna a kis közösség, hogyha nem ez a megszokott vasárnapi rend, hogy én kiállok az oltár elé, ők ülnek egymással háttal a székeken, hanem úgy jöhetnének be, hogy én kialakítok egy ilyen félkört az oltár körül, mert simán elférnénk, hogy ez mennyire lenne számukra meglepő, elfogadható, vagy komfortzónájukból kilépő, mert hogy az imádság kapcsán én sokszor ezt ilyen nehézségnek élem meg, hogy egymás mögött ülnek, és már próbálom ezt az új és régi formát behozni, hogy az imádságainkban legyen ez a válaszolás, hogy Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket, hogy tényleg ne az legyen, hogy csak lelkészként mondom az imát, hanem kapcsolódjanak be, és akkor ez mennyivel más hatással lehetne, hogyha oda az oltár köré gyűlnénk, és úgy lennénk egész Isten tisztelet alatt, és akár nem állnék ki a szószékre, az ambóhoz, hanem ott vagyok köztük, mint szolgatárs, de nem olyan kívülállóként, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez vajon segítené a komfortzónából való kilépést, vagy azt eredményezném ezzel, hogy azt mondják, hogy na, a lelkész asszony itt olyat hozott, hogy ja, és én többet nem merek jönni, mert akkor látom a másikat, vagy...
4: Miről szól nekünk a vasárnapi istentisztelet, az individuumok találkozása az Istennel, vagy közösségi ünneplésről? Az én feltöltekezésemről, aki ott személyesen jelen vagyok, nyilván fontos odahozni az egész hetemnek a terhét, a személyes bűnbánatomat, és várom azt, hogy nekem majd Isten mit mond az ige által, de nem azért van ez az egész szent tér kialakítva, mert nekünk most legalább egyszer egy héten testvérekként, közösségként együtt kellene megállnunk az Isten előtt, és ezt az együttet kellene valahogy erősítsük. Nem az, hogy én beülök az én helyemre, és akkor onnan szépen hazamegyek, mert nekem ez komfortos, kényelmes. Ez az én lelki életem gyakorlásának a természetes, megszokott. Vagy pedig az, hogy végre csatlakozhatok hozzád, együtt mondhatjuk az imádságot, együtt énekelhetünk, együtt, mint egy nagy testvéri közösség jelenhetünk meg az Isten előtt. És valahogy azt érzem, hogy a világ nem a felé mutat, hogy a közös, az együttes, csoportos lelki élet gyakorlása legyen nagyon fontos, hanem pont az ellenkezője, és ebben sajnos a digitális világ is visszavett bennünket, vagy pontosan ráerősít erre az adott egyéneknél, hogy ami szükséges, tartalomfogyasztóvá válik az egyén, és mindazt, amit ő a saját személyes hitében megkapni vagy elérni szeretne, azt úgyis meg fogja tudni. Nem feltétlenül kell már a templomba se elmenni, de hogyha a templomi istentisztelet eddig is csak ezt jelentette, akkor valószínű könnyebben el fognak maradni az egyháztagok, és megtalálják azokat az utakat és módokat, amivel csak az egyéni lelki életüket gyarapítják.
2: Igen, de valahol meg cáfolom is ezt az egyénit, mert hogy ha ez ennyire működne, akkor nálunk kiürült volna a templom. Azáltal, hogy úgy is közvetítjük az Isten tiszteletet a Facebookon élőben, akkor minek menjek el?
4: Én már nem közvetítem.
2: Na, én meg megmaradtam ennél, és ezt tudom, hogy sokak el.
4: A berények is meghallgatnak téged, akik nem
2: szeretnék. Ez már az ő bajuk. Legyen nem. Az ő bajuk. De hogy tehát ez meg én úgy érzem, hogy erősíti az én elméletemet, vagy bebizonyította, hogy én korábban is úgy éreztem, hogy nem fogja kiváltani a digitális lehetőség a valós közösséget. És ez nálunk azért a gyülekezetünkben bizonyítást nyert, mert hogy attól, hogy nagyjából 30-an nézik élőben, és ugye sokan visszanézik, de hogy rá szoktam nézni arra, hogy tényleg élőben hányan követik az Isten tiszteletet, és azért ilyen 30 páran szokták folyamatosan, tehát az elejétől a végéig kapcsolódnak be. Nem vagyunk 30-al kevesebben a templomban. Sőt, és akkor ez nem is csak arról szól, hogy akkor Berényiek, meg Budapestről, meg mit tudom, a világ másik végéről esetleg bekapcsolódnak, hanem azért gyülekezeti tagjaink is vannak, akik nem tudnak eljönni mindig. Tehát, hogy nem számomra az nyert bizonyítást, hogy az élő közösség, az emberi közösség, az iránt van vágyakozás, és amikor csak tud, eljön a templomba, aki szeretne, viszont amikor nem tud, még mindig legalább ezt az instant módot tudja választani, hogy egy online közvetítésbe bekapcsolódik. Tehát szerintem nem úgy működik, mint ahogy sokan féltünk tőle, hogy ha lesz közvetítés, akkor nem megy el. És találtam rá analógiát is, aki szívesen jár sporteseményekre, az fogja érteni. Tehát egy kézilabda meccs, vagy egy foci meccs, vagy egy röplabda meccs élőben, ha van lehetőséged, ki fogsz menni élőben megnézni. Ha nincs, akkor megnézed a tévében. De a legkevesebbszer választod a tévét az élő helyszíni élmény helyett.
7: Igen, nyilván, hogyha szurkolsz a csapatodnak, és átélheted azt, hogy a te ordításod segíthet abban, hogy belőjék a gólt.
2: Vagy akár már csak az, nem is feltétlenül az ordítás, tehát hanem inkább csak az is, hogy ott vagy.
7: Így van. Látod. De nyilván, tehát
2: nem csak azt látod, amit a kamera mutat, hanem te mindent látsz,
7: persze,
2: ami ott megtörténik.
7: Persze. De érzed is szinte, hogy a csapatodnak segít az, hogy ők látják azt, hogy mennyien ülnek a tribünön.
2: Én kevésszer vagyok nagy kiabálós meccseken, de...
7: De ha egy sálat lebegtetsz már, az is. De nyilván, mert hogy az Isten tiszteletnek nem nézői vagyunk, hanem résztvevői. Nem fogyasztói vagyunk, hanem aktív részesei. És de ez érdekes, hogy miközben egyre inkább azt érzem, hogy sokan az Isten tiszteletre próbálnak úgy tekinteni egyre jobban, mint ami fogyasztható csak, közben meg a másik oldalon az, ami eddig csak fogyasztható volt, az egyre inkább törekszik arra, hogy interaktívan váljon például egy múzeum. Ma már nincs olyan múzeum, amiben ne lennének valamilyen interaktív elemek. Tehát, hogy De hogy a törekvés, tehát ma már, hogyha azt mondják, hogy interaktív a kiállítás, az már úgy nem megy különösebben újdonság számba, mert a közművelődési szakemberek rájöttek arra, amivel mi nekünk már régen volt a tisztában kéne lennünk, hogy az igazán mély üzenetet úgy lehet átadni, ha annak a fogyasztója aktív részese annak. Itt is arról van szó, hogy legalább annyiban, hogy az imádságra válaszul elmondják a gyülekezet tagjai, hogy Úrunk, hallgass meg minket, minimum ennyi, vagy az, hogy együtt éneklünk.
2: Hát igen, ezt akartam mondani, hogy az éneklés az egy közös kincs a gyülekezetnek, ami elsilányul, és elsikkad nagyon sok helyen most már. Tehát, hogy tényleg, ahol nincs kántor, és mondjuk úgy oldják ezt meg, hogy az internetről, a kántorképző honlapjáról lejátsszák az éneket, és arra énekelni próbál a gyülekezet. Szerintem nem is biztos, hogy sikerül. Tehát, hogy azért az...
7: Hallgassuk meg a himnuszt.
2: Hát körülbelül igen. Vagy a még rosszabb, hogy énekeljük el a himnuszt, és utána meg lejátsszák a kórus feldolgozását, ami énekelhetetlen magasságban van, tehát hogy hangmagasságon. Ott még az is elbizonytalanodik, aki eddig el tudta énekelni. Szóval, hogy ezek nyilván érdekes részei. Én még egy kicsit visszacsatolnék Lillára, hogy valószínűleg, tehát szerintem ez egy jó ötlet, amit mondtál, a körbeültetés. Vagy ülés. Uh-huh. Ha rajtam múlna, én valószínűleg azt tenném, hogy amikor bejönnek a gyülekezeti tagok, akkor mondanám, hogy üljünk körbe. Tehát bevonnám őket annak a közegnek a kialakításába. Mert...
3: Tehát, hogy nem készen kapnák a helyzetet, hogy én ezt gondoltam, hanem akkor... megbeszélve.
2: Igen, hát azt mondani, hogy
7: ők fognak meg a széket.
2: Így van, csak ennyi, és már attól lehet, hogy az neki kevésbé diszkomfortos, mint hogyha arra megy be, hogy az ő megszokott helye, a megszokott széke, az most nem is ott van, hanem és a székpárra, amit rátett, az meg nincs ott, mert valaki áttette, tehát hogy ezzel szerintem el lehet venni a sokkoló élét a dolognak. Uh-huh. A másik meg, hogy még azt is el tudom képzelni, hogy egy ige hirdetést úgy mondjon el az ember, hogy ott ül közöttük, a liturgiát nem annyira.
3: Ezt nem, igen.
2: Tehát, hogy abban én meg kicsit kocka vagyok, hogy valószínűleg abban én megmaradnék az oltárnál. De hát, nyilván.
3: Köszönöm. Ez jó ötlet, vagy jó irány.
2: Tehát ez csak egy hirtelen gondolat, hogy...
4: A változtatás határairól.
3: Igen.
2: Igen, határátlépések.
3: És szerintetek mennyire jó az, amikor nyilván én is vagyok kényszerhelyzetben, ha nincs kántorom, ha ugye nem jön velem András, hogy én így próbáltam, hogy akkor a gitárral való kísérés elég vegyes fogadtatása van, mert valaki mondja, hogy ő neki nehezebb így az éneket követni, hiába ugyanaz a gyülekezeti ének, azért csak...
2: Hát nincs olyan dallamvezetés ugye a gitárkísérettel, ahol pár akkorddal pöntjöksz egy éneket, mint amilyen dallamvezetés megvan egy korál feldolgozásban.
3: Uh-huh. Hogy ott is meg kellene valahol találni, mert hogy van olyan, amire rádöbbentem, hogy fú, ez egész jó a gitárkísérettel. Tehát, hogy lehet, hogy ezt így jól végig kellene gondolni, hogy hiába van ez a kis gyülekezet segítő füzet, azért csak érzem, hogy hát nem mindegyikhez tudom úgy passzítani.
2: Igen, ez is egy határátlépés, nyilván kényszerű. Hát szerintem ezt nektek kell látni, meg neked kell látni, hogy egyrészt neked mi a könnyebb, másrészt a gyülekezettel együtt nektek mi a könnyebb, hogyha... van kíséred, de gitárkíséret, vagy nincs, és csak uniszónó énekeltek. Nyilván ahhoz meg az kell, hogy az ember tényleg tudja vezetni jól az éneket.
4: Úgy. Mindabból, amit eddig elmondtatok, azért nagyon nyilvánvaló az, hogy az embernek saját magán belül is ott vannak a saját határai, és ezekkel nagyon komolyan meg kell tudni küzdeni. Nem csak az a dolgunk nekünk, lelkészeknek, hogy próbáljunk meg mi menni és haladni és mozgásban lenni, és nem csak Luther kabátban a szószékről igét hirdetni, hanem akár a piac misszióban részt venni, vagy akármikor az utcán megszólíthatóvá válni, hanem azt is felismerjük, hogy azért a körülöttünk élő embereknek a belső határaik elmozdításához, vagy azok átlépéséhez nagyon nagy energiákra van szükségük, és sokszor bátorításra, és azért vagyunk ott, hogy ezekben segítsünk. Azért visszamennék ahhoz az élményemhez, amit mondjuk akár megéltem, mondjuk Hegyeshalomnál, vagy később a magyar-román határon még sok-sok-sok évvel ezelőtt, hogy az embernek egy ilyen mozzanat előtt lehet, hogy gyomorgörcse van. hogy akkor most mi lesz ezután. De hogyha ott együtt vagyunk, és próbáljuk meg közösen a feszültséget oldani, vagy eltölteni azt a 2-3 talán feleslegesnek tűnő órát ott azon a ponton, akkor sokkal jobb lesz majd akár ezt a kellemetlen helyzetet is együtt végigélni, vagy pozitívan fogunk majd kijönni az előre szorongattató helyzetből, és utólag már tényleg csak így anekdotázni fogunk róla, hogy hát emlékeztek, hogy amikor ott álltunk, és mit csináltunk. Tehát akár a személyes, vagy akár a közösségi ilyen változtatások esetén azt gondolom, hogy lényeges, hogy legyenek ott társak és segítők, mert hogy az ilyen határátlépésekben fontos, hogy ne maradjunk egyedül, mert azért azt szerintem ugyancsak látjuk lelki gondozóként, hogy vannak olyanok, akik topognak bizonyos helyzetekben, és nem mernek, vagy nem tudnak tovább lépni, mert nem kapnak megfelelő segítséget, bátorítást arra. Akár a Krisztus felé nyitásban azért én azt látom, hogy sokan szinte a mennyország kapujában majd, tehát most ez nagyon túlzó, és tudom, hogy ez most ilyen nagyon furán hangzik, de hogy voltak olyan ismerőseim, akik egészen közel kerültek az Istenhez, és valahogy hogy nem volt nekik egy ilyen tovább lendítő emberük, nincsen emberem, ugye? Nem volt olyan valakiük, aki ott azon a mesdjén úgy tovább segítse őket, és ezt olyan szomorú volt megtapasztalni, hogy ott nem ment, vagy egy problémában, egy lelki gondozói helyzetben, hogy valaki megreked annál az adott pontnál, és nincs neki embere, aki őt azon a ponton átlendítené. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy itt vagyunk, egymásnak vagyunk, és hogy az egyházban szerintem ezért jó élni, és ezért csodálatos dolog az, hogy a Szentlélek alkotja meg az egyházat, a közösséget, a szentek közösséget. Ő az, aki megalkot bennünket, mert aki bennünket összehoz, az meg is segít abban, hogy mi képesek legyünk ezekben a szituációkban egymás mellé állni, hogy együtt lépjük át a magunk határait.
5: Ez volt az Erős Vár Podcast 4. évada. Sorozatunkat most zárjuk, de terveink szerint megújult formában érkezünk majd vissza ősszel a folytatásra. Addig is figyelmükbe ajánljuk Facebook oldalunkat, illetve podcast csatornánkat, ahol a korábbi adásokat is megtalálják. A nyári szünet ideje alatt is biztatjuk hallgatóinkat visszajelzésre, kérdésre, gondolataik megosztására, akár közösségi oldalunkon, komment vagy üzenet formájában. Ha pedig az Evangélikus Egyház vagy a Kötőszó YouTube csatornáján hallgattak bennünket, akkor egyszerűen a videó alatt. Felvetéseikre igyekszünk a folytatásban együtt megkeresni a válaszokat, vagy feldolgozni javasolt témáikat. Köszönjük egész eddigi figyelmüket, Erős Vár a mi Istenünk!

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a próbatétel áldása. A mai ige Róma beliekhez írt levél 5. fejezet 3. verse. A nyomorúság munkája ki az álhatatosságot. Gondolatok az igéről. Ez is ígéret,

által miénk lehet az a nagy belső békesség, amellyel el tudjuk fogadni Isten akaratát? Az igevers azonban valami olyasmit állapít meg, ami nem felel meg az emberi természetnek, hanem természet feletti. A nyomorúság önmagában csak türelmetlenséget, hitetlenséget és lázadást szül, de a kegyelem titkos kohójában béketűrés lesz belőle. Amikor mi csépeljük a gabonát, a por felkavarodik. Ha Isten próbatételével csépel minket, a por szépen leüllepszik. Mi, ha felrázunk valakit, nem azért tesszük, hogy annak békessége legyen. Az Úr azonban ezért teszi ezt gyermekeivel. Ez valóban nem emberi cselekvésmód, hanem a bölcsesség kútfejét, Istenünk dicsőségét szolgálja. Uram, kérlek, kegyelmet tegye számomra is áldássá a próbatételt. Nem akarom magam kivonni annak kegyelem teljes áldása alól. Kérlek azért, hogy vedd le rólam a nyomorúságokat, de sokkal inkább arra kérlek, hogy szabadíts meg az álhatatlanságtól. Krisztusunk, vést szívünkbe keresztedet, a te béketűrésed képét. Jom Kippur a zsidók legszentebb napja. A Jom Kippur most tegnap szeptember 20-án vasárnap este köszöntött be, és ma szeptember 21-én hétfőn este megy ki. Jom Kippur az engesztelés napja, a zsidó év legszentebb napja, amikor a böjt, az imádság és az önvizsgálat egyetlen cél szolgál, megtisztulni az elmúlt év vétkeitől, és új elhatározásokkal kezdeni az újat. A zsidó hagyomány szerint Jom Kippur különleges lehetőséget kínál a megtérésre és az örökkévaló bocsánatának elnyerésére. A 25 órás böjt, a fehér öltözet, a különleges imák és az ünnephez kapcsolódó szokások mind azt fejezték ki, hogy ezen a napon az ember befele fordul, számot vet önmagával, és igyekszik rendezni kapcsolatát Istennel és az embertársaival. Október a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa idén is október 1 és 31-e között rendezi meg az Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepsége október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a Deák-téri evangélikus templomban, amelyen ígért hirdett Pap János baptista egyházelnök. Közreműködnek a Veselényi utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Calvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránia énekkar. Este fél 6-tól térzenével szolgál az egressi béni református művészeti középiskola. Kutatók éjszakája. A Kutatók éjszakája egy Európa szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén is szeptember utolsó hétvégéjén 25-26-án lehet majd bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Az Európai Unió Bizottságának Marie Sklodowska-Curie akciói által kezdeményezett rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára, fiúknak és lányoknak egyaránt. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága az egyházmegyei közgyűlések jegyzőkönyvei alapján összeállította az egyházkerületi tisztségekre jelöltek névsorát.
A jelölteket felhívta a törvényben előírt nyilatkozatok megtételére, az elfogadó nyilatkozatok és a bemutatkozások törvényes

0: határidőn belül beérkeztek, melyek alapján a jelöltek hivatalos névsora így történik. Püspök jelöltek Hella Ferenc lelkipásztor, Márkus Mihály lelkipásztor. Egyházkerületi főgondnok jelölt pedig Nemes Pál presbiter.
1: Kulturális programajánló.
0: Széchenyi István. Gróf Sárvár felsővidéki Széchenyi István született 1791. szeptember 21-én, elhunyt Döblingben 1860. április 8-án. Politikus, valóságos belső titkos tanácsos, császári és királyi kamarás, író, polihisztor, közgazdász, a Batthyány kormány közlekedési minisztere, a legnagyobb magyar. Kossuth Lajos egyik legnagyobb politikai ellenfele méltatta őt így. Polgári erényben nagy férfi, például az, akit én nem gyáva hízelségből, hanem meggyőződésből a magyarok legnagyobbikának szoktam nevezni. Eszméi, hatása és gyakorlati tevékenysége által a modern Magyarország egyik megteremtője. A magyar politika egyik legkiemelkedőbb és legjelentősebb alakja, akinek nevéhez a magyar gazdaság, a közlekedés, a külpolitika és a sport területén végrehajtott reformok fűződnek. Eszméjét tartalmazó könyvei a Hitel, a Világ és a Stádium óriási hatást gyakoroltak kora szellemi megújulásában. A Magyar Dráma Napja. A Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére 1984-től minden évben szeptember 21-én ünneplik a Magyar Dráma Napját, annak emlékére, hogy 1883-ban ezen a napon volt Madách Imre az Ember tragédiája című drámai költeményének ősbemutatója a Nemzeti Színházban. A művet Paula Jede állította színpadra. A nap célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar drámairodalom értékeinek jobb megismertetésére, valamint hogy ösztönözze az írókat újabb alkotások létrehozására. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdett ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás holnap szeptember 22-én kedden este 18 órától lesz. Verebics Petra, Örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. Trauma, intimitás és a megváltás lehetősége Jónás Tamás kívülállójában címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, az ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, melyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem 14. kerület Rózsavölgyi Kossz 3 szám alatt. Látod-e Isten? Gálya Rab oratórium a Deák téri evangélikus templomban holnap. A Gálya Rab oratórium következő előadása szeptember 22-én kedden 18 órai kezdettel Budapesten a Deák téri evangélikus templomban lesz látható. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várnak. 350 évvel ezelőtt a magyar történelem egyik legsötétebb időszakában protestáns lelkészek és tanítók tömegét idézték be a pozsonyi vésztörvényszék elé. Ott embertelen választás elé állították őket. Vagy megtagadják hitüket és katolizálnak, vagy felhagynak a lelkészi és tanítómesteri hivatással. Ha pedig egyikre sem hajlandók, akkor vállalniuk kell a börtönt, a megaláztatást és a nápolyi gályarabságot. A gályarab prédikátorok sorsának több irodalmi és zenei feldolgozását ismerjük. A Látod-e Isten című előadás mindezektől különbözik, hiszen oratórium formájában ábrázolja a történeteket. Szabó T. Anna, József Attila díjas költő, érzékeny versei és a Kossuth díjas Grillusz Dániel magával ragadó zenéje a színház erejével mutatják meg, hogy a belső szabadságot és a hitet semmilyen lánc nem törheti meg.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Átadták a kecskeméti pünkösdi gyülekezet imaházát. 6 év áldozatos munkájá lezárásaként szeptember 12-én teltházas ünnepi istentisztelet keretében átadták a kecskeméti pünkösdi gyülekezet imaházát. A gyülekezet összefogott, és együtt elkezdték a közel 1000 négyzetméteres gyárépület átalakítását, felújítását. Az ország különböző gyülekezeteiből is érkeztek önkéntesek, akik időt, energiát nem sajnálva segédkeztek a felújításban. A fáradtságos munka eredményeként az imaház idén teljesen elkészült. Az ünnepi alkalom elején Kurdi Viktor a gyülekezet presbitere köszöntötte a gyülekezetet és a vendégeket, majd levetítettek egy összefoglaló kisfilmet az elmúlt 6 év munkájáról. Földesi Tamás egyházuk nevében egy plakettel ajándékozta meg a gyülekezetet, melyen az alábbi igevers állt. Kiválasztottam és megszenteltem ezt a templomot, hogy itt legyen az én nevem mindörökké. Itt lesz a szemem és a szívem is mindenkor. Az imaház megnyitó közös ebéddel zárult, a gyülekezet pedig délután egy hálaadó istentisztelettel folytatta az ünneplést. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. A nyári időszak után hétfőtől bekopog a hűvösebb őszi idő. Ma hétfőn felszakadozik a felhőzet, többfelé eshet eső, északnyugatira fordul a szél, 19-24 fokunk van. Kedden mozognak a felhők, sok napsütéssel. Néhol lehet zápor, erős északnyugati szél mellett is 16-21 fok valószínű. A hét elején egy nyugat-európai anticiklon peremén az eddiginél jóval hűvösebb levegő áramlik a Kárpát-medencébe, és visszaesik a hőmérséklet.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották.
2: A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Mendelssohn D-dur reformáció szimfóniáját.

Mendelssohn D-dur reformáció szimfóniája hangzott el. Kedves hallgatóink, folytatjuk a Klasszikus zene gyöngyszemei című műsorunkat. Most hallgassák meg Mendelssohn a Szép meluzina nyitányát.

kedves hallgatóink! A Klasszikus Zene Gyöngyszemei című műsorunk keretében először Mendelssohn D-dur reformáció szimfóniája, majd a szerző a Szép Meluzina nyitánya hangzott el. Az összeállítást készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Látod-e Isten? Gája Rab oratórium a Deák téri evangélikus templomban holnap. A Gája Rab oratórium következő előadása szeptember 22-én kedden 18 órai kezdettel Budapesten a Deák téri evangélikus templomban lesz látható. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várnak. 350 évvel ezelőtt a magyar történelem egyik legsötétebb időszakában protestáns lelkészek és tanítók tömegét idézték be a pozsonyi vésztörvényszék elé. Ott embertelen választás elé állították őket, vagy megtagadják hitüket és katolizálnak, vagy felhagynak a lelkészi és tanítómesteri hivatással. Ha pedig egyikre sem hajlandók, akkor vállalniuk kell a börtönt, a megaláztatást és a nápolyi gályarabságot. A gályarab prédikátorok sorsának több irodalmi és zenei feldolgozását ismerjük. A Látod-e Isten című előadás mindezektől különbözik, hiszen oratórium formájában ábrázolja a történeteket. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdett ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás holnap szeptember 22-én kedden este 18 órától lesz. Verebics Petra, Örvénylő

0: megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, melyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem 14. kerület Rózsavölgyi Kossz 3 szám alatt. Átadták a kecskeméti pünkösdi gyülekezet imaházát. 6 év áldozatos munkájá lezárásaként szeptember 12-én teltházas ünnepi istentisztelet keretében átadták a kecskeméti pünkösdi gyülekezet imaházát. A gyülekezet összefogott, és együtt elkezdték a közel 1000 négyzetméteres gyárépület átalakítását, felújítását. Az ország különböző gyülekezeteiből is érkeztek önkéntesek, akik időt, energiát nem sajnálva segédkeztek a felújításban. A fáradtságos munka eredményeként az imaház idén teljesen elkészült. Az ünnepi alkalom elején Kurdi Viktor a gyülekezet presbitere köszöntötte a gyülekezetet és a vendégeket, majd levetítettek egy összefoglaló kisfilmet az elmúlt 6 év munkájáról. Földesi Tamás egyházuk nevében egy plakettel ajándékozta meg a gyülekezetet, melyen az alábbi igevers állt. Kiválasztottam és megszenteltem ezt a templomot, hogy itt legyen az én nevem mindörökké. Itt lesz a szemem és a szívem is mindenkor. Az imaház megnyitó közös ebéddel zárult, a gyülekezet pedig délután egy hálaadó istentisztelettel folytatta az ünneplést. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma hétfőn felszakadozik a felhőzet, többfelé eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, 19-24 fokunk van. Kedden mozognak a felhők, sok napsütéssel. Néhol lehet zápor, erős északnyugati szél mellett is 16-21 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat.

hallgatókat. Mindenkinek áldásos biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, hogy azt írva találjuk a korintusiakhoz írt második levélben, és ott a 4. fejezet 17. és 18. versében a következőképpen. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók.

0: Mennyi édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy a te igéd útmutatás mindegyikünk számára. Te tudod, Uram, hogy miközben azt olvassuk a te igédből, hogy nem a láthatókra, nem a láthatatlanokra nézünk, nagyon sokszor a mindennapi élet pont ezt felejteti el velünk, hiszen annyi minden van a szemünk előtt, annyi mindent látunk, és annyi minden zavarba ejtő, néha szinte kétségbe ejtő dolog történik, és sokszor elfelejtjük azt, hogy egyedül te lehetsz a mi kimenekedésünk, te lehetsz az életünk erejének, a lelki erőnknek a forrása. Azért imádkozunk, hogy miközben beszélgetünk, őrizd meg bennünket az okoskodástól, de a te bölcsességeddel ajándékozz meg bennünket, hogy úgy szóljunk, hogy nekünk magunknak is, de azoknak is, akik hallgatnak vagy néznek bennünket, áldásává váljék mindaz, amiről beszélünk. Az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg. Amen.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves barátaim, testvéreim. A bűn problémája, igen, bűn volt, van, és reméljük, hogy elérkezik az a pillanat, amikor azt mondjuk, hogy nem lesz többé. Mert a Jelenések könyvéből azt az információt kapjuk, hogy a bűn meg fog szűnni, eltűnik az emberi életből. De jelen pillanatban még meg kell tanuljunk a bűnnel együtt élni, és ez néha túl jó sikerül. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy azok, akik nem hisznek Istenben, akik nem fogadják el Isten vezetését, azok nagyon sokszor az egyházra, vallásos emberekre mutatnak, és azt mondják, hogy hát ti is bűnösök vagytok, és hogy álltok ehhez a kérdéshez? Igen, ilyenkor szemlesütve kell válaszoljunk nekik. Igen, mi is bűnösök vagyunk, mi is elkövetünk bűnt, mi is gyengék vagyunk, de mindent meg kell tegyünk annak érdekében, hogy ettől mentesüljünk. És a Jóisten elküldte az ő egyetlen fiát, Jézust, aki azért jött, hogy megtisztítson bennünket a bűntől. Jeremiás felkiált, hogy meddig még, add mátaj, ez a héberül így hangzik el, és Jeremiás könyve 12. fejezet első versét nézzük meg. Mit is mond számunkra az ige, Székely Marika?
2: Igaz vagy, Uram, ha perlek is veled. Hadd beszéljek veled mégis az igazság szolgáltatásról. Miért szerencsés a bűnösök sorsa? Miért boldogulnak mind, akik családdul élnek?
1: Malakiás könyve 2. fejezet 17. verse.
2: Fárasztjátok beszédetekkel az Urat. Ezt kérdezitek, mivel fárasztjuk? Azzal, hogy ezt mondjátok. Minden gonosztevőt jónak tart az Úr, kedvét leli bennük. Vagy amikor ezt kérdezitek, hol van az igazságos Isten?
1: És ehhez nézzünk még egy új szövetségi gondolatot is, Máté evangélium 27. rész 46. verse.
2: 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott, Éli, Éli, láma sabaktáni, azaz én Istenem, miért hagytál el engemet?
1: Tehát meddig, Uram? Ez az alapkérdés ennél a Biblia tanulmányozásnál. Anikó?
3: Én visszamennék a kezdő gondolathoz, miszerint, hogy sokszor még a hívőknek is mondják azok, akik nem hisznek Istenben, hogy de hát ti is bűnösök vagytok, és ez igaz is. Viszont én azon gondolkodtam, hogy azért nagy különbség van a között, hogy mondjuk összekosztolom egy kicsit magam, amikor mentem, vagy egy sáros időben rám fröcskölődnek, akár még kocsik lefröcskölnek, mert hát előfordul ilyesmi, mint a között, hogyha én belehempergek a sárba, és nyakig olyan leszek, mint egy disznó, már elnézést. Tehát én úgy gondolom, hogy itt a hozzáállás és a lelkületben azért nagy különbség van, hogy én akarok tiszta maradni, és szeretnék tisztán megőrizni magam. Sajnos az Úr Jézus a tanítványoknak még az utolsó vacsorán is mondta, hogy a lábunk azért elkoszolódik. Aki megfürdött, az tiszta, de azért a lábmosásra szükség van, a naponkénti lábmosásra. Tehát, hogy a hozzáállásom az, hogy én szeretnék tiszta életet élni, vagy az a hozzáállásom, hogy Hát egyszer élünk, aztán próbálja ki mindent, aztán bele a sár kellős közepébe, meg a mocsok, meg minden tisztátalanság. Tehát itt nagy különbség van, és én úgy gondolom, hogy azon túl, hogy mindnyájan csak Jézus vére árán tisztulhatunk meg, azért fontos az, hogy mi, ami rajtunk áll, emberek megtegyünk, és törekedjünk a tisztaságra és a bűntől mentes életre.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
0: Hát én csak folytatni tudom ezt a gondolatot, mert ugye vannak olyan igeversek, amit mindnyájan kiválóan jól ismerünk. Ilyenek, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés, a régiek elmúltak, újjá lett minden. Meg ilyeneket, hogy a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. És hogyha beleéljük magunkat abba, hogy mindent megengedhetünk magunknak, és sajnos egy olyan világban élünk, amikor a megszentelődésre való biztatás helyett nagyon sokszor, persze nem feltétlen szószékről, hanem egymás között, mint ha azt az információt adnánk át, hogy hát igazából Isten elnéző, kegyelmes ezekkel a dolgokkal, nem nagyon törődik ő ezzel. Na most én azt gondolom, hogy ez visszaélés a Szentírás üzenetével. Mert a Szentírásnak van egy meghívása, van egy krisztusi áldozat, és Krisztus nem azért adta magát oda, hogy én ezt semmibe vehessem. És persze, hogy a világ, ahogy mondtad, éles szemmel fogja nézni a hívőket. Hát hogy ne nézni? De miért ne nézni? Tehát azért ezt magunkba is jó, hogyha tisztázzuk. És amikor Jeremiás például fölkiáltott, hogy meddig még Uram, akkor ő pontosan azt látta, hogy azok, akik egyébként Isten nevével az ajkukon élnek, teljesen másfajta életmódot, életvitelt, hozzáállást képviselnek. És ez természetesen gyalázatára válik az Isten nevének. Bocsánat, de hadd szaladjunk vissza egy kicsit a történelembe. Éli főpap fiai. Azt olvassuk róluk, hogy megutáltatták az emberekkel az Istennek való szolgálatot. Tehát nekünk mindenképpen ott kell a szívünkbe föltenni a kérdést, hogy ha meddig még Uramat álszent módon teszem föl, vagy magam vagyok az első, akinél gátat akarok szabni az Isten ellen való lázadásnak, a bűnnek, és imádkozom azért, hogy ha lehet Isten lelke, építse, ébressze a gyülekezeteket, meg Krisztus testét arra, hogy másképp éljünk.
1: Köszönjük. Marika, aztán László.
2: Ugye nem az Isten hozta a bűnt, meg a szenvedést a világra, és Ádám és Éva elesett. Mi mikor kérdezzük meg az Urat, hogy mi helyesen cselekszünk-e? És ugye Noé idejében, ugye az utolsó idők Noé idejéhez lesznek hasonlóak. Noé is hirdette az Úr üzenetét, és mi volt a reakciója a városnak? Hát kinevették és gúnyolták. És ha mi meghalljuk az üzenetet, akkor mi hogy reagálunk erre? És Isten áldása a jókra, a gonoszokra egyaránt hull. De te észreveszed-e az áldást? Vagy csak azt mondod, hogy szerencsés voltam, meg véletlen, pedig hát nincsen, csak meg kéne nézni, hogy életünkben hol munkálkodik Isten. És Jézus kísértése is az utolsó pillanatig tartott, hiszen azt mondták, hogy hát ha mindenkit meg tudott menteni, akkor szálljon le a keresztről. Tehát a legutolsó pillanatig is ott volt a nagy küzdelem, hogy Isteni mi voltát vegye elő, vagy győzzön a bűn fölött, mert akkor van nekünk is reményünk, ha ő legyőzi a bűnt.
1: Köszönöm szépen. László?
4: Tibor arról beszélt, hogyha álszent módon élünk, akkor azzal gyalázatot hozunk Istenre. Nekem az jutott eszembe, amit az Úr Jézus mondott, nem mindenki, aki mondja, Uram, Uram, megyen be a mennyeknek országában, hanem aki cselekszi az én atyámnak az akaratát. És ezen múlik minden. Mert lehet, hogy a hívő ember is elesik, de azért a szíve mélyén mindig ott van, hogy igyekszik megfelelni az Úr akaratának. A baj ott kezdődik, ha már késztetése, vágyakozása sincs erre. De hogy ez megmaradjon már, mint a vágyakozás az Úr iránt, az naponta foglalkozni kell az igével.
1: Köszönöm szépen, Szigeti István.
5: Úgy veszem észre, hogy kétféle dimenzió kérdés jelenik meg a gonoszsággal kapcsolatosan. Általában ezt a miért kérdéseket helyezzük előterbe, hogy miért engedi meg, miért van annyi gonoszság, miért tűnik úgy, de a szélsőséges esetben, hogy a gonosznak még jó megy, és a nem gonoszok pedig szenvednek, vagy hol van Isten, amikor a rossz dolgok történtek. És ez a másik ige, amit olvastunk, hogy meddig még, Uram, ez egy másik dimenzió. Tehát itt a miért kérdéseknél az van előtérbe, hogy miért nem avatkozik be a türelmetlenségekben előtt, hogy Isten miért nem avatkozik bele, ahol gonoszoknak még ráadásul jó is megy. És ez a meddig kérdés meg azt mondja, hogy Isten közbelépéset várom. Tehát van egy reményem, a várakozás reménysége. Persze ezek két nagy probléma, egyre az időbeliség, másrészt a türelemnek a problémája. Úgyhogy ez a kettő miért, de ez azt mutatja, hogy van reménység arra, hogy csak ki kell tudni várni.
1: Köszönöm szépen, Jakó testvér.
6: Hát röviden, amit István elmondott, egy kicsit folytatnám, hogy meddig, Uram, tehát ebben az a türelmetlenség benne van, de mivel mi időben tudunk gondolkodni, mint emberek, az Isten időn kívüli. Tehát az Isten cselekvésének a dolga ő majd eldönti. És ehhez kell értelem és bölcsesség, nem hogy számon kérem az Istent, hogy mikor cselekszel, hanem kívánom az Istennek a cselekvő ítéletét. Türelmesen.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. A következő gondolatsorunk. Sok mindent nem tudunk. Hát ez mennyire igaz? Szeretnénk tudni, akár a hívő életben, vagy egyéb dolgokra vonatkozólag. És van itt egy nagyon szép bibliaszöveg, Jób 38. fejezet első 4 verse. Kulcsár Anikó.
3: Ekkor megszólalt az Úr a viharban, és ezt mondta Jóbnak. Ki akarja elhomályosítani örök rendemet értelem nélküli szavakkal? Öveszt hát föl derekadat férfiasan, én kérdezlek, te meg oktass engem. Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd el, ha tudsz valami okosat.
1: Ez egy vita helyzet, nem fizikai, hanem egy szellemi, lelki vita helyzet. Jób is elmondja a maga érveit, és aztán megszólal Isten, és az örök összefüggésre, az örök igazságra, a lét kérdésére mutat. Az, hogy hol voltál, amikor mindezt létrehoztam? És ugye hát nem tud Jób erre már semmi okosat mondani. Marika?
2: Nagyon érdekes ugye fejtegetése Jobbnak, amikor Isten elmondja, hogy teremtette a földet. És ugye sokszor van, hogy kritizálni akarjuk Istent, hogy miért engedi meg, miért nem ezt teszi, miért nem úgy történnek a dolgok. És aki belemélyed Isten kegyelmébe, irgalmába, szeretetébe, az, ahogy Jób is mondja, hogy mindent visszavonok, bűnbánatot tartok porba és hamuba. Hát ez a mi feladatunk, hogy ráébredjünk, hogy hol vagyunk mi, Isten magasságától, jóságától, igazságától, hogy tényleg csak leborulni tudunk, és megköszönni az Úrnak, hogy gondoskodik rólunk.
1: Köszönjük szépen. Anikó?
3: Nekem egy furcsa kép jutott eszembe. Nagyon furcsa lenne, ha egy autógyártó céget, vagy egy tervezőt felelősségre vonnának azért, mert valaki ittasan balesetet okozott. Az nem a kocsi bűne, pláne nem a tervező vagy gyártó cégé, hiszen ha azt a azt a gépjárművet jól, tökéletesen és funkcionálisan megtervezték és megépítették, akkor arra ők nem tehetnek, hogy aki vezette éppen, az milyen állapotban volt, mondjuk ittas volt, és balesetet okozott. Itt egy kicsit időnként úgy teszünk, hogy a mindenható teremtő Istent, aki elben mindent szépnek és jónak és funkcionálisan működőnek teremtett, sőt azt mondta, hogy minden jó és nagyon jó, amikor az embert is megteremtette, de hát mi elrontottuk, nem úgy használtuk a ránk bízott javakat, akkor nem Istent kell felelősségre vonnunk azért, hogy miért van most annyi katasztrofális dolog. Átvitt értelembe balesetek, az emberiség a vesztébe rohan, egymás ellen fordultunk, betegségek, járványok, stb. Tehát nagyon sok mindent lehetne mondani, amiért nagyon sokszor Istent akarjuk okolni. Nem Isten tehet arról, hogy mi mit és hogyan használtunk, az ő által adott javakkal mit tettünk. Tehát én úgy gondolom, hogy itt azt kéne keresnünk, hogy mi az, amit mi, mármint emberiség, mit rontottunk el, és hol van ebből a kiút? Persze az Úr Jézus Krisztus a kiút, mi keresztények ezt tudjuk, de át kéne gondolnunk a hozzáállásunkat.
1: Köszönöm szépen, Jakó testvér.
6: Itt azért ismerjük Jobb történetét, a Jóisten is tudja, hogy mi történt Jobban. Jobb is be tudna számolni, mi történt vele, de számomra az érdekesség jutott most eszembe, hogy a találkozás, mire jutottak a találkozás, hogy mindenható és Jobb egyáltalán tudnak beszélni erről. Mennyire megváltozik a képük, és a Jobb mennyire töredelmes utána. És a Jóisten alaposan, türelemmel elmondja, és a találkozás olyan hatást gyakorol a Jobbra, ahhoz már nem kell komment, nem kell beszélgetés, mert a találkozás mindent megold.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
0: Nem bírom ki, hogy ne emlékeztessem magamat, meg talán lehet, hogy titeket is arra, hogy a 38. fejezet előtt volt 37. És ebből a 37-ből a legtöbbet Jobb barátai beszéltek. Csupa okos teológus. Olyan zöldségeket hordtak össze, ami egyébként fenséges teológiát tükröz. Tessék megnézni. És az, hogy zöldségeket beszéltek, az csak Istentől tudjuk meg a végén, aki azt mondta, hogy mindnyájan hamisan beszéltek rólunk. Úgy tűnik, hogy bizonyos élethelyzetekben a látszólagos nagy igazságok pufogtatásával valakit, aki egyébként rendíthetetlennek tűnik a hitben, azért tessék megnézni Jobbnak a bizonyságtételét a legnagyobb betegségek között is, el lehet juttatni odáig, hogy a végén totál kétségbeesésben azt mondja, hogy most már akkor szemtől szembe szeretnék Istennel állni, aztán mondja meg, hogy mi baja van velem. Természetesen Jobb egy helyzetben kicsit túlszalad. Na de kik kényszerítik erre a túlszaladásra? És ezt azért kéne megkérdezni, mert amikor fölvetjük a kérdéseinket, hogy miért engedi meg Isten, akkor sokszor azt kéne megkérdezni, hogy és miért nem tudtuk befogni a szánkat? Nem a kérdéssel, hanem hogy eddig elpréseljünk valakit. A rengeteg zaklatásunkkal esetleg, vagy az okoskodásunkkal. Ahelyett, hogy mellé álltunk volna, és lehet, hogy sírni kellett volna vele, vagy nem mondani semmit, csak ott lenni. Netán készíteni neki egy tál ennivalót az okoskodásunk kellős közepén, ahelyett, hogy éppen a lelkét gyötörtük volna. Tessék ezen egy kicsit elgondolkozni, lehet, hogy messzire vezet.
1: Köszönöm szépen, István, és aztán László.
5: Tibor említette a 37. fejezetet Jobbnak, és a 38. fejezet elején nagyon-nagyon számomra megdöbbentő módon zárja ezt a problémát Isten, mert azt mondja az ige, hogy ekkor megszólalt az Úr a viharban, és ezt mondta Jobbnak, ki akarja elhomályosítani örök rendemet tudatlan szavakkal. Új fordítás ezt mondja, de van egy jobb fordítás, én megítélésem szerint azt mondja, hogy kifecsegi terveimről össze-vissza. És akkor rámutat csak az első momentumra a teremtésnek a kérdésére. Tehát ez azt jelenti, hogy Jobbnak teljesen világos az, hogy sok mindent nem tud és nem ért. Most mi is így vagyunk, hogy sok mindent nem tudunk és nem értünk. Csak ennek az a kimenetele, hogy egyrészt, hogy vagy beletörődünk, vagy pedig az isteni kinyilatkoztatás alapján egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy több mindent megértünk ebbe az isteni kinyilatkoztatásba. Tehát én azt mondom, hogy ezt nem szabad ilyen passzív állapotban, ezt nem tudok semmit, és akkor felteszem a kezemet. Hanem az isteni kinyilatkoztatás alapján sok mindent meg lehet érteni, de ezt tenni kell.
7: Igen, és a tudós tudatlansága és a tudatlan tudatlansága között óriási nagy különbség van, mert a tudós mindig közelebb kerül az igazsághoz, de ebbe a közelségben újabb 100 kérdést talál, és amikor egyet megfejt, újabb 100 kérdés szemben azzal, akit nem is érdekel az igazság, és ő nem tud semmit. Ennek a kettőségébe kell nekünk ezeket a dolgokat feldolgozni itt a Jób könyvében. Drábik László testvér.
4: Ugye nem ezt akartam mondani, de kibújjam belőlem, Szokratész mondta, hogy én tudom, hogy nem tudok semmit. Jób magatartásáról, illetve az Isten válaszáról mondanék valamit. Ugye szó szerint nem nagyon lehet kiolvasni a konkrét választ, ami Isten részéről a Jób magatartásának a helybenhagyása. És mit hagyott helyben Isten kimondatlanul is, de egy ráutaló magatartással igen? Azt a helyes viszonyulást, amit Jób azzal fejezett ki, hogy tudom, hogy az én megváltóm él. És részünkről is csak ez lehet az egyetlen helyes viszonyulás. És mi az a ráutaló magatartás, amiből kiderül, hogy ezt jóvá hagyta az Úr? Az, hogy a végén visszaad neki mindent, amit elvesztett. Mert ha bűnösnek találta volna Jobot, akkor nem ad neki vissza semmit. Pont azzal ismeri el Jób ártatlanságát, hogy visszaadott neki mindent, azért, mert helyesen viszonyult hozzá, mert Jób kimerte mondani, tudom, hogy az én megváltóm él.
7: Köszönöm szépen. A következő gondolatsor, szkeptikus teizmus. Itt álljunk meg egy pillanatra, ugye teizmus egy ilyen nagy filozófiai rendszer, ahol Isten van mindennek a közepében, és minden oksági viszonyt visszavezetünk Istenre. A szkepticizmus megint a görög bölcseletnek az alap megközelítése, hogy mindenben kételkedem, bár aki azt mondja, hogy mindenben kételkedem, egy dologban nem kételkedik, magában a kételkedésben, mert ha ez sem lenne, akkor itt egy teljes nihilizmusba esne. Tehát a teizmusban való kételkedés, az Istenben való kételkedés, valahogy így fordíthatnánk le ezt a gondolatsort. Két biblia verset hallgassunk meg, Ézsaiás 55. fejezet 8. és 9. verse, mit mond Tokics Marika?
8: Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Így szól az Úr, mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.
7: És a 73. Zsoltár első 6 verse.
8: Ászáv Zsoltára. Milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez, de az én lábam majdnem megcsúszott, kis híján elestem jártomban, mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét, mert halálukig sincsenek kínjaik, és kövér a testük. Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket. Ezért a kevésség nyakláncát hordják, és az erőszak köppenyébe burkolóznak.
7: Köszönöm szépen.
4: Én egy gondolatot mondanék. Ugye igazából a szkepticizmus az egy kritikai gondolkodásmód, nem azt jelenti, hogy mindent elvet, hanem azt, hogy mindent megvizsgál gondosan, mielőtt elfogadná. amire fölhívnám a figyelmet, hogy a Biblia szemléletétől ez a fajta gondolkodásmód egyáltalán nem állt távol. Hát maga Pál apostol hívja fel, most nem is tudom melyik gyülekezet tagjait, hogy mindent megvizsgáljatok. Vagyis mindent próbáljatok meg, és ami jó, tartsátok meg, ami nem jó, azt vessétek el. Tehát a mi hitünk sem abból áll, hogy mindent kritika nélkül el kell fogadni, azért tanulmányozzuk a Bibliát, hogyha bármivel találkozunk, akkor megvizsgáljuk, összevetjük a Bibliával, és ha jónak találjuk, akkor elfogadjuk, ha nem, akkor elutasítjuk. Tehát a szkepticizmus az valójában egy kritikai gondolkodási módot jelent.
7: Köszönöm szépen. Parancsolj.
0: Ami az Isten útjait illeti, azt hiszem, hogy amikor rádöbben az ember, hogy az Isten útjai nem a mi útjaink, akkor a saját életére vonatkozóan egyáltalában nem biztos, hogy ezt tisztán, világosan föl tudja minden pillanatban fogni. De olyan jó, hogy van egy Bibliánk. Tessenek arra gondolni, hogy ott van a tarzusi Pál. Adtunk volna neki esélyt. Rettentő, fafej, bocsánat a szóért. Abszolút úgy gondolja, hogy mindenben neki van igaza, már papírjai vannak, és börtönbe dug embereket Krisztusért. És elhatározta, hogy elpusztítja a kereszténységet. Nem a keresztényeket pusztán, a kereszténységet. Ennek az embernek bármiféle esélyt? Hát legalább, amikor a lóról leesett, törte volna ki a nyakát, nem? És akkor ehelyett, mit mond Isten? Meg fogom mutatni, hogy ő választott edényem. Sokat fog szenvedni az én nevemért. És tessék megnézni azt a fordulatot, ami Pálnak az élete. Ezt mi emberi úton nem tudjuk elintézni, de fölfogni se nagyon, hogy miért pont a tarzusi Pál kellett az Istennek? Persze, rengeteg magyarázatot tudunk mondani. De a másik oldalon ehhez szeretném hozzátenni. Miért pont én kellettem Istennek? Semmiféle magyarázatot nem tudok ráadni, hogy miért fogjuk adott el engem, leszámítva a szeretetét. De az, hogy Isten útja más, mint az enyém, azt én egészen biztosan sokszor átéltem. És nem is állítom, hogy mindig értem. Afelett érdemes elgondolkozni, hogy képes vagyok-e beismerni, hogy nem értem, de alárendelem magam. Még akkor is, ha nem értem.
7: Köszönöm.
4: Annyit fűznék ahhoz, amit a Tibor mondott, és ez a példabeszédek könyvében van, hogy az ember gondolja el az útját, és Isten igazgatja a lépéseit.
7: Köszönöm szépen, Anikó.
3: Ha már Tibor elkezdte Pál életét elemezni ebből a szempontból, akkor én is hozzátennék egy gondolatot. Miért volt az, hogy annyi időt kellett neki börtönben tölteni? Hát ő volt a misszionál, aki ment és vitte mindenhova az evangéliumot. De ha nem lett volna börtönben, nem írt leveleket, úgyhogy válaszolok is. És nem lenne Bibliánknak egy nagyon jelentős része az Új Szövetségnek. Én sokszor gondolkodtam azon, hogy vajon Pál, amikor ott volt a különböző római börtönökben, sejtette, hogy ő most miért van itt? Én úgy gondolom, hogy nem, de hűséges volt Istenhez. És ez is bizonyítja, hogy az ő útjai nem a mi útjaink, és hogy kicsit közelebb jöjjek, Luthert miért kellett Warburg-várában eldugni?
7: Hát megcsinálja a fordítást.
3: Megcsinálja a német fordítást. És akkor jöhetnénk így egészen közel a saját életünkhöz. Nem biztos, hogy megértjük a saját életünkben, de Isten még a nagy nehézségeket is áldását tudja használni, és az ő útjai előre mennek, és megy a misszió, hogyha engedelmeskedünk neki.
7: Köszönjük szépen, Anikó. Marika?
2: Ugye sokszor imádkozunk, és hát nagyon szeretnénk valamit, hogyha az Úr is jónak látja. És hányszor van az, hogy júj, nagyon sokszor imádkozunk, mert az nekünk nagyon fontos. És akkor, amikor nem következik be, akkor meg hálát adunk az Úrnak, hogy mégse teljesítette az imádkozásban kérteket. Tehát Istennek jó oka van arra, amit tesz. És az ember nem ismeri Isten indokait, és ő az igaz bíró, és a maga idejében igazságot és ítéletet hoz, és majd a mennyei lények, amikor a mennybe kerülnek az üdvözültek, akkor megismerhetik a történelem részleteit és Isten igazságos ítéletét.
7: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. Szabad akarat érve. Ugye a szabad akarat az egy sokszor kereszténység botladozott benne, és ez egy nehéz kérdés. Nézzük csak, Mózes első könyve, második fejezet, és ott a 16-17. Verse. Mit mond ezzel kapcsolatban Varga Gyöngyike?
9: Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod.
7: Tehát azt látjuk, hogy a szabad akaraton belül is van bizonyos korlátozás, bárminek nevezzük. A szabad akaraton belül is van valami határ, amit nem léphetünk túl. Mert mi történik akkor, ha én azt mondom egy magas épületnek a tetején, hogy most én itt sétálni szeretnék, és a gravitáció meg fog ölni engem mindenféleképpen. Tehát az én szabad akaratomnak nem csak a fizika törvényének, hanem a lelki moralitás törvényének is vannak bizonyos akadályai. És vannak bizonyos dolgok, amiket be kell tartsak. Mert a szabad akarat az valami szép dolog, az olyan végtelen, a lélek szabadságát mutatja be, de hát a lélek az nem végtelen, még akkor sem, ha Istentől kaptunk, mint ahogy a testünk sem végtelen, mert ugye a testünk és a lelkünk az egy egységet képez. Hogy látjátok? Parancsolj!
0: Azt hiszem, hogy erről teológusok évszázadok óta sokat-sokat vitatkoznak, és ráadásul a teológusoknak is voltak paralel, párhuzamos, hogy mondjam, tudományágat követő mímelői, vagy segítői, vagy nem tudom, hogy melyik a helyesebb, a különböző filozófia rendszereknek a tudósai, akiktől a teológusok sok mindent átvettek, néha amazok is vettek át a teológusoktól, és ez jól megkavarja ezt a kérdést. Pedig amikor Isten eredetileg azt mondta, hogy itt van a lehetőség, hoz jó döntést, akkor Isten azt akarta, hogy az ember önként saját maga döntse el, hogy az Urat fogom kérdezni. Ő nem csupa, hogy mondjam, kiskorosított valakit szeretett volna az édenkert óta látni a Földön. Biztos, hogy ott lett volna a tudomány munkálására, az egész világnak a megismerésére Istentől jött lehetőségek. Csak hogy mi mit is mondtunk? Hogy hát, ha mégis igaza van az ördögnek, döntsünk másképp. Hát, ha mégis gyanakodni kell az Istenre, hát, ha nem jót akar nekünk. És ez azóta is, mióta az ember ezt az első lépést megtette, igazából minden ember életében ez a küzdelem végig megy. Ugyanott van a gyanakvás, ugyanúgy kérdőjelek az Isten mellé, és az az érdekes, tessék megfigyelni, hogy amikor az ördög tesz ajánlatokat, sokkal kevesebb kérdőjel kerül mellé, mert az látszólag jó nekünk, mert valamilyen módon reagál rá a szívünk. Pedig Isten, amikor engedelmességet kér, akkor nem kiskorúsítani akar, hát mondja még egyszer, hanem azt akarja, hogy vele menjek egy biztonságosabb úton.
7: Köszönöm szépen, László.
4: Azzal folytatnám a Tibor gondolatát, hogy a szabad akarat nélkülözhetetlen az Isten szeretetéhez. Ugyanis Isten csak önkéntes, minden kényszertől mentes szeretetet fogad el. Ezért van az, hogy a Jóisten az senkit nem kényszerít arra, hogy őt szeresse, hiszen kényszerből senkit nem lehet szeretni. De szabadon, úgy, hogy én választom, amire te a beszéded elején utaltál, az a feltétele. szabad vagyok, és én választom az Urat.
7: Köszönöm szépen. István, aztán Marika.
5: Amit a Tibor és te is mondasz, ez tulajdonképpen válasz arra, hogy miért adott Isten szabad akaratot az embernek. És még azt is próbáltam hozzá, amit az Imre már az elején is mondott, hogy tulajdonképpen fázist felvetődik az a kérdés, hogy miért parancsolta volna Ádámnak és Évának, hogy ne legyen a jó és gonosz tudás fájáról. És itt nagyon fontos az, hogy meg is mondta, hogy egy korlátozott szabad akaratod van, mert ha akkor arról lehet, akkor meghalsz. Tehát Isten előre figyelmeztette azt, hogy rendben van a szabad akarat. Igaz, amit nagyon aláhúznánk én is, hogy a szeretet és a kényszer az nem fér össze egymással. Tehát a szabad akarat a szabadon való szeretetben nyilvánul meg. De Isten előre elmondta a feltételeket, és itt van az a döntési helyzet. Vagy elfogadod, vagy nem fogadod el. Mert a feltétele világos. Ha arról leszel, akkor meg fogsz halni. Ezt majd folytatjuk, ezt a gondolatot.
7: Marika, köszönjük.
2: Isten szeretetét, ha választjuk, akkor ugye döntenünk kell. Sátán meg arra akar bennünket rávenni, hogy neked nincs döntési lehetőséged, mert hát ugye maga mellé téve a különböző indokokat, hogy nem tehetsz mást, hát be kell látni, hogy mifelé kell menni. És az ördög így akar bennünket becsapni. És amikor dönteni kell, mert ha van ismeretünk az isteni igazságról, akkor nekem szabad a jót, az Istenit tenni, és akkor el kell hessenteni az ördögnek a nézőpontját, hogy nem tehetünk mást, mindig lehet választani a jót.
7: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Szeretet és gonoszság, Róma 8. fejezet 18. verse, mit mond Tokics Marika?
8: Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk.
7: És a Jelenések könyve 21. fejezet 3.-4. verse.
8: Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől, íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jaj kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.
7: Köszönöm szépen. Én itt egy nagyon pici finomítást tennék a címmel kapcsolatban. Szeretet és gonoszság, én megfordítanám a kettőt, azt mondanám, hogy gonoszság és szeretet, mert valahogy úgy tűnik számomra, hogy a szeretet hosszú távon le kell, hogy győzze a gonoszságot, és nem fordítva. Úgyhogy a gonoszság az mindig valami abszolút szeretet nélküliségből van. Hogy most ez Isten szeretet nélkülisége, ember szeretet nélkülisége, vagy mind a kettő, tökéletesen mindegy. A szeretet pedig próbál a gonoszságból kilépni, de hogy Anikó mondtad, a sár az néha ránk fröcsög, a gonoszságból néha kapunk valamit és magunkévá tesszük, de hosszú távon az a feladatunk, hogy a szeretetet oldjuk meg. Tessék, Marika!
2: A meg nem szűnő korszakokon át létező egész világegyetem érdekében Sátánnak ki kellett bontakoznia és elmondani az elveit, hogy az Isten kormányzása elleni vágyai minden teremtett lény igaz megvilágításban lássa, és hogy Isten igazságossága, irgalma, törvényének változhatatlansága örökre vitán felül álljon.
7: Tibor?
10: Én itt egy fél mondatra szeretnék utalni az igéből, ez a letöröl a szemükről minden könnyet. Ami azt jelenti, hogy Isten azokat a könnyeket jogosnak ítéli. Tessék csak arra gondolni, akinek már gyereke van, vagy unokája van. Ha a gyerek ok nélkül cirkuszt csinál, bocsánat, akkor a legjobb esetben is azt mondja neki az ember, hogy ne bőgj. De még esetleg azt is mondja neki, hogy abba lehet hagyni a hisztizést. De amikor látja az ember, hogy ok van a fájdalom mögött, akkor letörli a könnyeit. Az óriási nagy különbség, az megvigasztal. És Isten ezt ígéri. Tehát amikor eljön majd ez a pillanat, amire nagyon várunk, akkor Isten nem azt fogja mondani, hogy látjátok, teljesen felesleges volt sírni bármiért, hanem letörli a könnyeinket, megválaszolja azokat a kérdéseinket, amire most nem látjuk a válaszokat. És vele együtt fogunk élni. Ez lesz az igazi nagy vigasztalásunk.
7: Nagyon szépen köszönöm. Marika, összefoglalás.
8: Dr. Szigeti Jenő Csodától a próbáig című könyvnek 606. oldaláról szeretnék egy részletet felolvasni. Így hangzik. Isten úgy teremtett bennünket, hogy legyen bennünk akarat. Ez azt jelenti, hogy értékeket tudunk felismerni, és lehetőségünk van arra, hogy megragadjuk, magunkévá tegyük azt, aminek az értékét felismerjük. Ez az ember döntési képességéből eredő tulajdonság. Az, hogy nem csupán elfogad, hanem igen tud mondani a jóra. Az ember bizonyos határok között értékítéletei alapján maga dönti el, hogy mit cselekszik. Az akarat érvényesülésének, Istentől kapott természetes képességeinknek a szab ez egy határt. Hiába akarunk olyan dolgot, amihez nem kaptunk megfelelő adottságokat, amelyre nem is vagyunk képesek. Mivel nem egyformának teremtett bennünket Isten, vagyis de egyenlőnek, képességeink is különbözőek, amelyek más és más határt szabnak az akaratunknak. Úgy estünk bűnbe, hogy a kísértő által felkínált látszat értékért lemondtunk a szabad akaratunk szabadságáról. Lelkiismeretünket manipulálja Sátán, és rávesz bennünket arra, hogy a törvényét átírjuk, megmásítjuk, vagy semmibe vegyük. A bűn nem egy véletlen baleset, hanem tudatos akarati döntés, visszaélés a döntési szabadságunkkal. Cselekedni azzal a törvénnyel szemben, amit Isten nem kényszerít ránk. Ő csak azt szeretné, hogy józan belátással akarjuk a jót, és eszerint döntsünk.
7: Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat. Mindenkit hívunk és várunk. Fogjuk folytatni a 8. tanulmányunkkal a szabad akarat, a szeretet és az isteni gondviselés témakörében. Most pedig egy imával fejezzük be együttlétünket. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg a szabadságunkat, te néked köszönjük meg azt, hogy te valami jót is beleültettél az emberbe, és amikor megteremtettél bennünket, akkor azt mondtad, hogy ímé igen jó, de a bűn ezt eltörte, ezt az istenképűséget igyekszik megrontani, megsemmisíteni. És Jézus azért jött, hogy helyreállítson bennünket. Add, hogy Jézus mögött fel tudjunk sorakozni a szeretettel, a jó cselekedetekkel, az egymás iránti bizalommal, az örömmel, és mindazon pozitív jellemtulajdonságokkal, amelyeken keresztül az embertársainknak be tudjuk mutatni a te karakteredet és a te jellemedet. Ehhez segítsél bennünket, Jézus nevében. Amen.

Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a próbatétel áldása. A mai ige Rómabeliekhez írt levél 5. fejezet 3. verse. A nyomorúság munkálja ki az álhatatosságot. Gondolatok az igéről. Ez is ígéret, ha nem is a formájára, de lényegére nézve. Türelemre van szükségünk, és ez az ige megmutatja, hogyan juthatunk hozzá. Maga a béketűrés tanít meg a türelemre, ahogyan úszás közben tanulunk meg úszni. Szárazföldön nem tanul meg senki úszni, nyomorúság nélkül sem tanul meg senki tűrni. Hát nem érdemes elszenvedni a nyomorúságot, ha ezáltal miénk lehet az a nagy belső békesség, amellyel el tudjuk fogadni Isten akaratát? Az igevers azonban valami olyasmit állapít meg, ami nem felel meg az emberi természetnek, hanem természet feletti. A nyomorúság önmagában csak türelmetlenséget, hitetlenséget és lázadást szül, de a kegyelem titkos kohójában béketűrés lesz belőle. Amikor mi csépeljük a gabonát, a por felkavarodik. Ha Isten próbatételével csépel minket, a por szépen leüllepszik. Mi, ha felrázunk valakit, nem azért tesszük, hogy annak békessége legyen. Az Úr azonban ezért teszi ezt gyermekeivel. Ez valóban nem emberi cselekvésmód, hanem a bölcsesség kútfejét, Istenünk dicsőségét szolgálja. Uram, kérlek, kegyelmet tegye számomra is áldássá a próbatételt. Nem akarom magam kivonni annak kegyelemteljes áldása alól. Kérlek azért, hogy vedd le rólam a nyomorúságokat, de sokkal inkább arra kérlek, hogy szabadíts meg az álhatatlanságtól. Krisztusunk, vésd szívünkbe keresztedet, a te béketűrésed képét. Jom Kippur a zsidók legszentebb napja. A Jom Kippur most tegnap szeptember 20-án vasárnap este köszöntött be, és ma szeptember 21-én hétfőn este megy ki.

0: a ló bocsánatának elnyerésére. A 25 órás böjt, a fehér öltözet, a különleges imák és az ünnephez kapcsolódó szokások mind azt fejezték ki, hogy ezen a napon az ember befele fordul, számot vet önmagával, és igyekszik rendezni kapcsolatát Istennel és az embertársaival. Október a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa idén is október 1 és 31-e között rendezi meg az Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepsége október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a Deák-téri evangélikus templomban, amelyen ígért hirdett Pap János baptista egyházelnök. Közreműködnek a Veselényi utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Calvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránia énekkar. Este 17:30-tól térzenével szolgál az egressi béni református művészeti középiskola. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma hétfőn felszakadozik a felhőzet, többfelé eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, 19-24 fokunk van. Kedden mozognak a felhők, sok napsütéssel. Néhol lehet zápor, erős északnyugati szél mellett is 16-21 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Bakos Emma.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.
0: Szép munka! Claire Denis, 1999.

0: Az ifjú légionárius elnyeri a parancsnok kegyét, mire a féltékeny főnöke csapdába csalja, száműzi és elveszejti.
1: Katonai férfi társadalomban a küzdelem a felettes elismeréséért gyilkos féltékenységhez vezet. Férfi testek tánca a homoktengerben. Szép munka!
2: Idegen és magányos tájakon az iránytű se tudja az utat.
1: Hát különösen, ha átállítják.
2: Valóban.
0: Hát milyen volt ez a film? Nagyon-nagyon más. Egyrészt azért beszélünk róla,

0: mert ez jelenleg bizonyos brit kutatók szerint a világ 7. legjobb filmje, és Szabi szerintem még felsorolt, hogy a világ legjobb francia filmje.
1: Hát abszolút. Ugye az emberben van egy gyanúpör, hogy biztos valamilyen kurrens téma miatt került ilyen magasra, és gyanakodhatunk is. Egyrészt női rendezőről van szó, másrészt homoerotikus vonzalmak jelennek meg a filmben, de hadd legyek korrekt, eszméletlenül nagy film. Engem teljesen elvarázsol.
0: Még mielőtt valaki megijedne ezektől a vonzalmaktól, férfi testeket látunk, majd megbeszéljük, hogy milyen környezetben, tehát általában gyakorlatokat végeznek, vagy épp vasalnak, vagy épp borotválkoznak, szép férfi testek, mégiscsak idegelég jó sokról beszélünk, és semmi többet nem, tehát hogy ne ijedjen meg senki. Viszont...
1: De van medveölelés. Amikor a férfi testek
0: is. Egyébként az nagyon kemény jelenet, azt külön felírtam magamnak. Nek van egy neve egyébként ezek szerint? Vagy...
1: Ezek szerint igen, én ennyire művelt vagyok. Hát én ezt olvastam, hogy ez a medveölelés.
0: Szóval, hogy egyszerre az, ha már ide jutottunk,
1: a lényeg tehát,
0: hogy abban a mozdulatban benne van a maga az ölelés révén, nem a vonzalom, de a szeretet? Vagy
1: igen,
0: ez egy
1: de a vetélkedés is benne van.
2: Igen.
1: Keményen kell szorítani, igen. Keményen kell ütni a testet.
2: Közösségérzés.
0: Ahogyan összecsattan az ő testük, az szinte fáj nekünk egy idő után. Zárójel, amit még ki szeretnék emelni, vagy kiemelnék, hogy ezt szokták mondani a legköltőibb katonafilmnek, illetve...
1: Ez a legkatonásabb költői film szerintem.
0: Igen, és... hogy mi, amikor filmeket nézünk, és ezekről a filmekről miután beszélünk, hát nem rögzítjük, de hogy majdnem minden nagy filmet férfiak készítettek, férfiakról, nőkről egyaránt. És ez a film az meg azért érdekes, mert szinte csak férfiakról szól, és hogy ezt nők készítették. Ugye nő a rendező,
2: és az operatőr is, ami szerintem különlegesen fontos. Igen, mert ezért az operatőri munka az még tabu volt így a filmiparban, és valahogy Franciaországban az... Mégis.
0: Eleve egy nő meg tud emelni egy kamerát. És egyébként itt vannak kézikamerás.
1: A homokban. Agnès Godard a operatőr, a vágás pedig Nelly Kvetjét dicséri.
0: Hát én még mindig nem szóltok hozzá. Szóljatok már, na!
2: Na.
1: A Melville-nek van egy 70 oldalas kisregénye, hosszú novellája, Billy Budd, a tengerész.
2: Befejezetlen, szóval az rejtélyes egy kicsit.
0: Ki ez a Melville, mert szerintem a legtöbb hallgatónk nem tudja, hogy
2: Moby Dick.
0: Alkotója.
1: És ennyi.
2: Igen. Ebből adaptálták, illetve
0: 1851, igen.
2: És az opera is, amit Benjamin Britten operája. Meg is jelenik. Nagyon sok tánc per edző jelenetnél is.
0: Nagyon érdekes, mert nekem azt tűnt fel a filmet megnézve, hogy nagyon-nagyon sokáig hát nincs benne se zene, se párbeszédek.
2: Igen, nagyon minimalista.
1: De akkor elmondom a két mondatban a Billy Budd történetét. Tehát a tengerészek között a hajón egy szép fiú jelenik meg, és nagy népszerűségre tesz szert, ezért a főnöke igazságtalanságnak veti alá, ő leüti a főnökét, aki meghal, és őt, a szép fiút ezért a hajókapitány kivégzi. Ennyi. Ez a setting. Na most ezt azért is mondtam el, mert a filmben se hajó, se angolok, se kivégzés, se halálos ütés nincsen. Tehát ez egy ilyen nagyon távoli ötlet. Igen. Ez inkább csak az ötletet
2: adta. Hát igen, mert azért így a háttértörténet is az, hogy a francia Arte televízió csatorna megbízta a rendezőnőt, hogy készítsen idegen tájakról szóló filmet, és ő ezt átvitte kicsit távolabbi gondolatba, hogy ez nem csak az idegen tájakról, Djiboutiról szól, hanem az önmagunk számára idegennek létet is. Szóval szerintem nagyon távol van eleve a regénytől is, eleve narratíva alapú, ez még inkább audiovizuális hangulatú.
0: Még annyit mondanék, annyit a regényről, hogy ez nem is rendesen befejezett.
2: Igen, ezt mondtam is.
1: Okay. Na jó, de hogyan? Tehát van vége.
2: Nincs vége. Hát meghalt és kész.
0: Nem, én nem arra gondolt, mármint a Melville.
2: Igen, meghalt. Igen.
0: Igen, igen, igen. Tehát, hogy...
1: Jó, de hogy kivégzik a padot. De az nem elég vég, hogy kivégzik?
2: Hát nem tudjuk, hogy ez a vége.
0: Nem tudjuk.
2: Meghalt és
0: Tehát ez az utolsó, tehát a halála évében írja, és nagyon sokáig nem is volt kiadva, csak talán 1924-ben, tehát 30, több mint 30 évvel a Melville halála után.
1: Ez nem akadályozta meg Benjamin Brittent, hogy 1951-ben operát írjon belőle, ami előtűnik a filmben több helyen zeneként. Tehát, hogy szerintem nagyon különbözik az a nézés, hogyha valaki otthon van Melville-ben, sőt még Krasznahorkai László Melville rajongását is ismeri, aki bejárta ugye a helyeket, ahol New Yorkban Melville élt és alkotott, és a Billy Budd történetet, és nagyon különbözik annak a nézés, aki csak bekapcsolja a tévét, és ilyen homokos tájakat, tengerhullámzást és gyakorlatozó katonákat elkezd nézni, nagyon kevés párbeszéddel.
2: Főleg úgy, hogy egy katonai filmtől elvárnánk azt, hogy akciódús legyen, és az első jelenet, amit látunk, hogy az edzés során csukott szemmel állnak gyakorlat közepén, ami valamilyen szinten spirituális és meditatív is. Igen,
1: tajcsi jellegű.
2: És igazából egy akciójelenet van benne, ami nem is a harc miatt van, hanem egy baleset miatt, hogy lezuhan a helikopter, amit nem is látunk.
0: Nagyon érdekes, igen, tehát egy olyan háborús film, ahol tényleg semmi se nincs. Háború, se igen. Harc, és még a verekedéssel se, látjuk, igen. Legalább az lett volna.
2: Igen, egy leütés van, és egy vízimentés, és ennyi.
0: Na most engem ez az alapproblematika már gyerekkorom óta nagyon foglalkoztat. Lehet, hogy azért, mert nekem egy bátyám van, és gyakorlatilag nálunk ez könnyebben előjött, hogy én kaptam a kevesebb túró Rudit, vagy azért, mert mondjuk jártam gyerekként hittanra, és ott bizony azért vannak olyan jó ez a hittan, mert előjönnek, ott már minden durva sztori megjelenik, legyen ez mondjuk a Kain és Ábel története, vagy éppen a József és Putifárné történetinél is ott van az, hogy mondjuk egy ártatlant hamisan vádolnak.
1: De az is ott van, hogyha elveszik a túró Rudit felét, adod a másik felét is.
0: Ideig én nem jutottam el sajnos. Oké. A történet, az nem tudom, tudjátok, hogy
1: de most az irítség miatt mondtad ezt, nem?
0: Igen.
1: Mert akkor ez az egyik kulcs. Az egyik kulcs, már elhangzott idegen, most elhangzott a másik szó, irítség.
0: De ha elhangzott az, hogy idegen, akkor vihetnénk abba az irányba is, hogy...
2: Hol is
0: az,
2: játszódik.
0: Hogy hol lehet idegen egy francia, mint... jobban, mint Afrikában.
2: Ami már méghozzá az sem mindegy, hogy 1999-ben vagyunk, amikor már szabad is a francia gyarmat, szóval duplán idegen.
0: Nagyon izgalmas.
1: Biztos, hogy akkor elünk egy másik kritikában azt olvastam, hogy 62 és 77
2: szerintem
1: között
2: nem.
1: Járunk
2: tehát a
1: valahol,
2: zene alapján...
1: mert hogy még megszállva van az ország.
2: Nem,
1: de szerintem már
2: nem.
1: Nincs megszállva, jó. Csak
2: hát a zene meg
1: még.
2: A diszkó alapján az látszik, hogy szerintem jelenkorban játszódik.
0: Jó, de az egy a francia jelenlét Afrikában az még mindig megvan. Nagyon-nagyon sok országgal, ilyen nagyon furcsa ilyen felszabadítási szerződésekbe mentek
1: ezt
0: bele.
1: Ezt akartam, hogy hadd védjem már meg őket, tehát ők már nem gyarmatosítóként vannak ott, hanem ilyen rendet védenek, meg fejlődést biztosítanak, legalábbis a narratíva.
0: Nem, hát elvileg azért úgy tudom, hogy Franciaország olyan szerződéseket kötött ezekkel az új államokkal, hogy mit tudom én ezeknek az aranytartalékát muszáj Párizsi Nemzeti Bankban tartani, vagy jó, hogyha igen. Vasutat építenek, akkor az csak francia cég építheti, és a többi, tehát nem teljesen az egyenlőségre, meg az egy, hogy mondjam, az önkéntesen együtt arányos részvételre épülnek, és hogyha valaki ezt megszegi, esetleg egy olyan politikus kerül valamelyik ilyen országba a hatalomra, aki ebből kilépne, akkor ezek általában egy pár hónapon belül rejtés körülmények közül el szoktak halálozni.
1: Tehát akkor a francia aranytartalékot nem csak Djibouti bankokba lehet tartani, azt akarod mondani.
2: És azért is Afrika lett, mert ez inkább a rendezőnőnek az oldalán, jön, mert Franciaországban született, de édesapja munkája miatt, aki nem is tudom, igazából ilyen aktakukat-szerű munkát végzett
1: az
2: egyébként.
1: Az egy neves hivatás.
2: Igen, Afrikában, és az első filmje is egyébként azt hiszem Kamerunban játszódik, a Sokolát. Azt
1: még
2: láttam is.
1: És tehát mondtad az Arte fölkérését. Valóban a filmben egy ilyen kulturális antropológiai vagy néprajzos hangulat is megfigyelhető. Tehát számomra nagyon elkülönülnek, ilyen ellentétben vannak állítva az idegen légiósokról készült jelenetek, meg a tájról és a népről készült jelenetek, a népet nagy szeretettel ábrázolja.
2: Igen.
1: Az idegen légiósok fegyelemben élnek, rendben, a benszülöttek, a hazaiak, azok pedig szabadságban élnek. Vidámságban is és szabadságban is, kicsit felhőtlenségben, persze nagyon szegények.
2: És szerintem az is fontos, hogy a helyiek ben vannak a női karakterek is. Tehát a francia nők nem jelennek meg, hanem csak is a Djibouti női szereplők jelennek meg, akik bár kis ők... részben vannak benne, de valahogy...
1: Először azt hittem, hogy ők prostituáltak. Hát de aztán... Mert neki barátnője van.
2: Igen, igen.
1: Tehát tartós kapcsolata van.
0: Jó, de én nem tudom, hogy ez mennyire...
2: Szerelmi.
0: Igen, tehát mennyire szimmetrikus kapcsolat, fogalmazunk így. Én azért még azt akartam itt az idegen kapcsán mondani, hogy ugye ami eszembe jut, és gondolom nektek is, az Camus-nek az Idegen vagy Közöny című kisregénye. Ezt be akartátok hozni, vagy nem? Mert ha nem... akkor itt egy-két dolgot eleve, és ott az idegennél beszélgettünk erről, hogy az idegen az állapotot is, tehát se nem francia nem vagyok, se nem arab nem vagyok, hanem egy ilyen furcsa köztes állapot. Itt most nem arabok élnek.
2: Nem.
1: Jól mondod, és ha már idegenség, akkor a filmnek egy kerettörténete van egy elbeszélünk, a Gallup, nevezzük Gallupnak, és hogy ő valamire készül, tehát valami miatt elbeszéli nekünk ezt a történetet, valami miatt visszaemlékszik, és ő vele is zárul az egész történet. Ő ugye visszakerül Franciaországba büntetésből, tehát kikerül az idegen légióból, de kiderül számára, hogy ő Franciaországban is idegen. Tehát oké, francia, csak a katonai életmód miatt és a hivatás miatt ő a civil világban teljesen partra vetett halként.
2: De az ottani világban is, a katonák közt is. Tehát ő szerintem teljesen idegen.
1: De ott mi? Nem érzi otthon magát?
2: Ő nem tudom. Ő valahogy mindig távolabb volt mindenkitől.
0: Nagyon semmi érdekes ez. De ott mindenki mindenkivel távol van. Már
2: de a katon, de a fiúk szerintem távol. Nem, mert együtt ünnepelnek.
0: Igen.
2: Táncolnak. Ő még mindig máshol
0: igen,
2: van.
0: Igen, de ő más rangban van. Más szerintem neki nincs a rangjának megfelelő társa.
2: De közben meg közvetlenebb a Forestier, aki a harmadik
0: szereplő. De szerintem ő is annyira magányos és egyedül van.
1: Igen.
0: Nekünk, hát vagy akkor magam nevében beszélek, tehát nekem volt szerencsém olyasmit csinálni, hogy tanárként tanár továbbképzéseket tartottam, különböző négycsillagos hotelekben, és egy ideig nagyon-nagyon büszke voltam magamra, és egy idő után egyre magányosabb és magányosabb voltam, pedig aztán utána én vasárnap mindig hazamentem.
1: De miért? Ez nem teljesen...
0: Az, hogy ott igazából nem nagyon tudtam közösséget találni, mert nyilván a tanári csoportok egymással voltak, vagy magukban voltak.
1: Mert te voltál a képző.
0: Én voltam a
1: akkor
0: képző.
1: Akkor egy rangban máshol van.
0: És akkor innentől kezdve már ez egy és
1: ez meg osztálykiránduláson máshol... is átélhető, akár egyetemistákkal, akár középiskolásokkal.
0: Igen, csak
1: én
0: nagyon fontos, hogy most én egy másfél napot vagyok ott, vagy éveken keresztül, és igazából ott hosszú 10-20, hány évet írnak alá az idegen légiónál? 10-et vagy 20-at? Szóval, hogy azért ez sem mindegy.
1: Maga ez az alaphelyzet az idegen légiónak is nagyon fontos, most metaforikus szempontból, tehát senkiről nem tudunk semmit, és nem is akarunk tudni semmit, te bármilyen nevet mondhatsz, bár nem kell papírokat mutatni, akár azt is mondhatod, hogy te a Pun királyságból jöttél, és Hannibál a neved, ezt nem fogják firtatni, azon túl így fognak téged elnevezni. Emiatt ez az idegenség, ugye ez lehet menekülés otthonról, meg lehet egy felejtés, vagy a újrakezdésnek a reménye. Ezek a gyökértelen emberek, egyébként a filmben az egyik őkről el is hangzik, hogy se apja, se anyja. Akkor behoznám
2: a Szentán, pont ő a főszereplő.
1: És hogy de akkor behoznám a családot, lehet, hogy ez a Nagypál harmadik kulcsszava, a légió a család.
2: Igen.
1: Nekem ez a válaszom. Nagyapa, apa, gyereke.
0: Egyszerre lehet, de hogy én annó ilyen amerikai katonáktól hallottam, hogy azért nem barátkoznak nagyon bajtársakkal háborúban, itt nyilván egy picit ez más helyzet, mert a következő bevetéssel egy nagyon közeli barátjukat nagy eséllyel el fogják veszíteni. És tehát hogy kialakul az, hogy nem megyünk a mélyre, mert annál nagyobb a fájdalom. Zárójel,
1: én itt utána nem éreztem néztem, ezt a halálos fenyegetést.
0: Zárójel, itt utána néztem, tehát először egységesen a francia ideg elég jobban 5 évre írnak alá, és aztán utána szokták azt meghosszabbítani.
2: Amúgy szerintem van valami család per közösségérzet egyébként így mindenkiben, de az odata. Tehát, hogy a Gallup esetében ő az első pár mondata, amit magára mond, először is elmondja, hogy életre alkalmatlan és polgári életre alkalmatlan, majd elmondja, hogy csodálja Forestiért, ugye a fő hadnagyot, azt hiszem szerintem fő hadnag, de nem tudja miért. Szóval van egy ilyen, ilyen csodálat, de közben meg mindig nagyon távol van.
1: És a karkötőjén a Forestier nevét viseli? A főnökének a
2: ezt
1: nevét?
2: Ezt nem láttam.
1: Mert van egy karkötő benne.
0: Nem, na mindegy, én is akadtam itt
1: el. Házi feladatnak adjuk, mert azért ez furi lenne, nem? Én a főnökeim nevét egyszer sem viselem.
0: Én viszont hordom.
1: Viszont... Hát te azért nevet hordod, igen, nyilván igen. A szerkesztőtárs.
0: Na, szóval, hogy a narrátorról azt szokták mondani, hogy szubjektív off-ból elhangzó kommentár. Ugye, tehát a szubjektívnél azt fontos nekünk akkor hangsúlyozni, aha, hogy ő nem egy mindentudó, ne ígyünk neki, csak is a Gallup főtörzsőrmester, ugye? Szemszögéből halljuk, látjuk az ő érzései, emlékezete, önigazolása, belső vívódása, stb. Alapján.
1: Az hát önigazolása, de azért őszintesége. Tehát ha szerintem tényleg mindent ő beszél el, igen, akkor kiderül, hogy ő aljas.
2: És ő önkritikusan áll
0: én
2: magához.
0: Például, amikor visszagondolok dolgokra, akkor sokkal önkritikusabb vagyok, és sokkal jobban vádolom magam, és aztán lehet, hogy később derül ki, hogy én abban a helyzetben nem is voltam olyan rossz alak, csak elkezdtem a szorongás által magam bűntudatba kergetni, és le kéne ezzel állni. Nem. Na, szóval, hogy erre-arra vihet ez a dolog lelkétől, alkatától függően az embernek.
1: Én, ha visszaemlékszem életem eseményére, akkor mindenhol Supermanként tűnök fel.
0: Igen, és nagyon, de hogyan emlékszel rá? Mert hogy most egy Supermanre emlékszel, vagy mindig Superman voltál, de azért lekicsínyled utólag, hogy lehet, hogy mégse voltam annyira Superman. A másik ez az off-ból.
1: Nem S betű, hanem egy S betű van az.
0: Értem. Rákosan. A másik, ez az off-ból elhangzó, annak az a lényege, hogy közben úgy beszél, hogy...
1: Mi ez a szó? Off?
0: Én így hallottam, hogy off-ból elhangzó kommentár.
2: Ja, háttérből?
0: Igen, mert hogy...
2: Hát hang alá festése.
0: Igen, de hogy nem látjuk azt, ahogy beszél, csak halljuk a hangját, és miközben halljuk, aközben látunk eseményeket a múltból, de nem is biztos, hogy azokat az eseményeket, amiket elmesélünk.
2: Amúgy egyébként nagyon érdekes, mert ugye a konfliktus forrása ez az irítség a fiatal, ugye Szentán között és a Gallup között, de viszont annyira nem látjuk őket interakcióban. Igen. Egyszer-kétszer mutatják őket. Igen, amikor először láttam még pár éve, akkor így vártam, hogy mi lesz itt a mozgatórugó. De végig van valami. Végig
0: a de akkor lehet, hogy nem ez van. Ha én ezt a narrációt hangsúlyoztam, akkor lehetséges, hogy a Gallup lelkivilága áll központban, és nem annyira ez a cselekmény, de azért nézzük meg 3 mondatban ezt a cselekményt, hogy mi történt.
1: De ettől nagy fiú, vagy engem az első 7 perc beszippantott, és a narráció, a képek, a szónélküliség, a koreográfia,
0: de nem csak
1: az,
0: mondok egy példát.
1: És akkor, ez egy művészfilm.
0: Igen. Robog a vonat.
2: Intellektuális film.
0: Robog a vonat, és hol utaznak azon a vonaton, az nektek föltűnt?
2: Hátul, nem?
0: Tehát a sivatagban megy a vonat, igen, és azt látjuk, hogy az árnyéka a vonatnak, hogy ilyen zsibbongást is hallunk, de hogy fönt.
2: Ja, tetén, ja.
0: Tetén utaznak,
2: igen,
0: de mi csak az árnyékokból, igen, látjuk ezt. Tehát ilyen finomságok vannak benne. Avagy én miközben néztem a filmet, rajzoltam 2 egyenest, egy ilyen koordináta rendszert, az egyik az oda jutottam, hogy esztétikai tengely, a másik az, hogy etikai tengely, és azt hittem, hogy sokkal többet ki fogok tudni ebből a rendszerből, mert hogy olyan érdekes volt, hogy itt egyrészt tökéletes testű férfiakat látunk, akiknek sokszor nagyon csúnya az arca, és akkor az ő ott létük meg ilyen morálisan eléggé kérdőjeles, hogy most mi a túrót keresnek arra fele.
1: Kicsit vitatkoznám, bár ritkán elmélkedem a férfi szépségről, tehát le van vágva a hajuk. A igen. filmben egy ember van, vagy egy vagy kettő, akinek nincs levágva a haja, férfi, a tisztek. A
2: igen.
1: Persze a főtiszt az már ősz, meg kopaszodik, igazából a galup az, akinek igen. haja van, mindenki másnak pedig egyenre vágják a frizuráját, és onnantól kezdve az arcuk az se nem csúnya, se nem szép. Igen. Tehát ez az egyen férfi arc, az izmok látszanak benne, meg a megküzdöttség, meg a kitartás, meg az akaraterő, tehát ilyen meta értelemben ezek nagyon szép férfi arcok, de hogy nem az arc van a középpontban, hanem a test.
2: Igen,
1: mindegyik
2: igen,
1: nagyon
2: ez a test.
1: Szépen kidolgozott, de nem edzőteremben, hanem a funkcionális.
2: Sőt, az egyik legfontosabb plakát is, nem tudom, hogy láttátok-e, amikor ott van a kék háttér, és árnyékként eltakarja az arcát. Ez egy ilyen egyik legismertebb plakát is a filmről, ahol csak az izmos férfi test van. Ilyen szoborszerűen.
1: És behoznám a meleg vonalat, de főként azért, hogy aztán léphessünk tovább, tehát már a Billy Budnál is mintha homoerotikus utalások lettek volna, a férfi szépséget dicséri, meg kicsit a vonzalmat is. Ebben a filmben ez is értelmezhető bizonyos értelemben így. Egyrészt a 20 darab katona között nem csak bajtársiasság van, bár egyébként barátnőik vannak, meg ilyesmi, tehát a nő jelen van az életükben, csak egymáshoz is furcsán viszonyulnak, de van, aki úgy értelmezi, hogy itt egy meleg vonzalom,
2: szerelmi
1: tehát ugye Túl a barátságon című filmben kovbolyokkal már láttuk ezt, bár nem háromszöget, akkor csak kétszöget, itt most, mintha túl lennének a barátságon, tehát a saját katonáira a főnök ilyen meleg vonzalommal is tekintene, illetve hogy az irigységnek, féltékenységnek volna egy ilyen erotikus szerelmi vonala is.
0: Ott van egy összenézés a 34. percben, az irány felírtam, de azon túl azért...
1: Megdobant a szívünk.
0: Igen.
2: Szerintem inkább irigység alapú, és szerintem nem vonzalmi irigység alapú, az irigység benne van, hogy a Forestier felfigyel a Szentára, miután hűségesen kiment valakit, de inkább, ahogy ő is mondta, hogy nem tudja, hogy csodálta, de nem tudja miért, ez persze kétfélé lehet értelmezni, hogy vonzódik, vagy tiszteli, de szerintem inkább, szerintem annyira... irítség vezérelte és elveszettség vezérelte a galupot, és szerintem én nem éreztem benne homoerotikus vonalakat.
1: Jó, de mire irígy? Ugye van egy hőstet, kimenti a helikopter balesetből a bajtársát.
2: Igen, szóval szerintem lehet úgy is értelmezni, hogy irigy arra, hogy ilyen jó természetüként megjelenik, és ilyen idézőjelben ártatlanként itt van, és akkor kimenti hősiesen azt a másik embert, és a jó természetét is fordítja a Szenten ellen, hogy megvédett egy másik bajtársat. És szerintem az egy könnyű természetére is irigy, de igazából szerintem nincs megmagyarázva.
1: De van egy
2: irigy?
1: Váltás, amikor a nagyfőnök megdicséri.
2: Igen,
1: nem tünteti ki, de csak megdicséri.
2: Igen, szerintem az...
1: És akkor?
2: Igen, hogy ráfigyeltek. Tehát, hogy itt van valamilyen hát ilyen szempontból családi apa-fiú, nem, ilyet így is lehet akár értelmezni, hogy nem rajtam van a fókusz, mint főhadnagy.
1: Oda is elvinném, hogy ez a meleg vonal, én nagyon erőltetettnek érzem, főként azért, amit mondtunk, hogy itt egy női alkotó triász van, különösen a rendező, a férfi tekintetről sokat beszéltünk már a feminizmusban, most akkor a maszkulinizmusban a női tekintetről is beszéljünk, tehát a feje tetejére fordítja a férfi tekintetet, itt egy női rendező, mindentudó női, igen, direktor, a férfiakat veszi szemügyre, mint állatokat, mint testeket.
0: Engem akkor már ez érdekelne, hogy mi lett volna, ha nőkről készített volna férfi stáb ilyen filmet, az valószínűleg nem lenne ilyen
1: kultuszfilm. Szexista, kiűzzük.
2: Hát szerintem itt látszik valamilyen egyébként... szinten a női vonal, hogy szokták úgy elemezni benne, hogy ezt a maszkulinitás és femininitás is megjelenik ezzel a vasalás női idézőjeles női szereppel. És a
0: fűzőcskéznek,
2: igen. Igen, szóval szerintem van egy ilyen, ami bemutatja ezt a maszkulin létet is, hogy ez is léte a katonaságnak, és nem gyengeségként mutatja be, hanem közösségi programként.
1: Egyébként a filmtörténetben van olyan, hogy férfiak mesztelen női testekről filmet készítenek, hát én persze nem nézek ilyet.
0: Én még abban az irányban nézném, hogy a filmek hogyan változnak a katonák ábrázolásában, mert ugye nagyon sokáig itt a hőstetteknek örülünk, de aztán megjelennek szépen a háború borzalmai, illetve a rendszerek borzalmai is. Nekem például eszembe jutott a Dom című film, amiről esetleg majd valamikor készíthetnénk egy nagyon jó rádióadást.
1: Nem.
0: Ahol ott vannak szintén embereink a sivatagban, és ott például a szivatás körül forog minden. Itt például olyan jó volt azt tapasztalni, hogy nincsen üvöltözés, uh-huh. nincsenek szivatások. Ezeket azért megszoktuk ilyen katonás filmekben.
1: Szerintem jó, de így... biztos, tehát ugye hát azért... kirendeli az egész, mit tudom én, nem századot, hanem
2: a
1: sivatag közepére egy értelmetlen munkát.
0: Ez honnan veszed, de mert ők építik itt az utat?
1: Hát igen, de ott ilyen kövek
2: mondjuk
1: vannak.
2: Az ásatás is azért eléggé szivatás volt, de az már egy szerintem előterv, hogy majd a Szent Antal.
0: Na várjál, de akkor nem beszéltük meg a történetet.
1: Ja, az, hogy pihenj, vigyázz. Az
0: de nem annyira sok ilyet látunk, hogy nem olyan sok pihenj, vigyázz. Tehát, hogy az van, hogy van a főtörzsőrmester, és megérkezik ez a Szent Antal, és ő elnyeri a parancsnok elismerését. A főhősünkben a féltékenység ébred, és hogy megszabaduljon ettől a kis újonc légionáriustól, csapdát állít neki, ugye, mert nekem ezek nem derültek ki egyből a filmből, uh-huh. a főhősünk, és emiatt ez volt a csapda, mi volt ez a csapda? Ez volt a kőtörés, vagy mi volt a csapda?
2: Hát szerintem szerintem igen, mert szerintem tudta, hogy ő majd valamilyen ki fog állni érte, ha már ilyen hősiesen megmentett valakit.
0: És akkor...
1: És vizet ad.
2: Igen, szóval szerintem ez egy ilyen előgondolt.
0: És akkor azt mondja annak a valakinek, aki itt elment onnan, vagy abba hagyta, vagy valaki eltávozott, ugye? És ezért, amikor előszedik, akkor az a büntie, hogy ásson egy árkot, vagy gödröt a sivatagban.
1: Azt szerintettem, hogy tényleg vizelni megy, vagy pedig muszlim imádságra
2: amúgy megy. Szerintem ő akkor szerintem imára ment, vagy én úgy értettem. De aha. lehet, hogy ez egy másik karakter volt, ebben nem vagyok biztos.
1: Igen, a filmben a vágás az időrendet nagyon megbontja, és akkor nem egyenes vonalú a történet. De valóban egy ilyen láncban követik egymást az események, csak előtte elhangzik, hogy bennem, mondja a narrátor, már megfogamzott, hogy el fogom ezt tiporni, és hogy csapdát állítok.
2: Igen.
1: És akkor ott ás a társa, nagyon szomjas, nem kaphat inni, ő mégis ad neki inni, de kirúgják a kezéből, igen. és akkor legyen. Üti.
0: Akkor közli, hogy igazságtalan,
2: igen, és
0: erre ad egy pofont, beindul a bunyó, itt vége a jelenetnek, és akkor őt büntetésből kiviszi ebbe a sós sivatagba, ami gyönyörű amúgy, de, és nekem akkor az egyből nem derült ki nektek, egyből kiderült, hogy az iránytű az hibás.
2: Hát ott valahogy babrálta már ott előtte szóval valamit ott, igen, szóval ott már valahogy egy kicsit...
0: Értem.
1: És akkor nagyon sokáig, találni, csak
0: és akkor nagyon sokáig azt hiszük, hogy ő meghalt, főleg, hogy az iránytűt azt ilyen arab, vagy nem arab, nem tudom milyen néger, fekete kereskedőktől megszerzik.
2: Igen, az ironikus is, hogy pont az útmutató az elveszettséget.
1: Így van, és bemutatja. A moral compass is eszünkbe juthat, uh-huh. az erkölcs iránytű, melyet megrongál.
0: De aztán utána kiderül, hogy az egyikük életben marad, a másikuk nem, de melyik marad életben?
1: Én boldogtalan voltam, tehát
0: ez volt a cél.
1: A Melville történetben ugye két halottunk van a három főhősből, és ezért olvassuk ma is ezt a történetet. Itt túléli. Sőt, igazából mind a kettő túléli, most akkor lehet vitatkozni, és vitatkozzál is kérlek, igen. Emma. Tehát úgy tűnik, hogy az egyik visszamegy Franciaországba, és majd hadbíróság elé áll, és laicizálják, világivá teszik, leszereltetik, és a másik pedig megtaláltatik a Djibouti emberek által, és soha többé nem megy vissza az idegen légióba.
2: Szerintem mindkettő kérdéses, hogy kinek mi lesz a sorsa, mert Szentánt oké, hogy megtalálják, rettenetesen sós állapotban, de szerintem ott még nem biztos, hogy ezt túléli. Szóval megtalálják, de szerintem az nyitott könyv annak a vége. Akár csak Galupnál, aminél ugye az utolsó táncjelenet az, amit nagyon lehet elemezni, mert ott egy fegyverrel fekszik az ágyon, és közben meg is mutatják a tetoválását. ami azt a Cert la bon cause et meurt, mind az A2-es franciámat használom. Szolgáld a jó ügyet, és hajj meg. Szóval...
0: Ezt én is tanárként így vallom.
2: Szóval itt...
1: Rám van tetoválva, ugye?
2: Úgy gondoltam. Tehát, hogy lehet ezt a táncjelenetet értelmezni úgy is, hogy itt már halál között van, vagy álmodja, vagy már meghalt. Tehát, hogy itt ezt így nagyon... Főleg, hogy ez a táncjelenet egyébként így berakták csak úgy, tehát ez nem volt egyébként eltervezve. Azt mondta a rendező nő egyébként a színésznek, hogy úgy táncoljon, mintha élet és halál között lenne.
1: Élet és halál... De szép, nagyon igen, szép. Igen. Erről most beszéljünk, a vágás is úgy zajlott, az a rendező, engem ez nagyon elgondolkodtatott, hogy gyorsan leforgatni a filmet, és aztán marha igen. hosszú ideig vágni.
2: Igen.
1: Nekem ez így eszembe se jutott, hogy így is lehet forgatni, mert én az ilyen, nem tudom, ilyen hollywoodi diktátor rendezőkhöz vagyok szokva, akik még le is rajzolják az összes jelenetet, igen. és keményen bevasalják, tehát már minden a film igen. nem fog változni, csak majd úgy lesz vágva, hogy megírta
2: igen, és ha már női filmek, a vágás az általában női feladat volt, mert az ilyen sziszifuszi munka volt, és ha nincs vágás, akkor nincs film se, de az valahogy mindig kicsit ignorálva volt.
0: Nagyon érdekes ez, na, de mert hogy... ezért van ilyen igen. dokumentumfilmes hatása, nem?
2: Igen.
1: Tehát ő leforgatott egy csomó mindent, és utána, igen, dokumentumfilmes és művészfilmes.
2: Igen.
1: Tehát, hogy akkor tényleg a fák hajladozása, a fák pont nincsenek benne, de a tengerhullámzása, igen. meg a homokfodrozódása, meg a sókristályok, tehát nagyon jól egybe lehet vágni, és ő még ezzel a sejtetéssel is játszott. Tehát látszik, hogy a történetnek az elbeszélés vonalát háttérbe tolta, és egy ilyen etűdöt vágott igen. össze. És emiatt így a film egyre emelkedik bennem is, ahogy telnek a napok, tehát ilyen egyre jobb filmként emlékszem vissza rá.
2: Meg szerintem a zene is jó, most így, ha már hát az egész az... Nem is az, hanem az a minimalista.
0: Meg sokáig a zene igen. ilyetlenség, vagy igen, zene nélküliség.
2: A csend, ez a magánynak az
0: igen, ilyen... meg ilyen zajok.
2: Igen, ez a Erán Cúr szerezte egyébként a filmzenéjét, ami nem a opera.
0: Igaz-e szerintetek,
1: hogy Rhythm of the Night.
0: Igaz-e szerintetek, hogy a cselekmény helyett itt ebben a filmben a test válik a főszereplővé, vagy ez egy ilyen nagy duma?
1: Nekem nagyon tetszik ez. Van egy koreográfus, a Bernardo Monte, aki egyébként szerepel a filmben, tehát ő az egyik katona, ő tanította be a táncokat, és akkor az önazonosságról szólva a test válik önazonossággá ebben a helyzetben, egyrészt a sivatagi helyzetben, másrészt az idegen légiós helyzetben, harmadrészt meg a koreografált helyzetben. Azért ezek nem olyan katonai gyakorlatok, már a tai chit említettük, de a többi is, tehát hogy ezek átmenetek a modern tánc és a katonai gyakorlatozás igen. között, és emiatt az ember egy masszának, egy tömegnek, egy koreográfiának válik a részévé a filmben.
0: Zárójel, nem tudom, hogy ez, szerintem ez nem csak magyar néptáncosoknál van meg, hanem minden táncban, hogy van táncírás, és nekem volt ilyen tánc kotta a kezemben, és egyik cimborám az el is kezdett ennek alapján tanulni táncolni, és egész sokáig jutott, és van ez a híres anekdota, hogy a magyar néptáncos elment a karate táborba, és ott leírta, hogy mit csinálnak, majd utána előadta amennyire tudta annak alapján. Következő állítás...
1: Van átmenet a testgyakorlás, meg
2: igen.
1: a tánc.
0: Tehát én amikor a kickboxra jártam, akkor döbbentem rá, hogy mennyire fontos ennek a tánc jellege.
2: Hát mindig valamilyen szinte mind a kettő koreográfia.
0: Igen, igen, és a ritmusnak a szerepe.
2: Igen.
0: Egyébként a fociban is, amikor én foci edző voltam, akkor ez volt a titkom, hogy a ritmusra tanítottam a gyerekeket. Na, következő!
1: És amikor őrmester voltál, az idegen jóban?
0: Na, akkor mire tanítottam őket? Szerintetek igaz az az állítás, hogy a táj nem pusztán háttér, hanem a szereplők lelkiállapotának tükre. Én ezzel nem értek egyet,
2: mert
0: valahol olvastam, de szerintem szerintem végig ugyanazt a tájat látjuk, nem?
2: Hát annyi, pont, hogy üresség.
0: De hát hogy akkor végig az üresség van?
2: Hát szerintem
0: de ez belemagyarázás.
2: De szerintem az, hogy idegenség, és tehát, hogy van ez a mi-ők kapcsolat mikro-makro szinten, hogy ott vannak a katonák, mint idegenek kvázi, akik ugye ezt mondtuk, hogy teljesen új karakterekkel megjelennek, lehet, hogy bűnözők, lehet, hogy nem árvák, vagy nem árvák, elszöktek otthonról, tehát valamilyen szinten olyan magányos mindenki, és a táj is valahogy olyan üres.
1: monotonitás is van benne, a ritmus is van benne, a tengerben is, meg a homokdűnékben is, fönnség is van benne, tehát egyszerre rettenetes és egyszerre nagyon vonzó. Ők végül is a világ legszebb helyein vannak állomásozva.
0: Ezen mindig dilemmázom, hogy ez a világ legszebb helye, vagy nem. Mi északi sarknál is ezen elgondolkodunk, de azért Édennek nem nevezhetjük ezt a területet, bár nincs messze az Édentől.
2: Hát nyugalom. Szerintem az van benne. Főleg okay. A show részletnél. Amikor az, hát ez szerintem volt egy olyan kietlen, nyugodt érzés.
0: De az biztos, hogy egyszer el akarok jutni Djibutiba.
1: Djibutit látni és meghalni. Szép munka! Claire Denis, 1999. Ez volt a tekercsés tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
2: Én Bakos Emma.
0: Én pedig Szőnyi László Gyula.

Tekercs és Tekintet. Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula filmes beszélgető műsorát hallhatták.

0: Breviáriumok. Jeles alkotók ma is érvényes gondolatait elevenítjük fel.
1: Idézetek Gróf Széchenyi Istvántól, a legnagyobb magyartól.

0: Lelkemet a mindenható Istennek ajánlom, kit mindig, mint a legfőbb jót forrón imádtam. Habár tőle, emberi gyarlóságomnál fogva sokszor el is távoztam, amit keserűen sirattam éltemen keresztül, s most is szívszaggatva bánok.
1: Isten embernek soha nem segít közvetlen, de mindig csak közvetve, esze, tudománya, szorgalma által.
0: Az önmagába való elmélyedés az, ami az ember lelkének az önállóság legmagasabb fokát szerzi meg.
1: A lélek úgy megkívánja az eledelt, mint a szív s a test, az is elbágyad, elhervad anélkül.

0: Belsőnk oly szoros összeköttetésben van külsőnkkel, hogy amaz ezen némileg átlátszik, s mennyire javíthatja, sőt felejtetheti a külsőnek kecs nélküliségét, a valódi belbecs. Azt tapasztaljuk, midőn nem ritkán azt tetszik legjobban, az hódít magához legtöbbet, kinek külseje legkevésbé ajánlkozó, s azt taszít viszont magától mindenkit hidegen, kire a természet leginkább látszik mosolyogni.
1: Minden magasztos, nagy és nemes a természetben rejlik. Aki egészen egyszerűen, anélkül, hogy hamis benyomásokkal tévesztené meg magát, az ő törvényei szerint cselekszik. Minden dolgot, akár milyen fajtájú legyen is az, eléggé jól fog csinálni. Ehhez azonban visszavonhatatlanul hozzátartozik az elmélyülés, a kitartás és a hű maradás talentuma.
0: Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem hogy munkáljon, alkosson, teremtsen.
1: Munkálni nagyban, ha nem lehet munkálni kicsiben, de munkálni mindig. Másban csak akkor keresni elmaradást, mikor már rajtunk nem múlt. És mindenek fölött kötelességet teljesíteni, ha más nem teljesíti is.
0: Sokat kell tanulnia az embernek ahhoz, hogy megtudhassa, milyen keveset is tud.
1: A nagyobb rész inkább javasolni szeretne mes tetteket, mint azokat gyakorolni. S ha hibáról van szó, inkább hajlandó másra mutatni, mint magára.
0: Ha csekélységekben nem vagyunk szigorúak önmagunk iránt, nagy dolgokban, ha akarunk, sem lehetünk.
1: Nem arról kell annyira aggódnunk, mit tartanak felőlünk, mint inkább mik vagyunk?
0: A legcifrább szavaknak sincs hitele ott, hol tények bizonyítnak ellenkezőt.

0: Az ember csak annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársának, hazájának, és ezáltal az egész emberiségnek.
1: Kettőzött kötelesség, hogy ki-ki lelkiismeretesen betöltse helyét, s abból ki ne kalandozzék.
0: Mihez képest nem tenni, mikor tenni kellene? Tenni kötelesség volna. Épp oly bűn, mint nem kevésbb bűn cselekedni, másokat cselekvésre búzdítni, midőn az abbahagyás lenne szoros tiszt.
1: A tökéletesség felé vezető út csak az lehet, melyen az ember a közjóért munkálkodhatik.
0: Nem vagy szabad, míg önmagadért élsz, mert önzésed rabja maradsz.
1: Mi becse van oly hűségnek, melyet őrzeni kell?
0: Csak a gyenge szereti önmagát. Az erős egész nemzeteket hordoz szívében.

0: Egyesült erővel iparkodjunk azon, hogy Magyarországon egy ember se legyen kenyér és ruházat nélkül, födél és szakismeret nélkül, és az erkölcsi műveltséget senki se nélkülözze.
1: Akármilyen boldog fekvésű legyen is egy ország, bármi szabadságokkal bírjanak is lakosai, lassan-lassan mégis rabigába görbed. Ha romlott a tiszta erkölcs, s polgári erény nem fénylik többé.
0: Merjünk nagyok lenni, s valóban nem olyan nehéz, de legyünk egyszer s mind bölcsek is.
1: A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik.
0: A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma.
1: Nem, mi nem születtünk reformátoroknak. Előbb mi magunkat kell megreformálnunk. Látogatnunk kell az alázat, az önmegtagadás iskoláját.
0: Magyarország pillanatai igen drágák. A szép szavak és dagályos deklamációk pedig felette olcsók.
1: Egy olyan országban, amelyben oly csekély a közösségi szellem, mint a miénkben, ahol mindenki csak magával törődik, és a közre nem gondol, véleményem szerint valamilyen egyesítés kezdete lényeges haszonnal jár. Mert több embernek olyan vállalkozás is könnyű, mely a magánosnak egyszerűen lehetetlen marad.
0: Nem elég, ítéletem szerint, hogy igaztalanság ne történjék, hanem az szükséges, hogy igaztalanság büntetlen ne is történhessék, az pedig csak világos és szoros törvények által eszközölhető, mert ember csak ember marad, bármi nevezete legyen, s akárminő magas polcon álljon is.
1: Sokan azt gondolják, Magyarország volt. Én azt szeretném hinni, lesz.
0: Népek kormányaikkal való diszharmóniáját harmóniába hozni mindig nehéz. Még akkor is, ha a vezetők és a vezetettek, amennyire lehet, világosan látnak. Ha azonban a népek rövidlátással vannak megverve, a hatalmon lévők pedig egyenesen vakok, akkor a harmónia megteremtése némiképp bizony meghaladja az emberi erőt, s ilyenkor dönt a véletlen, a világszellem, a magasabb fény, a fátum, az Isten.
1: Akit magyarnak teremtett az Úristen, és nem fogja pártját nemzetének, nem derék ember.
0: Nincs nagyobb bűn, mint másokat vezetni, másoknak parancsolni, másokon uralkodni akarni, ahhoz való tulajdon és talentum nélkül.
1: Mindig van a politikai gyilkosban valami zavaros vágy, hogy még áldozata előtt is igazolja magát. Akar valamit mondani a mentségére még akkor is, ha amit mond, se ő magát, se senki mást nem győzhet meg. Talán egyetlen ember se képes elkövetni a bűnt ürügy nélkül.
0: Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.
1: Kisdet makbú idővel termőtölgyfa lesz, ha jól gondozzák.

Kedves hallgatóink, a gondolatokat közreadta Sümeginé Tóth Piroska és Török Attila. Szól a rádió. A reformált evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Széchenyi István, gróf Sárvár felsővidéki Széchenyi István, született 1791. szeptember 21-én, elhunyt Döblingben 1860. április 8-án. Politikus, valóságos belső titkos tanácsos, császári és királyi kamarás, író, polihisztor, közgazdász, a Batthyány kormány közlekedési minisztere, a legnagyobb magyar. Kossuth Lajos egyik legnagyobb politikai ellenfele méltatta őt így. Polgári erényben nagy férfi. Például az, akit én nem gyáva hízelségből, hanem meggyőződésből a magyarok legnagyobbikának szoktam nevezni. Eszméi, hatása és gyakorlati tevékenysége által a modern Magyarország egyik megteremtője. A magyar politika egyik legkiemelkedőbb és legjelentősebb alakja, akinek nevéhez a magyar gazdaság, a közlekedés, a külpolitika és a sport területén végrehajtott reformok fűződnek. Eszméjét tartalmazó könyvei a Hitel, a Világ és a Stádium óriási hatást gyakoroltak kora szellemi megújulásában. Magyar terméknapja. Civilek kezdeményezésére született ez az ünnep. A petíció aláírói javasolták, hogy minden év szeptember 21-e Széchenyi István születésnapja legyen a magyar terméknapja. Célja, hogy ezen a napon a magyar emberek csak magyar árukat vásároljanak. Hazánkat elárasztották az alacsony minőségű külföldi áruk, melyek nem csak egészségünket veszélyeztetik, hanem olcsó dömping áraik és silány minőségük következtében ellehetetlenítették a magyar termelőket, vállalkozókat és kereskedőket. A boltok polcain található áruk túlnyomó része nem Magyarországon készült, előállítói külföldi cégek. Nem várható el a vásárlótól, hogy kizárólag magyar terméket vásároljon a hétköznapokon, mert számos áruféleséget nem tudna itthonról beszerezni, de előnybe részesítheti a hazai termékeket. A Magyar Dráma Napja. A Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére 1984-től minden évben szeptember 21-én ünneplik a Magyar Dráma Napját, annak emlékére, hogy 1883-ban ezen a napon volt Madács Imre az Ember tragédiája című drámai költeményének ősbemutatója a Nemzeti Színházban. A művet

0: tességnek. Az ENSZ minden népet és szervezetet felkért 2002-ben arra, hogy méltó módon ünnepeljék meg ezt a napot. Az ünnep megemlékezéssel és a békeharang megszólaltatásával zajlik. A harangot 1945-ben 60 ország gyermekei által adományozott pénzérmékből öntötték, Berlinben a Friedrichshain Parkban található. Az ENSZ a béke jegyében 1948-ban közzétette az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát. A 29. cikk kimondja, hogy a személynek kötelességei vannak a közösségével szemben. Fontos, hogy a béke nemzetközi napja ne csupán egy jelkép legyen. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma hétfőn felszakadozik a felhőzet, többfelé eshet eső, északnyugatira fordul a szél, 19-24 fokunk van. Kedden mozognak a felhők, sok napsütéssel. Néhol lehet zápor, erős északnyugati szél mellett is 16-21 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogy ha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

Száz kérdés Jézusról. Hogyan viszonyult Jézus Tamás apostolhoz? Jézus minden követőjét szerette, ahogy minden embert szeretett, de különösképpen azokat, akik elhagyva családjaikat követőivé váltak, akik több mint 3 éven keresztül jót rosszat megosztva, hidegben, melegben követték őt útjain, akik vállalták ezt a sorsot a tapasztalatért, meg azért, hogy közel lehessenek hozzá, hogy láthassák őt, hogy felújjonhassanak azon, és hírül adhassák, mint János az első levele bevezetésében, hogy ők szemeikkel látták, füleikkel hallották, ők tapintották az élet igéjét, olyan közel voltak hozzá. Mert amikor Isten a földre jött, ők hatalmas kiváltságnak érezték, hogy a közelében lehetnek, nem csak egy-egy alkalommal az ünnepi sziporkázások idején, hanem a dolgos, úgynevezett szürke hétköznapokban is, amikor fáradozni kellett, gyalogolni kellett, az emberek riasztó látványával kellett szembesülni, hogy hozták a betegeket, a nyavajatörőseket, ahogy a gadarénusokkal kellett találkozni a Jézusnak, ahogy áskálódtak ellene a vallási vezetők, és jóban, rosszban ezeket a tanítványokat ott látjuk mindig Jézus mellett, és ezek a tanítványok különböző alkatú, jellemű emberek voltak. Most azt vizsgálnánk meg, hogy az egyik tanítvány, Tamás, akiről mi magyarok a tamáskodás kifejezést is vettük, és hogy Tamás vagyok ebben és abban, tehát hogy tulajdonképpen a hitetlenkedést is ebből származtatjuk, hogy ki volt ez a Tamás, és Jézus hogyan segítette, hogy ebből a hitetlen Tamásból aztán egy olyan Tamás vált, akit, hát ezt nem a Biblia adja hírül, a ókeresztény hagyományból tudjuk, hogy a pártusok földjén, talán Ogyesszáig is eljutva, más híradások szerint a Tamás keresztények Indiáig, sőt Kelet-Indiáig is eljutottak. Tehát, hogy egy olyan nagy hatású apostolává vált Jézusnak, hogy

éppen az ellentétes végletben látjuk élete végén, mint ahogy Jézus közelében általában a kétségeskedő, kételkedő, a hitetlen Tamás nevet valóban kiérdemlő embert láthatjuk. János evangéliuma három fejezetét kell komolyan vennünk ahhoz, hogy Tamásnak a jellemrajzát felfessük. János evangéliuma 11. fejezetében olvasunk arról, túl a tanítványok listáján, amely Lukács evangéliuma 6. fejezetében található, csak hát ott csak annyit tudunk Tamásról, hogy talán ő volt a Didimus, a kettős, talán Iker gyermek lehetett. De a János evangéliuma 11. fejezetében van az első olyan említés, amely nagyon jellegzetes, egyébként nem véletlen, hogy mind a három igehely János evangéliumában található. János jónak látta feljegyezni a három evangélium elkészülte után mindazt, ami azokból kimaradt, és így a Tamásra vonatkozó dolgokat is. Jézus az északi országrészben tanít, nem utolsó sorban azért, mert amikor a déli országrészbe megy, és Jeruzsálemben megjelenik, akkor állandóan meg akarják ölni. Tehát nagyon sok gyilkossági kísérlet született meg Jézussal szemben, ez talán nem annyira tudva levő. Majd ezt is feltesszük kérdésként, hogy miért akarták olyan sokszor megölni Jézust, és mire mutat ez? És amikor az északi országrészbe távozik, most már nagyon közel vagyunk a megáldoztatáshoz, tehát valamikor 31 elején vagyunk, Jézus, hogy az északi országrészben tanít, és ezt tudják a déli országrészben levő ismerősei, barátai, így Lázár nőtestvérei, Mária és Márta is, akkor követséget menesztenek Jézushoz, és tudatják vele, hogy beteg Lázár. Mikor azért meghallotta, hogy beteg, akkor két napig maradt azon a helyen, ahol volt. Olvassuk János 11.6-ban. Ezután aztán mondta tanítványainak, menjünk ismét Júdeába. Mondták néki a tanítványok, mester, most akartak téged megkövezni a júdabeliek, és újra oda mégy. Felelt Jézus, ha vagy nem 12 órája van a napnak. Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világnak világosságát. De aki éjjel jár, megbotlik, mert nincsen abban világosság. Ezeket mondta, és ezután mondta nékik, Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem őt. Mondták azért az ő tanítványai, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus annak haláláról beszélt, de ők azt hitték, hogy álomnak alvásáról szól. Ekkor azért nyilván mondta nekik Jézus, Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott, ti érettetek, hogy higgyetek, de menjünk el ő hozzá. Mondta azért Tamás, aki kettősnek mondatik az ő tanítványtársainak, menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Ez a János 11.16-ban fejezett Tamási mondat nagyon jó fényt vet arra, hogy ki is volt ez a Tamás. Pontosan látjuk a jellemképét. Ugye egyrészt ugye a tanítványok kétségeskednek, hogy Jézus most akarták megkövezni, hát hogy dönteni ezt el, hogy ismét abba az ország részbe megy, ahol meg akarták ölni a minap. A másik véglet viszont, amit Tamás kimond, hogy hát mi azért kövessük Jézust, menjünk el mi is, hogy meghalljunk ő vele, mert mi hősök és mártírok akarunk lenni. Igen, tehát tulajdonképpen a végletek embere volt Tamás, mint Péter is. Péter a hősködő, aztán aki gyáván megtagadja Jézust, és Tamás, aki most hősként látunk magunk előtt, és később majd látni fogjuk, hogy hogyan fogja kétségbe vonni Jézusnak a feltámadását. Nem véletlen, hogy János megörökítette ezt a mondatot, hogy menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele, és aztán Jézus elmegy, és a következőket már tudjuk, hogy Betániában élete legnagyobb csodáját teszi, a három halott feltámasztás közül ez a harmadik, amikor a legjobb barátját, Lázárt feltámasztja. Mindez természetesen, mint az eddigi
cselekményeket is Tamás láthatta, hallhatta, tapasztalhatta, és itt jön el a második érdekes jelenet Tamással kapcsolatban. Az utolsó vacsora után Jézus különböző beszédeket mond a tanítványainak, részint még az utolsó vacsora helyszínén, tehát bent Jeruzsálemben, a felházban, részben pedig már onnan távozó félben, ahogy kijön a városból, átjön a hídon a Kédron patakján, és az olajfák hegye felé veszi az útját a Getsemáné kert irányába. Miközben ezeket a búcsú beszédeit mondja, a János evangélium a 14. fejezetében ezt mondja Jézus: ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz vesztek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek én, tudjátok, az utat is tudjátok. Akkor Jézus idáig ér a búcsú beszédeiben, a János evangélium a 14. fejezet 5. versében megszólal Tamás. Mondta néki Tamás: Uram, nem tudjuk, hová mégy. Mi módon tudhatjuk azért az utat? Mondta néki Jézus: én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is. És mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Nagyon érdekes, hogy Tamás kérdez. Ez az első dolog, amit hangsúlyoznom kell, hogy a kérdezés még nem bűn. Sőt, nagyon ajánlatos, hogy kérdezzünk. A jó kérdéseket maga a Biblia sorakoztatja fel, maga Isten ad példát a jó kérdésekre. Ádám, hol vagy? Ugye ez a Bibliának az első is. Azóta már szállóigévé vált kérdése, vagy hol van Ábel, a te atyád fia? Rögtön a 4. fejezetben, Mózes első könyvében, ugye ezt kérdezi Isten Kaintól, aki megölte az öcsét. Aztán Isten a prófétákat is megkérdezi, avagy méltán haragszol, kérdezi Jónástól, és másodszor, hogy avagy méltán haragszol a tök miatt? És Illéstől is később megkérdezi Isten, hogy mit csinálsz itt, Illés? És amikor Jézus eljött erre a világra, ő is megtanította az embereket kérdezni. Sokszor az emberek kérdésére is kérdéssel válaszolt, mert annyira fontos, hogy mindenki maga gondolkodjék, vagy ahogy Luther mondta, jobb a saját szemünkkel nézni, mint a másokéval. Ezért Jézusnak talán János evangéliuma 5. fejezetében található nagy kérdése a Biblia legnagyobb kérdésének, legrövidebb, de legnagyobb kérdésének is nevezhető: akarsz-e meggyógyulni? Kérdezte a betesdai beteg embertől. És az, hogy Tamás kérdezett, ez önmagában nem baj, sőt, nagyon, nagyon értelmes és értékelhető dolog. A kérdésnél a következő fogalom, amit meg kell tanulnunk, az a kételj. A kételj sem minden tekintetben rossz. Szokták mondani, hogy aki nem tud kételkedni, az túl magabiztos vagy fanatikus ember lesz. A kételj az elmehet a fanatizmus és az agnoszticizmus felé is. Az első az a vakhit, a második pedig, hogy mindenben kételkedünk. A kételkedés, a kételj, a kételkedés már veszedelmesebb dolog. Főleg akkor, hogyha a rossz végleteibe futunk, és lábra kap az életünkben, és ez a harmadik fogalom, a kérdés és a kételj, a kételkedés után, a kétségbeesés. A kétségbeesés, az aggodalmaskodás, a csüggedés már teljesen nyilvánvalóvá teszi, hogy itt már a hitetlenség övezetében vagyunk, és Jézus ezért is emlékezett meg az aggodalmaskodásról a hegyi beszédben, és ezért bátorította a tanítványait, és ezért bátorítja Pál is a maga tanítványait, hogy ezért nem csüggedünk el. Ne csüggedjünk, a csüggedés a bűnök tűzfészke, az aggodalmaskodás hitetlenség. Tehát láthatjuk, hogy a kérdésektől azért eljuthatunk rossz irányba is. De
Tamásnak ez a kérdése nem kárhoztatható, de valamit megmutat. Uram, nem tudjuk, hová mégy, mi módon tudhatjuk azért az utat.

Jézus egy kis szemrehányással kezdi. Mondanéki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Hát senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is, és mostan fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Tehát hogy nem ismertetek meg igazán? Erre mondja majd később Pál a II. Korintus levél 5. fejezetében, hogy ha ismertük is eddig Jézus test szerint, ezután már nem ismerjük, csak lélek szerint akarjuk ismerni. Más dolog testileg ismerni embereket, más dolog ott lenni a közelükben, követni őket, és sokszor a tanítványok is ott voltak, de csak felületesen ismerték Jézust, rosszul ismerték meg. Nem hatoltak a mélyére mindannak, amit Jézus mondott és cselekedett. Van ilyen sajnos, hiszen a főiskolákon, egyetemeken is hány jó oktató van, de csak egy-két igazi tanítványuk lesz, mert a többiek csak bemagolják a leckét, vagy szívesen hivatkoznak arra, hogy kinek a tanítványai voltak, de az a mély azonosulás a mesterrel. Mai világban is láthatjuk, hogy sokszor mennyire hiányzik, és Jézus közelében is sajnos így volt. Ennek ellenére, hogy mondja János 13. fejezet első verse, Jézus szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Jézus látta a tanítványok fogyatékosságát, látta Tamásnak is a fogyatékosságát, a kételkedését, az elbizonytalanodását. Tulajdonképpen, akiről már beszéltünk, Tamás e tekintetben közel volt Fülöp apostolhoz. Ő is egy ilyen kicsit habozó, hezitáló ember volt, és ez jut érvényre majd a 3. jelenetben. Gondolom az előző 2 jelenet nem annyira ismert, a 3. jelenet viszont rendkívüli módon ismert. János evangéliumában a 20. fejezetben olvassuk azt, hogy a feltámadás után hogyan is viszonyult Tamás Jézushoz. János 20. fejezet 24. versétől olvasom. Tamás pedig egy a 12 közül, akit kettősnek hívtak, nem volt ő velük, amikor eljött Jézus. Mondták azért néki a többi tanítványok, láttuk az Urat. Ő pedig mondta nékik, ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és ha be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. És 8 nap múlva ismét benn voltak az ő tanítványai, Tamás is ővelük. Noha az ajtó zárva volt, bement Jézus, és megállt a középen, és mondta, békesség néktek. Azután mondta Tamásnak, hozd ide a te ujjadat, és nézd meg az én kezeimet, és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. És felelt Tamás, és mondta néki, én Uram, és én Istenem. Mondta néki Jézus, mivel hogy láttál engem, Tamás, hittél. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Vajon Tamás miért kételkedett? Hiszen az apostoloknak Jézus megjelent, Péter és János futván futott a sírig, látták, hogy üres, és először Mária Magdolnának, de utána az apostoloknak is megjelent Jézus az Emmauszi tanítványoknak is megjelent. Az első dolog, amire gyanakodhatunk, hogy Tamás nem volt ott a tanítványok között, tehát neki nem jelenhetett meg Jézus, és ez kettős veszéllyel is járt. Az egyik veszély ebben az volt, hogy Tamás egy kicsit kivonta magát a tanítványok közül, hogy ő elkezdett azon gondolkodni, hogy jobb lenne, ha Jézus nem támadott volna fel, mert ha valaki nem támad fel, hanem mártír halált hal, akkor majd lehet rá hivatkozni, mint hősre, mint egy arany alapra, akit majd tovább akarunk folytatni a jövőben, ahogy teszi is az emberiség, amikor az állandó múlt kultuszával bizonyos hősökre, vagy jeles emberekre hivatkozva próbálja a jelenben érvényesíteni az érdekeit vagy törekvéseit. Tamás úgy gondolta, hogy talán ez így van elrendelve, hogy Jézus meghal, itt marad egy szép emlék, egy csodálatos emlék, majd mi erre hivatkozunk, majd mi ezt kifejtjük az emberek előtt, és majd egy ilyen Jézus kultuszt csinálunk, és talán sokan követőinké is válnak. A másik dolog, amire lehet gondolnunk, hogy
Tamás ezzel a kivonulásával tulajdonképpen tápot adott egy másik nagy emberi érzésnek, a sértettségnek, hogy mások már látták Jézust, mások már megtapasztalták az ő jelenlétét, de hát én még nem. És egy kicsit sértve érezte magát, holott önmaga vonult ki, de sokszor így van ez az életben, hogy így is kezdődik az európai irodalom az Iliásszal, hogy megbosszankodik Achilleus, és kivonul, és utána aztán persze sértve érzi magát. Így van ez a mai hétköznapi életben is, hogy emberek valami miatt elhagyják mások közösségét, és aztán utána nemhogy önmagukban néznének, hogy ezt mi okozta, hanem még ők vannak megsértve, ahogy szoktuk mondani. Ezért volt Tamásban ez a kételkedés. De itt nagyon érdekes, hogy Jézus hogy viszonyult Tamásnak a kételyéhez. Mert ahogy 8 nap múlva megjelenik, és mondom, ez a 8 nap biztos nagyon nehéz volt, hogy Tamás küszködött azzal, hogy hát biztos jobb, hogyha nem támadott volna föl, mert hát egy halottal könnyebben tudunk kultust csinálni majd, és ez a sértettség is mennyire rághatta belül, és itt csodálatos Jézusnak a magatartás, hogy nem vitatkozik Tamással. Nem beszélgetés kezdeményez, hanem egyszerűen azt mondja, miután egy csodával határos módon, ugye bezárt ajtón keresztül is bejön a terembe, ahol voltak a tanítványok, és megállt a középen, és köszönti őket, hogy békesség néktek, azután mondta Tamásnak, hozd ide a te ujjadat, és nézd meg az én kezeimet, és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba. Tehát Jézus kiszolgáltatja magát a legteljesebb ellenőrizhetőségnek, hogy hát ez nem mese, ami történt, igen, én meghaltam, fölszögeztek a keresztfára, egy katona meg is vizsgálta, hogy meghaltam-e, azért döfte a dárdáját az oldalamba, és akkor vér és víz, vér és savó jött ki, tehát ami már a halál beálltát mutatta, és amikor Jézus ezt kiszolgáltatja, amikor bátran lehet kérdezni, bátran lehet utána járni. Azt gondolom, hogy a kereszténységben ez a csodálatos, hogy a kereszténység minden kérdést kibír. A Biblia, ami a tiszta kereszténységnek legbiztosabb fundamentuma, minden kérdést kibír, vitathatták, kétségbe vonhatták, ócsárolhatták. Mondhatta Voltaire, hogy Ninive nem is létezett, csak az ószövetségi profétáknak az agyában, és amit Náhum írt, meg Jónás írt, meg más proféták írtak, hát ez tulajdonképpen kitaláció. És aztán Voltaire annak rendje módja szerint meghalt, és a halála után pár évtizeddel egy ugyanolyan francia, egy Layard nevű régész 1846 és 52 közötti ásatásai folytán kiásta Ninivét, és azóta már azért nem illik azt mondani, hogy Ninive csak az ószövetségi proféták agyában létezett, hiszen előkerültek a városfalak, és minden igazolta azt, amit Jónás leírt a könyvében, hogy ez egy hatalmas város volt, több százezres lakossággal, 3 napi járóföldel, és Jónás könyve nem csak erkölcsi tanításában igaz, hanem a történelmi körülményeit tekintve is igaz. A Biblia mindenféle kérdésnek kiszolgáltatja magát. Az 1960-as évek elejéig kétségbe vonták Poncius Pilátus létezését is, aztán a régészás ott is felszínre hozott egy kődarabot, ahol ott látjuk a vésetet Poncius Pilátusról, Júdea helytartójáról, és azóta, tehát az elmúlt 60 évben talán már nem illik Poncius Pilátust is költött személynek mondani. Jézus is mindennek kiszolgáltatta magát. Nincs mit titkolnia Istennek. A sebeknek a jeleit magánviseli Jézus. Habakuk könyve elmondja a 3. fejezetében profétikusan, hogy amikor Jézus másodszor megjelenik, akkor is sugarak támadnak elő oldalából, mert ott van az ő hatalmának rejteke. Igen, az átvert kéz és lábfejeken, a dárda által megnyitott oldalon, és ennek emlékeztető sebhelyein,
Itt van az Isten hatalmának a jele, hogy az Isten az életét kész volt odaadni az emberért. Az Isten az életét nem sajnálta, tőle eltávolodott, és egyre inkább értékét veszített emberért, hogy az embert visszahozza az igazság útjára, és újra értékes lényét tegye az embert. És ezért tette Jézus hozzá, hogy ne légy hitetlen, hanem hívő. És amikor Tamás vallomást tett, tehát nem kételkedett és nem vitatkozott, hanem őszintén megvallotta, hogy én Uram és én Istenem. Tehát személyes urának megvallotta. Ez jelezte, hogy miféle harc dúlt Tamásban. Egyfelől a lénye egyik oldala sértett volt, és szinte elméletet állított össze, hogy jobb lenne, ha Jézus nem is támadt volna fel, mert hát akkor jobban tudnánk képviselni egy halottnak a csodálatos emlékét. Másfelől azonban ott volt az, hogyha a mi mesterünk nem támadt volna fel, akkor mire való a mi hitünk? Ahogy később Pál apostol megfogalmazza, hogyha nincs halottak feltámadása, akkor minden teremtménynél nyomorultabbak vagyunk, mert hiszen akkor mi mit hirdetünk? Csak egy igaz életet, ami után a föld alá kerülünk, és nem lesz semmi. De Jézus feltámadása a záloga annak, hogy mások is fel fognak támadni, mert Jézus meghalt a mi bűneinkért, de mivel nem a saját bűneiért halt meg, igazságtalan lett volna, hogy örökre a sírfogságában maradjon. Mi ugyan a saját bűneinkért halunk meg, de az is igazságtalan lenne, hogyha az életünk során szembefordultunk a bűneinkkel, akkor miért legyünk a föld alatt, az örökké valóságon át, amikor mi az életünkben megváltoztunk, amikor Isten kegyelme és Jézus példája elért bennünket, akkor az is igazságtalan lenne, hogy mi örökre a halál fogjai maradnánk. És Jézusnak az ezután mondott mondata is nagyon jelentőségteljes. Mivel, hogy láttál engem, Tamás, hittél. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Mert a hit a remélet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. De meggyőződésre nem mindig úgy juthatunk, hogyha elmegyünk, és akkor utána járunk valaminek, hanem leírásból is, híradásból is, hogyha az hiteles és kerek egész, akkor méltó az ember hitére az, amit valaki leírt. Ha nem vagyunk is ott, nem voltunk is ott, ahol történtek ezek az események, de amilyen tökéletesen, maradéktanul, ellentmondásmentesen leírták ezeket az eseményeket, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Ezzel a mondattal búcsúzunk el Tamástól, akit említettem a mai alkalom során. Aztán olyan erős hit fejlődött ki benne, és a lélek annyira hatalmába vette, hogy eljutott a mai Törökországon keresztül a Fekete-tenger északi részére is, sőt, más források szerint még Kelet-Indiába is, elvíve Jézus örömhírét mindazoknak, akik nem láthatták Jézust, de az apostolok szavai nyomán, ha nem látták is, hittek ő benne.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogy ha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

0: győzelem a lelki életben. Hangos könyv, első rész.
1: Kedves olvasó! Vajon mindennapi életünk sikere azon múlik, amit a saját szemünkkel látunk, vagy ami ott van és dolgozik rejtetten az emberi lélekben? Sokan bíznak a megfoghatókban, miközben minden látható jó egyszer valakinek a lelkében született meg először. Ugyanígy minden rossz és romboló dolog egyszer valakinek a lelkéből indult el. De ennél sokkal többről van szó. Lelkünk nem él független életet, hanem mindenkor valamilyen felsőbb hatalom befolyása alatt áll. Vagy az Isten, vagy az ördög uralma alatt. A Biblia egyértelművé teszi, hogy nekünk kell döntenünk arról, hogy melyik felsőbb hatalom uralma alá akarunk tartozni. Aki nem hoz erről határozott döntést, az is döntött, mivel életünket Istentől elszakítva, az ellenség befolyásának engedő, bűnös természet uralma alatt kezdjük. A döntés tehát rendkívül fontos jelentőséggel bír az életünkben. A gond sokszor viszont az, hogy nem tudjuk, hogyan tudunk helyes döntéseket hozni úgy, hogy Isten áldása legyen rajtunk. Ez a kiskönyvecske abban akar segítséget adni, hogy minél többet megtudjunk arról, hogy mit jelent nap mint nap jó döntéseket hozni Isten mellett, hogy lelki életünk ne legyen céltévesztett. Erre hatalmas szükségünk van, ha győzelmes lelki életet akarunk élni. Hálásak vagyunk Istennek, hogy ez a kiadvány már a 11. lehet a győzelem sorozatban, melyet 2013. novemberétől kezdve összesen 50 000 példányban nyomtattunk ki és küldtünk el ingyenesen azoknak, akik vágynak győzelmes lelki életet élni. Ha az itt olvasottak által ön is áldást nyer, kérjük, hogy imádságával, a kiadvány továbbadásával, adományának elküldésével ön is támogassa szolgálatunkat abban, hogy még másokhoz is eljuthassanak ezek a győzelemre segítő írások. A Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány nevében szeretettel Nemes Nándor, alelnök.

Megmosdatva, besúzva, bepújálva. Ezikiel próféta könyve 16. fejezet 4. verse azt mondja, ilyen volt a születésed. Amikor megszülettél, nem kötötték el a köldök zsinórodat, nem mostak tisztára vízzel, nem dörzsöltek le sóval, pólyába sem tettek. Miért van az, hogy 10 emberből csak egy marad meg 5 év után is Krisztus szolgálatában, pedig mind elkötelezték magukat rá? Ezikiel prófétának van erre néhány válasza. Elsőként meg kell mosdatni. Szellemi védelmet a szenny, a betegségek és a halál ellen a vízfürdőjével az ige által megtisztítva kapunk. Pál Efézusbeliekhez írott levele, 5. fejezet 26. vers. Nem elég minden reggel belépni az zuhany sugarai alá, be kell lépned a Szentírás sugarai alá is. Jézus mondta, ti már tiszták vagytok az ige által. János evangéliuma 15. fejezet 3. vers. A bűn távol fogja tartani tőled a Bibliádat, de a Bibliád is távol fog tartani a bűntől. Másodszor. Meg kell sózni. A zsidó szokások szerint az újszülöttek testét sóval dörzsölték be, hogy erősítsék a bőrüket, és így horzsolás nélkül lehessen őket gondozni. Túl sokan azt várjuk el, hogy úgy bánjanak velünk, mint a hímes tojással. Érzékenyek vagyunk. Ha helyreigazítanak, ellenségessé válunk. Csak akkor tudsz igazán nyílt és őszinte lenni, ha megsúztak érett szeretettel és feltétel nélküli elfogadással. Harmadszor. Be kell pólyálni. Amikor beleszületünk Isten családjába, először sebezhetőek vagyunk. Védelemre szorulunk, be kell, hogy takarjanak. Ebben rejlik a keresztény testvériség értéke. Bebugyolál a szeretet karjaiba, és így szól hozzánk, soha többé nem kell visszatérned régi életedbe. Újat kezdhetsz. Meggyógyulhatsz fájdalmas múltadból. Szép és jó napokat élhetsz meg, és jó kapcsolataid lehetnek a rosszak helyett. Átestél már a gondozásnak ezen a folyamatán. Megmosdattak, besúztak, és bepújáltak. Imádkozz így. Uram, arra kérlek, hogy a lelki életem ellaposodott területei újra kivirágozzanak. Segíts, hogy újra rád találjak életem sivatagában. Segíts, hogy az első idők izgalmával és lelkesedésével tudjalak dicsőíteni. Hadd ismerjem meg szereteted és elfogadásod mélységét, hogy bensőséges kapcsolatunk még jobb legyen. Jézus nevében. Ámen.

hozzá tartozol. Pál efézusbeliekhez írott levele, első fejezet 6. verse azt mondja, előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által. Te is azzal töltöd életed nagy részét, hogy megpróbálod elfogadtatni magad az emberekkel. Ha megérted, hogy Isten már elfogadott, és hogy szeretett fia által hozzátartozol, mások elismerése egyre kevésbé lesz fontos. Ha Isten elfogad, mit számít bárki más véleménye? Ne érts félre, ez nem jelenti azt, hogy többé nem érdekelnek, nem hatnak rád az emberek. Sőt, inkább sokkal jobban foglalkoztatnak majd mások szükségei, együttérzőbb és törődőbb leszel, mivel a te szükségleteidet Isten már betöltötte. A tény, hogy Isten elfogad, megváltoztatja az ima életedet. Ha felismered, hogy közvetlen bejárásod van a tróntermébe, akkor felhagysz azzal, hogy megpróbáld rábeszélni, hogy meghallgasson. Megérted, hogy bátran jöhetsz hozzá, akár hajnali 2-kor is, anélkül, hogy azon aggódnál, hogy felébreszted, vagy zavarod őt. Hívhatod őt tudva, hogy mindig szeretettel és odafigyeléssel fogad, bármilyen napszakban, bárhol is vagy, és bármi történik is. Ő meg fog hallgatni, mert hozzá tartozol. Ha megragadod ezt az ígéretet, alacsony önértékelésed elkezd gyógyulni, többé nem tétován vonakodva fogsz közeledni hozzá bűneid vagy szükségeid miatt. Miért? Mert tudod, hogy szeret és elfogad. Soha senki és semmi nem változtathat ezen.

Szánj Istenre időt még ma! Máté evangéliuma 28. fejezet 20. verse azt mondja, íme én veletek vagyok minden napon. Szervusz! Amikor ma reggel felébredtél, azt hittem beszélgetsz majd velem, és bevonsz a napod alakulásába, de téged nagyon lefoglalt, hogy mit vegyél fel aznap a munkába. Amikor volt egy kis szabadidőd, azt hittem lesz néhány percünk egymásra, de te a telefonon lógtál és valaki mással beszélgettél. Észrevettem, hogy amikor ebédelni készültél a munkahelyen, zavartan néztél körbe, hogy vajon megszólítse. Talán ezért nem hajtottad meg a fejed és nem adtál hálát, habár néhány barátod megtette ezt. Később, amikor hazaértél, vártam rád, amíg tévét néztél, megvacsoráztál és elvégeztél még némi papírmunkát. Lefekvéskor azt hiszem, már nagyon fáradt voltál beszélgetni, mert beestél az ágyba és szinte azonnal elaludtál. Tudod, hogy én mindig itt vagyok számodra? Olyan nagyon szeretlek, hogy minden nap várok rád, egy imára, egy gondolatra, csak egy pillanatnyi esélyre, hogy beszélgethessek veled. A gond csak az, hogy nehéz úgy beszélgetni, ha csak az egyik fél vesz részt benne. Aláírás, barátod, Jézus. Mikor beszéltél utoljára az Úrral? Mikor szántál időt arra, hogy figyelj rá? Sosincs olyan, hogy ő ne szólna, nincs olyan sötét szoba, olyan zsúfolt terem, olyan elfoglalt iroda, hogy ő ne lenne ott. Nehogy azt hidd, hogy nincs ott, csak azért, mert a te érzéketlenséged miatt nem veszed észre. Az élet múlékony élvezetekre csábító ígéreteivel szemben itt van egy időtálló biztos ígéret. Íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Máté evangéliuma 28. fejezet 20. vers. Szánj időt Istenre még ma. Imádkozz így. Uram, bocsáss meg nekem, amiért olyan sokszor te vagy az a személy, akire a legkevesebb időt szánom. Segíts olyan szokást kialakítanom, ami téged helyez az életem középpontjába. Tudom, hogy csak te lehetsz az életem forrása ebben az űrzavaros életmódban. Szeretlek, Uram.

Erő a cselekvéshez. Pál zsidókhoz írt levele, 11. fejezet 27. verse azt mondja, kitartott, mint aki látja a láthatatlant. Kezd el használni Istentől kapott lelki iránytűdet. Igen, ez kockázatos vállalkozás, de ez nyit meg számodra olyan ajtókat, amiket semmi más nem tud. Emlékszel az özvegyasszony történetére a Királyok első könyve 17. fejezetéből? Illés próféta elkérte tőle az utolsó kis adag ételét is. Amikor a félelem azt csuttogta, magadnak is épp csak elég, a lelki iránytűje így szólt. Add oda, amit van, cserébe Isten megadja, amire szükséged van. Így is tett, és túlélte az éhínséget. Amikor Saul meglátta Góliátot, azt mondta Dávidnak, hogy esélye sincs legyőzni. Amikor Dávid meglátta Góliátot, lelki iránytűje azon nyomban Isten felé mutatott, így kijelentette, az Úr meg fog menteni. Sámuel első könyve, 17. fejezet, 37. vers. Nézd csak meg Noét, aki egy úszó állatkertet épített a sivatag közepén, mert hallott egy hangot, amit senki más. Az eredmény? Családja megmenekült, gyermekei az új világ vezetőivé lettek, és Noé neve halhatatlanná vált. A történelem tele van ilyen emberekkel. Például Benjamin Franklin, aki mert viharban cikázó villámok között sárkányt eregetni, és felfedezte az elektromosságot. Vagy Anne Sullivan, aki meglátta Helen Kellerben a nagyszerűséget, mely később az egész világra lelkesítően hatott. Nem voltak ők természetfeletti lények, sem pedig tökéletesek, csak volt iránytűjük, látták, amit mások nem, és volt hitük meg is tenni. Mi olyat mutatott neked Isten, amit mások nem látnak? Bármi is legyen az, ő meg fogja adni az erőt is, hogy véghez vidd. Imádkozz így. Uram, hadd kérjem ma a te erődet, hogy csatorna lehessek a menny és a körülöttem lévők között. Bármilyen helyzetben vagyok is, bármilyenek a körülmények, hadd áradjon át rajtam a mennyei erő. Lehessek kegyelmed visszatükrözője és a te dicsőséged eszköze. Vezess engem a mai napon, Uram, percről percre, hogy láthassam dicsőséged kiáradását. Jézus nevében. Ámen.

Meddig maradjak? Krónikák második könyve, 15. fejezet, 15. verse azt mondja, egy akarattal keresték Istent, és meg is találták. Csak azokra a helyekre térünk vissza szívesen, ahol élvezetes volt az ott létünk, ezért maradj Isten jelenlétében, amíg elegendő olyan élmény gyűjtesz, ami majd visszavonzhat. Ha nem így teszel, jelentéktelen dolgok el fognak csalogatni. Meddig maradjak jelenlétében? Kérdezed. Elsőként, amíg őszinte bűnbánatra jutsz. Hallgass csak! Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre. Pál korintusbeliekhez írott második levele, 7. fejezet, 10. vers. Másodszor. Amíg vétkeidet el nem hagyod. Figyelj! Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. Példabeszédek könyve 28. fejezet 13. vers. Harmadszor. Amíg haragod, elpárolog. Figyelj! Az én békességemet adom nektek, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. János evangéliuma 14. fejezet 27. vers. Negyedszer. Amíg félelmed eltűnik. Hallgasd! Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítlek, meg is segítlek. Ézsaiás próféta könyve 41. fejezet 10. vers. Ötödször. Amíg sebed begyógyul. Figyelj! Bekötözöm sebeidet, meggyógyítom zúzódásaidat. Így szól az Úr. Jeremiás próféta könyve 30. fejezet 17. vers. Hatodszor. Amíg erőd megújul. Hallod? De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ézsaiás próféta könyve 40. fejezet 31. vers. Mindezek megtalálhatók Isten jelenlétében. Tehát maradj ott, amíg meg nem kapott tőle, amire szükséged van.

0: minden, amire valaha szükséged lesz. Ő minden, amire valaha szükségem lesz, Jézus minden, amire szükségem van. Egy régi kedvenc énekem refrényének szavai juttattak el a következő igazságokra. Ha szükséged van egy barátra, ő az a barát, aki ragaszkodóbb még egy testvérnél is. Példabeszédek könyve 18. fejezet 24. vers. Ha szeretetre vágysz, ő a lelked szerelmese. János evangéliuma 3. fejezet 16. vers. Ha vigasztalásra van szükséged, ő a vigasztalód. János evangéliuma 14. fejezet 16. vers. Ha bocsánatra van szükséged, ő a megbocsátás istene. Nehémiás prófita könyve 9. fejezet 17. vers. Ha védelemre van szükséged, ő erős torony. Példabeszédek könyve 18. fejezet 10. vers. És pajzs. Zsoltárok könyve 33. fejezet 20. vers. Ha erőre van szükséged, ő a te erőd. Zsoltárok könyve 43. fejezet 2. vers. Ha békességre van szükséged, ő a békesség ura. Bírák könyve 6. fejezet 24. vers. Ha örömet szeretnél, ő kiárasztja rád kimondhatatlan és dicsőséggel teli örömét. Péter első levele, első fejezet 8. vers. Ha iránymutatásra van szükséged, ő maga az út, az igazság és az élet. János evangéliuma 14. fejezet 6. vers. Ha kegyelemre van szükséged, ő az irgalom atya. Pál korintusbeliekhez írott 2. levele, első fejezet 3. vers. És irgalma minden reggel megújul. Jeremiás síralmai 3. fejezet 23. vers. Ha kell egy második esély, emlékezz, hogy ő, aki Péternek is megadta az újrakezdést, neked is meg fogja adni. Márk evangéliuma 16. fejezet 7. vers. Ha egy édesapára van szükséged, ő mindannyiunk számára az az apa, akit becézve is szólíthatunk. Abba, apu. Pál Galácia beriekhez írott levele, 4. fejezet 6. vers. Ha éhes vagy, ő az élet kenyere. János evangéliuma 6. fejezet 35. vers. Ha szomjas vagy, ő az élő víz. János evangéliuma 4. fejezet 10. vers. Ha elveszettnek érzed magad, ő a jó pásztor. János evangéliuma 10. fejezet 11. vers. Ha gyenge vagy, ő erőt adó Isten. Zsoltárok könyve 43. fejezet 2. vers. Ha terhek alatt roskadsz, ő átveszi terhedet. Zsoltárok könyve 55. fejezet 23. vers. Ha vétkeztél, ő közben jár érted az atyánál. János első levele, 2. fejezet 1. vers. Ha félsz, ne feledd, nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Pál Timóteushoz írt 2. levele, 1. fejezet 7. vers. Ha árva vagy, ő az árvák atya. Zsoltárok könyve 68. fejezet 6. vers. Ha beteg, ő hatalmas gyógyító. Zsoltárok könyve 32. fejezet 1-től a 3. versig. Ha szomorkodsz, ő csodálatos tanácsadó és vigasztaló. Ézsaiás prófita könyve 9. fejezet 5. vers. Ha zaklatott vagy és nyugalomra vágysz, ő a békesség ura. Bírák könyve 6. fejezet 24. vers. Ha szegénységben élsz, az ő legfőbb szándéka, hogy gazdagítson. János 3. levele 2. vers. Ha fájdalmaid vannak, még mindig ő hordozza a fájdalmaidat és viseli a betegségeidet. Máté evangéliuma 8. fejezet 17. vers. Ha gyászolsz, kiárasztja rád az öröm olaját. Ézsaiás prófita könyve 61. fejezet 3. vers. Ha kétségbe vagy esve, felemeli fejed és dicsőséget ad. Zsoltárok könyve 3. fejezet 4. vers. Ha börtönbe zárva érzed magad, ő azért jött, hogy szabadulást hirdessen a foglyoknak. Lukács evangéliuma 4. fejezet 18. vers. Ha összetört a szíved, ő meggyógyítja a megtört szívűeket. Zsoltárok könyve 147. fejezet 3. vers. Ha letiport és összezúzott az élet, ő azért jött, hogy megszabadítsa a megkínzottakat. Lukács evangéliuma 4. fejezet 18. vers. Ha sötétségben jársz, ő a világ világossága. János evangéliuma 8. fejezet 12. vers. Ha megkötözött vagy, ő azért jött, hogy megszabadítson bilincseidtől. Lukács evangéliuma 8. fejezet 29. vers. Ha elnyomás alatt élsz, ő össze fogja törni az elnyomók igáját. Zsoltárok könyve 72. fejezet 4. vers. Ha aggódsz, ő megígérte, hogy semmiféle baj nem érhet téged. Zsoltárok könyve 91. fejezet 10. vers. Ha haldokolsz, akkor se félj, mert ő a feltámadás is az élet. János evangéliuma 11. fejezet 25. vers. Ha bűneidből szeretnél megszabadulni, Krisztus a világ megváltója. Máté evangéliuma 1. fejezet 21. vers. Figyelj, ha szükségben vagy, keresd először Isten országát. Máté evangéliuma 6. fejezet 33. vers. És rájössz, hogy valójában csak is Krisztusra van szükséged. Írta David Robinson.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a lelki életben című hangoskönyv első részét hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A Hála világnapja. A Hála napja gyökerei 1965-re nyúlnak vissza. A Nemzetközi East-West Center Hawaii-ban megtartott hálaadási vacsora az alapja. A résztvevők ígéretet tettek arra, hogy minden év szeptember 21-én hazájukban megtartják a Hála napját. Ez nőtte ki magát a világban évente megrendezésre kerülő eseményé. Az Egyesült Nemzetek meditációs csoportja által meghirdetett Hála világnapja alkalom arra, hogy kifejezzük elismerésünket, hogy megmutassuk hálánkat és megbecsülésünket. Díjazzuk mindazokat, akik tettek valami kiemelkedőt mások érdekében. A mindennapokban mutassuk ki hálánkat, akár egy köszönöm erejéig, ha valaki jó volt hozzánk. Kutatók éjszakája. A Kutatók éjszakája egy Európa szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén is szeptember utolsó hétvégéjén 25-26-án lehet majd bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Az Európai Unió Bizottságának Marie Sklodowska-Curie akciói által kezdeményezett rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára, fiúknak és lányoknak egyaránt. Megalakult az evangélikus civil kerekasztal. Az evangélikus egyház életéhez mindig is hozzátartoztak azok a közösségek, amelyek egy-egy ügy szolgálatára önállóan szerveződtek. Ennek a hagyománynak a mai lehetőségeiről gondolkodott az egyházi kötődésű civil szervezetek közel 40 képviselője szeptember 17-én Budapesten egyházuk országos irodájában. A találkozón megalakult az evangélikus civil kerekasztal. Gyülekezeti és intézményi alapítványok, valamint országos egyesületek képviselői ültek egy asztalhoz, hogy az egyház iránti elkötelezettségből szűkebb és tágabb környezetük javát keresve közösen gondolkodjanak a fejlődés és a hálózatos együttműködés lehetőségeiről. A létrejövő közösségben egymást támogatva szeretnék erősíteni szolgálatukat. Az egyházi civilség lényegéről Gregersen Labossa György lelkész tartott előadást. Ebben rámutatott, az alulról építkezés az evangélikus egyház sajátja. A reformáció örökségéből következő gyülekezeti elv szerint a helyi közösségek nem egyszerűen résztvevői, hanem alakítói is az egyház és környezete életének. Szolgálatot vállalnak, közösséget szerveznek, és megteremtik annak

0: ennek alapján a jelöltek hivatalos névsora így történik. Püspök jelöltek Hella Ferenc lelkipásztor, Márkus Mihály lelkipásztor. Egyházkerületi főgondnok jelölt pedig Nemes Pál presbiter. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma hétfőn felszakadozik a felhőzet, többfelé eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, 19-24 fokunk van. Kedden mozognak a felhők, sok napsütéssel. Néhol lehet zápor, erős északnyugati szél mellett is 16-21 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

teremtés vagy evolúció. Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Műsorunk szerkesztője és műsorvezetője Kádár Miklós.

0: Tisztelettel köszöntöm Önöket! Az emberiség eredete mai adásában Kovács Balázssal, a Bibliai Barangolások projekt előadójával, megálmodójával beszélgetek. Kérlek, mutatkozz be, hogyan ismerted meg az Úr Jézus Krisztust, hogyan ismerted meg a Bibliát?
1: Üdvözlöm én is a hallgatókat! Talán amit elsőként most mondanék magamról, hogy 2 hete született meg a kislányunk, első gyermekünk, úgyhogy közben esetleg elaludnék, akkor ez ennek tudhatóva, hogy nehéz éjszakákat élünk. Hát az Úr Jézussal való kapcsolatom az a tudatállapotom előttre vezethető vissza. Szüleim hívő emberek, akik a kezdetektől beszéltek nekem Istenről, Jézusról, a Bibliáról, úgyhogy nekem kezdetektől az volt az értelemszerű, hogy a Biblia az igazságot tartalmazza, hogy Isten létezik, hogy Jézus Krisztus az, akinek a Biblia állítja. Úgyhogy az én életemben e körül olyan nagy fordulatok nem voltak, hanem sokkal inkább ennek a megértése, személyiségé válása az, amiről inkább az én utam szólt. Így nagyon fiatalon már, amit úgy megtérésként szoktunk mondani, hogyha valaki behívja Jézus Krisztust az ő szívébe, azon én többször átestem, emlékszem több ilyen gyerektáborban, nyári táborban kértem Istent, hogy költözön az életembe, és gyakorlatilag amióta az eszemet tudom, úgy élem az életemet, hogy ő hozzá szólok, őt bevonom az életembe, hogyha problémám van, vagy nagyobb örömöm, akkor valahogy közösségem volt mindig is Istennel. És akkor, amikor úgy a serdülőkorom kezdődött, akkor jöttek az első komolyabb kérdések, vagy válaszutak, hogy milyen életet is szeretnék élni. Maga az igazság tartalma az nem volt kérdés számomra, inkább az, hogy tényleg az életemben, a gyakorlatban ez hogy jelenik meg, hogy a bulizás, a párkapcsolatok terén, szexualitás terén, talán ezek az első nagyobb mérföldkövek, amikor ez feljött. Mondhatom, hogy ennek a hullámvölgyes, rögös útját jártam nagyon sokáig, és a Biblia szintén olyan volt az életemben, hogy nagyon fiatalon valahogy kialakult bennem az, hogy ha valaminek van értelme, akkor a Bibliát olvasni, és ez nem tudom, hogy alakult ki bennem, de nagyon fiatalon rendszeresen, mind napi szinten olvastam a Bibliát a gyermekkoromtól. Ami miatt én mai napig nagyon sokat foglalkozom,

0: a Bibliával, az az, hogy az én életemre nagyon nagy hatással volt. Nekem mérhető, hogy amikor elhanyagoltam ezt az életemben, akkor lelkileg gyengébb időszakok következtek mindig, amikor pedig úgy közel voltam ilyen formában is Istenhez, akkor pedig mindig lelkileg egy erősebb időszakot éltem át. És talán mindezek következményeként a szolgálatba is nagyon hamar becsatlakoztam, tehát nagyon korán elkezdtem a szolgálattal foglalkozni, egy végletes ember vagyok, és tudtam, hogy ha Isten létezik, akkor én a maximumot szeretném tőle benne az ő országában, és így nagyon korán kezdtem el foglalkozni fiatalokkal, a keresztény gyülekezettel, úgyhogy volt tinédzser koromban érettségi körül egy erősebb ilyen intenzív időszak, amikor gyülekezet építésében nagyon aktívan részt vettem. És talán ezután volt a nagyobb fordulás az életemben, mert ez a munka, ez nem teljesen úgy sült el, ahogy én azt számítottam. Magánéletileg évekig udvaroltam egy lánynak, akivel aztán nem úgy jöttek össze a dolgok, ahogy én ezt elképzeltem. És ez a kettő, ez egyszerre ért véget, és az volt nekem az életemben egy olyan pont, amikor úgy azt éreztem, hogy amit olvasok, vagy amit próbálok megélni, az nem igazán működik, és akkor eltávolodtam jobban Istentől. Ebben eltelt egy körülbelül fél éves időszak, amikor így hallani sem akartam a szervezett kereszténységről. Nem a hitemet vesztettem el, inkább a bizalmamat a Istenben, hogy ezek a dolgok hogy működnek. És akkor ebből a fél évből úgy hozott vissza Isten, vagy úgy találtam vissza, hogy egy ponton éreztem, hogy kettős vagyok, ha bárki kérdezett, akkor olyan kettősen nyilatkoztam Istenről, az életről, és egy fél év után jutottam oda, hogy döntenem kell, hogy most tényleg elhiszem-e, hogy Isten létezik, elhiszem-e azt, amit a Bibliáról gondolok, vagy nem hiszem el, de így nem tudok tovább önazonosan élni. És ekkor kezdtem el egy komolyabb kutatómunkát a Biblia hitelessége körül. Ebből aztán matematika szakosként TDK-t is írtam, tehát tudományos diák munkát, nem tudom minek a rövidítés ez pontosan. A szakdolgozatom is részben erről szólt, hogy Jézus feltámadásának a valószínűségébe merültem bele jobban. Akkor úgy éreztem, hogy ez a mindent eldöntő kérdés számomra, és számomra is megdöbbentő eredménye volt. Nem én vagyok az első, aki ezzel foglalkozik, tehát nagyon sokak munkásságát ebbe föl tudtam használni, de számomra egy elegendően nagy valószínűség jött ki arra, hogy Jézussal megtörtént mindaz, ami olvasható róla, és aztán ebből következően az ő szavai, az ő tanítványainak a tanítását igazságként fogadtam el újra az életemben, és elkezdtem újra ráépíteni.
1: Köszönöm szépen. Felteszek néhány kérdést, vagy megjegyzést, és addig gondolkozol, és feljönnek így az emlékek. A Jézus feltámadásával kapcsolatban nagyon sokan valóban írtak már dolgokat, és van is egy jó film, illetve egy jó könyv, a Jézus dosszié. A film a Teremtés Tudomány honlapon a videók között megtekinthető. Ebből készült is egy dokumentumfilm, meg egy játékfilmszerűség is. Egy újságíróról szól, aki ateista volt, és ő is elkezdte kutatni ezt a kérdést. Úgy kezdte el, hogy ő teljesen ateista volt, és tagadóként, és így fordult át, és azóta már Jézus Krisztus, a Biblia és a kereszténység mellett érvel. De valóban nagyon sokan kezdték ezt így, hogy Jézus Krisztus feltámadásával, mert hogyha a feltámadás nem igaz, akkor fölösleges a mi hitünk. Akkor együnk, igyünk és meghalunk. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy őszinte ember vagy, nem akarsz képmutatóskodni, nem akarsz két úton sántikálni, teljes szívvel csinálsz dolgokat, tehát vagy teljesen Istenért, vagy pedig akkor teljesen ateistaként, tehát ezt a vallásos köppenyt te nem akarod magadra venni, a képmutatást, amiről azt mondta Jézus Krisztus, hogy őrizkedjetek a farizeusoknak a kovászától, a képmutatástól. Hogyan dőlt el, hogy a Biblia igaz? Tehát konkrétan miket csináltál, vagy hogy volt ez a folyamat?
0: Hát ugye ez egy tudományos munka. Az általad említett Jézus dossziét is használtam ebben többek között. Tehát most nem tudom, mennyire menjünk bele a részleteibe. Ugye itt ezt az állítást, hogy most tényleg mi történt, ezt egy talán legjobban a bírósághoz hasonló módszerrel lehet megközelíteni, ahol vannak úgynevezett tanúk, akik megnyilatkoztak dolgokról, akinek a hitelességét, az állításait vizsgáljuk, akiknek az érdekeit, hogy kinek állt érdekében Jézusról azt mondani, ami le van írva, kinek az ellenkezője. Mindig ugye a bíróságon is az érdekekkel ellenkező nyilatkozata a leghitelesebb. Talán ez a lényegi része ennek a vizsgálatnak, hogy a tanúk, azok a tanúk, akiknek az érdekei ellentétesek voltak azzal, ami Jézus mellett szólna, ők is egyértelműen nyilatkoznak olyan sarkos pontokban, ami számomra bebizonyította ezt a dolgot.
1: Köszönöm szépen.
0: Ez volt a tudományos része. Én akkor tényleg úgy voltam, hogy én hinni akartam Istenben, én bízni akartam Jézusban, nekem akkor elegendő volt ez a dolog arra, hogy újra az életemet ráépítsem Jézusra. Talán az igazán érdekes fordulat mégsem ez volt az életemben, hanem ezután nagyon sokáig egy ilyen nagyon bizonyítás alapon közelítettem meg az egészet. Mai napig hallom a fejemben a beszélgetéseket a főiskolán, ahogy érvelek, ahogy próbálom bebizonyítani másoknak, hogy ez így van, és nem értem, hogy ha valakinek bebizonyítom, hogy ez így van, akkor miért nem dob el mindent, és tesz föl mindent Isten tanítására, vagy erre az életre. Később volt az életemben egy még nagyobb megvilágosodás, amikor pedig egyszer csak arra döbbentem rá, hogy én tulajdonképpen azért hiszek, azért követem Istent, azért szolgálom őt, mert számomra bebizonyosodott, hogy ő a leghatalmasabb személy, aki az élet után ítélkezni, jutalmazni, büntetni fog, és hát egy okos ember, hogyha belátja ezt, ha erre a meggyőződésre jut, akkor nyilvánvalóan megpróbál imponálni ennek a személynek, tehát megtenni mindent, hogy a lehető legtöbb jutalmat kapjam. És én egyszer csak arra döbbentem rá, hogy nem állt tőlem távol a kereszténység szellemisége, én is egy érzelmes ember vagyok, de én nagyon szigorúan, olyan alapon csináltam mindent, hogy amit Isten leírt, kért, parancsolt, megígért, arra építve, tartva a tenyeremet, remélve abba, hogy ettől az élettől igazán már sokat nem vártam. Tehát a csalódásaim oda juttattak el, hogy azt lássam be, hogy itt a földi életben, hogy Isten mit ad, mit veszel, az teljesen az ő kezében van, de mindenképpen a mennyben mindennek meg kell térülnie. Na és a megdöbbenés, mert eddig talán, amit elmondtam, talán annyira nem is idegen sokaktól, de a döbbenet az volt, amikor arra jöttem rá, hogyha egy még nagyobb személy még többet kínálna, mint Isten, akkor valószínű én hozzámennék, tehát hogy én tulajdonképpen egy zsoldos vagyok, egy olyan zsoldos, aki a megfelelő hatalom előtt mindenképp térdet hajt, és tulajdonképpen bármit megtesz. Emlékszem, amikor egy barátom megkérdezte, hogy ő nem volt hívő, hogyha Isten azt mondaná, hogy öljek meg valakit, akkor megölném-e, és gondolkodás nélkül válaszoltam, hogy igen. Mert tehát számomra ez ennyire egyszerű volt, hogy Istenről bebizonyosodott, hogy ő létezik, hogy az lesz a világ vége, amit ő mond, ő fog győzni a végén, akkor mindent megéri ezért eldobni. És egy óriási fordulat állt be az életemben, amikor elkezdett Isten gondolkozása, amit egyébként korábban is pontosan ismertem, még azt is merem állítani, hogy nagyjából értettem is, vagy nem értettem kevésbé, mint most, de nem álltam rá én magam arra az értékrendre, arra a gondolkozásra, arra a lelkületre, amit Isten képvisel. És szerintem egy nagyon érdekes dolog a Bibliában, hogy aki így keresi Istent, az egyébként megtalálja. Tehát aki fizetséget akar találni a Bibliában, az megtalálja, meg tudja magát önigazolni, hogy Isten a legjobb, Isten fizet a legjobban, ezért biztosan megéri, és ilyen megéri alapon igazából kijön a képlet, de most jelen pillanatban az a meggyőződésem, hogy ez az állapot, ez egy szomorú állapot, amiben voltam, mert igazából Isten értékei, az ő gondolkozása, az akkor is a lelkem mélyéből közel áll hozzám, és követendőnek tartanám, hogyha ő nem lenne hatalmas, vagy hogyha a végén nem tudnánk, hogy ő nyere, vagy akár ha tudnánk, hogy nem ő nyer, akkor is érdemes lenne harcolni érte, akkor is érdemes lenne akár meghalni érte. Vagy egy még izgalmasabb, és talán ez egy nagyon messzire vezető, provokatív kérdés, de mi lenne, ha Istenről kiderülne, hogy gonosz, hogy amit lelkünk mélyéről jónak gondolunk, azzal ő ütközik. Tehát, hogy valahol nagyon mélyen az ember lelke mélyében találkoztam azzal, hogy Isten értékrendjében, gondolkozásában az, akit én választok, függetlenül attól, hogy milyen bizonyítékok vannak ellene, vagy mellette, vagy mekkora az ő hatalma.
1: Ez egy érdekes kérdés. Azt a részt, hogy Isten gonosz, ezt annyira nem értettem, ezt a felvezetést, de azt viszont nagyon értem, és hát én karizmatikusokhoz tartozom, tehát így ez a pünkösdi karizmatikus vonalhoz, és nálunk ezt mi úgy fogalmaztuk meg, hogy jó üzlet Istennel lenni, az ő birtokában, vagy házanépéhez tartozni, ez jó üzlet. Olyanokat fogalmaztunk meg, hogy Isten egy automata, áldó automata, és akkor csak be kell dobni a megfelelő cselekedetet, pénzt, és akkor megnyomni, amit kiválasztunk. És hogy ez mennyire káros ez a hozzáállás, hogy Isten csak a ajándékaiért. Ezt úgy is meg lehet fogalmazni, hogy Istennek az áldó kezekkel, nem pedig Istennek a szíve, nem pedig maga Isten jelleme. Tehát Isten nem Isten miatt követjük, hanem nem önmaga miatt, nem a vagyok miatt követjük sokszor, hanem az áldásai miatt, és hogy ez nem jó, ez a dolog, és ebből is meg lehet térni és változtatni a mentalitáson, hozzáállásunkon. Amúgy azért én azt mondom, hogy azért is jó olvasni a Bibliát, mert egyrészt megismerjük azt, hogy Isten szeret minket, a másik pedig azt, hogy Isten egy szerethető Isten, egy követhető Isten, egy olyan Isten, aki méltó az imádatunkra. És a másik dolog pedig, előzőleg mondtad, hogy meg akartad vizsgálni a Bibliát. És ez jó, ezt nyugodtan meg lehet tenni, ez nem szentségtörés, hanem a Biblia azt mondja, mindent vizsgáljunk meg, és így őt is, a Bibliát is meg lehet vizsgálni, az apostoloknak az életét, amiket írtak a Bibliában, és azt fogjuk találni, hogy Isten megbízható, és a Biblia is megbízható, és 20-valahány éve kutatom ilyen formában a Bibliát, és bármivel, iszlámmal, buddhizmussal, evolúció modellel, bármivel hoztam össze, hasonlítottam össze, azt láttam, hogy a Biblia mindig megbízható. Mindig olyan dolgokat ír, amire építhetjük az életünket. Hogyan lettek ezekből a dolgokból előadások?
0: Hát igazából a bibliai barangolások projekt az egy nemzetközi projekt, egy nemzetközi kezdeményezésnek a része, mondhatjuk így. Amerikában egy baptista teológusnak a szakdolgozata volt egy olyan összefoglaló előadás, ami elsősorban kronológiailag tesz rendet az emberek fejében, elsősorban az Ószövetségben. Rövid, hát egész napos, ezt ma már nem mondjuk rövidnek, de talán abban az időben jobban hozzá voltak, ez a 70-es években történt, szokva az emberek a hosszabb előadásokhoz, hosszabb értekezésekhez. És abban az időben annyira nagy volt a napi szinten bibliaolvasók száma, hogy egy forradalmi ötlet volt, egy olyan előadás, ami az egyébként a többség által olvasottakat végre egységben megmutatta, az összkép összeállt az emberek fejébe, egy ilyen aha élmény, hogy igen, amit annyiszor olvastam, de nem állt össze, nem értettem, hogy mi miután van, ugye ilyet sokszor érezhet, aki olvassa a Bibliát, főleg az Ószövetségnél, helyére kerülnek. Tehát ez volt a célja ennek az előadásnak, ami kezdetektől egy előadás volt, és ez már sok országban elindult valamilyen formában, Magyarországon 97-ben indult ez el, és az én édesapám, Kovács

0: József volt az, aki elsők között Magyarországon ebben tevékenykedett, mint önkéntes szolgáló járta az országot és tartott előadást, de mellette egyébként még többen ők együtt foglalkoztak ezzel. És én, amikor visszatértem Istenhez, akkor tudtam erről a szolgálatról, én 10 éves koromtól édesapámmal mentem ezekre az előadásokra, és amikor én főiskolás koromban megnyertem egy nagyobb ösztöndíjat, akkor úgy döntöttem, hogy veszek egy olcsó autót, egy-két technikai dolgot, modernizálom kicsit ezt az anyagot, és így jött létre egy modernebb változata ugyanannak az előadásnak. És ezzel kezdtem el akkor én járni az országot, elsősorban gyülekezeteket, mindenféle felekezetből, aztán sok helyen egy ilyen kulturális közösségi rendezvényként került megrendezésre, és aztán, amikor újra a keresztény egyházak kezében egyre több iskola lett, akkor egyre több iskola hívott meg, és nagyon sok iskolában is megtartottuk ezt az előadást.
1: Miért tudod ezt csinálni? Tehát miért tudod beleadni a szívedet, lelkedet ebbe az előadásba? Mi volt az a személyes, vagy mik voltak még azok a személyes megtapasztalások? Vagy hogy kérdezzek, megtapasztalások, ráébredések, neked az aha élmények, amit bele tudsz vinni, hogy igen, ezt én megnéztem, és azt találtam, hogy igaz.
0: Helyos. Egyrészt az, hogy a Biblia, az tényleg, most ugye sok mindent elmondtam az életemről, de mindig meghatározó volt, tehát mindig egy olyan gerinc volt, amihez vissza tudtam menni, amihez viszonyítottam mindent. Tehát maga nekem az, hogy a Bibliát népszerűsítsem, sokaknak ezt így fogalmaztam meg, ez számomra azért nagyon közeli, mert az én életemre nagyon nagy hatással volt. Másrészt én voltam, hogy említettem is, egy gyülekezetben, egy karizmatikus gyülekezetben egyébként voltam 2 évig ifjúsági lelkész, és abban az időben, most ami ide kapcsolódó, hogy engem borzasztóan frusztrált az, hogy hétről hétre kell egy újabb témában maximumot nyújtanom, és sosem éreztem, hogy ez kész van. Emiatt nagyon vonzott ez a szolgálat, amiről akkor már tudtam, hogy van édesapám révén, ahol igazából ugyanazt kell mindig elmondani, és nagyon tetszett a maximalizmusom és a monotonitás tűrésem, mert nagyon vonzott az, hogy egy előadást lehet egyre jobbá és jobbá tenni, és én abban az időben ebben nagyon bele is mélyedtem, tehát már nem emlékszem pontosan, de körülbelül 1,5 évet foglalkoztam vele, és aztán egy egész nyáron keresztül ezt tanultam. Emlékszem arra a 2 hétre, az első előadásom előtt, amikor tényleg az emberi szükségleteim kielégítésén kívül semmi más nem csináltam, csak egy diák voltam, ezt megtettem, egy tetőtéri szobából, irtozatosan meleg volt, éjjel-nappal gyakoroltam az előadást, hogy jegyzet nélkül percre pontosan minden úgy történjen, ahogy én azt elképzeltem. Tehát ebből csináltam én egy olyan előadást, aminek minden pillanata meg volt tervezve. Tehát ez a kettő. És a harmadik az, hogy genetikailag, személyiségileg mindig is úgy érzem, mondhatom, hogy erősségem volt, hogy bonyolult dolgokat egyszerűvé tenni, és ebben az előadásban erről van szó, hogy egy bonyolult dolgot próbálunk egyszerűen bemutatni.
1: Nagyon szépen köszönöm. Tanárként, vagy még régebben, amikor katonatiszt voltam, akkor határőrtiszt, akkor őrszolgálattal foglalkoztam, és az őröket kellett felkészítenem. És ez egy monoton munka, viszont évek alatt rájöttem arra, hogy hogyan lehet a leghatékonyabban csinálni ezeket a dolgokat, kik kell, hogyan, és amikor pedig a rendőrségen tanítottam akár jogot, akár biztonságtechnikát, rájöttem, hogy az első előadás, bármennyire is felkészült voltam, nem sikerült tökéletesre. A második már jobb volt, a harmadiknál kezdődött az a szint, amit szerettem. És megértem azt, hogy gyakoroltál, és valóban fel kell készülni, és minőséget kell adnunk. Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetésünket Kovács Balázzsal, a Biblia barangolásoknak a megálmodójával, illetve fő előadójával. Előzőleg beszéltél arról, hogy azért tudod sikeresen csinálni ezt a dolgot évek óta, mert a Bibliát éled, tehát a Biblia az mindig is közel volt hozzád, és amikor nehézségek voltak, akkor is az Úr azokon átsegített, és az Ézsaiás könyvének a 40. fejezete jutott eszembe, ennek az utolsó versei. Hát nem tudod, és nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a föld határait? Nem fárad, és nem lankad. Végére mehetetlen bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájra kelnek, mint a saskesejük, futnak, és nem lankadnak, meg járnak, és nem fáradnak el. Hát lehet látni, hogy a te életedben is voltak nehezebb időszakok, de az Úr átsegített ezeken. Az előző beszélgetést ott hagytuk abban, hogy tapasztalatból tudtad, hogy az ilyen heti prédikációkra nem lehet annyira jól felkészülni, mint egy-egy különböző előadásra. És vannak olyan nemzetközi szolgálók, akik 1-2-3 vagy maximum 8 témában adnak elő, de azon a területen viszont az ő előadásuk szerintem olyan, hogy felekezettől vagy egyháztól függetlenül hallani kellene, mert magába a témába beleásták magukat, és évtizedes rutinjuk van a témában, és mivel Amerikában is, Magyarországon is, Ausztráliában is már megkérdezték, megkritizálták az előadását, ezért egyre érettebbek lettek. És beszéltél róla, hogy te is szereted ezt így egy érett gondolkodást átadni a Bibliával kapcsolatban. Kérlek, beszélj tovább erről a bibliai barangolásokról. Hogyan készülsz fel egy-egy előadásra?
1: Amióta, tehát volt ez az egyszeri nagy felkészülés, azóta így az egyes előadásokra már nem sokat készülök, tehát ez formában tart, viszont bármikor, ha fölmerül egy olyan kérdés, egy olyan ötlet, amit beleépítek, akkor azt akaratlanul addig gondolkozok rajta, addig csiszolom a dolgot, amint bele nem kerül, vagy elégedett nem leszek vele. Voltak egyébként szakmai segítségek ebben. Abban az időben, mikor ezt elkezdtem, akkor Steve Jobs, mint a prezentáció mestere, azt hiszem van is egy ilyen című könyv. Ez akkor egy viszonylag széles körben tudott dolog volt, hogy a céges prezentálásnak a mintáját azt ő nagyon jól művelte. Biztos, hogy ő is másoktól is merített ötleteket, de ő ugye az Apple-lel, az iPhone-nal ezt nagyon széles körben szóltak az ő előadásai. És akkor az ő előadási technikái voltak azok, amik mint technika, tehát ugye most semmiképp nem a tartalmáról beszélünk, vagy Steve Jobs magánéletéről, vagy etikájáról, hanem az ő szakmai előadó technikáiról. Ezek voltak talán a legmeghatározóbbak abban, hogy ez az előadás hogy készült el, hogy a modern technikát, a kivetített prezentációt, azt hogyan lehet legjobban használni. És a készülésben a legnagyobb szerepe ennek volt, illetve az, hogy tényleg annyira ismertem azt, amit elmondtam, annyira sokszor elgyakoroltam. Nagyon emlékszem, hogy utána sokszor volt az, hogy változtattam egy-egy dolgot, és úgy gondoltam, hogy nekem ez már megy, nem kell elgyakorolni, és mindig nagyon megizzadtam, és nagyon megdöbbentett, hogy mennyire nem tudtam úgy elmondani, hogy szerettem volna. Tehát szerintem manapság, vagy a korosztályom, a generációm nem nagyon szeret dolgokat begyakorolni, mert egy kicsit időkidobásnak tűnik, de tényleg óriási hatása volt ennek. Úgyhogy a gyakorlás, én akkor nagyon sokat gyakoroltam, és ez meghozta az eredményét.
0: Egy könyv jutott most hirtelen eszembe, ahogy Noé napjaiban történt. Ezt az evangéliumi kiadónál lehet megvenni. A 42. oldalon beszél arról a szerző, hogy ha az érett tanítványságot meg lehetne venni a sarki boltban, a hívő emberek kilométeres sorokban állnának ott. Azonban ez is túl sokáig tartana, ezért inkább megrendelnék az okostelefonukról egy app segítségével. Nagyon jó ezek a mondatok, nagyon jól leírják azt, hogy a mai emberek, különösen elnézést, de a te korosztályod ezt az azonnali dolgokat szereti, és nem akar bizonyos árakat megfizetni, pedig sem az érettséget, sem a kitartást nem lehet boltba vásárolni, hanem azért kell küzdeni, és örülök, hogy egy ilyen fiatalember, mint te, oda szánta magát arra, hogy tényleg gyakoroljon, átgondolja a témát. Akkor most beszéljünk egy kicsit a Bibliáról. Szerinted mi a Biblia? Én azt szoktam mondani például, hogy az élet használati utasítása. A Bibliát kétféleképpen lehet olvasni, felülről és alulról. Aki felülről olvassa a Bibliát, az úgy gondolja, hogy okosabb, mint Isten, és át akarja írni a Bibliát. Sokan ezt úgy fogalmazták meg, hogy ceruzával közelítettek a Bibliához, tollal közelítettek a Bibliához, ollóval, hogy kivágják, kisatírozzák, átírják a Bibliát. Aki pedig alulról olvassa a Bibliát, az azt mondja, hogy Istenem, te tökéletes vagy, mindentudó vagy, és én ráépítem az életemet a te igaz szavadra, gyönyörködöm benne, és táplálék számomra a te igéd.
1: Számomra a Biblia az elsősorban, ha már így hasonlatokat használunk, akkor egy tükör. Tehát számomra a legértékesebb dolgot abban adja, hogy olyan élő módon átlát rajtam, és hogyha én ezt hagyom, és megtapintja a lényeget, hogy hát általában megszégyenülök azon, hogy milyen ember vagyok. A Biblia képes arra, hogy ugye nem csak megfedje az embert, hanem megmutatja a megoldást is, az utat visszafelé, tehát helyre tesz. Ennek az élet átformáló ereje az, hogy mindez egy Istennel való személyes kapcsolat keretében egy lágy hangon történik. Tehát valószínű, hogyha ugyanazokat a kritikákat mondjuk a feleségem mondaná, amiket a Bibliából találok, vagy egy barátom, akkor valószínű, hogy nehezebben viselném, de ahogy ez Istentől átjön, ahogy az embert megteremtette, és ezek ahogy találkoznak, ahogy élővé válnak a sorok számomra, tehát ez a tükör mutatás az, ami a legerősebb, és ezt azért is tartom fontosnak, mert már nagyon sok nézet, nagyon sok felekezet, irányzat létezik. El is lehet jól merülni ezek között, vagy elveszni, és nagyon sokszor érvelnek már azok, akik a Biblia ellen érvelnek, hogy de hát mégis akkor melyik felekezet. Ha jól tudom, Gandhiról is van egy ilyen mondás, hogy kérdezték, hogy miért nem keresztény, hogyha már a kereszténységhez nagyon hasonló etikát hirdet, és akkor az volt a válasz, hogy nem tudja, hogy melyikhez annyi fajta van, hogy nem tudna választani. Ami nyilván egy kritika, hogy mintha nem lenne fix állítása a Bibliának. És szerintem nagyon fontos ez, hogy én sem tudtam még a saját életemben sem igazságot tenni egyes nézetek között, viszont az, hogy én mit csinálok rosszul, ahogy ebben Istennel találkozok, ez egyszerűen így felette van annak, hogy most mi az igazság, mi a szakmai igazság, mi az exegetikai háttere a dolognak, tehát hogy valahogy én ebben találtam meg azt az egyensúlyt, amit kerestem.
0: Köszönöm szépen. Szóba került az, hogy a Biblia értelmezése, hogy a különböző felekezetek különbözőképpen értelmezik, sőt, azon belül is, ha megnézzük, hogy a baptisták egy-egy dolgot hányféleképpen, vagy pláne a katolikusok hány felekezeti szint terük van, most fogalmazzunk így ilyen diplomatikusan, de hogyha a karizmatikusokat is megnézzük az én hátteremet, hát én aztán ezt jobban tudom. Vagy például egy terület, a rés-hézag szakadékelmélet, vagy a második teremtés, újrateremtés, pusztulás helyreállítás elmélet, ez most mindegy elmélet, csak ezek mindegy nevei, megközelítései. Hát ott én azért hagytam abba a réselméletnek a tanulmányozását, úgy a 80. variáció után már mondtam, hogy ennek semmi értelme nincs. Kérdésem az, hogy szerinted hogy lehet a Bibliát értelmezni, mert azt mondtad, hogy a Bibliának van fix állítása.
1: Én magam példájából úgy gondolom, ugye itt talán egy kicsit ketté válik az, amit mondjuk én a bibliai barangolások nevében megengedek magamnak, és képviselhetek, mint felekezet közi ökumenikus szolgálat, és mint magánszemély, ami igazságra jutok. A szolgálatunkról tudod, hogy egy ökumenikus szolgálatról van szó, tehát tényleg minden felekezethez megyünk. Ebben egy nagyon kemény munka volt, egy nagyon mély tiszteletből ered az, hogy tiszteljük a különböző egyházakat, tiszteljük az ő hagyományaikat, gondolkozásukat, és megtanultuk a velük való kommunikáción keresztül, hogy mi az, amit úgy elmondhatunk mondjuk egy iskolában, hogy egyik felekezet sem érzi azt, hogy az egyikből a másikba a híveket toborzunk át, hanem mindenkinek azt a munkáját, amit az egyes hitoktatók, egyházak, gyülekezetek végeznek, ahhoz csak egy-egy olyan téglát rakunk hozzá, amit mindenki arra használ fel, mindegyik munka, amire szeretne. Úgyhogy így mindenképp óvatosabban fogalmaznék. Mint magánember, magánszemély, amikor ezzel a valószínűséggel foglalkoztam, utána a következő munkám az volt, hogy a Bibliát állításaira bontottam. Most nem emlékszem a pontos számra, de azt hiszem, hogy 6 és 7 ezer közötti állítást számoztam be összesen a Bibliában, és próbáltam ezeket rendszerezni, egyfajta struktúrába rendezni, egy matematikusi, egy ilyen axiomatikus dolgot próbáltam ebből felépíteni, hogy mindenképp egyértelmű legyen, hogy mit állít és mit nem állít a Biblia. És ez a munka félbeszakadt, körülbelül akkor, amikor rájöttem, hogy úgy látom, hogy egy zsoldos vagyok, tehát ez nagyjából egy időben volt, hogy ennek a munkának elveszítettem a vízióját, mert arra jöttem rá, hogy az, hogy én tudok valamit jobban, mint mások, vagy bármi, az önmagában nemhogy nem érték, ez egy tökéletes meleg ágya a mindennek, ami rossz, ami gonosz. Legalábbis saját magamon ezt vettem észre, és ehelyett azzal kezdtem

0: foglalkozni, hogy számomra mit mond, mert ebben meg azt gondolom, hogy senki nem tud odajönni tudományosan kimagyarázni azt, hogy hogyha a Bibliát olvasva, és egyébként nagyon érdekes, hogy az a módszertan, amivel én például jelenleg olvasom a Bibliát, ez gyakorlatilag működik akár egy filmen keresztül is, hogy, vagy az élet bármely eseményén, hogy látva egy eseményt, önmagamban nézek, és megpróbálok magamon változtatni. Ebbe a szakma sem tud beleszólni, nem tudja ezt cáfolni, és nem is szükséges ezt cáfolni. Úgyhogy végső soron én olyan állításokra jutottam, hogy amikor olvasom ma a Bibliát, akkor megkeresem azt, és ebben abszolút tisztelem a szakmát, hogy a hermeneutika minden részével, az írás értelmezésben, hogy tényleg mit állít ez a mondat, a nyelvtantól kezdve az eredeti szövegig, ezek nyilván támadhatatlan dolgok. És miután állít valamit a szöveg, én most például egy dolog, amit észrevettem, hogy szerintem a keresztény tanításban nagyon sokszor hiányzik a probléma. Megoldás az van, az mindig van. Mindig van valami igazság, amivel lehet ostorozni egymást, vagy amit meg lehet mondani annak, aki még nem hallotta, mert honnan tudna valaki valamit mondjuk a világ végéről, amit leír a Biblia. De ehhez képest az az igazság, ami egy problémára ad megoldást, az életformáló, az mélyrehat, az személyes sokkal inkább. És én azt vettem észre magamban, hogy már annyi mindent tudok, annyi megoldás van a fejemben, ezek nem problémákra adott megoldások, hanem csak igazságok, csak tudás, csak ismeret, és sokkal többet foglalkozok manapság azzal, hogy ha valamit állít a Biblia egy helyen, akkor vajon mi az a probléma az én életemben, amire ez megoldás. És általában a probléma megfogalmazása segít abban, hogy ez a megoldás ez gyakorlattá váljon, és mélyre menjen. Úgyhogy a legfőbb állítások, amikre így jutottam, vagy talán ez volt a kérdésed, hogy milyen állítások, azok arra vonatkoztak számomra, hogy mennyi mindent rosszul csinálok, és csinálhatnék jól, hogy mennyiszer próbálok manipulálni másokat, jön belőlem elő a gonoszság, és annyira kreatívan tudom ezeket leplezni, és másnak becsomagolni, akár azzal a személlyel szemben, akit a legjobban szeretek, a feleségemmel kapcsolatban, tehát, hogy én ebben merültem el nagyon a Biblia értelmezését illetően.
1: Köszönöm szépen. Ez egyrészt egy nagyon őszinte válasz volt, másrészt egy tisztességes, illetve volt benne diplomatikus válasz is. Elfogadom így, ahogy mondod, mert őszinteséget mondtál, és önkritikát, és valóban felhívtad a figyelmet arra, hogy a tudás és az ismeret az felfúvalkodottá tudja tenni az embert. És Isten nem ilyen volt. Visszatérve még egy régebbi dologra, hogy ami kapcsolódik ide, hogy a Biblia megmutatja tükörként számodra, hogy mennyi minden hiányosság van mondjuk így benned. Ez azért jó, hogy ezt mondtad szerintem, mert már a tökéletes Istenhez hasonlítod magadat, a mintához, aki tökéletes ember is, tehát Jézus Krisztus. És nekem is az életemben akkor voltak a bajok, amikor a többi emberhez hasonlítottam magamat. Mindegy, hogy világiként vagy nem világiként. Én például sportoltam, soha nem ittam, pláne ilyen, hogy kábszerezés, meg ilyesmi. Még nőzni se nagyon nőztem, hanem tényleg a sportnak éltem, és annak, hogy hú, katonatiszt leszek is, hogy megvédeni a hazát. És amikor szólt az evangélium, hogy bűnös ember vagyok, én nem is értettem, hogy miről szól. Mit mondanak nekem? Hát nekem erkölcsi bizonyítványom is van, hát én jó ember vagyok, hát a többiekhez hasonlítottam magamat. És amikor eltalált Isten szeretete, és utána megéreztem azt, hogy Isten mennyire szeret, és hogy Istenhez kell utána hasonlítani magamat, tehát Jézus Krisztushoz, akkor jöttek elő, hogy hoppá, hoppá, hoppá, tényleg mennyi bűnöm van. Tehát nagyon jó, hogy ezeket elmondtad, és úgy gondolom, hogy sok észosztónak, különösen most ebben a világban, nagyon fontos lenne az, hogy a szeretetre, és ne pedig az ostorozásra tegyük a hangsúlyt. Viszont érdekelne azért majd az a félbe maradt projekt, hogy mit állít a Biblia és mit nem, mert hát a lapos földtel kezdve mindennel vádolják a Bibliát.

0: hogy ennyire tudománytalan, ennyire tudományellenes, ilyen maradi, olyan maradi, de ami a Bibliában le van írva, az mind-mind igazság, arra mind-mind építhetjük az életünket. Menjünk tovább így a Biblia barangolások területén. Milyen részekre, vagy te hogy mondod ezt? Hogy tagolod föl? Tehát teremtés, szövetség, királyság, várakozás, ezek mik?
1: Ezeket valahonnan olvastad már tőlünk?
0: Igen.
1: Magának a módszerünknek, amiről a leghíresebb lett ez az egész, amit csinálunk, az Gúny nevén egy mutogatás, amit csinálunk. Tehát, hogy ez egy interaktív előadás, de ez a szó sem biztos, hogy jól írja le. Tehát a lényeg az, hogy az előadásnak a célja az, hogy egy olyan összkép összeállna a hallgatóban, sőt, aki inkább résztvevő, mert aktívan részt vesz az előadáson, ami megmarad. Megmarad anélkül, hogy ő otthon ezt magolná, tanulná. Tehát ennek érdekében van egy olyan módszer, hogy állítólag az ember nagyon hatékonyan tanul, hogyha a szavaihoz mozdulatokat párosít, és egy ilyen mozdulatrendszer kézjelekkel kötődik az egész előadáshoz. És ezek a mozdulatok, ezek nyilvánvalóan a Biblia kronológiai sorrendben vett fontos állomásait igyekszik megörökíteni. Tehát, hogy ilyen értelemben az által felsorolt szavak, vagy amiket használunk, tehát sorban haladunk, és korszakosan gondolkozunk általában, de itt nincs el mögött egy, tehát kifejezetten kerüljük azt, hogy ez teológiai legyen, hanem kifejezetten keressük azt itt is, hogy a különböző egyházak nyelvezetének mindegyiknek megfeleljen. Nagyon figyelünk arra, hogy ugye sok tulajdonnév van a Bibliában, elsősorban a tulajdonnevek, ami az egyik fordítás így adja vissza, a másik egyház inkább máshogy hivatkozik rá, hogy akkor mindkét szót említsük, tehát hogy véletlenül sem az átformálás ebbe a cél, hanem a közös nevező keresése.
0: Igen, most rátértünk arra a kérdésre, mivel én magam is viszek szolgálati ágakat, ezért érdekelne, hogy lehet azt csinálni, hogy katolikus, református, most így próbálom a honlapra visszatekintve, evangélikus, akkor...
1: Baptista és pünkösd.
0: Igen.
1: Hát, amit említettem, talán az foglalja össze legjobban, tehát hogy tényleg ebben kemény munka volt, tehát kommunikáció velük, tehát én sem tudom, hogy egy másik felekezet pontosan miről mit gondol, amíg meg nem kérdezem, vagy utána nem olvasok, tehát hogy ebben mi nagyon komoly munkát tettünk, tehát ez nem úgy volt, hogy létrehoztunk valamit, amiről mindenki ránézett, és azt mondta, hogy ez jó. Bár mégis így indult, de aztán azzal nagyon komolyan foglalkoztunk, hogy az egyes egyházakból megkerestünk kompetens személyeket, és megkérdeztük, hogy fogalmazzuk meg ezt úgy, hogy ez számára is építő legyen, hogy azt érezze, hogy az ő híveinek is ez építő. Tehát ebben egy alázatos munka van egyrészt, másrészt pedig tényleg a tisztelet az, hogy nagyon is tiszteljük azt, hogy ki hogy nevezi ezt a dolgot, az egyes személyeket akár a Bibliában, hogy az, hogy ugye abban is van eltérés, hogy melyik Bibliában hány könyv van, bár nagyon egyértelmű, tehát ez sem egy ilyen humbug, hogy melyikben mennyi, tehát nagyon egyértelmű, hogy ki miért egy bizonyos csoportba tartozó könyveket, ugye a katolikus Bibliában benne vannak ezek a könyvek, a többiben nincsenek benne, de hogy ezekről is megtanultunk úgy beszélni, hogy minden oldal érezze, hogy tiszteljük azt az elméletet, azt a munkát, azt a gondolatot, ami mögötte van, amit ők arról gondolnak.
0: Köszönöm szépen. Az jutott eszembe, hogy Reinhard Bonnke, aki jelenleg a világon az egyik legsikeresebb evangélium hirdetőjének mondható, x évtizeden keresztül hirdette az evangéliumot, ő munkájának tekintette az evangélium hirdetést, német emberként ő azt mondta, hogy ha evangélista vagyok, akkor naponta 8 órát hirdetem kint az utcán az evangéliumot, tehát így minimum 8 órát kell, és akkor volt, amikor 10 órát hirdette, és ez azt jelentette, hogy több mint 50 órát hirdetett hetente evangéliumot az utcán. Na és ő azt csinálta, hogy az élete vége felé összeállította az evangéliumot. Hogy mi az, hogy evangélium, mi az, hogy megváltás, és elküldte a pápai hivatalnak, elküldte valamilyen református tanácsnak, elküldte az adventistáknak, nem tudom mi a csúcsszervezetük. Tehát nagyon sok helyre elküldte, és várta a választ, hogy bólincsanak rá, hogy igen, szerintük is ez az evangélium. És két és fél éven keresztül kapta a válaszokat, és ő átírta a brossúrát azért, hogy bárkinek oda lehessen adni. Kedves hallgatóink, lejárt a műsoridőnk. Köszönöm, hogy velünk voltak. Kovács Balázs, köszönöm a beszélgetést, sok sikert kívánok a további munkához.
1: Köszönöm.

Teremtés vagy evolúció? Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolúcionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Búcsúzik a műsorvezető, Kádár Miklós.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Látod-e Isten? Gája rab oratórium a Deák téri evangélikus templomban holnap. A Gája rab oratórium következő előadása szeptember 22-én kedden 18 órai kezdettel Budapesten a Deák téri evangélikus templomban lesz látható. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várnak. 350 évvel ezelőtt a magyar történelem egyik legsötétebb időszakában protestáns lelkészek és tanítók tömegét idézték be a pozsonyi vésztörvényszék elé. Ott embertelen választás elé állították őket, vagy megtagadják hitüket és katolizálnak, vagy felhagynak a lelkészi és tanítómesteri hivatással. Ha pedig egyikre sem hajlandók, akkor vállalniuk kell a börtönt, a megaláztatást és a nápolyi gályarabságot. A gályarab prédikátorok sorsának több irodalmi és zenei feldolgozását ismerjük. A Látod-e Isten című előadás mindezektől különbözik, hiszen oratórium formájában ábrázolja a történeteket. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás holnap szeptember 22-én kedden este 18 órától lesz. Verebics Petra, Örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. Trauma, intimitás és a megváltás lehetősége Jónás Tamás kívülállójában címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, az ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, melyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem 14. kerület Rózsavölgyi Kossz 3 szám alatt. Átadták a kecskeméti pünkösdi gyülekezet imaházát. 6 év áldozatos munkájá lezárásaként szeptember 12-én teltházas ünnepi istentisztelet keretében átadták a kecskeméti pünkösdi gyülekezet imaházát. A gyülekezet összefogott, és együtt elkezdték a közel 1000 négyzetméteres gyárépület átalakítását, felújítását. Az ország különböző gyülekezeteiből is érkeztek önkéntesek, akik időt, energiát nem sajnálva segítkeztek a felújításban. A fáradtságos munka eredményeként az imaház idén teljesen elkészült. Az ünnepi alkalom elején Kurdi Viktor a gyülekezet presbitere köszöntötte a gyülekezetet és a vendégeket, majd levetítettek egy összefoglaló kisfilmet az elmúlt 6 év munkájáról. Földesi Tamás egyházuk nevében egy plakettel ajándékozta meg a gyülekezetet, melyen az alábbi igevers állt. Kiválasztottam és megszenteltem ezt a templomot, hogy itt legyen az én nevem mindörökké. Itt lesz a szemem és a szívem is mindenkor. Az imaház megnyitó közös ebéddel zárult, a gyülekezet

0: Szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Életükre Isten áldását kívánjuk. Új sorozatunkban Kárpáti Petronella Szeretetre vágyunk című könyvének átdolgozását hallják. A könyv ismertetése mellett a témához illő költeményeket és énekeket is hallanak majd.
1: A hatodik parancsolat.
0: Ne ölj! Mózes második könyve 20:13.
1: Csak két szó, mégis sokat mondó. Mit jelent számunkra a határozott tiltás, ne ölj? Ha szó szerint értelmezzük, akkor azt mondhatjuk, hogy ránk ez a parancsolat nem vonatkozik. Külső tilalommá válik számunkra, ha nem értjük meg belső tartalmát, lényegét. Krisztus a törvényadó mutatott rá parancsolat igazi mondani valójára.
0: Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atya fiára ok nélkül, méltó az ítéletre. Aki pedig azt mondja az ő atya fiának, ráka, üresfejű, ostoba, méltó a főtörvényszékre. Aki pedig azt mondja, bolond, méltó a gehenna tüzére. Máté 5:21-22.
1: Jézus azt fejezte ki ezzel, hogy a gyűlölet és a harag is e parancsolat áthágását jelenti. Vétkezünk, ha nem tudjuk szeretetben elhordozni egymást. Ha ítélkezünk, vagy rosszat terjesztünk fele barátunkról. Ha magatartásunkkal teljesen tönkretesszük a másik idegrendszerét, és önpusztító életet élünk. Bűnt követünk el, ha önző módon csak saját érdekeinket helyezzük előtérbe mások kárára. Ha megöljük a másik ember jobbikényét, ha igazi értékét nem látjuk meg, ha lenézzük és magunkat többre tartjuk. Az életben egyik nagy baj az, hogy nem értékeljük egymást. Érzéketlenül haladunk el a másik szenvedései mellett.
0: Calvin János szerint gyilkos mindaz, aki ingerli a másikat. Tettleg vagy szóval bántalmazza, vagy gúnyolja a másikat és annak véleményét. Hűségesen mindent meg kell tennünk, ami hatalmunkban áll, hogy fele barátunk életét oltalmazzuk, és mindent fel kell használnunk, hogy az ő jólétét segítsük, és kárát elhárítsuk. Luther Márton pedig így fogalmazta meg e parancsolat lényegét. Annyi kép gyilkolhatunk, ahányféle tagja van a testünknek. Gyilkos lehet a kezünk, a nyelvünk, a szívünk, az arckifejezésünk, a savanyú tekintetünk, ha nem szívesen hallgatjuk, hogy másokról jót mondanak. Mert akit nem szívelünk, ha rajtunk múlna, már nem is lenne. Jól lehet, kezünk mozdulatlan, nyelvünk szótlan, szemünk behunyva, fülünk bedugva, szívünk mégis tele van gyilkos indulattal.
1: Félelmetesen igazak ezek a kijelentések, amelyek önmagukért beszélnek. Nem kell hozzá magyarázatot fűzni. Vajon mikor fogjuk már ennek az ellenkezőjét tenni?
0: Jézus szavai szerint a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és káromlások. Máté 15:19.
1: Ahhoz, hogy változás álljon be életünkben, a szívünk és gondolataink feletti uralmat Istennek kell átadni, aki egyedül képes azt megtisztítani minden gonosz indulattól. E parancsolat az élet tiszteletének parancsolata.

0: Isten védi az életet, mert ő teremtette, és számon kéri tőlünk ezt a kincset, mind a saját, mind a mások életét.
1: János apostol nagyon határozottan és keményen fogalmaz. Aki gyűlöli az ő atya fiát, mind embergyilkos az. János első levele 3:15. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atya fiát, hazug az. János első levele 4:20.
0: Ölni tehát nagyon sokféleképpen lehet. Szóval is, tettel, még nevetéssel is. Ha valakit önérzetében megbántunk vagy kipellengérezünk, a 10. parancsolat lényege, szíve a szeretet. A 6. parancsolat ellenvét, és ezt a bűnt követi el minden ember, aki képtelen szeretni. A szeretet hiánya mindig önmagunk és a másik életének a veszélyeztetésével jár. A gyűlölet és a szeretet összeegyeztethetetlen egymással. Ha szívünkben szeretet van, akkor a másikért élünk, és nem a másik ellen. Meg kell tanulnunk szeretetben együtt élni. Ne engedjük, hogy a kezdeti félreértések tisztázatlanok maradjanak, mert ha hagyjuk, hogy azok elmérgesedjenek, akkor mind nehezebb lesz megbocsátani és a sérelmeket gyógyítani. Egy közösség egyetlen összetartó ereje az önzetlen, krisztusi szeretet. Jézus eljött, hogy a gyilkos indulatokat, ami ott van az emberi szívekben, a szeretet hiányát végképp kiűzze. Hidat építsen Isten és ember, valamint ember és ember között. A haraggal, különösen a tartós, némely embernél, évtizedig tartó gyűlölettel a gonosznak adunk helyet szívünkben.
1: Igen figyelemre méltó dr. Viktor János megállapítása. Különösen bántja a szent lelket minden olyan fölgerjedés, amelytől fölkavarodnak bennünk a lelkünk mélyére ülepedett tisztátalanságok. Az emberi léleknek indulatoktól fölzavart vizein nem tudnak jól áthatolni az ő világosságának sugarai. A földühödött érzelmek lármája közepette nem hallatszik jól az ő halk szavának tiszta zengése.
0: Az ember életében Isten lelkének munkája folyamatos, és ha engedjük, hogy szívünkben gyűlölet foglaljon helyet, akkor nem fogjuk hallani halk szavának tiszta zengését. Indulatoktól fölzavart érzelmek lármája közepette lelkismeretünket megszólító figyelmeztetéseit.
1: Fogadjuk meg Pál apostol tanácsát. Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasak, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is Krisztusban megengedett néktek. Efézus 4:31-32.
0: Akkor töltjük be ezt a parancsot, ha másról csak jót gondolunk és mondunk, ha a másikért élünk, és védjük az ember életét.
1: Egy szent tanító a Ganges partján készült a rituális fürdőjére, amikor a közelben egy család tagjait hallotta dühösen kiabálni egymással. Mosolyogva a tanítványaihoz fordult és megkérdezte.
0: Miért kiabálnak az emberek, amikor dühösek?
1: A tanítványok elgondolkodtak, s az egyikük így szólt.
0: Amikor elvesztjük az önuralmat, kiabálunk.
1: De miért kell kiabálni, amikor az, akihez beszélsz, ott áll melletted? Halkan is elmondhattád neki azt, amit akarsz, mondta a tanító. A tanítványok nem találták a választ, és a szent a következő magyarázatot adta.
0: Amikor az emberek haragszanak egymásra, a szívük eltávolodik egymástól. A távolság miatt kiabálniuk kell ahhoz, hogy hallják egymást. Minél dühösebbek, annál jobban kiabálnak, mert annál nagyobb a távolság. Amikor két ember megszereti egymást, nem kiabálnak, hanem kedvesen, lágyan beszélnek, mert a szívük nagyon közel áll egymáshoz, nincs köztük távolság. amikor még jobban szeretik egymást, annyira egy helyen van a szívük, hogy már halkan sem kell megszólalniuk, megértik egymást már abból is, hogy csak egymásra néznek, ilyen közel állunk egymáshoz, amikor szeretet van.
1: A tanítványaira nézett, és így folytatta.
0: Amikor vitatkoztok, ne hagyjátok, hogy a szívetek eltávolodjon. Nem mondjatok olyan szavakat, amelyek eltávolítanak benneteket egymástól, mert különben eljön az a nap, hogy olyan nagy lesz a távolság, hogy nem találjátok meg a visszavezető utat.
1: A nehézség azzal kezdődik, hogy az emberek olykor azt vélik, másokkal szeretetlenül bánhatnak. Ez azonban nem megy. Dolgokat lehet szeretet nélkül intézni, a fát lehet aprítani, és a vasat kalapálni szeretet nélkül, azonban emberekkel sohasem lehet így bánni. Az emberek olyanok, mint a méhek. Ha nyersen bánnak velük, vagy megsérülnek, vagy ők sebeznek meg minket, írta Lev Tolsztoj.

Erréi László, a szó hatása. A Talmud bölcsessége szerint a szó olyan, mint a méhecske, melynek van fullánkja és méze. Hogy melyikkel ajándékoz meg, attól függ, milyen viszonyban vagy a szó megfogalmazójával. Miközben érzed más szavának édes ízét, vagy égetését saját lelki világod mélyén, végez magadban ellenőrzést. Édes méz csöpöge ajkadról, vagy gyilkos mérget lövel-e szót?

0: 7. parancsolat.
1: Ne paráználkodjál, más szavakkal, ne légy házasságtörő. Mózes 2. könyve 20:14.
0: Korunkban felazultak az erkölcsök. Egyre több a tönkrement házasság, és egy életre szóló törést okozó seb az elvált szülők gyermekeinek szívében. Ha az emberek komolyan vennék Istennek a parancsolatát, kevesebb volna a boldogtalan, megkeseredett életű férfi és nő, nem volna annyi válás és árván maradt gyermek, mentesek volnának különféle betegségektől, amelyek a parancsolat áthágóit sújtják. A Teremtő Istennek az ember testi és lelki tisztaságára is gondja van. Védi az emberi közösség legkisebb sejtjének, a családnak a tisztaságát, egységét, és elítéli a házasságtörést. Figyelmeztető intése nem csak a házasságban élőkre vonatkozik, hanem azokra is, akik nem kötöttek házasságot. Mindenkitől tiszta gondolkodást és szívet kíván. A tíz parancsolat egyes törvényeiben Isten nem mint követelő úr jelenik meg az életünkben. Parancsaink keresztül Isten mindig ad, és mi vagyunk a megajándékozottak. A 7. parancsolatnak is a lényege nem a tilalom, hanem Isten a szentség és tisztaság élet lehetőségét tárja elénk.
1: Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten. Aki ezért megveti ezeket, nem embert vet meg, hanem az Istent, aki szent lelkét is közlé velünk. Tesszalonika 1. levél 4:7-8.
0: A kísértés éppen abban nyilvánul meg az emberek életében, hogy azt hiszik, Isten törvényén kívül is lehetnek boldogok. Pedig a parancsolat áthágásával éppen az ellenkezőjét érik el. Sátán, az ember ellensége eltakarja előlünk azt, amit Isten adni akar. A paráznasság bűnét nem csak testileg lehet elkövetni, hanem lelkileg is, amikor a házastársak szívükben távolodnak, idegenednek el egymástól. A törvény áthágásának lényege nem az elkövetett cselekedetben van, hanem az indító okban, ami belülről indul, tisztátalan szándék, indulat, gondolat, érzés. Jézus megfogalmazása is arra utal, hogy ez a bűn éppen úgy, mint a többi, a kívánságban gyökeredzik.
1: Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne paráználkodjál, én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott az ő szívében. Máté 5:27-28.
0: Ha a közismert ótestamentumi példára, Dávid bűnére gondolunk, elmondhatjuk azt, hogy a királynak akkor kellett volna visszalépnie palotája tetejéről, amikor először pillantotta meg a szomszédkertben fürdőző, szép termetű Becsabét, Uriás feleségét. Becsabénak is akkor kellett volna visszavonulnia, amikor észrevette, hogy meglátták. Aki elindul a lejtőn, az nem tud megállni, ezért ne engedjük, hogy a bűnös kívánság csirája gyökeret verjen szívünkben.
1: Luther Márton is erre utalt híres mondásában. Nem akadályozhatjuk meg, hogy a kísértés madara elrepüljön fejünk felett, de azt, hogy fészket rakjon azon, igen.
0: Az önző, birtokolni vágyó szeretet csak elvenni tudja a másik báránykáját, de a másokért élő tiszta szeretet vigyáz arra, hogy ne okozzon fájdalmat és ne rabolja el azt, ami nem őt illeti meg. A házasság és a gyermekek egészséges felnövekedésének a legfőbb ellensége a hűtlenség, a tisztátalan gondolatok, az önzés, a másik semmibe vétele, megvetése, megalázása, cserbenhagyása, kiszolgáltatása, elhagyása, vagyis egy szóval paráznaság.
1: Megszívlelendő Ellen White tanácsa. Ez a parancsolat nem csak a tisztátalan cselekedeteket tiltja, hanem az érzéki gondolatok és kívánságok ápolását is. A család megszentelt, zárt közösség, amelyet nem szabad megbontani. Ebbe a szent körbe senkinek sincs joga belépni. Mind a férj, mind a feleség őrizkedjék attól, hogy valaki mást részesítsenek abban a bizalomban, amellyel csak is egymásnak tartoznak.
0: Az Istennel való közösségem a másik emberrel való közösségben élem ki, ennek alapegysége a család. A házasság nem játék, nem tréfa, hanem segítőtársi szeretett közösség. Tisztaságát csak úgy lehet megőrizni, ha a házas felek őszintén, teljes hűséggel szeretik egymást. Bár minden férfi úgy tudna imádkozni hitveséért, mint Paul Rót a feleségéért.
1: Azért hát kérlek, tartsd meg őt egészségben, tedd, hogy boldog legyen, áld meg őt, és add, hogy együtt érkezzünk el hozzád. Ne hagyd, hogy a vasalás, főzés, takarítás a fejére nőjön. Add, hogy mindig legyen egy nyugodt negyed órája egy jó könyvre és imára. Add, hogy egy nap sem újjék el anélkül, hogy neki ne segítenék, még imádsággal is, kezedbe fogódzva, hiszen csak erre vár.
0: Szükséges megemlítenünk azt is, hogy a Szentírás az Istennel szembeni hűtlenséget is paráznaságnak nevezi, amely az Úrral kötött szövetségtől való elhajlásban, az erkölcsi törvény megszegésében nyilvánul meg. Cseri Kálmán ezt a magatartást lelki paráznaságnak nevezi, és a következőket írja ezzel kapcsolatban.
1: A lelki paráznaság az a magatartás, amikor Isten népe, az őt kiválasztó, szerető, egy, igaz, élő, örök Istenen kívül a pogányok úgynevezett ember csinálta isteneinek, bálványainak is vallásos tiszteletet, imádatot ad, és az élő Isten mellett a bálványt istenként tiszteli. Kétfelé sántikálásnak nevezi ezt a Szentírás. Jellegzetesen olyan világban élünk, amely nagy kínálatot ad bálványokból, amiből válogathatunk, és közben nem vesszük észre, hogy a bálványaink ránk telepszenek, szétzilálják a családokat, az idegrendszerünket, megrontják egész életünket. A bálvány mindig az élő Isten és az ember közé áll. Hóseás próféta könyvében megrendítő felhívás hangzik azokhoz, akik elfeledkeztek Isten törvényéről. Mivel, hogy elfeledkeztél Istened törvényéről, elfeledkeztem én is a te fiaidról. Térj vissza hát az Úrhoz, a te Istenedhez. Szántsatok magatoknak új szántást, mert ideje keresnetek az Urat. Hóseás 4:6, 14:2, 10:12. A figyelmeztetést megfogadó hűtleneknek pedig ezt ígéri, kigyógyítom őket hűtlenségükből, szeretem őket ingyen kegyelemből, mert elfordult tőlük az én haragom. Hóseás 14:5.
0: Ha nem engedjük, hogy Isten ezt a gyógyító munkáját elvégezze rajtunk, akkor tragédiába torkollik életünk, és összezavarodnak emberi kapcsolataink, csak tárgyként tekintünk a másikra, akit a magunk élvezeteire akarunk használni. A megoldás minden emberi problémára az, ha először Istennel rendbe jön a kapcsolatunk, és megadjuk neki az őt megillető tiszteletet. Ennek a következménye lesz, hogy uralkodni tudunk ösztöneinken, indulatainkon. A 7. parancsolat megtanít arra, hogy ügyeljünk szívünk és gondolataink tisztaságára, mivel erre saját erőnkből képtelenek vagyunk, ezért kérjük naponta Isten segítségét.
1: Egészen mosd ki engemet az én álnokságomból, tiszta szívet teremts bennem. 51. Zsoltár 4:12. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Máté 5:8.

0: Poirot, a szeretet, mint díszítmény. Istenem, vádolom magam, hogy szeretetem gyakran csak érzés volt, vonzalom és megilletődés. Szeretetem ezért gyakran csak múló pillanat, mert újabb érzés kerít hatalmába engem.
1: Istenem, vádolom magam, hogy szeretetem nyitva állt ugyan a világ nyomorúsága előtt, de nem láttam meg a közelben lévőt, a szomszédomat, a munkatársamat.
0: Istenem, vádolom magam, hogy szeretetem kasztokba sorolta az embereket. Némelyek szimpatikusak, mások nem tetszenek, mert egyszer elbuktak, vagy tanulatlanok, csúnyák, vagy másképp gondolkodók.
1: Istenem, vádolom magam, hogy szeretetem oly ritkán mozgatta értelmemet, hogy bepótolja a jó akarat a rátermettséget és tudást, amit meg kellett volna szereznem, hogy segítségem konkrét és jó legyen.
0: Istenem, vádolom magam, hogy szeretetem nem középpont, csak díszítés volt, alkalmi köntös az életemben, csillogó, mint a léggömb, de üres és felfújt a belseje.
1: Istenem, vádolom magam, hogy volt ugyan hitem, de igazán nem szerettem. Életemről nem ismerhette föl senki, hogy a krisztusi élet Isten szeretetéből élni.
2: Kedves hallgatóink! Kárpáti Petronella ismertette Szeretetre vágyunk című könyvének részleteit. Közreműködött Sümeginé Tóth Piroska. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok, ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban mindig arra törekszem, hogy a földi történésekben, sőt, saját életünkben is vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését, és hálával dicsőítsük őt azért, mert törődik velünk, egyenként és személyesen is. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, és miért. Annak milyen fizikai és lelki vonzatai voltak, amiből mi is sokat tanulhattunk, hogy itt a mában, a mi saját életünkben, hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ugye, ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját életünkben, akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Nos, műsorunk jellemzője, hogy olyan tanúságtevéseket mond el, melyről az ember megértette az Istenhez való kapcsolódását, de nem minden történet velem esett meg. Ime a mostani, mely nem csak elmond egy történetet, hanem fölfedi annak lelki vonzatait is, erősségeit, kétségeit, a zavaró tényezőket és végül a szabadulás útját is. Nos, hallgassuk szeretettel és figyelemmel, és ha segít nekünk megélni a következő nehézségeket, vagy azt, amit annak gondolunk, akkor mélységes hála és köszönet Urunknak, Istenünknek. És akkor talán én is örvendezhetek a szívemben, hogy nem eredménytelen a szolgálatom itt a rádióban hetente háromszor is, és az ismétléssel hatszor.

A Matrac című tanúságtétel tanúságai. Az előző adásban egy történetet mondtam el kedves hallgatóimnak azzal a céllal, hogy föltárom annak lelki küzdelmeit is, a megoldás keresésének téves útjait, a meg nem szűnő keserűség és az újból és újból föltüremkedő rossz érzés csapdáit, és végül, mostani adásunkban, föltárom majd az igazi megoldás kulcsát is. Történetünk arról szólt, hogy egy keresztény tábort tartottak az egyik hotelben, ahol hősünk egy kétágyas szobát kért magának azzal a tudattal, hogy az 50%-os fölárat bizony ki kell fizetnie, de vállalta, mert szükségben volt, és most már nem részletezem, hogy miért. De már az első nap délután elkérte tőle a második ágy matracát egy fiatal pár, hogy a kislányuk tudjon kényelmesen aludni, amivel testvérünknek nagyon nagy kényelmetlenséget okoztak több éjszakán át. Igaz, amikor a kérés elhangzott, és a gyerekről volt szó, ő azonnal igent mondott, de ezzel be is tette önmagának a kiskaput azokra a napokra. Nem tudott pihenni, mert ahhoz a két ágyra lett volna szüksége. Mindez pedig egy olyan házaspártól indult, akik most saját kényelmüket helyezték az övé elé, és ezért az idős emberben sok keserűség gyülemlett föl. Nem azért, hogy őt most jól kihasználták, mert ezt csak utólag értette meg, hanem azért, miként lehet egy anya-apa olyan felelőtlen, hogy a kocsijukba nem tesznek be egy utazóágyat, ami ma már nem igazi kiadás a gyermek számára, vagy miért nem kérnek a szállodától egy másik matracot, talán mert nekik fizetni kellett volna érte, vagy éppen egy gyerekágyat, szóval hősünk fizetett, ő gondoskodott, és mégis ő húzta a rövidebbet. De a történetben nem is ez volt a megnyomorító, hanem az a körülmény, hogy nem tudott szabadulni a gondolattól, hogy vele ez megtörtént. Tessék, itt van. Hiába gondoskodtam mindenről. A másik ember felelőtlensége miatt most minden tönkrement. És akkor egyre más az esetre alkalmazható bibliai igéket idézett a szívében, miszerint hordozzátok egymás terhét. De ez nem teher volt, hanem felelőtlenség. Aztán arra gondolt, hogy ő is tud felelőtlen lenni, hogy a mi urunk és megváltónk is szenvedett a mi felelőtlenségünk miatt, hogy visszaálljon az eredeti rend, de mindez még mindig nem hozott a lelkének békét. Aztán eszébe jutott egy másik igevers. Amit szeretnétek, hogy az emberek veletek tegyenek, ti is ugyanúgy bánjatok velük. De ez se hozott megoldást, miközben a dolog egyre inkább föltört benne. Már nagyon meg akart szabadulni ettől az egésztől, már nagyon unta, már nagyon szégyenkezett önmaga előtt is, de semmi. De az is előfordulhat, gondolta később, hogy az Úr készít valamit az életemben, aminek ez egy első leckéje volt, önzetlenség. Nem tudom, de a lehetőség fennáll, hiszen Isten gyakran alkalmaz ilyen próbákat azokkal kapcsolatban, akiket szeret, és én igen hálás vagyok ezért a megtapasztalásért, hiszen nincsen tökéletes ember egy se a földön, folyamatosan fejlődnünk kell, alávetni magunkat a nekünk kényes helyzetekben is az Úr tanításának. Legyek hálás Jézusomnak, hogy tanít, nevel, tisztogat, bátorít is egyben. Sőt, mennyire igaz az ige, az Úr megsebez, de be is kötöz, bár itt inkább én sebeztem meg magam, hogy nem bírok szabadulni ettől, de az Úr kötöz be, nagy kegyelmesen, de hiába. Semmi megkönnyebbülés, a dolog csak előjött, és nem bírt tőle szabadulni. De miért? Egyszerűen nem értette a miértet, holott már számtalanszor letette az Úr elé az egészet, de mégsem.
Aztán meg azon szégyenkezett, hogy senki se dicsérte meg a tetért, holott ez talán, de ez se hozott meg könnyebbülést. Mindez ilyen hullámhegyekkel és hullámvölgyekkel tarkítottan zajlott. Egészen addig, amíg a pásztorával beszélt erről a dologról. A bölcs pásztor meghallgatta őt, egy szót se szólt közbe, és a végén is csak ennyit mondott. Ne csodálkozz, hogy így érzel, mert ez a normális. Hősünk most teljesen elképedt. Hogy? Kérdezte megdöbbenve, miután az összes ige szakasz felidézte, amin eddig eredménytelenül átment. Nos, te most egy gyász folyamaton mész keresztül, folytatta a pásztor. Elvesztettél valami olyasmit, amit te gondos utánjárással elkészítettél, aminek neked jogod volt, amire szükséged is lett volna, de elvették tőled. Elvették, mégpedig nem igazán keresztényi módon, hiszen egyszerűen csak kihasználták a te jó szívedet, vagyis olyan vesztességben lett részed, amely nem tartozik bele a kegyes keresztények viselkedésében. Te most a vesztességet dolgozott föl, és ez így normális. Olyan ez, mint amikor valaki elveszíti az állását. Akkor is egy gyász folyamaton megy át, amit el kell hordoznia. És az ilyen folyamatnak, tudod, az a lényege, hogy a léleknek meg kell vele küzdenie. A te lelked így küzd, hogy előhozza, és részleteiben lebontja az egészet, földolgozza, de azt ne várd, és ne is reméld, hogy ez egy csettintésre elmúlik. A baj nem veled van. Olyan ez, mint a valódi gyász, amikor elveszítjük a szerettünket. Egyre csituló, de nem azonnal megszűnő folyamat ez. És ezt Urunk is tudja, ezért nem vett el tőled azonnal. Ezért engedte meg a folyamatot lejátszódni benned, mert ez így egészséges. Meglátod, csitulni fog, majd elmúlni. Aztán már csak az emléke marad. De fájó érzelem, amely most a vesztesség, a kár, a becsapás, na az már nem fogja kísérni. Ugyanakkor azt is tudnod kell, és erre nagyon figyelned kell, hogy milyen kérésekre mondasz igent. Ne engedd meg, hogy kihasználjanak. Inkább gondolkodj reálisan. Te megfizetted azt, amire felelősség teljesen készültél, és a másik kényelmének a növelése érdekében te nem tartozol lemondással, anyagi vesztességgel sem. Hősünk mindezt rögtön megértette, és nagyon megköszönte, és most először igazán helyére kerültek a dolgok. Jött a békesség, a megnyugvás, jött az érzelmek csökkenése. És nagyon hálás volt pásztorának az igaz szavakért. Nos, kedves hallgatóim, ritkán tárok fel egy tanúságtevést ilyen mély lelki bugyrokkal, de azt hiszem, olykor szükségünk van erre is. Így hát aztán remélem, hogy ez a történet, így kibontva, igaz tanúságként szolgál majd minnyájunknak, mert én, bevallom őszintén, én nagyon sokat tanultam belőle.

A váratlan csokoládé. Na, most ugyanennek a nyári tábornak jöjjön egy másik vetülete, ahol közel 80 emberke volt együtt több napon át, és persze teljes ellátás mellett. Most hadd tegyünk tanúvallomást arról is, hogy nem csak emberek, de az Úr maga is jelen volt. Ezt persze helyből tudjuk a bibliai szavak alapján, de most hadd hozzak egy vadi új történetet erről. Hát igen, az ellátás jó volt. Nem az a tálalós, hanem önkiszolgáló alapon, de napokon át semmi desszert vagy édesség nem volt, még vasárnap sem. Én, meséli főhősünk, sajnos nem vittem magammal semmilyen ételt, mert a korábbi tapasztalatok alapján mindig minden volt bőséggel. Zöldség, gyümölcs, édesség. De most új helyen voltunk, és hát közben pedig azt láttam, hogy a gyerekprogramokra mindig vittek sütit, gyümölcsöt, úgyhogy én csak nyelni tudtam minden gondolatnál, amikor fölrém lett bennem, vagy előttem egy kis édesség. A szálláshelyünkkel szembe ugyan volt egy fagyizó, de hát fagyizó, hát az mégis más. Az utolsó napon aztán nagyon ki voltam már éhezve, mert lássuk be, édes szájú vagyok. De semmi. Aztán mégis történt valami. Úgy déltájban, ebéd után, mit látok a recepciós pultnál, na mit? Egy fél tábla csokoládét. Csak úgy, gazdátlanul. De nem ám akármilyet, ugyanis van nekem egy kedvencem, egy 10 dekás táblás csoki, étcsokiból, sok-sok mogyoróval. Nagyon-nagyon szeretem. Ha azt teszem, akkor minden édesség iránti vágyamat betölti. Szóval ez az egyik nagy kedvencem. Nagyon szeretem, és hát éppen ezért sokszor kifejezetten önvédelemből még akkor se veszek kedvenc üzletemben, ha ott megyek el mellette. És hát integet, hívogat, csalogat, kínálgatja magát, de nem. Nem és nem. Óvatosságból. Aztán egy idő után mégis elcsemegézem, megveszem, boldoggá tesz. Hát lássatok csak csodát, az a fél tábla gazdátlan csokoládé pontosan az én kedvenc csokim volt. Igen, tényleg, mint róka a sajthoz, úgy lopoztam oda, és csendben megkérdeztem a recepciós hölgyet, hogy tudja-e, ki ez a csoki, ki hagyhatta itt? De semmi. Akkor egy kicsit elsomfordáltam még mellette, majd elhatározásra jutottam egy kicsike kockát. Hát, ha ugyanis nincs gazdája, letörtem, és boldogan bekaptam, miközben ezt mondtam a pultnál. Ha valaki esetleg jönne érte, kérem mondja meg, hogy én törtem le egy kicsike kockát belőle. Nagyon köszönöm. És mint aki jól végezte a dolgát, már mentem is utamra. Igen ám. De visszafelé a csoki még mindig ott bigyeszkedett, és senki se nézett rá. Aztán eljött a hazaindulás ideje, és a csoki még mindig ott árválkodott. Gyakorlatilag mi lettünk az utolsó család, aki elindult hazafelé, és a csoki még mindig ott illegette magát végérvényesen gazdátlanul. És akkor egy határozott mozdulattal a magamévá tettem, és rögtön elrejtettem a csomagomban. Persze azért óvatosan, hiszen 40 fokban nem vágytam arra, hogy mindenem olvacsok is legyen. Ezért jól becsomagoltam, és arra gondoltam, hogy na majd otthon. Hát én otthon ezt úgy bekapom, hogy csak na. És így is lett. Hogy miért mesélem el, és hogyan függ össze ez Isten jelenlétével? Nos, az Úr mindent lát, mindent hall, mindenhol jelen van.
és hát látta az én vágyódásomat is egy kis nasi után. Aztán úgy intézte, hogy valaki, akinek már nem volt szüksége rá, valahogy ott felejtse, és azt nekem juttatta. Tudta az úr nagyon jól, hogy édesszájú kisfia vagyok. Így aztán kifejezetten Isten ajándékának tartom a mai napig is azt a finomságot, és már vagy százszor meg is köszöntem mennyei édesatyámnak kedves figyelmességét. Hát ez is azt bizonyítja, hogy Isten minden pillanatban gondoskodik rólunk, szeretve figyel ránk, ajándékokat ad, és igen, jól esik neki, ha ezt észre is vesszük, és meg is köszönjük figyelmességét. De nem csak az Úrnak, hanem nekünk is fontosak ezek a felfedezések. Nem vagyok árva. Szeretett gyermek vagyok. Figyelmes atyám van. Gondoskodó és törődő. És ezek a felfedezések a szívemben akkor is nagyon jól jönnek, erőt és kitartást adnak, ha majd később igazi nehézségen megy át az ember. De tudja és tapasztalja, hogy a kis dolgokban nincs egyedül, sőt, abban sincs egyedül, nemhogy a nagyokban. Hála érte az Úrnak.

Média figyelő. Nos, kedves hallgatóim, média figyelő rovatunkban most egy keresztrejtvény megfejtésére szeretnék reagálni, mely észrevétlenül is tanít, hatással van ránk, mint az igaznak kimondott állítás. A megfejtés egy ismert magyar színésznő vallomása. Ő úgy tartja, hogy a tehetségével csak önmagának tartozik elszámolással. És ez engem nagyon megütköztetett, mert az Úr nem ezt tanítja. Ő elmondja nekünk, hogy minden ember isteni céllal születik a földre, azért, hogy a neki kijelölt dolgokat megtegye. Például van, aki arra születik, hogy vezessen egy közösséget, a másik arra, hogy vigasztalja az elesettet és bátorítást adjon a szívükben, a harmadik arra, hogy valakinek valamit elmondjon, ami neki nagyon fontos az életben, mások arra, hogy felfedezést tegyenek, aztán az se ritka, hogy szociálisan segítik a másikat, vagy mondjuk valaki jó orvos, építész, villamos vezető, és így tovább sorolhatnánk napestig. És ezeknek a feladatoknak a sikeres teljesítéséhez Isten eszközöket is ad a küldöttek kezébe. Tudjuk a fentiekből, hogy minden ember az ő küldötte, ha fölismeri, ha nem. Ezek az eszközök pedig többek között a tehetségek, mint itt a színészi tehetség, a lehetőségek, hogy mire kap megbízást, azt hogyan teljesíti, és így tovább. Tehát arról, hogy a munka eszközömet hogyan és miként használom fel az Úr által nekem adott feladat megoldásában, vagy meg nem oldásában, azzal nem magamnak tartozok elszámolással elsősorban, hanem annak, aki adta, aki ezt rám bízta. És ez a személy maga a Teremtő Isten, és ezt jó, ha fejébe vési az ember. Olykor még a híres színésznő is. Mert az elszámolás napján, ami eljön mindenkinek, ő nem a hírességek egyike, hanem csak a lelkek egyike lesz.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőnként, délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:30. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk ám itt lenni, de addig is Isten áldjon minnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a próbatétel áldása. A mai ige Róma beliekhez írt levél 5. fejezet 3. verse. A nyomorúság munkája ki az álhatatosságot. Gondolatok az igéről. Ez is ígéret, ha nem is a formájára, de lényegére nézve. Türelemre van szükségünk, és ez az ige megmutatja, hogyan juthatunk hozzá. Maga a béketűrés tanít meg a türelemre, ahogyan úszás közben tanulunk meg úszni. Szárazföldön nem tanul meg senki úszni, nyomorúság nélkül sem tanul meg senki tűrni. Hát nem érdemes elszenvedni a nyomorúságot, ha ezáltal miénk lehet az a nagy belső békesség, amellyel el tudjuk fogadni Isten akaratát? Az igevers azonban valami olyasmit állapít meg, ami nem felel meg az emberi természetnek, hanem természet feletti. A nyomorúság önmagában csak türelmetlenséget, hitetlenséget és lázadást szül, de a kegyelem titkos kohójában béketűrés lesz belőle. Amikor mi csépeljük a gabonát, a por felkavarodik. Ha Isten próbatételével csépel minket, a por szépen leüllepszik. Mi, ha felrázunk valakit, nem azért tesszük, hogy annak békessége legyen. Az Úr azonban ezért teszi ezt gyermekeivel. Ez valóban nem emberi cselekvésmód, hanem a bölcsesség kútfejét, Istenünk dicsőségét szolgálja. Uram, kérlek, kegyelmet tegye számomra is áldássá a próbatételt. Nem akarom magam kivonni annak kegyelem teljes áldása alól. Kérlek azért, hogy vedd le rólam a nyomorúságokat, de sokkal inkább arra kérlek, hogy szabadíts meg az álhatatlanságtól. Krisztusunk vést szívünkbe keresztedett, a te béketűrésed képét. Jom Kippur a zsidók legszentebb napja. A Jom Kippur most tegnap szeptember 20-án vasárnap este köszöntött be, és ma szeptember 21-én hétfőn este megy ki. Jom Kippur az engesztelés napja, a zsidó év legszentebb napja, amikor a böjt, az imádság és az önvizsgálat egyetlen célt szolgál, megtisztulni az elmúlt év vétkeitől, és új elhatározásokkal kezdeni az újat. A zsidó hagyomány szerint Jom Kippur különleges lehetőséget kínál a megtérésre és az örökkévaló bocsánatának elnyerésére. A 25 órás böjt, a fehér öltözet, a különleges imák és az ünnephez kapcsolódó szokások mindazt fejezték ki, hogy ezen a napon az ember befele fordul, számot vet önmagával, és igyekszik rendezni kapcsolatát Istennel és az embertársaival. Október a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa idén is október 1 és 31-e között rendezi meg az Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepsége október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a deáktéri evangélikus templomban, amelyen igét hirdett Pap János baptista egyházelnök. Közreműködnek a Veselényi utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Calvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránia énekkar. Este 17:30-tól térzenével szolgál az Egressi Béni Református Művészeti Középiskola. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Kedden mozognak a felhők, sok napsütéssel. Néhol lehet zápor, erős északnyugati szél mellett is 16-21 fok valószínű. Szerdán is felhős, napos idő lesz, helyenként zápor is lehet. Az északi szél megélénkül és 18-22 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekel.
0: Mindezt érted. Érted már?
1: Majd megfogod.
2: Sziasztok! Üdvözlünk titeket az Érted Podcast legújabb adásában. Velünk van ismételten Bernát Krisztina, szeretettel köszöntünk. Ma arról szeretnénk beszélgetni Krisztinával, hogy hogyan válasszunk pályát, hogyan lépjünk rá egy életpályára.
0: Saját tapasztalataidból mit ajánlanál, mire figyelnek oda a fiatalok, mikor ezen a pontján vannak az életüknek, hogy kell választani, hogy én most nagyon hol tanuljak tovább. Nézem csak azt, hogy milyen vagyok én, vagy milyen tapasztalataim vannak, vagy esetleg vágjuk bele valami esmiben, de talán nem vagyok olyan jó, de érdekelne, vagy mégis mik azok az alapelvek, irányító dolgok, amik alapján kéne választani ilyenkor?
3: Hát igen, pont vasárnap kérdeztem meg az egyik fiatal, jó, de mégis hogyan tudjam eldönteni, hogy annyira izgul amiatt, hogy most kell 25-éig beiratkozni, és hogy nem tudja, hogy egyik, vagy másik, vagy melyik legyen, és... Tehát amit most tudnék tanácsolni, jó tanácsként tényleg egyrészt, másrészt kicsit belástam magam ebbe a kérdéskörbe, mert ez volt nagyjából, ha nem is ilyen oldalról a doktori tézisemnek a témája, abban azt boncolgattuk, hogy, vagy boncolgattam egy közös kutatás eredményeit felhasználva, hogy hogyan választanak a diákok egyetemet, és megnéztem egy kicsit alaposabban azt, hogy melyek azok a motivációs tényezők, amelyek mentén a diákok eldöntötték azt, hogy melyik egyetemet és melyik szakot válasszák. Így pedig egyéni szinten, még a döntési fázis előtt ti ponton azt mondom, hogy nagyon nyitott a paletta, de talán mégsem akkora nagy a szabadság, mint ahogy az nyomasztó lehetne, vagy mint amire azt félünk talán így meghozni a döntést. Én úgy látom, hogy ez egy hosszú folyamat, és akkor útközben letisztulnak kérdések, hogy matek igen, vagy nem, szeretek beszélni, vagy nem, emberek inkább, vagy tárgyak, egyedül, vagy társaságban. Tehát ezek mentén, a kérdések mentén azért elég világossá válik így felnőtt korunk felé közeledve, hogy melyek azok az irányok, amelyek felé aztán szélesítenénk szeretnénk a perspektívát. Tehát hogy az, hogy most döntsünk egy szak mellett. De most úgy gondolom, hogy nem szak mellett döntünk elsősorban, bár bejelöljük, hogy első, második, akárhányadik opció, hanem szakirányok felé nyitunk, amikor szakmát választunk. És ilyen szempontból ez a nagy lufi, vagy lehet nem lufi, mert egy nagyon reális kihívás eldönteni azt, hogy most Kolozsvárra, Debrecenbe, Hollandiába, hova menjek egyetemre. Tehát ezek mentén, a döntések mentén születik meg végül a, szerintem nem a jó döntés, hanem az az igaz döntés, amit ott, abban a pillanatban, abban az élethelyzetben én magamnak, vagy nem tudom, magamnak elsősorban tudok erre a kérdésre válaszolni.
2: De akkor ezek szerint már ezeket az apró döntéseket, apró vagy nagyobb döntésekre már figyeljen az ember érettségi előtt, vagy érettség után jönnek ezek az apró döntések, amelyek majd kicsiszolják nekem, hogy merre is orientálódjon.
3: Tehát ezek a döntések már akkor döntések, amikor arról döntök, hogy megoldom a matekházimat, és emellett még a plusz feladatokat, vagy sem. Vagy tanulok még egy hangszeren játszani, vagy sem. Tehát, hogy ez így épül fel.
2: Tehát ne a felvétel előtt 3 hónappal kezdjem vizsgálni az indődésémet, hanem nézze meg az életpályámat.
3: Igen. És ehhez én azt tanácsolnám, hogy aki itt így ennek a döntésnek a szélén vagy környékén van, nézen egy kicsit, tehát reális döntéseket hozzunk, és igaz döntéseket, és ezt szeretném megerősíteni és kihangsúlyozni itt, hogy egy kicsit annak a félelme, hogy a jó döntés meghozni, és aztán bestresszelni, hogy ha nem ezt választottam, akkor elrontottam az életem. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy nem lehet ilyen szempontból rossz döntést hozni, maximum

0: Az a helyzet áll fent, hogy kipróbáltam egy szakot, elvégeztem egy fél évet, vagy nem tudom, elértem az első szesszióig, és akkor kipróbálom, hogy ez milyen, mert belehallgatok az előadásokba, elmegyek, teljesítem a feladatokat, stb., és akkor eldől, hogy hát ez nagyon nem nekem való, de mindezt ki lehet úgymond spórolni azzal, hogy előtte egy kicsit ránézek a lehetőségeimre, és a ránézés pedig nagyon-nagyon összetett. Tehát elsősorban én azt tanácsolnám, hogy ha úgy kicsit figyelgessem, vezessek vele egy naplót akár, ha kicsit fegyelmezettebb fiatalokról van szó, egy napló is sokat segít, hogy leírogassam azt, hogy mi érdekel, mivel foglalkozok szívesen, mi az, ami lelkesít, mi az, amivel szeretek időt tölteni, és nyilván nem a Facebook oldalak böngészésére gondolok, de ott is lehet úgy tölteni az időt, hogy engem a történetek érdekelnek, az emberek élettörténetei, vagy az, hogy vajon átgondolom, hogy ki hány fizetésből vásároltam meg azt az X kütyüt, amivel éppen villongott, vagy nem tudom, tehát hogy sokféleképpen lehet használni, hogy nem akarom teljesen leírni a közösségi médiában töltött időt, de nagyon sokféleképpen tudunk viszonyulni a minket ért ingerekhez, és csak hogy a kérdés az, hogy mennyire reflektálunk ezekre, hogy gondoljuk át, hogy a minket érő hatások bennünk milyen reakciót váltanak ki. És akkor, ha úgy elkezd megtetszeni mondjuk például a, nem tudom, a marketing szakma, akkor kicsit szétnézek, vagy én most úgy tenném, hogy szétnéznék ezen a munkaerőpiacon. Megnézném az álláshirdetéseket, hogy a LinkedIn-en egy marketing, és akkor abban is van 100 millió kis alszakma, mivel, hogyan, milyen, mi szükséges? Tehát hogyan hirdetik meg ezeket az állásokat? Hogy keresünk egy marketing igazgatót, akkor ahhoz mit kérnek? Milyen életpálya szükséges ahhoz, hogy én azt el tudjam érni? Milyen kompetenciák szükségesek? És akkor hát itt megint szerteágazó is lehet ez a kérdés, mert nem biztos, hogy az, amit most kérnek, azt mondjuk 10 év múlva is ugyanúgy fogják kérni. De ez arra jó, tehát az, hogy egy kicsit szétnézek a munka világában, hogy lássam, hogy most miről van szó a munkaerőpiacon. De ezen túlmenően is elbeszélgetnék olyan emberekkel, akik azon a területen dolgoznak, hogy mi az, ami nekik ott tetszik, mi az, ami nem tetszik. Mert lehet, hogy a marketing igazgatóságnak van egy olyan vonzó része, hogy állandóan kreatív ötletekkel kell előállni, de az a része is van, hogy egy csapatot kell koordinálni és vezetni arra, hogy folyamatosan produkáljuk ezeket a klassz ötleteket. Most az a része tetszik nekem, hogy sok-sok kreativitásban benne, vagy az a része tetszik, hogy együtt megvalósíthatunk klassz dolgokat. Tehát mert hogy ez is eltérő.
1: Ha tömörebben azt akarjuk foglalni, akkor mondhatjuk azt, hogy vizsgáljam a képességeimet is, amit felvettem, meg figyeltem, és tanultam, és akár plusz feladatokat oldottam meg, ahogy említetted, illetve a vonzalmaimat, az affinitásomat, hogy mi az, ami így érdekel, ami felé így...
0: Mi az, ami lelkesít?
1: Ami lelkesít?
0: Mi az, ami örömmel tölt el? Mi az, amit nem kényszenvedés megvalósítani? Mi az, amitől úgy érzem, hogy fellélegzem?
1: És itt még nem is beszéltünk arról, hogy mi az, ami menő mostanában. Sokan így válasszanak, hogy ezek menő szakmák, más is oda megy, vagy a haverem is oda megy, és akkor menjek oda. Tehát, hogy ne ez legyen az elsődleges.
0: Hozzáteszük ezt is, mert azért emellé, én még ebbe a csomagba betenném azt, hogy mi az, ami lelkesít, mi az, ami érdekel, mi az, ami a képességeimre legjobban rezonál, és ezt pedig legjobban úgy lehet megnézni, hogy egyrészt kitöltöm a rendelkezésre álló minimum ingyenes képességfelmérő teszteket, és ebből van nagyon-nagyon sokféle, de foglalkozzak ezzel a kérdéssel, és nem az első után mondjam azt, hogy na, ez így van, sőt, én még tovább mennék, és azt mondanám, hogy megkérnék 3 jó barátot, és minimum egy ellenséget, hogy töltse ki rám nézve azokat a teszteket, sőt, még a szüleimet is megkérném, még akkor is nagyon jobban vagyok, vagy akkor is nagyon-nagyon rosszban vagyok velük, mert ha valaki ismer minket, azért azok a szüleink. Tehát biztosan, hogy látják, hogy mik az erősségeink, mik a gyenge pontjaink, még akkor sem, ha nem biztos, hogy meg tudják fogalmazni ezt, és akkor is, ha nem mindig látják reálisan a munkaerőpiacot, mert ez egy hosszú történet, de azért ők biztos a javamat szeretnék, és azt, hogy nagyon jó, boldog legyek. És én egyik másik szülő úgy gondolja, attól volnék boldog, ha kiteljesedne az életem. Egyik másik szülő meg úgy gondolja, attól volnék boldog, hogyha sose lenne anyagi gondom, és a pénztárcám mindig, vagy a bankkártyám mindig tele lenne. Szóval, de mindenképpen, tehát a szülőket is el kéne beszélgettetni erről, hogy vagy legyenek, teremtsünk rá lehetőséget, hogy elbeszélgessünk erről.
1: Nem is olyan nehéz pályát választani, ezeket megfogadjuk. Tehát, hogy öt embernek megkérdez, állítani egy reális tükröt is.
2: Jó, csak lehet, akkor meg mind az öt különböző véleményt ad neked, és akkor még nehezebb
1: választani. De azért vannak átfedések, amelyek segítenek, na, akkor tényleg ebbe az irányban elindulhatok, hogy én szeretek az emberekkel foglalkozni, vagy technikai dolgok, vagy a kreativitást szeretem. Vagy...
0: Tehát nagyon-nagyon sok jó teszt van manapság, és nagyon-nagyon sok ingyenes. Vannak fizetős tesztek is. Azokból is érdemes egy-kettőt megnézegetni. De emellé még hozzátenném azt is, hogy nézzem meg, tehát beszélgessek másokkal a lehetőségeimről, úgy is, hogy milyen az illető szakterületen dolgozni. Konkrétan mit jelent ma tanítónőnek lenni? Hogy én meg akarok birkózni ezzel a sok vizsgával, ami még azután van, vagy nem? Vagy nyilván...
1: Sok szülővel.
0: Vagy a sok gyerekkel, vagy a sok szülővel, gyerekkel, vagy a sok... kollégával. De tehát igazából azt gondolom, hogy nincs olyan munkakör, aminek csak pozitív oldala van. Mindegyik munkakörnek, mindegyik szakmának megvannak a kihívásai.
1: Igen. Ez talán jobb szó, hogy a kihívásai. Uh-huh.
2: Akkor ez a fontos, amikor beszélgetünk, akkor kérdezzük meg ezeket is tulajdonképpen.
0: Hogy miért szeret az dolgozni, és miért nem szeret ő, de azért azt is lássuk, hogy ő szereti. Lehet, hogy nekem nagyon tetszik az, hogy ki se kell mozdulni az irodából, folyamatosan ott kell ülnöm, és mindig kapok érdekes feladatokat. Vagy mindig kapok unalmas feladatokat. Nem tudom, van, akit ez motivál. Tehát, hogy azért egy önismeret nélkül nagyon nehéz eldönteni, hogy mit szeretnék.
1: Igen.
0: És van még néhány, tehát, hogy ezt ne seperjük meg nagyon-nagyon hamar az asztalról, mert emellé még azt is hozzá kell tenni, hogy milyen reális lehetőségeim vannak. Tehát van lehetőségem elköltözni? Vagy... van annyi áldozatkészség bennem, hogy ha a szüleim nem tudnak támogatni, vagy az amerikai nagybácsi, akkor én megdolgozzak a tandíjamért, a lakhatási feltételeimért, és a többiért. Tehát, hogy ezeket is mellé kell tenni a választáskor.
1: Szeretünk azért álmodni, és azért néha bátorítást is kapunk erre nézni, hogy álmodjunk, meg bejön itt a hit is, hogy hittel lépni, hogy lehet, hogy ezeket nem látod, hogy ez mind összejönni, és mégis valaki megmeri ezt lépni, és összejön neki. Hogy akkor mennyire merjünk álmodni. Vagy érted? Mert amit eddig beszéltünk, ez nagyon a realitásnak a talaján van, hogy ettől mennyire rugaszkodhatunk el. Tehát, hogy hol találjuk meg az egyensúlyt? Itt a hitlépés, úgymond, meg tényleg mérlegel mindezeket, teszteket oldok meg, megkérek másokat, hogy nézzék meg, hogy vagy oldjanak meg teszteket rám nézni, megnézem a képességeimet, mire érzek vonzalmat, stb. Mi az, ami lelkesít, hogy érted?
0: Én ebben a lehető legrealistább lennék most.
1: Tehát ezen a területen te
0: a lehető leglerealistább volni. De ez azt jelenti, ez nem jelent pesszimizmus, nem jelenti azt, hogy nem volnának lehetőségem, ez csak azt jelenti, hogy én mire vagyok képes, és ha már itt tartunk, akkor minden embernek van legalább 7, azt mondják, vagy maximum 10, vele született adottsága, szuper képessége, amelyekkel tud valamihez kezdeni. Tehát, hogy egyik szolga sem ment el talentum nélkül. Tehát mindenkinek volt 1, 3, 5, valahány, 10, de tehát, hogy képességeink vannak, adottságaink vannak ebben, és ezek reális felismerése felelősségünk. Tehát a saját felelősségünk, és nyilván 17-8 évesen nem vagyunk eléggé érettek arra, hogy ezeket jól, reálisan lássuk.
1: De valamennyire kell látnunk.
0: De,
1: tehát én azt nem hiszem, hogy 25-30 évesen döbbensz rá, jé, nekem adott ez a képesség.
2: Megtörténhet,
1: de azért szerintem addigra kell tudni, hogy te hegedűművész leszel.
0: Most hát azt már 4 évesen.
1: Azt mondom, tehát ilyen szempont igazán Krisztiának, hogy a racionálisabbak kell legyünk. Tehát, hogy ezeket a talentumokat valamennyire fel kell fedeznünk, amelyeket Isten megajándékozott, vagy ami felé sarkal bennünket, lelkesít bennünket.
0: Tehát megnézed, hogy mi van a hátizsákomban, mik azok az adottságok, és aztán, hogy közben még felfedezek néhányat, az az életfeladatom, hogy minden talentumomat felfedezzek, de itt a képességeim szempontjából én egy nagyon reális leltárt szeretnék készíteni, hogyha 18 éves lennék most. A lehetőségek mentén ott lehet álmodni. Tehát ott az, amit már az álom kategória, és ahol lehet hitbeli lépéseket hozni. De az, hogy mi a hitbeli lépés nekem, az egy dolog, és mi a hitbeli lépés mindegyikünknek külön-külön, az mindenkinek egyéni feladata felfedezni, hogy nekem lehet az a hitbeli lépés, hogy ott maradjak valahol. Másnak meg az a hitbeli lépés, hogy elmenjen valahová. Tehát azt hiszem, hogy ezt mindenki egyéni recept szerint. Nagyon klassz lenne, ha volna egy olyan applikáció, amúgy amikor befejeztem a doktori dolgozatomat, és publikáltam a könyvet, akkor gondolkoztam, hogy a következő lépés az lenne, hogy egy ilyen applikációt fejlesszek ki, hogy ami a mai beszélgetésünk felesleges legyen, hanem mindenki, aki kíváncsi erre a kérdéskörre, akkor megnyitja, és beírja, nem tudom, 3 dolgot, vagy 83-at, és aztán a végén kijön az, hogy melyik városban, melyik szakra, hová kell felvételiznie. És aztán rájöttem, hogy ez egy akkora aberráció, mert hogy egyéni életpályákról és sorsokról van szó, és itt nagyon-nagyon sok olyan tényező van, amely adott, amely meghatározza a döntéseinket és a lehetőségeinket, de aztán onnan pedig azért nagyon sok lehetőség nyílik is, itt az álom, az álom részében ott van, akinek több merészsége, bátorsága van az életpályája kezdetén, van, akinek közben nyílnak meg a terepek. És ha már itt tartunk, akkor én azt hiszem, hogy reális az a pánik, amivel így a 10 évesek közelítenek ehhez a döntéshez, mert egy nagyon nagy mérföldkő az életben a pályaválasztás. Egyik legfontosabb döntés, amit hozhatunk. De másrészt meg nem egy olyan döntés, amit ne lehetne aztán valamilyen irányba terelgetni még az életpályánk során. És lehet, hogy akkor nyílnak újabb lehetőségünk, amikor már eldöntöttünk valamit, és akkor onnan látunk tovább. Tehát a manapság amúgy, hogyha már arról beszélünk, hogy hol tanuljunk tovább, az az egyik része a kérdésnek. De a másik része az, hogy mit dolgozok majd, hogy mi legyen a szakmám, mi legyen a munkám. És a kettő nem mindig függ össze egymással, mert lehet, hogy én tanítóképzőt végeztem, és hát projektmenedzser vagyok más kalapom alatt. Tehát a kettő köszönő viszont van egymással, de nem feltételezi egyik a másikat. Szóval az életpályánk az így lépésről lépésre épül fel, és mindegyik ilyen döntés meghozatalához hit és bátorság kell, és a terepszemle, egy reális terepszemle. És ma az egyetem elvégzése időnként, vannak olyan szakmák, ahol alapfeltétel ahhoz, hogy valamilyen szakmát gyakorolhassunk, tehát nem lehet például a pszichológus valaki anélkül, hogy ne szerezzen meg az erre való jogot és képesítés, másrészt pedig lehet, hogy valaki jó tanácsokat ad, anélkül, hogy pszichológus végzettséget szerzett volna meg, de például ahhoz, hogy valaki az IT területén, nem tudom, klassz karriert fusson be, nem biztos, hogy egyetemi végzettségre van szüksége. De az is biztos, hogy az egyetemi végzettség az egy nagyon-nagyon jó garancia, vagy legalábbis zálog, vagy válasz arra, hogy valaki nyitott-e a tanulásra. Hogyha valaki szeretne tanulni, azt megteheti egyetem nélkül is, vagy egyetem nélkül is, vagy mit mondtam? Egyetemmel is, meg egyetem nélkül is. Tehát nem feltétlenül kell megszerezni ezt a képesítést, vagy bármilyen oklevelet ahhoz, hogy valamilyen szakmát gyakorolhassunk. Tehát ha valaki tényleg kíváncsi, és szeretne valamit elvégezni, vagy megtanulni, azt hiszem, hogy tényleg meg tudja egyetemmel, anélkül, képzésekkel, anélkül. Az egyetem abban nagyon-nagyon nagy segítséget nyújt, főleg azoknak, akik nem tudnak önállóan tanulni arra, hogy jobban el tudjanak igazodni a bizonyos szakterületek dzsungelében. Viszont tudásnak nem garanciája az, hogy valaki egyetemet végzett. És még akkor sem, ha szintízessel végezte el, tehát ez arra való, vagy arról való jelzés, hogy valaki nyitott-e a tudásra, a tanulásra is. Hogyha valamit még alá lehetne húzni ebben a beszélgetésben, akkor ez a kifejezés, vagy ez a kulcsszó, hogy a tudásra való nyitottság. Mert egyrészt az, amit az egyetemen tanulunk, vagy tanítunk, az nem mindig a legeslegfrissebb tudás. Tehát tényleg, ezt most lehet ciki is elmondani, vagy bevallani, hát
2: ez,
0: vagy...
2: Ez
0: vagy,
2: így van.
1: Ez a realitás.
0: De nem lehet senki sem napra kész minden egyes területen teljesen. Tehát, hogy publikációk százai jelennek meg naponta. Tehát ki az, aki ezeket tényleg napi szinten tudja követni? Nyilván arra törekszünk, de mire már valaki megszerette, hogy én első éven tanítok valamit, lehet, hogy mire harmadéves, addigra már még hozzá kéne tenni valamit, de nem, nekem nincs lehetőségem ugyanannak a kurzusnak a keretében elmondani. Ahol lehet, ezeket nyilván pótoljuk, meg visszatérünk rá, de az képtelenség, tehát, hogy elévül a tudás magyarul, és ez a legfontosabb, elévül a tudás, viszont ha valamire szuperképességként szükség van, minden életszakaszban, de főleg így a pálya elején, az a tudásra, tanulásra való nyitottság, és ha az egyetemre szeretne valaki menni, akkor erre, ezzel kell felvértezze magát, hogy ezt kell tenni, ezért van egyetemen, hogy ott a tudás titkaira, nem tudom, a tanulásra, tanulni nem egyetemen tanulunk meg, ezt még hozzátenném, hogy tanulni nagyon jó lenne megtanulni egy, előtte nem is. Tudom, előtte, néhány évben, de egyetemen pedig maximálisat kihozni a tanárokból, amit lehet, és azokból a lehetőségekből, amit az egyetemi évek nyújtanak, mert az egyetemi végzettség, tehát mondtam, nem garancia, hogy valaki azon a munka szakterületen fog dolgozni, viszont az biztos, hogy egy olyasmire képes, hogy megnyit távlatokat, amelyeket anélkül nem biztos, hogy látnánk. Tehát lehetőségünk van szakmai gyakorlatra, és apropó, még így a döntés előtt, tehát mielőtt valaki eldönteni, hogy merre tovább, azt tanácsolnám még, hogy beszélgessen másokkal, és még amiket elmondtunk eddig, és ezen kívül pedig nézze meg, hogy milyen életmódot feltételez az a bizonyos munkakör, amit végezni szeretne. Tehát azt írtam ide fel magamnak, hogy milyen lehetőségünk vannak, milyen életmód elfogadható számomra, és akkor megnézni, hogy melyik az a munkakör, amivel azt az életmódot én valószínűleg biztosítani tudom magamnak, a családomnak, és másrészt pedig, hogy mennyit vagyok hajlandó ezért fizetni. Tehát meghozom azt az áldozatot, hogy éjjel-nappal tanuljak 10 éven át azért, hogy én X szakmát profi módon tudjam végezni, vagy nem. És az sem gond, ha azt mondom, hogy nem. Abszolút nem gond. Tehát, hogy ez egy reális mérlegelése a lehetőségeimnek és a képességeimnek. De afelől azt hiszem, hogy mindannyian tényleg afelől nyugodtak lehetünk, hogy mindenkinek vannak képességei és adottságai, amelyeket kamatoztathat, és az is biztos, hogy a lehetőségek pedig időközben nyílnak meg, a távlatok. Az egyetemi végzettség az egy olyan lépcsőfog, amelyről egy picit távolabbra vagy szélesebb
1: irányba. Meg más jellegű távlatok. Tehát lehet valaki nagyon jó szakember is, erre van affinitása és tehetsége, meg és ebben akar milyen is kereshet is annyit akár, mint egy 2 doktorja rendelkező, vagy még akár többet is. Tehát, hogy itt is bejön ez, hogy ne egymást utánozzuk, mert a haverem orvosira ment, akkor én is oda kell menjek, hanem ezeket tényleg mérlegen, hogy én hol akarok szétnézni, hol akarok kibontakozni, hol érezném jól magam, mi az a tájegység, ahol én mozgolódok, az a munkakör, mivel jár majd a későbbiekben.
0: És még egy nagyon-nagyon fontos lehetőség, amit pályaválasztás előtt állóknak ajánlanék, az az, hogy végezzen önkéntes munkát, amennyit csak lehet. Tehát iskola mellett menjen el különböző szervezetekhez, vegyen részt tevékenységekben, szervezzen meg dolgokat, végezzen el kuli munkát, feladatokat, mert azt tudjuk a Z-generációs fiatalokról, hogy úgy nagyon-nagyon nagyokat álmodnak, és nagyon sok mindent szeretnének, viszont az áldozatot, az árát a dolgoknak nem nagyon szeretik megfizetni. Tehát a kitartó munka az legalább ugyanolyan fontos, mint a rugalmasság. És nagyon jó álmodni, de ugyanakkor vannak olyan fázisai ennek a karriertervezésnek, ami arról szól, hogy el kell végezni a feladatokat A-tól Z-ig, tehát nem hagyhatom abba.
1: Meg itt ki kell azt is mondanunk, hogy otthon ülve és nyalogatva a telefon, bocsa kifejezésre, hogy nézve sorra a filmeket vagy játszva, ez nem fog menni. Tehát nem fog tudni jó döntést hozni, vagy elindulni megfelelőképpen, hanem tényleg. Ki kell próbálnom dolgokat, ki kell vennem a részem, el kell mennem önkéteskedni, vagy segíteni, vagy dolgozni valahol, megfigyelni, tanulni, letenni már az alapokat akkor, megtanulni, tanulni már az egyetemi képzés előtt. Tehát, hogyha most így ilyen semmit tevésbe áll az életem, nagyon nehéz lesz dönteni.
0: És tapasztalatot szerezni arról, hogy én hogyan tudom megállni a helyem különböző élethelyzetekben. Mert a tesztek nagyon jók, viszont az élettapasztalat ehhez hozzátesz egy más minőséget. Tehát,
1: jó, hogy... ez csak ilyen átmenetileg tudod mérlegelni, hogy kipróbálsz mondjuk önkéteskedsz valahol egy alapítványnál, vagy elmész különböskedni.
0: Lehet azt 4 évig tenni.
1: Hát igen, de nem biztos, hogy mindig van, igen, de nem mindig olyan lehetőséged ilyen hosszú távon. Tehát lehet csak ilyen hétvégi dolgok, vagy beugró dolgok. Igen, de... próbálni magad.
0: Jó, de amire van lehetőség, ezzel azt szeretném mondani, azt tegyük meg, és hogy mindenképpen legyen egy munkatapasztalat. Vannak olyan országok, ahol általában nem 19 évesen választanak a fiatalok szakmát, hanem középiskolai végzettség megszerzése után minimum egy évet önkénteskednek, és világot járnak. Mert azért kell szépen, arról tapasztalat, hogy mire vagyok én képes, hogyan tudom, képes vagyok a zseppénzemből megélni, vagy nem tudom, hajlandó vagyok reggel 5-kor felkelni, hogy valami munkát elvégezzek, vagy nem tudom, ezek az élethelyzetek azért nagyon sok mindent tanítanak önmagunkról. Úgyhogy döntés a pályaválasztás, de nem ott felvételi előtt 3 perccel,
1: igen, szóval... Ez egyértelmű volt a beszélgetésből. Köszönjük, Krisztina. Nyugodom, egy nagyon gazdag csokrot adtál át nekünk, és aki akar ebben meríteni, az tudni fog meríteni. Egy kicsit úgy is éreztem magam, mint Krisztina egykorosztályban, hogy fú, milyen jó lett volna most élni, és most lehet azt, hogy azért most en meg en lehetőség van, de en meg en lehetőséget van arra nézve is, hogy jól dönts, és hogy figyelj erre. Tehát, hogy... Én úgy gondolom, hogy megvan könnyítve a helyzetünk. Ez nem azt jelenti, hogy a mi generációnk jó, de csődöt mondott, vagy ilyesmi, mert minden generációnak adottak voltak az Isten által rendelt körülmények is, meg ezt aláhúznám, ezt te is mondtad, Krisztina, hogy Isten lépésről lépésre vezet. És én figyelek rá, akkor tényleg alakulnak úgy az életkörülményei, meg vizsgálom magam, hogy tudom, hogy milyen irányba menjek el. Úgyhogy köszönjük ezeket a gyakorlati tanácsokat, Krisztina. És de még ha valamit szeretném mondani, így összefoglalódjanát.
0: Köszönöm a kérdést. Igen, azt szerettem volna még elmondani, ami nekem ilyen alapelvként cseng vissza mindig, amikor az a kérdés, hogy merre, vagy melyik az a pálya, ami nekem megfelelő, hogy ugye vannak az egyéni adottságaink, képességeink, és van a világban mindig egy aktuális, reális szükséglet. És valahol, amikor ez a kettő találkozik, ott van a hivatásunk. Ezt valaki egy nálam sokkal okosabb ember is mondta, de nem tudom már, hogy kicsoda.
2: Talán erre ott van az ikigai teszt, ami ilyen 4 kategóriára vizsgálja az életednek, hogy mi az, amit szeretsz csinálni, mi az, amit tud csinálni. Tehát szereted, hogy örömöt leled benne, és nem fáradsz bele, mi az, ami a talentumaid, amit beszéltünk, mi az, ami fizeti azt, amit csinálsz, tehát mivel tudod kifizetni majd a faktúráidat, és mi az, amire szükség van a világnak. És hogyha ezt a 4-et össze tudod egyeztetni, akkor tudsz érvényesülni úgy igazán a munkaerőpiacon. És erről is létezik egy könyv, amit ki lehet olvasni, aki érdekel.
0: És nagyon sok könyv, igen. És, tehát, hogy ez a része, hogy rátalálni arra, hogy most hol tudok értéket teremteni. És ez azért az egész életpályánkon egy fontos kérdés marad, hogy most, és időnként jó erre ránézni előre, vagy meg vissza is nézni, hogy hol tudok most ebben a kontextusban, ahol már van Instagram, meg van 1000 millió lehetőség, most hol tudok értéket teremteni?
1: Ez nagyon jó kérdés. Wow, nagyon jó.
2: Nekem is egyszer a főnököm ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy más még fiatal vagy, most van az időszak, hogy meg kell vásd a világot. Tehát mindenféleképp egy olyan szakmát keresünk, amivel tudunk egy kis változást hozni. Legalább mi érezzük azt, hogy amit csinálunk, annak van tényleg haszna. Ne csak egy, nem tudom, árufeltöltőek legyünk, vagy
1: lehetünk azok is.
2: Lehetünk, nyilván, de hogyha most nincs meg bennünk a vágy, és most nem értetjük ezt a vágyat, akkor később még annyira se fogjuk.
0: Én kicsit ezzel vitatkoznék, mert én azt gondolom, hogy bármilyen szakmában tudjuk ezt tenni, hogy értéket teremtünk. Azzal, ahogyan végezzük a munkánkat, és ahogyan, amilyen értékekre építjük a saját életünket. És örömmel és szeretettel élni. Valahogy ez, hogy lehetek én a legelismertebb, nem tudom, akár kicsoda, hogyha közben elveszítem az életörömömet, és elveszítem azt a tudást, hogy hogyan tudom az embertársaimat szolgálni szeretettel.
1: Nagyon jó. Hát kívánom ezt mindannyiunknak, hogy tényleg nyújtsunk értéket ebben az aberrált világban. Nem lesz könnyű, meg ez kihívás. Isten segítsen ebben bennünket, viszont látásra a következő podcastben.
2: Sziasztok!

Magyar mondák. Kedves hallgatóink, pillancsunk bele a múlt lapjaiba, a magyarok mondakincsébe. Ezek az ízes történetek elevenné rajzolják elődeink életének epizódjait. Lengyel Dénes mondakötetei szolgálnak alapul kis históriai sorozatunkhoz. Széchenyi István és a magyar hajózás. Eötvös Károly nyomán. Mennyit küzdött, fáradott, mennyit áldozott hazájáért Széchenyi István, a legnagyobb magyar. Minden nehézséget leküzdött. Tőkét szerzett, hajóforgalmat teremtett a Dunán, a Tiszán, de még a Balatonon is. Addig a folyókon fölfelé lovak vontatták a hajókat. Még hinni se akarták, hogy a víz ellen maguktól is fölmehetnek, hogy a gőz hajtja ugyan már kihiszi el ezt a boszorkányságot. Amikor a Tiszán az első gőzhajót bemutatták, Szabolcs vármegye küldöttsége Dobnál várta a hajón érkező Széchenyi grófot. Ebben a küldöttségben sok maradi nemes volt, ezek azt hitték, hogy majd felsül a gróf ezzel a csudahajóval. Kiszáll Széchenyi, mutatja is a küldöttségnek, lám, itt a gőzhajó. Egymásra néznek a nemes urak, egy ideig egyik se szólal meg, végül az egyik táblabíró lenézően azt mondja. De hiszen úgy kaparja a kereke a vizet, mint egy kutya. Elfelhősödött a gróf arca erre a szóra. Hely, mennyit kell még dolgozni, míg ezek az urak megértik, hová vezet a fejlődés. Az első balatoni hajó, a kisfaludi gőzös, hajóteste és gépezete Angliában készült. Triestig tengeren hozták, onnan Balatonfüredre szállították. Füreden folyt a szerelés munkája, de mielőtt elkezdhették volna, a sok száz vas alkasztrészt szép rendben elhelyezték a parti gyepen. Csőzt is fogadtak melléje, Új János őrizte éjjel-nappal. Amikor Széchenyi István is megtekintette a hajó alkatrészeit, láttam, hogy nagy tömeg bámulja a sokféle vasdarabot. Azt mondta a csősznek. No, János, kent okos ember, ne töltse itt az időt hiába. Itt a sok nép, mint tudni akarja, mi a szándékom ezzel a rengeteg vas alkatrészsel. Magyarázza meg nekik, hogy ebből olyan hajó lesz, amit gőz hajt, a gőzt pedig a kazánban a víz forralásával állítjuk elő. A gőz forgatja majd a hajó kerekét. Tetszik ez a magyarázat Új Jánosnak, ígéri is szívesen. Megmagyarázom, gróf úr. Néhány nap múlva ismét odamegy Széchenyi, mert látni akarta, hogy mire ment Új János ezzel a magyarázattal. Meg is kérdezte mindjárt. No, János, hát megmagyarázta kend a nézőknek, hogy ebből hajó lesz? Én megmagyaráztam. Mit mondtak rá? Nem hiszik. Hát azt megmagyarázta-e, hogy a hajónak kereke lesz? Én megmagyaráztam. Arra mit mondtak? Azt se hiszik. Hát azt megmagyarázta-e, hogy a kereket gőz hajtja? Azt nem magyaráztam meg. Miért nem magyarázta meg? Mert azt már én magam se hiszem. Megharagszik erre a gróf, összevonja a szemöldökét, és rákiált a csőszre. De ha én mondom, János! Ha mondja, az a méltóságod dolga. De én nem szenvedem el, hogy az emberek bolondnak tartsanak, mert mindent elhiszek. Meghökken a gróf, gondolkodni kezd azon, amit hallott. Nem erőltette tovább a dolgot,
Csak annyit mondott Wallstein Jánosnak, aki akkor is kísérte. Szeretem a magyar embert, mert amit a saját eszével be nem lát, azt ugyan semmiféle uraság kedvéért el nem hiszi.

A múlt könyvét fellapozta Sümeginé Tóth Piroska. Az én életem ma.

0: Isten műhelye.
1: A jellem tökéletesítése. Hogy fiaink olyanok legyenek, mint a plánták, nagyokká nőve ifjúkorukban, leányaink, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok. 144. Zsoltár, 12. vers. Gondolatok az ígéről. Ha a fiatalok fontosnak tartják a jellem fejlesztését, megértik, hogy olyan munkát kell végezniük, amely kiállja a próbát Isten előtt. A legszerényebb és legerőtlenebb ember is feljuthat az elérhetetlennek látszó magaslatokra, ha kitartó erőfeszítéssel ellenáll a kísértéseknek, és felülről kér bölcsességet. Mindez azonban nem érhető el a döntő elhatározás nélkül, hogy hűségesen teljesítjük kicsiny kötelességeinket. Állandó éberséget kíván, hogy ne engedjük megerősödni helytelen jellemvonásainkat. A fiatalok is felruháztatnak erkölcsi erővel, mert Jézus azért jött el a világba, hogy példaképünk legyen, és mindnyájunknak isteni segítséget nyújtson. Ez a világ Isten műhelye, ahol minden követ ki kell faragnia, hogy beépíthető legyen a mennyei templomba. Addig kell csiszolnia, amíg kipróbált értékes kővé válik, és alkalmas lesz arra, hogy elfoglalja helyét az Úr épületében. Ne lepődjünk meg, ha Isten kalapáccsal és vésővel alakítja jellemünk éles sarkait, még előkészít arra, hogy betölthessük a helyet, amelyet ő szánt nekünk.

válogatás Nemeshegyi Gyula lelkipásztor több mint 40 évvel ezelőtt a Monte Carlo rádióban elhangzott szolgálataiból. 25. rész. Majdnem keresztjének. Cselekedetek könyve 26. fejezet 24-től a 32. versig. Amikor pedig ezeket mondta a maga mentségére, Festus hangosan így szólt: Bolond vagy te, Pál, a sok tudomány téged őrültségbe visz. Ő pedig azt mondta: Nem vagyok én bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédeket szólok. Mivel tud ezekről a király, akihez bátran szólok, mert nem gondolom, hogy ezek közül előtte bármi is rejtve lenne, hiszen nem valami zugban történt dolgok ezek. Agrippa király, hiszel-e a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa pedig azt mondta Pálnak: Majdnem ráveszel engem, hogy kereszténynél legyek. Pál így válaszolt: Kívánnám Istentől, hogy ne csak majdnem, hanem nagyon is, és ne csak te, hanem mindazok is, akik ma engem hallgatnak, olyanok lennének, amilyen én is vagyok e bilincsek nélkül. Aztán felkelt a király, a helytartó, Berenike és azok, akik velük együtt ültek. Távozóban így beszélgettek egymás között: Semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem tett ez az ember. Agrippa pedig azt mondta Festusnak: Ezt az embert szabadon lehetne bocsátani, ha a császárhoz nem fellebbezett volna. Ez az esemény azt az igazságot mutatja be nékünk, hogy semmi sem történik véletlenül az ember életében. Az Úr ügye akkor is előre halad, amikor mi úgy véljük, hogy hátra megyünk. Pál meghurcolása is csak jó alkalom volt arra, hogy mindenütt bizonságot tegyen az Úr Jézusról. Tehát nincs véletlen a mi életünkben sem. Most előkelő hallgatói vannak Pálnak. E bizonságtétel során különösen három személy jellemét szeretném vizsgálat alá venni, és szeretném, ha végül kiki föltenné önmaga előtt a kérdést: e három közül melyik típushoz tartozom én? Pálban az őszinte, komoly, megszentelt életű keresztjének típusát látom. Festusban a hitetlen emberek típusát, Agrippában pedig a félkeresztjének típusát. Pál az őszinte komoly keresztjének példaképe. Amit mondott az efézusi gyülekezet véneinek, valóság volt az életében. De én semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Cselekedetek könyve 20. fejezet 24. vers. Bár hasonlítanánk hozzá mindjájan. Az ilyen odaszentelt élet dicsőségére van az Úrnak, másoknak pedig javára, az illetőnek pedig üdvösségére szolgál. Pál az Úr melletti hűségére nem fizetett rá, még ha mártiromsággal fejezte is be életét, mert előre látta a számára eltétetett koronát. Festus a modern gondolkodású emberek megszemélyesítője. Néki az egész vallásos élet babonaság és bolondság. Ő csak ennyit látott Pál apostol bizonságtételében. A vak sem lát semmit a természet szépségeiből. Számára nincsenek gyönyörködtető színek, képek, csak örök sötétség, örök egyhangúság. A Festus szemei is vakok voltak. Sajnos a Festus lelki vakságában a zsidók is bűnösök voltak. Jobb bizonságot is tehettek volna a lelki életükről, mint éppen a hit dolgában pereskedni egy ilyen hitetlen ember előtt. Rossz reklám volt ez vallásosságukról. Sajnos sokszor lejáratta már a kereszténység is magát a világ előtt való rossz példaadással, a késhegyre menő dogmatikai vitákkal. Több kárt csináltak ezekkel, mint hasznot. Festus tehát csak annyit látott az egész sorsdöntő kérdésben: babonaság, bolondság. Pál az ilyenekre mondja: ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek. 2 Korintus 4:3. Kedves testvérem, nem a hitetlenkedő Festusok álláspontja dönti el a szellemi tények valóságát. Atya, Fiú, Szentlélek, örök élet, kárhozat akkor is van, ha mindenki tagadja.
az Úr őrizzen téged a hitetlen Festus álláspontjától a lelki dolgokkal kapcsolatban. Tudd meg, hogy a hitetlenség kárhozatos bűn. Azt mondja az Úr Jézus, aki hiszen ő benne, el nem kárhozik, aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. János 3.18. Nézzük Agrippa királyt. Ő már járatosabb a vallásos élet dolgaiban, mint Festus, hiszen nem csak vallásos zsidók között él, hanem maga is zsidó. Gyakran eljárogat a templomba, hallgatja a prédikációkat, és mégsem tud kereszténynél lenni. Sajnos sok ilyen keresztény van ma is. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy a vallásos nevelés vagy a vallásos környezet, tehát templom, imaház még nem tesz hívővé senkit. Eljárogat oda az ördög is. Néha még meg is előzi az odajárókat. Ahhoz, hogy valaki keresztényé lehessen, komolyan meg kell térni. Agrippa egy gyenge jellemű, gyáva és gúnyolódó ember volt. Takargatta, titkolta szíve rejtett érzéseit Festus előtt. Szégyelt színt vallani. Így mondhatjuk, hogy Agrippa félkeresztjén volt. Attól viszont nem is lehet várni semmit. A félkeresztjén arra hajlik, amerre a szél fújja. Sok ilyen keresztjén van ma is, aki barátja, munkatársa, felettese előtt nem meri kinyilvánítani hitbeli meggyőződését. Pedig az Úr Jézus azt mondja, aki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei atyám előtt. Máté 10.33. Majd azt látjuk, hogy Agrippa a neki szegezett kérdésre igen kétes értelmű választ adott. Majdnem ráveszel engem, hogy keresztjénné legyek. Szavaiból kitűnik, hogy nem keresztjén, de azt sem állíthatjuk, hogy pogány, hiszen ismeri a proféciákat, legalábbis Pál így ismerte őt. Ha tehát azt mondanánk, hogy pogány, vétkeznénk a szeretet ellen, ha pedig azt, hogy keresztjén, vétkeznénk az igazság ellen. Sem nem keresztjén, sem nem pogány. Micsoda tehát? Mint már említettem, félkeresztjén. Ez a legrosszabb állapot. Aki csak félig az Istené, az egészen az ördögé. Mitől nem tudott ez a szegény Agrippa egészen keresztjénnél lenni? Nyilván a rangjától, a világi gyönyöröktől, a testies élettől, egy szóval megtéretlen szívétől. Agrippa elnyerhette volna az üdvösséget, ha, mint Pál, le tudott volna mondani a világ barátságáról. Önmegtagadás, lemondás nélkül nincs örök élet. Az Úr Jézus így szólott hallgatóihoz. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Márk 8.34. Végül nézzük meg, mit is jelent ez a szó gyakorlatilag, hogy majdnem. Csak az ajtóig való eljutást. Az öt balga szűz is eljutott a mennyegzős ház ajtajáig, de be már nem mehettek oda. Majdnem elérni a vonatot, biztos lemaradás. Majdnem meggyógyulni, biztos halál. Majdnem üdvözülni, biztos kárhozat. Lám, ide juttat a majdnem kereszténység. Kedves testvérem, ezek után kérdezd meg magadtól, melyik típushoz tartozom én? Ne felejtsd el, mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkében pedig kárt vall. Őrizzen az Úr Jézus téged és engem is, úgy a Festus, mint az Agrippa lelkületétől. Segítsen Páli lelkülettel szolgálni őt, mint halálig. Legyen így. Amen. Az Úr közel. Pál levele a Filippiekhez, 4. fejezet, 4-től a 7. versig. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Gyülekezeteinkben
Igen sok helyen szokásban van, hogy Isten tiszteleteink végén azt szoktuk mondani, az Úr közel. A gyülekezet pedig válaszként azt mondja, jövel Uram Jézus. Nagyon szép bibliai köszöntés ez, de csak akkor ér valamit, ha komolyan vesszük a szavak jelentőségét, és úgy ejtjük ki az ajkunkon. Találkoztam már olyan testvérrel, aki azt mondta, hogy ő egyszerűen nem meri kimondani, jövel Uram Jézus. Annyira meg van terhelve az élete Istennek nem tetsző dolgokkal, hogy remeg még a gondolatától is annak, hogy ilyen lelki állapotban találkozzon az Úrral. Én bátorítottam, hogy az Úr Jézus mostani közelsége még nem ítéletet jelent, hanem szeretetet és kegyelmet. Tegye le az Úr keresztjéhez bizalommal terheit, és akkor nem fog remegni a találkozás gondolatától. Lássuk, mit kell nékünk tenni e második adventi korszakban élőknek, hogy készületlenül ne érjen az Úr megérkezése. Örülni kell jövetelének. Az első keresztényeknek nem félelmet, hanem vigasztalást jelentett a próbák, szenvedések és üldöztetések között ez a tudat. Kedves hallgatóim, ha egy olyan vendég érkezését várjuk, akit nagyon szeretünk, és az is nagyon szeret minket, ráadásul gazdag ajándékot is hoz számunkra, azt örömmel várjuk. Szinte a napokat és órákat is számolgatjuk, csak érkezne már. Senki sincs, aki nagyobb ajándékot hozhatna, mint az Úr Jézus. Senki sincs, aki jobban tudna szeretni bennünket, mint ő. Úgy van, ahogyan az énekíró is mondja, nagyon szeret engem Jézus, oly sokat tett érettem. Ne remegjünk hát érkezésének gondolatától, hanem örüljünk néki szívből. Aztán, ami szelíd lelkűségünk is legyen ismert minden ember előtt. Hozzánk nem illik a heveskedés, háborgás, lázongás, idegeskedés, kapkodás, és így tovább. Rossz reklám az, ha egy hívő embert nagyszájúnak, vitatkozónak ismernek. Az Úr Jézus így tanít bennünket. Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. Szégyenkezve kell elismernünk, hogy nem könnyű tantárgyak ezek. Hogy mennyire sikerül megtanulni a szelídséget és az alázatosságot, az elsősorban attól függ, hogy mennyire születtünk újjá. Ha az az indulat van bennünk, mely az Úr Jézusban volt, nem nehéz szelídnek és alázatosnak lennünk. Továbbá arra tanít az ige, semmi felől ne aggódjatok. Hogy az aggodalmaskodás bűnétől szabadok lehessünk, gyermeki hitre van szükségünk. Én még olyan gyermeket nem láttam, aki az élet gondjai miatt csak egy hajszányit is aggodalmaskodott volna. Minden gondját baját odabízza a szüleire. Tegyünk így mi is. Bizonyára van tapasztalatunk, hogy az aggodalmaskodás nem segít a helyzeten, sőt, inkább nehezíti az életünket. Az aggodalmunkkal szomorítjuk az Urat is. Hiszen ő gondviselő atyánk nékünk, és így nincs szükségünk az aggodalmaskodásra. Az Úr Jézus tanítása szerint aggodalmaskodni a pogányok szoktak. Az aggodalmaskodás helyett az imádkozást ajánlja az apostol. Azt mondja, minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Ez azt jelenti, hogy már kérésem alkalmával köszönjem meg Istennek, hogy meghallgatott. Bár a kérésem beteljesedését még nem látom, mégis biztosra veszem, hogy kéréseim megvannak Istennél, és a maga idejében majd teljesíteni fogja azokat, ha jónak látja. Az ilyen életnek az a jutalma, hogy nem fél és nem háborog a szívünk. Így az Istennek békessége megőrzi szívünket és gondolatainkat az Úr Jézusban. Kedves hallgatóim, ezekben a feszültségekkel teljes időkben, amelyben élünk, eme igei tanácsok betartása mellett várjuk az Urat. Amen.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a próbatétel áldása. A mai ige Róma beliekhez írt levél 5. fejezet 3. verse. A nyomorúság munkája ki az álhatatosságot. Gondolatok az igéről. Ez is ígéret, ha nem is a formájára, de lényegére nézve. Türelemre van szükségünk, és ez az ige megmutatja, hogyan juthatunk hozzá. Maga a béketűrés tanít meg a türelemre, ahogyan úszás közben tanulunk meg úszni. Szárazföldön nem tanul meg senki úszni, nyomorúság nélkül sem tanul meg senki tűrni. Hát nem érdemes elszenvedni a nyomorúságot, ha ezáltal miénk lehet az a nagy belső békesség, amellyel el tudjuk fogadni Isten akaratát? Az igevers azonban valami olyasmit állapít meg, ami nem felel meg az emberi természetnek, hanem természet feletti. A nyomorúság önmagában csak türelmetlenséget, hitetlenséget és lázadást szül, de a kegyelem titkos kohójában béketűrés lesz belőle. Amikor mi csépeljük a gabonát, a por felkavarodik. Ha Isten próbatételével csépel minket, a por szépen leüllepszik. Mi, ha felrázunk valakit, nem azért tesszük, hogy annak békessége legyen. Az Úr azonban ezért teszi ezt gyermekeivel. Ez valóban nem emberi cselekvésmód, hanem a bölcsesség kútfejét, Istenünk dicsőségét szolgálja. Uram, kérlek, kegyelmet tegye számomra is áldássá a próbatételt. Nem akarom magam kivonni annak kegyelem teljes áldása alól. Kérlek azért, hogy vedd le rólam a nyomorúságokat, de sokkal inkább arra kérlek, hogy szabadíts meg az álhatatlanságtól. Krisztusunk, vésd szívünkbe keresztedet, a te béketűrésed képét. Október a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa idén is október 1 és 31-e között rendezi meg az Október a Reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepsége október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a deáktéri evangélikus templomban, amelyen ígért hirdett Pap János baptista egyházelnök. Közreműködnek a Veselényi utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Calvin kórus, a pünkös dizenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránia énekkar. Este 17:30-tól térzenével szolgál az Egressi Béni Református Művészeti Középiskola. Kutatók éjszakája. A Kutatók éjszakája egy Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén is szeptember utolsó hétvégéjén 25-26-án lehet majd bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Az Európai Unió Bizottságának Marie Sklodowska-Curie akciói által kezdeményezett rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára, fiúknak és lányoknak egyaránt. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága az egyházmegyei közgyűlések jegyzőkönyvei alapján összeállította az egyházkerületi tisztségekre jelöltek névsorát. A jelölteket felhívta a törvényben előírt nyilatkozatok megtételére, az elfogadó nyilatkozatok és a bemutatkozások törvényes határidőn belül beérkeztek, melyek alapján a jelöltek hivatalos névsora így történik. Püspök jelöltek Hella Ferenc lelkipásztor, Márkus Mihály lelkipásztor. Egyházkerületi főgondnok jelölt pedig Nemes Pál presbiter. Megalakult az evangélikus civil kerekasztal. Az evangélikus

0: Ványok, valamint országos egyesületek képviselői ültek egy asztalhoz, hogy az egyház iránti elkötelezettségből szűkebb és tágabb környezetük javát keresve közösen gondolkodjanak a fejlődés és a hálózatos együttműködés lehetőségeiről. A létrejövő közösségben egymást támogatva szeretnék erősíteni szolgálatukat. Az egyházi civilség lényegéről Gregersen Labossa György lelkész tartott előadást. Ebben rámutatott, az alulról építkezés az evangélikus egyház sajátja. A reformáció örökségéből következő gyülekezeti elv szerint a helyi közösségek nem egyszerűen résztvevői, hanem alakítói is az egyház és környezete életének. Szolgálatot vállalnak, közösséget szerveznek, és megteremtik annak feltételeit.
1: Kulturális programajánló.
0: Széchenyi István, gróf Sárvár felsővidéki Széchenyi István született 1791. szeptember 21-én, elhunyt Döblingben 1860. április 8-án. Politikus, valóságos belső titkos tanácsos, császári és királyi kamarás, író, polihisztor, közgazdász, a Batthyány kormány közlekedési minisztere, a legnagyobb magyar. Kossuth Lajos egyik legnagyobb politikai ellenfele méltatta őt így. Polgári erényben nagy férfi, például az, akit én nem gyáva hízelségből, hanem meggyőződésből a magyarok legnagyobbikának szoktam nevezni. Eszméi, hatása és gyakorlati tevékenysége által a modern Magyarország egyik megteremtője. A magyar politika egyik legkiemelkedőbb és legjelentősebb alakja, akinek nevéhez a magyar gazdaság, a közlekedés, a külpolitika és a sport területén végrehajtott reformok fűződnek. Eszméjét tartalmazó könyvei a Hitel, a Világ és a Stádium óriási hatást gyakoroltak kora szellemi megújulásában. A Magyar Dráma Napja. A Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére 1984-től minden évben szeptember 21-én ünneplik a Magyar Dráma Napját, annak emlékére, hogy 1883-ban ezen a napon volt Madács Imre az Ember tragédiája című drámai költeményének ősbemutatója a Nemzeti Színházban. A művet Paula Jede állította színpadra. A nap célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar drámairodalom értékeinek jobb megismertetésére, valamint hogy ösztönözze az írókat újabb alkotások létrehozására. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdett ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás holnap szeptember 22-én, kedden este 18 órától lesz. Verebics Petra, Örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. Trauma, intimitás és a megváltás lehetősége Jónás Tamás kívülállójában címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, az ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, melyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem 14. kerület Rózsavölgyi Kossz 3 szám alatt. Látod-e Isten? Gálya Rab oratórium a Deák téri evangélikus templomban holnap. A Gályarob Oratórium következő előadása szeptember 22-én kedden 18 óra.

0: Kezdettel Budapesten a deáktéri evangélikus templomban lesz látható. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várnak. 350 évvel ezelőtt a magyar történelem egyik legsötétebb időszakában protestáns lelkészek és tanítók tömegét idézték be a pozsonyi vésztörvényszék elé. Ott embertelen választás elé állították őket. Vagy megtagadják hitüket és katolizálnak, vagy felhagynak a lelkészi és tanítómesteri hivatással. Ha pedig egyikre sem hajlandók, akkor vállalniuk kell a börtönt, a megaláztatást és a nápolyi gályarabságot. A gályarab prédikátorok sorsának több irodalmi és zenei feldolgozását ismerjük. A Látod-e Isten című előadás mindezektől különbözik, hiszen oratórium formájában ábrázolja a történeteket. Szabó T. Anna, József Attila díjas költő, érzékeny versei és a Kossuth díjas Grillus Dániel magával ragadó zenéje a színház erejével mutatják meg, hogy a belső szabadságot és a hitet semmilyen lánc nem törheti meg.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Átadták a kecskeméti pünkösdi gyülekezet imaházát. 6 év áldozatos munkájá lezárásaként szeptember 12-én teltházas ünnepi istentisztelet keretében átadták a kecskeméti pünkösdi gyülekezet imaházát. A gyülekezet összefogott, és együtt elkezdték a közel 1000 négyzetméteres gyárépület átalakítását, felújítását. Az ország különböző gyülekezeteiből is érkeztek önkéntesek, akik időt, energiát nem sajnálva segédkeztek a felújításban. A fáradtságos munka eredményeként az imaház idén teljesen elkészült. Az ünnepi alkalom elején Kurdi Viktor a gyülekezet presbitere köszöntötte a gyülekezetet és a vendégeket, majd levetítettek egy összefoglaló kisfilmet az elmúlt 6 év munkájáról. Földesi Tamás egyházuk nevében egy plakettel ajándékozta meg a gyülekezetet, melyen az alábbi igevers állt. Kiválasztottam és megszenteltem ezt a templomot, hogy itt legyen az én nevem mindörökké. Itt lesz a szemem és a szívem is mindenkor. Az imaház megnyitó közös ebéddel zárult, a gyülekezet pedig délután egy hálaadó istentisztelettel folytatta az ünneplést. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. A nyári időszak után hétfőtől bekopog a hűvösebb őszi idő. Kedden mozognak a felhők, sok napsütéssel. Néhol lehet zápor, erős északnyugati szél mellett is 16-21 fok valószínű. Szerdán is felhős, napos idő lesz, helyenként zápor is lehet. Az északi szél megélénkül és 18-22 fok várható. A hét elején egy nyugat-európai anticiklon peremén az eddiginél jóval hűvösebb levegő áramlik a Kárpát-medencébe, és visszaesik a hőmérséklet.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a Szkriptúra. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Bocsánatkérés. A jól működő kapcsolatok mindig magukban hordozzák a bocsánatkérés, megbocsájtás és kibékülés lehetőségét. Azért olyan hideg és távolságtartó sok-sok kapcsolat, mert valahol elsikkadt a bocsánatkérés. Gary Chapman.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Nagy hét kedjén! Ezen a héten minnyájan arra gondolunk, ki milyen mélységig, de remélhetőleg egyre mélyebben, mit is végzett, ami megváltunk értünk. Azt mondják sokan, érthetetlen ez az egész. És valóban, nem könnyű felfogni, hogy Isten az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust elküldte erre a világra, nem mint uralkodó királyt, hanem mint szenvedő szolgát. Valakit, aki a menny dicsőségét fölcserélte a mi emberi valónkkal, a mi emberi létünkkel, és azt akarta, hogy aki hisz ő benne, ne vesszen el, és ezért még azt is vállalta, hogy ő vész el mi helyettünk. Természetesen, amikor az ember ezt logikával próbálja megérteni, akkor könnyen úgy jár, mint a görögök, akikre nézve azt mondta Pál apostol, mindez bolondság. És hogyha pedig a törvény alapján, Mózes alapján próbálja az ember értelmezni, könnyen úgy jár, mint a héberek, akik azt mondják, ez botránkoztató. De azt mondja Isten igéje, nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Kedves hallgatóim, az a csodálkozás Isten munkáján, amit mi is átélünk, és őszintén be kell vallani, hogy mi sem értjük egészen, hogy is tehette ezt Isten, nem új keletű. Ézsaiás, aki több mint 700 esztendővel nézett előre a korban, Jézus Krisztus megváltó munkájával kapcsolatban, az 53. fejezetben így írt. Ki hitte volna el, amit hallottunk? Ki előtt lett nyilvánvaló az Úr hatalma? Mint veszőszál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből, nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Azt hiszem, nem minden hallgató tudhatja, hogy amikor Ézsaiás ezt a képet mondta, szívében valahol a pusztában járt, valahol a Negev sivatagnak a részein járt. Azt mondja, mindaz, amit Isten Jézus Krisztussal tett, valami olyan hatással van az emberre, mint amikor kint jár a pusztában, kint jár a víztelen sivatagban, és ott lát egy veszőszálat. És egyszer csak ezt elkezd kihajtani, levelei lesznek, kivirágzik, gyümölcsöt hoz. Honnan, miért? Érthetetlen. Mint amikor egy elszáradt gyökér, amit ott felejtettek az évek, egyszer csak kisarjad a földből. A mi számunkra, itt Magyarországon, nagy mezőinket, termékeny tájainkat látva, nem olyan meglepő ez. De annak az embernek, aki hozzászokott, hogy vannak olyan részei Izraelnek, ami 6-8-10 évente kap esőt, lenn a déli részen, olyan megdöbbentő, hogy honnan jön elő egyszer csak a növény? Mitől lesz virágos kerté az éppen megöntözött, 10-15 év után megöntözött sivatag? Valami ilyen megdöbbentő hatással van Isten munkája, amit Jézus Krisztuson keresztül végzett. Hogyan? Miért? Miképpen? És ahogy egy száraz kóró az embert nem gyönyörködteti, azt mondja Ézsaiás, amit látott látomásban, a Golgotai kereszt, Jézusnak az elkínzott személye, az elkínzott teste ugyanígy nem gyönyörködtető. Azt mondja, hogy néztünk rá, de nem volt kívánatos előttünk az arca. Fájdalmak férfia volt, betegség ismerője. Ki akar egy ilyen emberhez tartozni? Ki keresi egy ilyen ember barátságát? Aztán egyszer csak rádöbben, hogy akit a látomásban lát, a mi betegségeinket viselte. A mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, Isten csapása sújtotta és kínoszta, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhödött, hogy nekünk békességünk legyen. Ézsaiás számára sokkoló a kép. Azt hiszem, Nem véletlen, hogy így kezdte ezt a fejezetet. Ki hitte volna el, amit ő hallott? Kielőtt lett nyilvánvaló, ami azt jelenti, hogy leleplezett, kijelentett Istennek a szándéka. Hogy tehette Isten, hogy engedte az ő szerelmes fiát, hogy a mi bűneinkért kapjon sebeket, hogy a mi vétkeink miatt törjék össze? Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját se nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, amely némán tűri, hogy nyírják, ő se nyitotta ki a száját. Az emberi igazságérzet föllázad. Miért engedi Isten, hogy a mi bűneinkért kapjon sebeket? Ugyanakkor azt is megkérdezzük, miért tűri el? Igazságos-e, hogy másoknak a baja, másoknak a vétke, másoknak a bűne őt terhelje? Milyen alapon? Mi még azt is nehezen viseljük, ha a saját vétkeink következményeit hordozni kell. Ő miért tűri, hogy az én vétkeim következményei az ő vállára nehezedjenek? Miért engedi, hogy a Golgotai keresztre szögezze mindaz, amit én tettem Isten ellen? Fogság és ítélet nélkül hurcolták el. Kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri büntetés. Döbbenetes volt a látvány, amit Ézsaiás látomásban látott. Látta a keresztet, látta a gúnyolódó tömeget, hallotta a főpapoknak a szitkozódó hangját, másokat megmentett, mentse meg magát, jöjjön le a keresztről, hiszünk majd neki. Kitörődött azzal, hogy amikor ez történik, népe vétke miatt éri a büntetés. És aztán Ézsaiás tovább látta a képet. A bűnösök közt adtak sírt neki. Ugyanakkor mégis a gazdagok közé jutott halála után. Látta az Arimátéi József által adott sírhelyet. Kiváltságos sírhelyet. Olyat, ami gazdagnak volt fönntartva. De aztán tovább megy a kép. Dicsőségessé válik ez a kép. Az Úr akarata volt az, hogy ez történjék vele. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él, az Úr akarata célhoz jut vele. Igen, az egész nagy hétnek nem az az üzenete, hogy még Isten fiát is ki lehet írtani ebből a világból. Nem az az üzenete, hogy ki lehet őt pusztítani az emberiség közül, és az emberiség megengedheti ezt magának. Hanem az az üzenete, hogy annak ellenére, amit az ember tett, Isten célját semmivel nem lehet megváltoztatni. Isten küldetése, Isten célja mégis célba jut vele, mert ő lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, megelégedett lesz, igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket, ezért a nagyok között adok neki részt. A hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Ézsaiás himnusza. Egyszerre csak egybecsüng Pál apostol csodálatos himnuszával. Hogy is mondta Pál? Az az indulat legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban megvolt. Aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett, emberekhez lett hasonlóvá. És amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, és engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ezért Isten is fölmagasztalta őt, és ajándékozott neki egy olyan nevet, amely minden név fölött való, hogy a Krisztus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Kedves hallgatóm, nagy hét van. Holnap-holnap után arra emlékezünk majd, hogyan készült Jézus a halálba. Hogyan mondta a görögök előtt? Mit mondjak? Mondjam azt, múljék el tőlem ez az óra, de hiszen ezért jöttem erre a világra. Inkább ezt mondom, atyám, dicsőítsd meg a neved. Emlékszünk majd arra, hogyan mosta meg a tanítványai lábát. Emlékszünk arra, hogy hogyan mondta nekik, új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Mert arról fogja megtudni a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. És emlékszünk arra, hogyan adta magát oda. Hogyan nyújtotta ki a kezét a Golgotai kereszten, és hogyan mentett meg még egy ember életet, a mellette függő Lator életét. Arra is emlékszünk majd, hogyan kiáltotta, elvégeztetett. De nem ez a cél, nem ez a végeredmény. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, megelégedett lesz. Sokáig él. Emlékszünk arra, hogy a sír megnyílt. Feltámadott az Úr. Bizonnyal feltámadt. Amen.

0: A mai történet első hallásra talán nem olyan nehéz. De engedjék, hallgatóim, hogy egy kis magyarázatot fűzek hozzá, majd rátetszenek jönni. Az életben megélve nem is mindig olyan könnyű. Mózes 5. könyvének 3. fejezetéből, a 18. verstől ezt olvasom. Abban az időben ezt parancsoltam nektek. Istenetek az Úr ezt a földet már nektek adta birtokul. De összes harcosotok keljen át fegyverestül testvéreiteknek, Izrael fiainak az élén. Csak az asszonyok és gyermekek maradjanak városaitokban, amelyeket nektek adtam, meg a jószág, mert tudom, hogy sok jószágotok van. Addig legyen így, amíg az Úr nyugalmat nem ad testvéreiteknek, ugyanúgy, mint ti nektek, és birtokban nem veszik ők is azt a földet, amelyet Istenetek az Úr ad nektek a Jordánon túl. Akkor térjen vissza mindenki a maga birtokára, amelyet nektek adtam. Józsuénak pedig meghagytam abban az időben. Saját szemeddel láttad mindazt, amit Istenetek az Úr tett azzal a két királlyal. Így bánik el az Úr mindazokkal az országokkal, amelyekbe te bevonulsz. Ne féljetek tőlük, mert Istenetek az Úr maga harcol értetek. Abban az időben így könyörögtem az Úrhoz. Én, Uram, Uram, te már elkezdted megmutatni szolgádnak nagyságodat és erős kezedet, mert van-e olyan Isten a mennyben és a földön, aki olyan hatalmas tetteket tudna véghez vinni, mint te? Hadd menjek át, és hadd lássam meg azt a jó földet a Jordánon túl, azt a szép hegyvidéket és a Libánont. De az Úr megharagudott rám, miattatok. Nem hallgatott rám, hanem azt mondta nekem az Úr, elég, ne beszélj hozzám többet erről a dologról. Menj föl a Pizga csúcsára, tekints szét nyugatra, északra, délre és keletre, nézz körül saját szemeddel, mert te nem kelhetsz át a Jordánon. Józsuénak azonban adj parancsot, erősítsd és bátorítsd nyugatra, északra, délre és keletre, nézz körül saját szemeddel, mert te nem kelhetsz át a Jordánon. Józsuénak azonban adj parancsot, erősítsd és bátorítsd őt, mert ő fog átkelni a nép élén, és ő osztja majd fel az országot, amelyet látsz. Ezért ott maradtunk a völgyben, Bét-Peorral szemben. Talán vannak hallgatók, akik már is tudják, miről szól majd ez az adás. Arról, hogy vannak olyan következményei bizonyos döntéseinknek, aminek nem tudjuk a megváltoztatását Istentől kikönyörögni. Még olyan emberrel is előfordulhatott ez, mint Mózes. Az, akiről Isten a legnagyobb szuperlatívuszokban beszél mindig. Az, aki szemtől szemben beszélhetett az Istennel. Keserű csalódást okozhat nekünk ez az ige, ha nem törekszünk alázattal vizsgálni, milyen viszonyban is van velünk Isten, mai tanítványaival és korábbi embereivel. Azt mondta az Úr Jézus, akinek sokat adtak, attól sokat is követelnek. Mózes azok közé az emberek közé tartozott, akinek nagyon sokat adott az Úr. Megadta neki a lehetőséget, hogy rendkívüli körülmények között nőjön föl, megadta a lehetőséget arra is, hogy rendkívüli elhívásban legyen része, megadta a lehetőséget, hogy rendkívüli jelek történjenek Izraelben, és Izraelen kívül Egyiptomban is az ő kezenyomán, de megadta azt a felelősséget is, hogy rendkívüli módon kell ragaszkodnia az élő Istenhez. Amikor Mózes ettől eltért, Isten ítéletet hirdetett fölötte. Azt mondta, egy dühös pillanat után, amikor Mózes rásújtotta sziklára a botjával, és úgy beszélt Izraelhez, mintha a víz adásában neki is része volna, azt mondta akkor Isten, nem mehetsz be az ígéret földjére. Meglátni meglátod majd, de nem teszed be oda a lábad. Most, amikor Mózes bölcs tanácsokkal látja el Izraelt, amikor az utolsó napjait élve megismétli azokat a törvényeket és parancsolatokat, amelyeket Isten rajta keresztül adott, amikor szemtől szemben állva Izrael fiaival feleleveníti azokat az eseményeket, amelyeken keresztül Isten vezette őket idáig, nagyon bölcs tanácsokat ad az Izrael fiainak. Beszél nekik a felelősségről. Arról a felelősségről, amely például azokat a törzseket terheli, akik előbb jutottak osztályrészükhöz, mint a többiek. Akik a Jordánnak a kelet felé eső partvidékét kapták Istentől örökségül. Azt mondja nekik, nem mondhatjátok, hogy a többiek majd boldoguljanak maguktól. Tessék otthagyni a városokban a gyermekeiteket, a feleségeiteket, de magatok fegyvert kell, hogy fogjatok és mennitek kell tovább. De magatoknak fegyvert kell fognatok és mennetek kell tovább. Nem engedi az Úr, hogy lerázzátok magatokról a felelősséget. És ez a parancs részben érthető, részben arról beszél, hogy Isten gyülekezetében, a választott népben mindenki felelős a többiekért. Ám aztán Mózes négy szem közt marad az Istennel. És megpróbál Mózes önmagáért is közben járni. Azt mondja az Úrnak, Uram, ha már megengedhet, hogy az első lépéseknél jelen legyek, ha megengedted, hogy lássam azt, hogyan is kezdte Izrael elfoglalni azt a földet, amit neki ígértél. Uram, annyira szeretném meglátni azt a földet, annyira szeretném a szép hegyvidéket, a Libánont is megnézni. És akkor azt mondja az Úr, elég volt. Hagyd abba, ne beszélj hozzám többet erről a dologról. Mózes valószínűleg úgy érezhette magát, mint egy kisfiú, akit letorkolt az apja. Miért ilyen kemény az Isten? Hadd idézem még egyszer az igét. Akinek sokat adtak, attól sokat is kérnek számon. Azt mondja Jakab levele, testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, mert másfajta ítélet alá esnek. Mózes akkor, abban a dühös pillanatban, abban a magáról megfeledkezett pillanatban olyan dolgot tett, ami szembeszegülés volt Isten akaratával. Látta egész Izrael. Pedig általában szelídnek, általában békességesnek, általában Isten szerintinek látták őt. De amit Isten mondott, azt Izrael is tudta. És Mózes meg kellett, hogy értse, nem ember az Isten, hogy hazudjék. És nem ember az Isten, hogy megváltoztassa az ő szándékát. Szerette Isten Mózest? Biztosan. Nagyon. Nem is kérdés ez. Hiszen évszázadok múltán is úgy emlegették őt Izraelben, mint aki Istennek a különleges módon szeretett barátja volt. De épp azért, mert szerette Isten Mózest, meg kellett tanulnia Izrael népének, hogy Istennél nincsen protekció, hogy Istennél nincsen kiváltságos kaszt, nincs kiváltságos réteg, nincsen egy klérus, amit másképp kezel, másképp bánik vele, többet engedhet meg magának, sőt, még saját szeretet szolgálja, Mózes sem esik más elbírálás alá, abból a szempontból, hogy többet engedhet meg a bűnből, többet tűr el neki az Isten. Elgondolkozva olvasom újra és újra ezt az igét. Saját szívemet is vizsgálom, kedves hallgatóm. Vajon Isten választott szolgájaként nem gondolok arra sokszor, azért csak behunja a gazdám a szemét, mennyivel többet teszek, mint mások, mennyivel többet beszélek Istenről, mint mások, hát akkor biztos van egy kis plusz jogosítványom. Ám Isten ezen a történeten keresztül nekem is és minden szolgatársamnak is üzen. Ne gondolja senki, hogy van protekciója az Istennél. Kegyelemből van az üdvösségünk, hit által, nem a tetteinkért, hogy egyikünk se kérkedjék. Ha valamiben van kivétel, akkor nem pozitív irányban, hanem negatív irányban van a kivétel. Ami azt jelenti, hogy Isten nem kevesebbet kér tőlünk számon, hanem sokkal többet. Nem kisebb a felelősségünk, hanem sokkal nagyobb. Éppen ezért, amikor Mózes folytatja majd a prédikációt, amikor tanítja tovább Izraelt, Úgy gondolom, hogy talán másnap, ezt az imádságot követő másnap folytatja Mózes, akkor már arról beszél majd Izraelnek, vigyázz, semmit se tegyetek azhoz az igéhez, amelyet én parancsolok nektek, el ne vegyetek abból, tartsátok meg isteneteknek az Úrnak a parancsolatait, amelyeket én parancsolok nektek, saját szemetekkel láttátok, mit tett az Úr Baál-Peor miatt, hogyan pusztította ki közületek istenetek az Úr mindazokat, akik Baál-Peort követték, de ti, akik ragaszkodtatok istenetekhez az Úrhoz, ma is mindnyájan éltek. Íme én megtanítottalak benneteket azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyeket az én Istenem az Úr parancsolt nekem, azok szerint cselekedjetek azon a földön, ahová bementek, hogy birtokoljátok azt. Tartsátok meg, és teljesítsétek azokat, mert azáltal lesztek bölcsek és értelmesek a népek szemében. Mózes tudta, hogy ezt kell mondani, de közben emlékeznie kellett arra, amikor ő maga is más úton járt. Elveszítette Isten Mózest? Ó, nem. De amit ígért, az betartotta. Pontosan azért, hogy Izrael fiai megértsék. Az Úr az Isten. Mindenek fölött való. Aki megmondta, mit kell tennünk, de aki számon is kéri. Amen.
1: A Mera Rádió műsorát hallották.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Dwight Jenkins írta Ontárióból, Kanadából. Hivatásunk felismerése. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Pál apostolnak a Kolossé-beliekhez írt levelének 3. fejezetének 23. verse. Kiskoromtól kezdve ügyvédnek készültem. Egy zseniális ügyvéd inspirált az egyik tévéműsorból, aki hamisan megvádolt ügyfeleket képviselt. Büntetőjogi ügyvédként végeztem a gyakorlatomat egy ügyvédi irodánál, aztán később megnyitottam a saját praxisomat. Végül rájöttem, hogy szükségem van egy részmunkaidős állásra is, úgyhogy elkezdtem a telemarketing területén dolgozni. Ott megtanultam, hogy milyen fontos a marketing és az érdekérvényesítés minden üzleti tevékenységben. Eléggé elkeserített, mikor már nem tudtam teljes állásban ügyvédként dolgozni, de afroamerikai férfiként eszembe jutott Paul Robertson példája, aki a rasszizmus miatt feladta jogászi karrierjét, majd világhírű bassbariton énekes és aktivista lett. Az ő története motivált, hogy kitartsak. Ma, 70 évesen, különböző kiadványokba írok, és az idősek és társadalmi periférián lévő csoportok érdekében szólalok fel. Ez célt és örömet ad nekem. A keresztény témájú írások pedig segítenek, hogy kapcsolatban maradjak Istennel. Még ha nem is a tervek szerint alakul a karrierünk, Isten segítségével felfedezhetjük, hogyan használhatjuk képességeinket az Úr és mások szolgálatára. Istenünk, vezess minket, hogy képességeinket, vágyainkat és tehetségünket a Te szent akaratodhoz igazítsuk. Amen. Napi gondolat: Isten segít, hogy hasznos munkát találjak. Imádkozzunk az afroamerikai keresztényekért.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 21. Szeptember 21-e Máté napja. Máté, akit Lévinek is hívtak, a 12 apostol egyike, az első evangélium szerzője. Adószedő és vámos volt, mielőtt Jézus felszólította, hogy kövesse.
2: Máté napon sokfelé ilyenkor a búzát megszenteltették a templomban, majd a szentelményt a vetőmag közé keverték, de csak másnap kezdték a vetést. Munka közben tilos volt káromkodni.
1: Másütt ezen a napon nem szántottak, mert úgy vélték, akkor a földet föl fogja verni a gaz. Göcsejben is Pelva hétnek nevezték, mert úgy tartották, hogy az ilyenkor vetett búza polyvás lesz.
2: A szegedi öregek vetés előtt a vetőmagra keresztet vetettek. Atyának, fiúnak, Szentlélek Istennek neviben elvetöm, szaporodj. Göcsejben a gazda a nyelve alá három búza szemet tett, és a vetés végéig ott tartotta azért, hogy a madarak nyelve is leragadjon, ne kapjanak rá a vetésre.
1: Szeptember 21-23-a a csillagászati ősz kezdete erre az időszakra esik, és egyben az őszi napi egyenlőség napja. Ekkor a nap 90 fok magasan delel az egyenlítő fölött, így a nappal és az éjszaka ezeken a napokon mindkét féltekén közelítőleg ugyanannyi ideig tart.
2: Decsi Gáspár, tolnai főprédikátor, költő e napon halt meg 1597-ben. Wittenbergben vált tudóssá, elégiái és a bűnökről írt munkái jelentősek.
1: Ez a nap gróf Széchenyi István a legnagyobb magyar születésnapja. 1791 és 1860 között élte teremtő életét. Főbb művei Hitel, Világ, Stádium, a magyar játékszínről, a Magyar Tudományos Akadémia alapítása, gazdasági egyesület, Lánchíd támogatása, hitvallása, egyedül bölcsesség emelheti honunkat magasbb díszre. Arany János írta a Széchenyi emlékezete című versében, nem hal meg az, ki milliókra költi dús éltekincsét, ám bár napja múl, hanem lerázván, ami benne földi, egy éltető eszmévé fénomul, mely fennmarad, s nőttön nő tiszta fénye.
2: 1846-ban elindult az első óbudai hajógyári balatoni gőzhajó a Kisfaludi, Széchenyi István kezdeményezése nyomán. Könyvtár is volt a mahagóni fehér arany belső burkolatú hajón.
1: 1984-től ezen a napon ünnepeljük a Magyar Dráma napját annak emlékére, hogy 1883. szeptember 21-én volt Madács Imre az Ember tragédiája című drámai költeményének ősbemutatója a Nemzeti Színházban.
2: 1993-ban törvénybe iktatták a Károli Gáspár Református Egyetem megalapítását, a Budapesti Református Teológia ennek hittudományi karaként működik tovább.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Az embernél vannak az elme gondolatjai, de az Úrtól van a nyelv felelete. Bízzad az Úrra a te dolgaidat, és a te gondolatid véghez mennek. Példabeszédek 16:1-3.
1: Mai igénkhez idézzük föl Karinti Frigyes gondolatait. Mi lenne, ha egyszer komolyan venném a szót, ha egyszer azt mondanám, most pedig hallgassatok el, szavak, csörgő cserepek, odabent a koponya csontcsészéjében, amikből, ha felrázom őket, mindig kialakul valami képlet, valami gondolat és ítéletszerű vélekedés. Ha egyszer megfordítanám a gép lendítő kerekét visszafelé, vagy egy pillanatra megállítanám az egészet. Tisztában vagyok vele, hogy a gondolataim tulajdonképpen nem az enyémek. Küszködő, életéért harcoló ember vagyok. Nem váltottam paszportot az életre. Minden nap reggelin újra be kell bizonyítanom, kiverekednem az élethez való jogomat. Minden nap újra meg kell szülnöm magamat fájdalommal és vérrel, ahogy rendeltetett. Életem fenntartásához minden pillanatban legalább akkora energia kell, mint amekkora ahhoz kellett, hogy világra verekedje magát az a kis sejtmag, amiből lettem. Ez a harc testem és értelmem minden frontján állandóan áll. Gondolatok és szavak, érzelmek és indulatok. Különféle fegyvernemei ezek a hadseregemnek, valamilyen érdekét szolgáljátok a titokzatos makacs akaratnak, mely tehetetlenül ragaszkodik hozzá, hogy ebben a formában legyek és maradjak, vakon tagadva egy másféle forma lehetőségét. Örömeim és fájdalmaim ennek a harcnak stációi, amaz győzelmi újongást, emez vesztett csaták páni félelmét jelzi bennem, mint harctéri jelentés, amiből kiderül, mihez állok közelebb, élethez vagy halálhoz. Nem adatott meg nekem a biztonságérzésnek amaz egyetlen pillanata, amelyben önmagammal találkozhatnék. Az igazság ott szunnyad lelkem mélyén. Felszínre nem kerülhet. Egyszer-kétszer majdnem sikerült. Erőfeszítés kellett ehhez is. Behúnyt szemmel és hegyező füllel próbáltam meghallani azt a másik, halk nest. És hallottam a tengerparton is, fülemhez emelve a homokból felszedett kagylót. Halló! Ott a horizont másik oldalán ki tartja kezében a másik kagylót? Két dolgot most már biztosan tudok. Az egyik, hogy rajtam kívül van valahol ő, aki tud rólam, aki jobban tudja nálam, ki vagyok. A másik, hogy hiába keresem így, hatalmasabb ő nálam, csak ő találhat meg engem. Jaj, Istenem! Én Istenem! Én külön Istenem!
0: Áldalak, jóságos Istenem, hogy segítő kezedbe tehetem le terveimet, és tudhatom, te dolgozol rajtuk, és igazgatod azokat, ahogyan a példabeszédek 16:9-ben írva áll, az embernek elméje gondolja meg az ő útát, de az Úr igazgatja annak járását. Köszönöm, hogy fölkészülhetek, tervezhetek, és tudhatom bizalommal, tiéd az utolsó szó. A te áldásod szilárdítja meg jó szándékaimat. Te általad még ellenségeim tettei is a javamra fordulnak, ezért őrizhetem meg belső békémet még a nehéz helyzetekben is. Meg amikor a terveim nem a reményeim szerint következnek be. Uram, teljes szívemből hálás vagyok, hogy eléd hozhatom minden hiányomat, gyöngeségemet, elesettségemet. Könyörgöm, alakíts újjá, tegyél engem egészen mássá, legyek a te szabad, félelem nélküli, igaz, elégedett gyermeked. Szerető Uram, vegyél a gondjaidba, tégy engem benned élővé. Ámen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Széchenyi István, gróf Sárvár felsővidéki Széchenyi István, született 1791. szeptember 21-én, elhunyt Döblingben 1860. április 8-án. Politikus, valóságos belső titkos tanácsos, császári és királyi kamarás, író, polihisztor, közgazdász, a Batthyány kormány közlekedési minisztere, a legnagyobb magyar. Kossuth Lajos egyik legnagyobb politikai ellenfele méltatta őt így. Polgári erényben nagy férfi. Például az, akit én nem gyáva hízelségből, hanem meggyőződésből a magyarok legnagyobbikának szoktam nevezni. Eszméi, hatása és gyakorlati tevékenysége által a modern Magyarország egyik megteremtője. A magyar politika egyik legkiemelkedőbb és legjelentősebb alakja, akinek nevéhez a magyar gazdaság, a közlekedés, a külpolitika és a sport területén végrehajtott reformok fűződnek. Eszméjét tartalmazó könyvei a Hitel, a Világ és a Stádium óriási hatást gyakoroltak kora szellemi megújulásában. Magyar terméknapja. Civilek kezdeményezésére született ez az ünnep. A petíció aláírói javasolták, hogy minden év szeptember 21-e Széchenyi István születésnapja legyen a magyar terméknapja. Célja, hogy ezen a napon a magyar emberek csak magyar árukat vásároljanak. Hazánkat elárasztották az alacsony minőségű külföldi áruk, melyek nem csak egészségünket veszélyeztetik, hanem olcsó dömping áraik és silány minőségük következtében ellehetetlenítették a magyar termelőket, vállalkozókat és kereskedőket. A boltok polcain található áruk túlnyomó része nem Magyarországon készült, előállítói külföldi cégek. Nem várható el a vásárlótól, hogy kizárólag magyar terméket vásároljon a hétköznapokon, mert számos áruféleséget nem tudna itthonról beszerezni, de előnybe részesítheti a hazai termékeket. A Magyar Dráma Napja. A Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére 1984-től minden évben szeptember 21-én ünneplik a Magyar Dráma Napját, annak emlékére, hogy 1883-ban ezen a napon volt Madács Imre az Ember tragédiája című drámai költeményének ősbemutatója a Nemzeti Színházban. A művet Paulai Ede állította színpadra. A nap célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar drámairodalom értékeinek jobb megismertetésére, valamint hogy ösztönözze az írókat újabb alkotások létrehozására. ENSZ Nemzetközi Békenap. Ennek a napnak szeptember 21-én az a célja, hogy a nemzetek szenteljenek figyelmet a tűzszünetnek és erőszakmentességnek. Az ENSZ minden népet és szervezetet felkért 2002-ben arra, hogy méltó módon ünnepeljék meg ezt a napot. Az ünnep megemlékezéssel és a békeharang megszólaltatásával zajlik. A harangot 1945-ben 60 ország gyermekei által adományozott pénzérmékből öntötték, Berlinben a Friedrichshain Parkban található. Az ENSZ a béke jegyében 1948-ban közzétette az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát. A 29. cikk kimondja, hogy a személynek kötelességei vannak a közösségével szemben. Fontos, hogy a béke nemzetközi napja ne csupán egy jelkép legyen. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Kedden mozognak a felhők, sok napsütéssel. Néhol lehet zápor, erős északnyugati szél mellett is 16-21 fok valószínű. Szerdán is felhős, napos idő lesz, helyenként zápor is lehet. Az északi szél megélénkül és 18-22 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A prófécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a próféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amely kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta: mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. A Szóla Rádió prófétai üzenetek a Bibliában műsora a prófétai üzenetek közvetítésével kíván segíteni mindenkinek abban,

Kedves hallgatóink! 2022. március 17-e és 20-a között Napkelte előtt címmel tartott böjti evangelizációs sorozatot a Jelenések könyvéről. Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspök a Soproni Evangélikus Egyházközségben. A sorozat 4 előadást tartalmaz. Ezt a 4 előadás sorozatot most kedves hallgatóink számára is szeretnénk közvetíteni profétai üzenetként Gáncs Péter nyugalmazott elnök püspöktől. Az első előadás a Jelenések könyve első fejezetéről szólt. Ezért az előadás közvetítése előtt hallgassuk meg a Jelenések könyve első fejezetét és annak rövid magyarázatát, ahogy szoktuk közvetíteni a rádióban az Olvassuk Együtt a Bibliát sorozatunkban, és utána meghallgatjuk a magyarázatát ennek a profétai üzenetnek.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A jelenések könyve. Első rész. János bizonyságtétele, áldás az olvasóknak. Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgáival mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve kijelentett szolgájának, Jánosnak. Ő pedig bizonyságot tett Isten igéjéről, és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami megvan írva bennük. Mert az idő közel van. A hét kis

0: Ázsiai gyülekezet üzlése.
1: János az Ázsiában levő 7 gyülekezetnek. Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és a 7 lélektől, akik trónusa előtt vannak, és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme, aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől. Aki országa népévé tett minket, papokká az Isten az ő atya előtt. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen. Íme eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Ámen. Én vagyok az alfa és az ómega, így szól az Úristen, aki van és aki volt, és aki eljövendő, a mindenható.
0: Első látomás Patmos szigetén.
1: Én János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az álhatatosságban, a Patmos nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért. Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, amely ezt mondta. Amit látsz, írd meg egy könyvben, és küld el a 7 gyülekezetnek Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, Tiatirába, Szárdízba, Filadelfiába és Laodiceába. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, 7 arany gyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az emberfiához hasonlót. Hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve. Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűzlángja, lába hasonló a kemencében izzó aranyérchez, hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott, szájából 2 élő éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik.
0: Megbízatás a könyv megírására.
1: Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt. Ne félj, én vagyok az első és az utolsó és az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Írd meg tehát, amiket láttál, amik vannak és amik történni fognak ezek után. A 7 csillag titkát, amelyet jobb kezemben láttál, és a 7 aranygyertyatartót. A 7 csillag a 7 gyülekezet angyala, a 7 gyertyatartó pedig a 7 gyülekezet.

0: Mai szakasz, jelenések, első rész. A jelenések könyve, ahogy az első vers is igazolja, Krisztusról szóló kijelentés, magától Krisztustól, amit ő az atyától kapott. Itt, ahogy végig az egész könyvben, az atyáról és a Szentlélekről kapunk pillanatképeket, de maga Jézus Krisztus áll a középpontban. Mint a hű tanúbizonyság, Jézus az élő ige, aki pontosan nyilatkoztatja ki Isten akaratát számunkra. Mint az első zsenge, aki a halálból feltámadt, az ő feltámadása teszi lehetővé azt, hogy mi is feltámadjunk az örök életre. Mint a föld királyainak fejedelme vagy ura, ennek a világnak az irányítását is a kezében tartja. Ő nagyon szeret bennünket. Megmosott és megtisztított minket a kereszten kifolyt vére által. Létrehozta az ő országát bennünk, és megbízott minket is azzal, hogy legyünk papok, és növeljük országát azáltal, hogy az ő dicsőségét hirdetjük, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el valamennyiünket. Ami pedig a legfontosabb, Jézus nem sokára eljön, és minden szem meglátja őt, de ez még ezután következik majd. János látomása Krisztusról ebben a fejezetben az egyik leglenyűgözőbb leírás az egész Bibliában. Jézus főpapi öltözékben van, és 7 gyertyatartó között jár, amelyek Kis-Ázsia 7 gyülekezetét jelképezik, továbbá Krisztus egész egyházát a keresztény történelem folyamán. Az üzenet világos. Jézus nem feledkezett meg rólunk. Tenyerébe metszett bennünket, ahogy Ézsaiásnál áll a 49.16-ban. Nem feledte egyházát sem. Vezetői, keresztény lelkészek, akikre úgy utal, mint az angyalokra, vagy hírnökeire, s akiket a 7 csillag jelképez, szintén az ő kezében vannak. Krisztus az egyház feje. És ahogy a jelenések könyve egészen világossá teszi, végig fog vezetni bennünket az úton. Mivel ő győzött, kegyelme által mi is győztesek leszünk, és uralkodni fogunk vele együtt az újjáteremtett földön.
1: Biblia magyarázatunkat hallották.

nyílik ki most a kezünkbe, ami 2000 év óta foglalkoztatja a kereszténységet, vajon mit is akart ezzel a mi Urunk, hogy ezt a könyvet János följegyezhette, és hogy ez a Biblia utolsó könyveként egy nagyon sajátos helyzetet kapott. Vannak olyan kisebb keresztény felekezetek, nyugodtan mondjuk ilyen nevüket, mert ők is ezt vállalják, az adventisták, akiknek ez a könyvek könyve. Mindig mondják, hogy ez van a végén, mert ez a legfontosabb, ez a csatorna. Na most én ezt nem vallom, én azt gondolom, hogy nem csak a legkisebb könyve a fontos, hanem az előtte lévő 65 másik könyv is, és egész éve kell a Szentírást nézni. És én azért választottam egy furcsa címet ennek a evangelizációs sorozatnak, mert nekem nagyon sokat segített Pilinszky Jánosnak egy írása a Jelenések könyvével kapcsolatban, ahol ezt a furcsa címet használja, hogy napkelte előtt, hogy egy olyan könyvet kapunk most kézbe, és szeretném a kézbe is venni, és majd lesz házi feladat, hogy holnap este itt lenne jó elolvasni otthon. Tehát szeretném a kézbe is kerülne ez a könyv. Na most ez a könyv nem arról szól, amit sokan felületesen belelátnak és belemagyaráznak, hogy a világ alkonyán vagyunk, hogy az utolsókat rúgjuk már, hogy itt most már mindennek vége, hogy már lehúzzuk a rólót. Én azt hiszem, hogy nagyon igaz, amit ő vall, hogy napkelte előtt vagyunk, és van egy ilyen furcsa kifejezése Pilinszkynek, hogy valóság, vágy. Mi talán mindig is szerettük volna igazán megismerni a valóságot, hogy mi az valóság, mi az igazság, mi az Istennek a terve ezzel a világgal. Szeretnénk látni egy kicsit a láthatatlant, és belelátni a jövőbe. És valamiképpen ez a könyv ebben adhat nekünk segítséget. Az, hogy ez az utolsó könyv a Bibliában olyan szempontból mégiscsak fontos, hogy az egész Bibliában van egy fantasztikus íve, és bocsánat, ezt most az első alkalommal muszáj egy kicsit így elhelyezni, hogy az összefüggések világosabbak legyenek. Indul a teremtéssel a Szentírás, és befejeződik az újjáteremtés csodájával, ígéretével és perspektívájával. Lehet, hogy van, aki ismeri Michael Goernek a nevét, egy nagyon híres kanadai missziológus, a teológiákban is tanítjuk a könyvét a misszióról, és neki van egy olyan kötete, aminek a címe, hogy a nagy történet. És ő az egész Bibliát úgy fogja föl, hogy az egy hatfelvonásos dráma. És az ő látása szerint valóban a hatodik felvonás megkezdődött. De hogy ez milyen hosszú, azt ő se tudja, János apostol se tudja, még a fiú se tudja, mert az atya tudja egyedül, amikor kezdték ugye őt faggatni a tanítványok. Ez a hatodik felvonás pedig arról szól, és ezt most nagyon jegyezzük meg az elején, hogy ennek a világnak az ura visszatér, a megváltás teljességre jut, és a világot Isten helyre állítja, illetve újjá teremti. Tehát az, amit a világi média is sugall, hogy apokaliptikus képek, és akkor csak romokat tudunk elképzelni, és világégést, és atomkatasztrófát, és meteorbecsapódást, az egyszerűen egy olyan felszínes megközelítés, ami nem veszi figyelembe, hogy az a szó, amit így olvasunk, hogy apokalipszis a Bibliában, az kinyilatkoztatás ellen valaminek a föltárását, amikor a függöny felgördül. Hányszor ültünk már színházba, és vártuk néha már a közönség szinte tapsolt öröktől, húzzák már szét a függöny, kezdődjön már meg az előadás. Lássuk azt, hogy mi történik a színpadon. Már most egy olyan helyzetben vagyunk, hogy ennek a hatalmas történetnek, a világ mindenségben, az emberiség történetének, történelmének valóban az utolsó felvonását éljük. És mikor lesz vége? Ha
hát idézett egy másik talán ismerős nevet, C.S. Lewis amerikai írónak sok könyvét lehet magyarul is olvasni, nekem meg nagyon szellemes mondata, hogy ha egy színdarabban egyszer csak a színpadon megjelenik a műnek a szerzője, akkor a darabnak vége lesz. Mert akkor már a közönség azt is ünnepli, hogy ott van a szerző, akinek köszönhetik ezt az egészet. Na, mi most nem vagyunk még abban a helyzetben, hogy a színpadon meghajolna a szerző, az, aki az egész hadfelvonásos dráma mögött ott áll, de a Jelenések könyvének a legfontosabb üzenete, és aztán most az első alkalommal ezt a puskaport ellövöm, hogy így mondjam, az az, hogy ez az egész történet az Isten kezében van, és nem független tőle. Mindaz, amiben beleborzadunk, az sem független tőle, nem az ő akarata, de nem az ő tudta nélkül, vagy a háta mögött törni. És még egy utolsó bevezető gondolat, és igényem, hogy akkor rátérünk az ige felolvasására, és az első fejezetet megkóstolni, belenézni. Hadd utassak föl egy Jelenések kommentár magyarázatot. Rengeteg ilyen van. Soproniaknak talán azt mondom, hogy Karner Károly, soproni teológia professzor lehet, hogy sokaknak ismerős, itt érdeklődött, hogy van ott esetleg leszármazott, de ő 84-ben halt meg. Édesapámat is tanítottam még itt a soproni teológián, és mi teológusként forgattuk az ő Apokalipszis című Jelenések kommentárját, amit bárki meg tud nézni otthon interneten a Medit, evangélikus digitális tár, bejutott egy új szövetség, és kiadja, hogy Karner Károly Apokalipszis című könyve. Tehát az egy klasszikus evangélikus kommentár. Ez pedig Dér Katalin katolikus gyökerű teológusnak a könyve, aminek sajnos a címlapját valószínűleg messzire nem lehet felismerni, majd szívesen körbe is adom, meg kézbe is vehetjük. Annyit hadd mondjak el azok kedvére, akik távol ülnek, hogy ez egyrészt egy mozaik kép, ami nagyon fontos. Nekem egy életre szólóan tanítást adott Zelma néni a reaktív gyülekezetnek a lelkész asszonya, amikor azt mondta, hogy a Jelenések könyvénél egyre kell vigyázni, nem szabad túl közel menni, mert akkor szétesik, mint a mozaik kép. Egy bizonyos távolság kell, és akkor kirajzolódik, hogy ez a könyv, ez miről és miről szól. És ez a mozaik kép, ami Dél Katalina kommentárja a címlapjára helyezett, ez a bárány Jézus helyezi oda a középpontba, és körülötte a fumi világnak, mennyi Jeruzsálemnek a sziluettje vehető ki. Az egész könyvnek a kulcsmondata, az elő fog majd kerülni, de ezt már előre mondom, az 5. fejezet a mennyi Isten tisztelet víziója, ahol fölteszik a kérdést, hogy hát ott van egy tekercs az Isten kezébe, amiben ott van az egész világ jövője, forgatókönyv, minden, hogy mi lesz, de ki az, aki ezt meg tudja lépni? Ki az, aki ennek a kódját, kulcsát ismeri, és úgy tűnik, hogy senki sincs, és akkor hangzik el egy fantasztikus mondat, hogy de van egy valaki, a bárány méltó, kiméltó arra, hogy fölnyissa, és az a Krisztus, aki mint megöletett bárány jelenik, ő nyitja meg ezt a könyvet. És ő a kulcsa ennek a titokzatos könyvnek is. Ha őt keressük, ezt én Luthertől tanultuk, hogy addig kell minden bibliai történetet rágni, forgatni a szívünkbe, amíg egyszer csak megérdezik, hogy valahol itt van az, ami Krisztusra mutat. Na hát így kezdjük el most ezt a könyvet, ilyen hosszú fölvezetés után. Az első fejezetet szeretném a 4 lépésben végig tudnánk szaladni. Első mondat, rögtön nagyon fontos, ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy megmutassa szolgáinak mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve kijelentett szolgájának Jánosnak. Ő pedig bizonságot tett Isten igéjéről és Jézus Krisztus bizonságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják.
meghallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük, mert az idő közel van. Ezek szerint mi boldogok lehetünk itt ma este, nem biztos, hogy úgy jöttünk ide, hogy de jól lesz nekünk ma este, így boldogok leszünk. Ez a könyv, ez nem kevesebbet ígér, mint hogy aki fölolvassa, aki most magyarázni próbálja, az is érezze magát boldognak. És akik hallják, hallgatják ezt, azok is boldogok lehetnek, ha meg is tartják. És itt van egy nagyon furcsa, amire én fölhívnám a figyelmet. Nem azt mondja, hogy az lesz boldog, aki ugyanazt látja, amit János. Ugye Károly felajánlottam, hogy persze lehet betíteni is, és nem kevés kísértés volt, hogy na hát akkor ma ez nincs trendi, mi modern, hogy legyen itt csillogás, villogás, multimédia, képek, jelenések, könyvek, művészek százai foglalkoztatja, amióta világ, mert hát tele van bizony képekkel, látomásokkal. De én, aki most már egy ideje foglalkozom ezzel a könyvvel, mert egy házi bibliai közösségben is elkezdtük ezt olvasni még szeptemberben, rájöttem valamire, talán nem térve vagyok, hogy a jelenések könyve is arról szól, hogy igazán jól csak a fülében lát az ember. És nekünk nem sokat segítenek azok a képek, amelyeket nagyon nehezen értünk, sokszor látszik, hogy János is küzdködik azzal, hogy valamit elmondja, amire nincsen igazán szókincse, és nem találja a szavakat. Az igazán fontos az, amit hallunk. És a jelenések könyve nem írja fölül azt, amit ugyanisak Jánosnak köszönhetünk, hogy az evangéliumában följegyezte, hogy itt van Tamásnak Jézus boldogok, akik nem látnak, de hisznek. Még mindazt nem láthatjuk, és nem kell látnunk, amit itt János egy elragadtatásban, egy vízió sorozatban látunk. Viszont hallhatjuk mindazt, amit rajta keresztül az Isten akar nekünk elmondani. És hogy mit akar nekünk elmondani, itt rögtön az elején kiállsz ezt a legfontosabb, mint tetszik, kártyán, hogy az idő közel van. Van egy bencés fordítás, amely mondja, hogy a pillanat. Biztos sokan ismerik a görög nyelvet, azt a finomságát, hogy az idő szóra használja folyamatos hömpölygő időt, ez a kronosz, amit mérünk a kronométerrel, az órával, és van a kronoszban a kairosz, amikor az Isten belevasít a történelembe, az egyéni életünkbe, és ad egy lehetőséget is. Ez a könyv azt ígéri nekünk, és azért lehetünk boldogok, hogy az a lehetőség, hogy megragadjuk azt, amit Isten nekünk akar adni, az nagyon közel van. Tehát nem arról van szó, hogy 24. óra, és már nem is érdemes tartósra érteni, mert vége lesz a világnak. Nem tudjuk. Senki nem tudja. Az van közel, amit Isten nekünk fölkínál Jézus Krisztuson keresztül. És hogy ez micsoda, az itt rögtön kiderül a folytatásból, mert olvasom tovább akkor a második szakasz. Ez a gyülekezetek üdvözlése alcímmel van itt. János az Ázsiában lévő 7 gyülekezetnek kegyelem, néktek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és a 7 lélektől, akik trónja előtt vannak, és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki első szülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme, aki szeret minket, és véde által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká, Isten az ő atya előtt, övé a dicsőség és hatalom örökkön örökké. Amen. Majdnem be lehetne fejezni a könyvet is, és a evangelizációs sorozatunkat is, mert nagyon-nagyon fontos információkkal gazdagodunk. Mi az, amit fölkínál ez a könyv, ami miatt boldogok lehetünk, és amit jó lenne megragadni itt és most? Az a
közhely, amiben minden evangélikus szószéki szolgálat kezdődik, az apostoli üdvözlet, a kegyelem néktek és békesség. Ezt őszintén mondom, hogy lassan fél évszázados lelkészi szolgálatom alatt ritkán élek át, mert ez egy olyan, gyerünk fel, Istenünk, abban sem gondolunk már velük, hogy így köszönjük. Volt egy döbbenetes élménye, amikor börtön misszió szolgálatba is felett kóstoltam, még országos missziói lelkészként, és a Kozmauti gyűjtőfogházba terelték össze a fogvatartottak, a missziói foglalkozás színe, és ott ültek ezek a Marszon előzetesben lévő háttérös testvérek, és az érdemes lenne, ha lenne róla képen, de talán el tudják a testvérek képzelni, hogy milyen furcsa, amikor egy teljesen megszokott rutinos mondat, amit elkezdtem ott, mondjuk humor kedvére elmondom, hogy azért ott is fölvettem a Lutherba bátot, mert gondoltam, hogy azért ez mégis csak tekintélytelen is teremt, és amikor oda én beléptem, akkor kénytelen voltam hallani egy olyan karszos hangot, hogy na mi van tárgyalás, ezt mert bírói öltözéknek nézték, de ez csak egy kis színes anekdóta hozzá. Ennél sokkal fontosabb volt, hogy amikor azt mondtam, hogy kegyelem néktek és békesség, akkor teljesen kinyíltak a szemek. Hogy itt most jött valaki, aki még ráadásul egy bírói ruhára emlékeztető szerelése van, mint mondja, és azzal kezdődik, hogy kegyelem és békesség. Ugye, akik nyomorúságos fogságban vannak persze a saját bűneik miatt nagy részt, azok számára egészen más jelent a kegyelem és a békesség, mint azok számára, akik szabadok. És most 2022 márciusában egészen más jelent a békesség is, mint korábban, ugye? Mert érezzük a hiányát, és szenvedünk attól a gondolattól, hogy vajon megállnak-e a békétlenség hullámai az ország határánál. Tehát hallatlanul súlyossá válnak ezek a szók, kegyelem és békesség, amelyek önmagunkban nem állnak meg és üresek. És azért nagyon fontos, ahogy itt János precízen följegyzi azt, ami ott elhangzik, kegyelem és békesség attól, és a forrás megjelöli, aki van, aki volt és aki eljövendő. Ő az pedig kivaló, mindenható, teremtő Isten az Atya. És a hét lélektől a jelenések könyvében a számokat sose mennyiségileg kezeljük, hogy az a sok vagy kevés, hanem azok mindig valami minőséget, valami szimbolikus üzenetet hordozok, a hét az mindig a teljességnek a száma. A teljes lélek, a szent lélek terén. És folytatja Jézus Krisztustól, kimondja a fiúk is, tehát a teljes szent háromságból fakad ez a kegyelem és békesség, aki elsőszülött a halottak közül, és akkor itt jön rögtön az elején megint csak nagyon komoly mondat, aki szeret minket. Aki szeret minket. A jelenések könyve, ami úgy ér sok embernek a tudatában, hogy ez egy rettenetes csődje, abban csupa horror van, hogy azt jobb lenne kiszedni a Bibliából. Ez a könyv, ez egy szerelmi vallomással kezdődik, hogy valaki szeret minket, és a vére által megszabadít, és tépédi akar tenni. Ismétlem azt, amit hallottunk, érdemes otthon elolvasni ezt a fenséges nyitányt. És akkor jön a látomás. Patmos szigetén vagyunk, ugye, ez azért el kell mondani, jó, de tebbével biztos sokan tudjuk, hogy ez egy olyan különleges könyv, amit tulajdonképpen fogságban ír, ha tetszik, számüzetésben János apostol, körülbelül 90 tájékán vagyunk, amikor már a római császár Domitianus kezdi egyre keményebben üldözni a keresztényeket, és János is, aki korábban az efezusi gyülekezetben egy komoly vezető volt, azt számüzik erre a Fegyenc szigetre, és hát ott kapja azokat a látomásokat, amiben most megpróbálunk bele kóstolni. Na most hogy mutatja be magát János, aki világosá tesz, hogy ő csak kóstás, ő csak kézbesíti mindazt, amit átjött. Én, János, testvéretek és társatok Jézus Krisztussal a szenvedésben, a királyságban és az áldozatosságban. A Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonságtételéért.
Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögül hatalmas hangot hallottam, mint egy trombitáit, ami azt mondta, amit látsz, írd meg egy könyvbe, és küldd el a hét gyülekezetnek. Tehát itt, mint egy tisztességes levélnél, ott van, hogy honnan, hol keltezett, ugye, keltezés, hely, és bizonyos szempontból az időpont is behatárolható, tehát Patmos szigetén vagyunk, és az Úr napján, vagyis a hét első napján, vasárnap, és ez megint csak nagyon fontos, semmi sem véletlen jelenése fénytégyben, amit leírnak, hát itt valami úgy fog kezdődni, az Úr napja, az első nap, mondom, hogy húsvéta, azaz világ újjáteremtésének a nyitványa. Ezen a napon kapja János mindazt, amit próbál megosztani velünk. Hátul mögül hallja a hangot, és akkor nagyon fontos ez is, megfordultam, hogy lássa, milyen hang szól hozzá. Na most itt van egy érdekes feszültség. Látni akarja a hangot. Adi Endének egy csodálatos költeménye, köszönöm. Napsugarak zúgása, amit hallok. Hallom azt, amit látok. Látom azt, amit hallok. Ugye ezek nagyon izgalmas kérdések, hogy hogy viseljük el azt, hogy hitben kell járni, és nem látásban. És itt is az az érdekes, hogy igazán János számára az a fontos, hogy megtudja, hogy ki az, akit hall. És akkor természetesen leírja, mert azért mégiscsak egy látomáson is van szó, hogy mi az, amit ő érzékel. Megfordultam, hogy lássam, milyen abszurd hozzá. És akkor itt jön egy olyan valami, amit teszek, ki lehetne most vetíteni, hogy ezt hogy képzelik el a festők, de nem biztos, hogy nagyon sokat segítene nekünk, inkább legyen vizuális fantáziánk, és amit hallunk, azt képzeljük el, ahogy jónak látjuk, kit látunk? Itt egy főpaphoz hasonló valaki jelenik meg, az ember fiához hasonló, ugye ez egy olyan ótestamentumi kép, amit Dániel könyvéből, aki valamennyire ismeri, tudja, hogy már ott előkerül ez az elnevezés, amit Jézus saját magával is alkalmaz. Hosszú parázsba öltözve, mellén aranyőr, stb. Most nem részletezem, feje, haja, fehér volt, stb. Mint a szeme, mint a tűz, lángja, és akkor most egy nagyon fontos, szájából két élő, éles kard jött ki. Ezt is ha most ábrázolva látnánk, többet ártana, mint használ. Ha viszont a bibliai asszociációs bázisunkat használjuk, akkor beugrik nekünk a zsidókhoz itt levél képe, az Isten igéje, olyan, mint a két élő kard és élő és ható. Hát itt ez a éles ige fog majd megszólalni, és fog bizonyos tekintetben minket megműteni, meg operálni, bizonyos dolgokat leválasztani rólunk, és gyógyítani, és talpra állítani. És akkor itt jön a fejezet vége már, amikor mindezt megláttam, ugye János nagyon őszintén, lába elé estem, mint egy halott. Ő rám tette jobbját, és így szólt. Ne félj! Ezt ugye nem kell mondanom, hogy miért lenne jó meghallani abban a helyzetben, amiben benne vagyunk. Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó és az élő. Halott voltam. Szajta kívül más nem mondhatja el. De íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Írd meg tehát mindazt, amit láttál, ami van, és ami ezek után történik majd. Igen, padlón vagyunk sok tekintetben, és nagyon fontos, hogy valaki megérint minket, valaki fölemel minket, valaki megpróbálja elűzni a szívünkből a szorongást, a félelmet. Lába elé borulhatunk, ugye ezt a képet biztos hallottuk, már nagyon érdekes, hogy amikor Jézus el
búcsúzik a tanítványok, ugye előttünk van talán ez a jelenet az evangéliumunk végig, akkor is az, hogy leborulnak előtte, és szoktuk ezt mondani, hogy egyfajta térdelő rajtból indulnak el majd ugye a missziói küldetésbe, és itt is így indulunk. Egy ilyen térdelő rajtból az első este. És aki elindít minket, ő a vagyok. A kezdet és a vég, az alfa és az omega, ahogy halljuk, aki ott van mindennek a kulcsa. Igen, tőle kapunk levelet, mert holnap este reménység szerint már abban a kedvező helyzetben lesz, hogy mindenki otthon a második és harmadik fejezetet elolvassa. Azt a hét levelet, ami minden időben, bárhol is éljenek keresztények, szól nekik. Tehát az a bűvész mutatvány, amit próbálják megmagyarázni, melyik levél, melyik korszaknak szól, ezt szerintem nyugodtan engedjük el, ez emberi fantázia. Itt a hét levél az egész kereszténységnek szól, mindenkori kereszténységnek. Összes nyomorúságunkat és összes kincsünket egyszerre látjuk ezekben a levelekben visszatükröződni. Ha ezt otthon elolvassuk, remélem, hogy holnap sokkal könnyebb lesz akár a Bibliával a kézbei ebből a két fejezetből, ebből a hét levélből mindazt kiszűrni, ami minket érint, ami minket megérint, és ami minket, hogy tetszik, valóban boldoggá tehet. És végül akkor, nem végül, hiszen csak egy beszélgetünk most, a sorozatunk első állomásának a végénél tartunk. Hadd olvassam fel ennek a már fölmutatott könyvnek a borítóján azt a néhány mondatot, hogy talán jól összefoglalja azt, amit lehet, hogy nekem most nem sikerült, mert sok felé ágazódtak el a gondolataim. Összefoglalja azt, hogy valójában miért is van szükségünk 2022 bőjtjében itt Sopronban arra, hogy ez a levél megnyíljon előttünk, és távolatokat nyisson meg számunkra. A jelenések könyvében, írja Dér Katalin, a vége felé tartó történelem elrejtett misztériuma tárul fel. Feltárul az üdvösség terve, a terv kibontakozása a történelemben, és megvalósulása az új ég és új föld megteremtése. A jelenések könyve nem az író jelenét, a Krisztus utáni első századi eseményeket értelmező profécia, ahogy leszokták ezt egyesek szűkíteni. Nem is fenyegető jóslat a jövőről, ahogy ezt szeretik a különböző, hát ez a szekta szó, nem akarom aztán én az nagyon megmélyegzik, de akkor így mondom, kisebb közösséget, hanem a történelemben mindenkor munkáló erők természetét és harcát, a harc szót most nem kell nagyon magyarázni, de ez mi mindent jelent, írja le drámai formában. Az író célja nem az, hogy rémületet keltsen, hanem hogy döntésre késztessen, megmutassa a választás jó és rossz, igaz és hamis, Isten és a gonosz, élet és a halál között minden korban, ma különösen is aktuális és sürgető. Már hogy mondjam, olimpiások vagyunk, hogy mindenki döntésre akar minket hívni a választások előtt egy-két héttel, hogy na, akkor most a mi döntésünkről függ, a világjövőjét nem. A világjövője nem a mi döntésünktől függ. A világjövője Isten kezében van. De hogy meg tudjuk-e ragadni ezt a fölkínált jövőt, az viszont a mi döntésünk nélkül nem működik. Hát itt nekünk is oda kell tenni magunkat ebbe a történetbe, és ebbe fog sokat segíteni, reménység szerint a holnap esti tovább lépésünk, a második és harmadik fejezet, ami megmutatja, hogy mire is gondolhatunk akkor, amikor egyfajta döntési nem kényszer, hanem lehetőséget, szabadságot kapunk a jelenések könyvének a fényében. Én köszönöm, hogyha a testvérek fölveszik most ezt a nem könnyű
terhet, hogy vigyük tovább majd ezt a könyvet, olvassuk tovább együtt, talán szabad kibogatni még másokat is, hiszen be lehet kapcsolódni ennek a könyvnek a olvasásába. És én most azt nagyon remélem, hogy a 397-es élek sok-sok beszéd után az ének, a Fábiano dallam és a gyönyörű Solc László szöveg segítségével kicsit fölemel minket. A Jelenések könyvének egyik csodálatos tétel, pontosan Jézussal kapcsolatban a hajnal csillag, és egyáltalán az, ami megjelenik Krisztusban, úgyhogy így segítsen most ez az ének elmélyíteni mindazt, amit hallottunk, és aztán utána majd egy imádságban és egy estélekkel zárjuk a mai alkalmunkat. Én tegyük a 397-es éneket.

Kedves hallgatóink! A prófécia szó irodalmi jelentése, jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a próféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amely kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta: mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. A Szóla Rádió prófétai üzenetek a Bibliában műsora a proféciai üzenetek közvetítésével kíván segíteni mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére, és megtapasztalhassuk, valóban Isten a szeretet.

Kedves hallgatóink, a profétai üzenetekről szóló műsorunkban a napkelte előtt címmel tartott böjti evangelizációs sorozat első előadását hallották a Jelenések könyve első fejezetéről. Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus elnök püspök előadásában.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A hála világnapja. A hála napja gyökerei 1965-re nyúlnak vissza. A Nemzetközi East-West Center Hawaii-ban megtartott hálaadási vacsora az alapja. A résztvevők ígéretet tettek arra, hogy minden év szeptember 21-én hazájukban megtartják a hála napját. Ez nőtte ki magát a világban évente megrendezésre kerülő eseményé. Az Egyesült Nemzetek meditációs csoportja által meghirdetett Hála világnapja alkalom arra, hogy kifejezzük elismerésünket, hogy megmutassuk hálánkat és megbecsülésünket. Díjazzuk mindazokat, akik tettek valami kiemelkedőt mások érdekében. A mindennapokban mutassuk ki hálánkat, akár egy köszönöm erejéig, ha valaki jó volt hozzánk. Kutatók éjszakája. A Kutatók éjszakája egy Európa szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén is szeptember utolsó hétvégéjén 25-26-án lehet majd bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Az Európai Unió Bizottságának Marie Sklodowska-Curie akciói által kezdeményezett rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára, fiúknak és lányoknak egyaránt. Megalakult az evangélikus civil kerekasztal. Az evangélikus egyház életéhez mindig is hozzátartoztak azok a közösségek, amelyek egy-egy ügy szolgálatára önállóan szerveződtek. Ennek a hagyománynak a mai lehetőségeiről gondolkodott az egyházi kötődésű civil szervezetek közel 40 képviselője szeptember 17-én Budapesten egyházuk országos irodájában. A találkozón megalakult az evangélikus civil kerekasztal. Gyülekezeti és intézményi alapítványok, valamint országos egyesületek képviselői ültek egy asztalhoz, hogy az egyház iránti elkötelezettségből szűkebb és tágabb környezetük javát keresve közösen gondolkodjanak a fejlődés és a hálózatos együttműködés lehetőségeiről. A létrejövő közösségben egymást támogatva szeretnék erősíteni szolgálatukat. Az egyházi civilség lényegéről Gregersen Labossa György lelkész tartott előadást. Ebben rámutatott, az alulról építkezés az evangélikus egyház sajátja. A reformáció örökségéből következő gyülekezeti elv szerint a helyi közösségek nem egyszerűen résztvevői, hanem alakítói is az egyház és környezete életének. Szolgálatot vállalnak, közösséget szerveznek, és megteremtik annak feltételeit. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága az egyházmegyei közgyűlések jegyzőkönyvei alapján összeállította az egyházkerületi tisztségekre jelöltek névsorát. A jelölteket felhívta a törvényben előírt nyilatkozatok megtételére, az elfogadó nyilatkozatok és a bemutatkozások törvényes határidőn belül beérkeztek, melyek alapján a jelöltek hivatalos névsora így történik. Püspök jelöltek Hella Ferenc lelkipásztor, Márkus Mihály lelkipásztor. Egyházkerületi főgondnok jelölt pedig Nemes Pál presbiter. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Kedden mozognak a felhők, sok napsütéssel. Néhol lehet zápor, erős északnyugati szél mellett is 16-21 fok valószínű. Szerdán is felhős, napos idő lesz, helyenként zápor is lehet. Az északi szél megélénkül, és 18-22 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Éne énekeljetek az Úrnak új éneket. Az új éneknek mindig kettős rendeltetése van. Az első az, hogy dicsérje és magasztalja Istent. A második pedig, hogy hirdesse az ő szabadítását, dicsőségét és csodáit. Az új ének nem feltétlenül a nemrég szerzett zeneművek gyűjteménye, még akkor sem, ha tartalmaz ilyen műveket, hanem egy olyan válaszadás Isten tetteire, amely méltó módon tükrözi az ő minden reggel megújuló irgalmának frissességét. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Látod-e Isten? Gályarab oratórium a Deák téri evangélikus templomban holnap. A Gályarab oratórium következő előadása szeptember 22-én kedden 18 órai kezdettel Budapesten a Deák téri evangélikus templomban lesz látható. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várnak. 350 évvel ezelőtt a magyar történelem egyik legsötétebb időszakában protestáns lelkészek és tanítók tömegét idézték be a pozsonyi vésztörvényszék elé. Ott embertelen választás elé állították őket, vagy megtagadják hitüket és katolizálnak, vagy felhagynak a lelkészi és tanítómesteri hivatással. Ha pedig egyikre sem hajlandók, akkor vállalniuk kell a börtönt, a megaláztatást és a nápolyi gályarabságot. A gályarab prédikátorok sorsának több irodalmi és zenei feldolgozását ismerjük. A Látod-e Isten című előadás mindezektől különbözik, hiszen oratórium formájában ábrázolja a történeteket. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdett ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás holnap szeptember 22-én kedden este 18 órától lesz. Verebics Petra, Örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. Trauma, intimitás és a megváltás lehetősége Jónás Tamás kívülállójában címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, az ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek, 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, melyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem 14. kerület Rózsavölgyikosz 3 szám alatt. Átadták a kecskeméti pünkösdi gyülekezet imaházát. 6 év áldozatos munkájá lezárásaként szeptember 12-én teltházas ünnepi istentisztelet keretében átadták a kecskeméti pünkösdi gyülekezet imaházát. A gyülekezet összefogott, és együtt elkezdték a közel 1000 négyzetméteres gyárépület átalakítását, felújítását. Az ország különböző gyülekezeteiből is érkeztek önkéntesek, akik időt, energiát nem sajnálva segédkeztek a felújításban. A fáradtságos munka eredményeként az imaház idén teljesen elkészült. Az ünnepi alkalom elején Kurdi Viktor a gyülekezet presbitere köszöntötte a gyülekezetet és a vendégeket, majd levetítettek egy összefoglaló kisfilmet az elmúlt 6 év munkájáról. Földesi Tamás egyházuk nevében egy plakettel ajándékozta meg a gyülekezetet, melyen az alábbi igevers állt. Kiválasztottam és megszenteltem ezt a templomot, hogy itt legyen az én nevem mindörökké. Itt lesz a szemem és a szívem is mindenkor. Az imaház megnyitó közös ebéddel zárult, a gyülekezet pedig délután egy hálaadó istentisztelettel folytatta az ünneplést. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Kedden mozognak a felhők, sok napsütéssel. Néhol lehet zápor, erős északnyugati szél mellett is 16-21 fok valószínű. Szerdán is felhős, napos idő lesz, helyenként zápor is lehet. Az északi szél megélénkül és 18-22 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Bocsánatkérés. A jól működő kapcsolatok mindig magukban hordozzák a bocsánatkérés, megbocsájtás és kibékülés lehetőségét. Azért olyan hideg és távolságtartó sok-sok kapcsolat, mert valahol elsikkadt a bocsánatkérés. Gary Chapman.

0: Az embernél vannak az elme gondolatjai, de az Úrtól van a nyelv felelete. Bízzad az Úrra a te dolgaidat, és a te gondolatid véghez mennek. Példabeszédek 16:1-3.
1: Mai igénkhez

0: ítéletszerű vélekedés. Ha egyszer megfordítanám a gép lendítő kerekét visszafelé, vagy egy pillanatra megállítanám az egészet. Tisztában vagyok vele, hogy a gondolataim tulajdonképpen nem az enyémek. Küszködő, életéért harcoló ember vagyok. Nem váltottam paszportot az életre. Minden nap reggelin újra be kell bizonyítanom, kiverekednem az élethez való jogomat. Minden nap újra meg kell szülnöm magamat fájdalommal és vérrel, ahogy rendeltetett. Életem fenntartásához minden pillanatban legalább akkora energia kell, mint amekkora ahhoz kellett, hogy világra verekedje magát az a kis sejtmag, amiből lettem. Ez a harc testem és értelmem minden frontján állandóan áll. Gondolatok és szavak, érzelmek és indulatok, különféle fegyvernemei ezek a hadseregemnek valamilyen érdekét szolgáljátok a titokzatos makacs akaratnak, mely tehetetlenül ragaszkodik hozzá, hogy ebben a formában legyek és maradjak, vakon tagadva egy másféle forma lehetőségét. Örömeim és fájdalmaim ennek a harcnak stációi, amaz győzelmi újongást, emez vesztett csaták páni félelmét jelzi bennem, mint harctéri jelentés, amiből kiderül, mihez állok közelebb. Élethez vagy halálhoz. Nem adatott meg nekem a biztonságérzésnek, amaz egyetlen pillanata, amelyben önmagammal találkozhatnék. Az igazság ott szunnyad lelkem mélyén. Felszínre nem kerülhet. Egyszer-kétszer majdnem sikerült. Erőfeszítés kellett ehhez is. Behúnyt szemmel és hegyező füllel próbáltam meghallani azt a másik, halk nest. És hallottam a tengerparton is, fülemhez emelve a homokból felszedett kagylót. Halló! Ott a horizont másik oldalán ki tartja kezében a másik kagylót? Két dolgot most már biztosan tudok. Az egyik, hogy rajtam kívül van valahol ő, aki tud rólam, aki jobban tudja nálam, ki vagyok. A másik, hogy hiába keresem így, hatalmasabb ő nálam, csak ő találhat meg engem. Jaj, Istenem! Én Istenem! Én külön Istenem!
1: Áldalak, jóságos Istenem, hogy segítő kezedbe tehetem le terveimet, és tudhatom, te dolgozol rajtuk, és igazgatod azokat, ahogyan a példabeszédek 16.9-ben írva áll, az embernek elméje gondolja meg az ő útát, de az Úr igazgatja annak járását. Köszönöm, hogy fölkészülhetek, tervezhetek, és tudhatom bizalommal, tiéd az utolsó szó. A te áldásod szilárdítja meg jó szándékaimat. Te általad még ellenségeim tettei is a javamra fordulnak, ezért őrizhetem meg belső békémet még a nehéz helyzetekben is. Meg amikor a terveim nem a reményeim szerint következnek be. Uram, teljes szívemből hálás vagyok, hogy eléd hozhatom minden hiányomat, gyöngeségemet, elesettségemet. Könyörgöm, alakíts újjá, tegyél engem egészen mássá, legyek a te szabad,

félelem nélküli, igaz, elégedett gyermeket. Szerető Uram, vegyél a gondjaidba, tégy engem benned élővé. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Ma a jelenések könyve első fejezetéből a 9. verstől a 20. versig olvassuk az igét, és menjünk el gondolatban mi is Pátmosz szigetére oda, ahol ez a csodálatos látomás született. Olvasom az igét János jelenések könyvéből az első fejezet 9. versét. Én János, aki néktek atyátok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében. A szigeten voltam, amely Pátmosznak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Lélekben voltam ott az Úrnak napján, és hallottam hátam mögött nagy szót, mint egy trombitáit, amely ezt mondta: én vagyok az Alfa és az Omega, az első és utolsó, és amit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van, Efézusban, Szmírnában, Pergámonban, Tiatirában, Szárdiszban, Filadelfiában és Laodiciában. Megfordulnék azért, hogy lássam a szót, amely velem beszéle. Megfordulván pedig látik 7 aranygyertyatartót. És a 7 gyertyatartó között hasonlót az ember fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve, az ő feje pedig és a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó, és a szemei olyanok, mint a tűzláng, és a lábai hasonlók voltak az izzófényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg, a szava pedig olyan volt, mint a sok vizek zúgása. Volt pedig a jobb kezében 7 csillag, és a szájából 2 élő éles kard jő valaki, és az ő orszája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt, és reám vetette az ő jobb kezét, mondván nékem: ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő, pedig halott valék, és én élek örökkön örökké. Amen. És nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Írd meg, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezek után lesznek, a 7 csillag titkát, amelyet láttál az én jobb kezemben, és a 7 aranygyertyatartót. A 7 csillag a 7 gyülekezet angyala, és amely 7 gyertyatartót láttál, az a 7 gyülekezet. Nem tudom, János apostol hány szombatot töltött Pátmosz szigetén, de volt egy csodálatos szombat, amelyen ez a látomás sor született. Hogy teltek ezek a szombatok, úgy megpróbálom elképzelni, amennyi mozgástere volt, kiment a tengerpartra, vagy egy magaslatról nézte az égei tenger kékségét, és gondolata visszaszállt oda Genezáretó partjára, amikor együtt voltak Jézussal, a kis tanítványi közösség Jézus feltámadása után, és amikor a beszélgetések közben Péter apostoltól megkérdezte az Úr Jézus, hogy szeretsz-e engem 3-szor. Azután Péter visszakérdez az Úrhoz, és megkérdezi, hogy mi lesz ezzel János apostolra mutat. Mi lesz az ő jövője, az ő sorsa, és az Úr azt feleli, mi között hozzá, akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök. Hogy megmaradjon, amíg eljövök. Mit jelentett János apostol számára ez az ige, ezek a szavak? Talán újból és újból átélte ezt a kedves alkalmat, és arra gondolt, valóban megláthatom az Urat. Valóban találkozom még életemben az Úrral. És ekkor kap egy csodálatos látomást. Megjelenik az, aki azt mondja önmagáról, én vagyok az első és az utolsó, én vagyok az élő, pedig halott voltam, és most itt vagyok, hogy mondjak néked valamit. Mit érezhetett János apostol? Úgy gondolom, hogy az igét általában, és különösen az ilyen látomásokat, az ilyen kijelentéseket, amik tele vannak csodálatos képekkel, ahogy már az elmúlt alkalmakkor láttuk a prológusban, a bevezetésben azokat a csodálatos jelenteteket, vagy az elmúlt alkalommal az epilógusban, amikor célba ér az egyház, célba ér Isten népe, amikor Jézus eljön az övéért, amikor minden vágyunk teljesül. Úgy gondolom, hogy ezeknek a megtapasztalását már saját életünkben valahogy meg kell éreznünk. És ne haragudjanak meg rám azok, akik még nem élték meg a Jézus Krisztussal való közösségnek az élményét a keresztségben, vagy abban azáltal, hogy elfogadták Jézust. De valahogy úgy gondolom, hogy nekünk is újból és újból át kell élni a Jézussal való találkozás tapasztalatát, és előre is gondolunk az epilógusra, a befejezésre, amikor azt mondja János apostol, ahogy az Úr kijelenti számára, hogy eltörlök az ő szemükről minden könnyet. Mi minden mehetett át János apostolnak a gondolatvilágán és érzéseiben, és az Úr egy csodálatos kijelentést ad számára.

Nézzük meg, hogy mi is a tartalom ennek a kijelentésnek. Különösen kezdődik János számára ez a látomás sor. Egy hangot hall a háta mögött, aki megszólítja őt. Majd azután látja meg azt, aki szólt hozzá. Nézzük, hogy mi is az, amit János apostol látomásában az első benyomás alapján szerez arról, aki megszólítja őt itt Pátmoszon. Jézus a feltámadása után is azonosítja magát velünk. Azt mondja, hogy az embernek fia, mint valami embernek fia az, akit láttam. Aki azt mondja, hogy én vagyok az alfa és az omega. Elmondja János apostol, hogy lélekben voltam ott a Pátmosz szigetén, vagyis egy látomást látott, és látomásában jelent meg az Úr számára. És azt mondja, hogy mint valami ember fia. Nem különös dolog, hogy Jézus, amikor megjelenik, mennybe menetele után emberként jelenik meg János apostolnak, ami kifejez azt, hogy ő öröktől fogva, bár az Istenség második személye, de örökre emberré lett, és emberi mi voltát nem tagadja meg az örökké valóságban sem. Azután azt mondja János apostol, hogy amit lát, egy bokáig érő ruhába volt öltözve, aranyövvel körülvéve. Mit jelent ez? A hosszú ruha abban az időben a méltóság kifejezésének egyik külső megnyilvánulása volt. Majd azt látja az ember fiában, hogy olyan fehér, mint a gyapjú. Dániel profétánál találkozunk ezekkel a hasonlatokkal. Dániel hasonlóképpen látja Jézust az ő látomásában, és érdekes, hogy először azt mondja, hogy olyan fehér, mint a gyapjú, majd azt mondja, mint a hó. Talán nehezen találta a szót, a megfelelő szót János apostol ahhoz, hogy leírja Jézust. A gyapjú is fehér, ugye? De nem olyan, mint a hó. Először azt mondja, hogy fehér, mint a gyapjú, majd mintha önmagát kiigazítana, nem, hanem még fehérebb, mint a hó. Azután szemei, mint a tűzláng, arca ragyogása, tekintetének élessége mindent áthat. A lábai hasonlítottak az izzófényű érchez. A jobb kezében 7 csillagot tart. A szájából 2 élő éles kard jő ki. Régen készítettek olyan kardokat, amelyeknek a markolata valamilyen állatnak a feje volt, melyik nyitott szájjal nézett az emberre, ami jelentette az erőt és a hatalmat, azt, hogy Jézusnak nem csak ahhoz van hatalma, hogy ítéletet gyakorolja, hanem hogy végre is hajtsa az ítéletet. Ez a kép Jézust bírói tisztségében mutatja be. Neki hatalma van végrehajtani is az ítéletet. A két élőség pedig jelenti a határozott élességet, az egyértelműséget. Orcája olyan, mint a nap. A legragyogóbb fényességhez hasonlítja Jézust, Jézus tekintetét, amely kisugároz belőle.

Amikor megszólítja Jézus, János apostol azt mondja, ne félj, én élek. És János apostolnak biztosan eszébe jutott az, amit Jézus mondott ott a Genezáret-tó partján, ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá. Igen, Jézus itt válaszol, én úgy gondolom, ezzel a kijelentéssel, amikor azt mondja, hogy én élek, válaszol Keresztelő Jánosnak arra a önmagában megfogalmazott kérdésre, hogy vajon valóban beteljesedik, amit Jézus mondott. Jézus feltételesen mondta, vagy ez egy kijelentés volt számára, amelyben azt a megtiszteltetést közölte vele, hogy még életében meg fogja látni Jézust, még találkozik vele. János apostolnak az első pillantása a hét aranygyertyatartóra esik. És azt olvassuk itt az igében, hogy a hét gyertyatartó között hasonlót lát az ember fiához, és az ember fia a gyertyatartók között járt. Az ókor embere számára, különösen ha izraelita volt, a gyertyatartónak különös jelentősége volt, és abban az időben általában a gyertyának, a gyertyatartónak jelentősége volt, de ezek a gyertyatartók, amikről itt szó van, mások, mint a templom hétágú gyertyatartója, hiszen Jézus közöttük járt. Itt nem hétágú gyertyáról van szó, gyertyatartóról, hanem hét gyertyatartóról. Azt mondja az Úr Jézus János apostolnak, írd le hát, amit láttál, a jelent, és ami ezután történik. Majd ismét egy titkot fejt meg János apostol előtt. Már eddigiek során is találkoztunk azzal, hogy a jelenések könyvében az Úr feltárja a titkokat, felnyitja a pecséteket, érthetővé teszi az ember számára az ő kijelentését. Ellentétben azzal, amit Dánielnek mondott, hogy pecsételt be, itt a jelenések könyvében egymás után pecsétek feltöréséről van szó, és titkok feltárásáról. És mi ez a titok? Mi az, amit Jézus ki akar jelenteni, és meg akar világítani a látomás sor elején Jánosnak? Azt olvassuk a 20. versben, a hét csillag titkát megmondom neked, amelyet láttál az én jobb kezemben, és a hét arany gyertyatartót. Mi ez a titok? Nagyon egyszerű. A hét csillag a hét gyülekezet angyala, és amely hét gyertyatartót láttál, a hét gyülekezet. A hét gyülekezet angyala, a hét csillag, amelyet az Úr tart kezében, és a hét gyertyatartó, a hét gyülekezet, amelyek között jár Jézus. Azt látjuk ebben a látomásban is, és mindenütt, amikor az Úr kijelent dolgokat, hogy az eseményeknek két fix pontja van, és különösen érvényes itt a jelenések könyvében. Két nagyon határozott pont, Krisztus és az egyház. Az események, amelyek a könyvben fel vannak jegyezve, akkor válnak érthetővé az olvasó számára, ha azokban felismerjük Krisztust és az egyházat. Az eseményeknek csak ebben a síkban van jelentőségük. Így is fogalmazhatnánk, hogy a történelem, maga a világ történelme nem más, mint Krisztus és az egyház történelme. Krisztus nélkül és az egyház nélkül a történelem érthetetlen. Nem a történelem, a világtörténelem oldaláról értjük meg a megváltás történetét, hanem a megváltás története oldaláról,
Krisztus és az egyház történelmén keresztül értjük meg az emberiség történetét. Hegel, a legjelentősebb német idealista filozófus, 1770 és 1831 között élt, azt írta, a népek a történelemből megtanulhatják, hogy a népek a történelemből semmit sem tanultak meg. Én úgy gondolom, egy nagyon találó meghatározás, hogy a népek, az emberek megtanulhatják a történelemből azt, hogy a népek a történelemből semmit sem tanultak meg. Miért ismétlődnek újból és újból tragédiák? Tanultunk a történelemből? Tanulunk a történelemből? Megtanuljuk a történelmi eseményeket, de nem tudjuk levonni a következtetést, nem tudjuk megtanulni azt, amire tanítani akar bennünket Isten az események által. Augustinus pedig, aki a legkiválóbb egyházatya volt, a történelem lényegét így magyarázza, hogy aki ezt világosan látja, számára nincs más út, mint Krisztus és az egyház, és ez a kettő egy. Aki a történelem lényegét érti, az világosan látja, hogy számára nincs más út, mint Krisztus és az egyház, és ez a kettő egy. Csak erről az oldalról érthetjük a történelmet. És ez vonatkozik Jelenések könyvének az eseményeire is, amelyekkel majd fogunk találkozni a későbbiek során. És Jézus meghív bennünket, hogy a Jelenések könyvén keresztül jobban megértsük az egyház történelmét és az emberiség történelmét a gyertyatartók megvilágításában. Négy gondolatkört szeretnék kiemelni a gyertyatartók jelentőségéről. Hiszen azt mondja az Úr János apostolnak a bevezetésben, megmondom néked a csillag és a gyertyatartók titkát. Csillagok a gyülekezet vezetői, és a gyertyatartók pedig a gyertyatartó a gyülekezet, a gyülekezetek. Miről van szó itt ebben a kijelentésben a gyertyatartók jelentőségéről? Négy dolgot szeretnék megemlíteni. Az első, a gyertyatartó a világosság hordozója. Ez a feladata. A másik, amiről itt szó van, Jézus állandó jelenléte a gyertyatartók között, amit fel kell ismerni. A harmadik, hogy Jézus nem csak jelen van a gyertyatartók között, hanem jár a gyertyatartók között. Nem passzív magatartást tanúsít, nem csak ott van, hanem cselekszik a gyertyatartók között. És a negyedik az arany, a gyertyatartó minősége jelzi, hogy a gyülekezet milyen becses érték Isten szemében. Nézzük tehát ezt a négy gondolatkört. A gyertyatartó a világosság hordozója. Az Úr Jézus a hegyi beszédben azt mondja, ti vagytok a világ világossága. Máté Evangélium 5. fejezet 14. versétől a 16. versig. Nem rejtethetik el a hegyen épített város, gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fényjék mindazoknak, akik a házban vannak. Ti vagytok a világ világossága. A gyertyatartónak mi a feladata? Világosság hordozója. Azt mondja az Úr Jézus, hogy nem azért gyújtják a gyertyát, hogy a véka alá tegyék, hanem hova? A gyertyatartóba. Talán az idősebbek még ismerik a vékát, ezt a mérő egységet. Még én emlékszem rá, nagyapámnak is volt, miben körülbelül 8-10 literes lehetett egy véka. Egy fából készített edény úgy készült, mint a hordó, és azzal mérték a búzát, az ilyen szemes terményeket, takarmányokat, és
hogyha egy gyertyát meggyújtottak és vékával lefették, akkor mi történt? Ha üvegből lett volna, lehetett volna látni, hogy néhány másodperc alatt, hogy alszik el a gyertya, mivel az oxigént megemésztette. Az Úr Jézus ezzel a nagyon találó képpel jelzi az egyháznak a feladatát, a gyülekezet feladatát. A gyertyát nem azért gyújtják meg, hogy a vék alá tegyék, hogy néhány másodpercnyi, vagy mondjuk egy gyülekezet életében néhány évnyi szünet után elfogyjon az oxigén, és lehetetlenné váljék a gyülekezetben az élet. Hanem hova kell tenni a világító eszközt, a gyertyát? A gyertyatartóba. Itt ebben a hasonlatban a gyülekezet gyertyatartó. Ezt mondja Jézus János apostolnak. A gyülekezet gyertyatartó. Megmondom néked a gyertyatartó titkát, a gyertyatartó a gyülekezet, az egyház. És mint ilyen, akkor világosság hordozója. A gyülekezet, mint gyertyatartó, világosság hordozója. Mindegyik gyülekezethez intézett üzenetében lényegében arra inti Jézus a gyülekezetet, hogy élete legyen példamutató, hogy világítson.

lehetett volna kedvezőbb, vagy kifejezőbb jelképe Isten egyházának, a gyülekezetnek, mint ez, amiben az Úr Jézus mutatja be az ő egyházát. A gyertyatartó itt a gyülekezet egyik szép jelképe. A gyertyatartónak van egy funkciója, amire ügyelni kell. Nem csupán dísz a lakásban, lehet az is. Ma már sok helyen lehet látni gyertyatartókat díszként, de a gyertyatartó a világosság hordozója. És ezt a gyülekezetnek, az egyháznak soha nem szabad elfelejteni. Ha egyszer a gyülekezetben kialszik a fény, lehet szép díszes a gyülekezet élete kívülről, de ha a világosság, a gyülekezetben hirdetett üzenet, Isten világossága le van fedve egy ilyen vékával, akkor az üzenet hamar elhal. A világosság kialszik, és majd látni fogjuk a későbbiek során, már az első gyülekezetnél, Efézusnál azt mondja az Úr, ha meg nem térsz, és ebben benne van az, hogyha a gyertyatartód, tehát a gyülekezet élete nem tölti be hivatását, akkor mit mond az Úr? Elmozdítom helyéből a gyertyatartót, vagyis elvetem. A gyülekezet élete meg van pecsételve, a sorsa. Tehát nem a véka alatt van a helye, hanem az asztal közepén, hogy fényességével mindazokat beragyogja, akik a házban vannak. Ez volt a helyzet a korai kereszténység életében. Az egyháznak így kellett világítani a világban. Pál apostol, amikor Agrippa király előtt azt a csodálatos hitvédő beszédet elmondja, van benne egy gondolat, amikor rámutat a gyülekezetnek, az akkori keletkező egyháznak a feladatára, a lényegére, a helyzetére, azt mondja, hogy nem valami zugolyában dolog lett ez. Nem olyan mellékes dolog az egyház élete. Nem olyan, amit valahol el kell rejteni, amit szégyelni kell. Az egyház élete olyan, aminek világítani kell. Isten művének befejező szakában az egész világot be kell világítani az isteni dicsőség fényének. És ez a fény nem egyre halkulóbb, hanem vagy gyengülőbb fény, hanem egyre erősödő. Amit Jelenések könyve 14. és 18. fejezetében majd ezekről szó lesz, angyalok által mutat be az Úr, fénylik a föld annak dicsőségétől. El tudjuk képzelni így az egyházat, a gyülekezetet? Figyeljük meg, hogy milyen hasonlatokkal mutatja be a fejlődő, a növekvő világosságot, amit az egyháznak sugározni kell, még talán a Jézus korabeli ember ebből jobban megértette a világító gyertya, amely oda van téve a gyertyatartóban, és közvetlenül Jézus eljövetel előtt a Jelenések könyve 14. és 18. fejezetében, amikor egy sürgős üzenetet kell a világnak közvetíteni, azt mondja János apostol által az Úr, hogy fénylik a föld annak dicsőségétől, az egyház dicsőségétől. Vagy az egyházon keresztül, még pontosabban az isteni dicsőségtől. Mert az isteni dicsőség fénye kell, hogy megmutatkozzon az egyház életében. Pál apostol a Filippi beliekhez írott levélben, a 2. fejezet 15. versében ezt mondja, hogy legyetek fedhetetlenek Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon. Ez az egyháznak és az egyház tagjainak a feladata, ez a küldetésük.

a gyertyatartó titka, hogy világosság hordozója legyen. Az egyház, mint egység és az egyház tagjai, mint egyének, ezt a feladatot kell, hogy betöltsék, és akkor valósul meg Jelenések könyve 18. fejezetéből már idézett jelenet, hogy fénylik a föld annak dicsőségétől. Vajon látható ez a fény az életünkben? Látható a gyülekezet életében? A másik gondolat a gyertyatartóval kapcsolatban. Tehát az első, ti vagytok a világ világossága. A gyertyatartónak világosság hordozónak kell lenni. A másik gondolat, Jézus állandó jelenléte a gyertyatartók között. Mit lát János apostol? A gyertyatartók között ott van az ember fiához hasonló, Jézus Krisztus. Miért van ott? Miért van ott Jézus? Miért van ott az egyház életében? Itt van Jézus Krisztus a gyülekezetben? Ő mondta, amikor a tanítványokkal együtt volt feltámadása után, és beszél a nagy misszió parancsról, akkor van egy csodálatos ígérete. Hogy hangzik ez? Én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Jézus a világ végezetéig ott van a gyertyatartók között. Jánosnak első látomásában úgy mutatkozik be Jézus, mint aki teljesíti a búcsú beszédében mondottakat. A tanítványok még nem ismerték az előttük lévő útnak a kihívásait, a küzdelmeket, a veszélyeket. Még ott voltak tele lelkesedéssel az első szeretet tüzében. Hirdették az evangéliumot, még nem látták, hogy mi vár reájuk, de az Úr előre adott egy csodálatos ígéretet. Én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Jézus gondoskodott arról, hogy a tanítványok ne érezzék magukat egyedül akkor, amikor a misszió parancsot teljesítik. Szükségük volt egy meggyőző bátorításra. Két dolgot kellett, és kell az egyháznak, a gyülekezetnek szem előtt tartani. Az egyik az, amit mond Jézus, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. A másik, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nem szabad elbizakodnunk, mert az elbizakodás a bukást jelenti, de nem szabad félnünk sem, mert az is végzetes következményekkel jár. Ez a két kísértés a történelem során sokszor fenyegette az egyházat. Az elbizakodás, amely romlásba vezet, és a félelem. Sokszor ott volt Jézus a zászlókon, csak hiányzott a szívből. És Jézusból megpróbált az egyház reklámokat készíteni azért, hogy a maga programját valósítsa meg, és ezeknek mindig bukás volt a következménye. Két kísértés sokszor fenyegette az egyházat. Az elbizakodás és a félelem, a szégyen. Amikor szégyelte megvallani Krisztust félelemből, mert annak súlyos következményei lehettek. És azt mondja az Úr Jézus Márk evangéliumában, 8. fejezet, 38. versében. Mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek fia is szégyelni fogja azt, amikor eljő az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Jézus jelenléte a gyertyatartók között nem valamiféle jelenléti éven egy passzív igazolás, nem is a Jézus Krisztusra történő
hivatkozás csupán. Figyeljük meg Jánosnak azt a logikus érvelését, ahogy beszél erről a kapcsolatról, Jézus jelenlétéről, Jézus megtapasztalásáról a János apostol első levelében, az első fejezet első versében. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk az élet igéjéről, és az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, amely az Atyánál van, és megjelent nékünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek és közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. Figyeljük csak meg, azt mondja itt, és az élet megjelent nekünk. Mikor is volt egy ilyen tapasztalata János apostolnak? Ezt olvastuk ott Pátmos szigetén, amikor Jézus megjelenik, azt mondja, én vagyok az élet. Élek, pedig halott voltam. És itt az apostol ebben a levélben ezzel kezdi ezt a levelet, hogy ez az élet megjelent nékünk. És szemeinkkel láttuk, szemléltük, kezeinkkel illettük az élet igéjéről. És tanúbizonyságot teszünk. Figyeljük meg ezt a bizonyságtételt, amiben meggyőző erő van. Nem hivalkodás. Elmondja azt, amit személyesen megtapasztalt. A legerősebb és a leghatékonyabb bizonyságtétel egy keresztény ember részéről. Nem az, amikor el tudja sorolni a hitelveket, vagy el tudja sorolni a proféciákat, vagy bármit, hanem amikor el tudja mondani, hogy ki néki Jézus. Amikor el tudja mondani a Jézus Krisztussal szerzett személyes tapasztalatokat. Nem az elméleti ismeret, nem a dogmatikai ismeret az, ami keresztény egyház életét átütő erejűvé teszi, hanem a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat. Ez vonatkozik a gyülekezet életére is, vonatkozik az egyének életére is. Ha nincs mit elmondanom arról, hogy mit tett Krisztus az én életemben, ez a bizonyságtétel erőtelenné válik.

Harmadik, Jézus jár a gyertyatartók között. Majdnem ugyanaz, mint az előző? Nem. Említettem, hogy János apostol látja Jézust a gyertyatartók között, de azután azt mondja, hogy jár a gyertyatartók között. Ő nem csak ott van, hanem működik, cselekszik, dolgozik, fáradozik az egyházért. Látja az egyháznak a küzdelmeit, és ő segít. Látja azt, hogy az egyház képtelen megbirkózni a feladattal, és segít, ő ott van. Én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, aki jár a gyertyatartók között. Ez sokkal erőteljesebb leírása Krisztus és az egyház viszonyának, mint az, hogy csupán bejelenti, hogy ott van a gyertyatartók között. Amiként az apostol idők gyülekezetei megtapasztalhatták Krisztus gondviselő szeretetét, figyelmét és szolgálatát, aként ma is a keresztény egyház megtapasztalhatja Jézus jelenlétét, Jézus segítőkészségét, fáradozását, az, hogy ő cselekszik az egyház érdekében. Krisztus munkálkodik a gyülekezetben és a gyülekezettel. És ez kifejeződik abban is, amit a titok magyarázatában mond Jézus, hogy a hét csillaga, hét gyülekezet angyala, akiket Krisztus a kezében tart. Az, hogy ő cselekszik az egyházért, ezt igazolja az, hogy kezében tartja. Kezében tartja azokat, akiket megbízott feladatokkal. Ha mindig tudnánk ezt, hogy Krisztus kezében vagyunk. És csak ha az ő kezében maradunk, akkor lesz életünk és szolgálatunk eredményes. El tudjuk képzelni Krisztus jelenlétét az egyházban? Krisztus ügyel a gyertyatartókra, a gyülekezet vezetőire, és Krisztus együtt kíván munkálkodni a gyülekezettel. A veszély akkor következik be, ha ez a kapcsolat valamilyen módon, vagy valamiért megszakad. Ha a gyülekezet megszűnik világítani, vagy úgy gondolja, hogy ő maga a világosság. János apostol, emlékszünk arra, amikor keresztelő Jánost mutatja be, azt mondja, nem ő a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. És ezt az egyháznak mindig tudni kell, nem mi vagyunk a világosság, nem mi vagyunk a fény, hanem mi a világosság hordozói vagyunk. És ezt tudni kell. És nem mi vagyunk a kéz, amely tartja a csillagokat, hanem Krisztus. Krisztus keze. És még egy gondolat, az arany. Egy értékes fém, ami jelzi, hogy milyen értékes és becses Isten szemében a gyülekezet. Nagyon sok igét sorolhatnánk. Talán a legszebb a Bibliában a János evangélium a 3. fejezet 16. verse. Mert úgy szerette Isten e világot. És akkor, amikor a világról beszél, ebben benne vagyunk mi is, és benne vagyunk mi, akiken keresztül Isten a világot meg akarja keresni. Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Becsesebb minden aranynál. Az arany, az aranygyertyatartó csak gyenge kifejezése, mondjuk emberi vonatkozásban is gyenge kifejezése Isten szeretetének, ahogy becsüli, értékeli a gyülekezetet. És a Jelenések könyve 21. fejezet 4. versében ez az epilógus, amiről az elmúlt alkalommal hallottunk, és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemükről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Így szereti Isten az ő egyházát. Még egy ige, aminek a folytatása a következő alkalommal lesz. Jelenések könyve már 2. fejezetében. Amikor az első gyülekezetet szólítja meg közvetlenül üzenetével az Úr. Már itt elhangzik egy figyelmeztetés. Vigyázz a gyertyatartóra.
Vigyázz a szolgálatodra, mert elveszítheted ezt az előjogot. Elveszítheted megbízatásodat, a gyertyatartódat, kimozdítom. Ettől őrizzen meg az Úr bennünket. Legyen érték a mi szemünkben is, ugyanúgy, mint Krisztus szemében az egyház szolgálata küldetése. Teljesítsük feladatunkat, legyünk világosság, hogy rajtunk keresztül az isteni dicsőség fénye sugározzék a világban. És engedjük, hogy az Úr mindannyiunk életében be tudja tölteni, vagy be tudja töltetni velünk azt a feladatot, amelyre rendelt bennünket az ő kegyelme által. Amen.

Bódás János, hadd maradjak veled. Olyan látványos csodát, mint Simonnal, Uram, nem tettél soha én velem. Nem szakadozott, mint övé a hálom, nem ficánkolt benn hal töménytelen. Nem is mondtam soha, hogy távozz tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Mégis dicsőséges Úrnak ismerlek, kinek hatalma mindennél nagyobb. Mert csodákat bizony velem is tettél, kedves csodákat, s nem is keveset, napról napra, mióta megszülettem, velem már 1000 csoda is esett. Hogy reggel felkelhetek, s újra látok, épp vagyok, élek, lélegezhetek, hogy körülvesznek hívek, jó barátok, szerethetem, akiket szeretek, hogy a gond mellé akad öröm bőven. Van jó ruhám, kenyerem, italom, s a szép gondolat virágkél szívemben, versben boldogan eldalolhatom. Hogy gyermekeim szárnyra ereszthettem, van kocsim, vár szép, kényelmes lakás, hogy láthatom vetésem kikelését, s megérem tán, hogy jön az aratás, hogy nem vetted le rólam a palástot, s a legnagyobb csoda, hogy rám bízod még most is, amit hányszor elhibáztam, hogy hirdessem evangéliumod. S mit mondjak még? Mind csoda, ami rajtam történt, az út, a család, hivatás, te adtad ezt, nem én. Hatalmad őrzött, vezetett, tartott csak meg senki más. Bár e csodákban téged láttalak meg, s hogy dicsőséges orcád rám ragyog, sose mondom, hogy Uram, távozz tőlem, mert méltatlan, bűnös ember vagyok. Bár érzem bűnöm sokaságát, súlyát. Rád szorulok, elvesznék nélküled, kérlek, ezután is irgalmaz. Ölej át, el ne engedj, hadd maradjak veled.

Viva Musica! Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban összeállítást hallgathatnak Händel kórus műveiből.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott műsorunkban Händel kórus műveiből készült összeállítást hallgathattak.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 21-én így szól Isten igéje. És az Úr teljesítette kérésemet, amivel hozzáfolyamodtam. Sámuel első könyve első fejezet 27. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Meghallották Erzsébet szomszédai és a rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és vele együtt örültek. Lukács evangélium első fejezet 58. verse. Carmichael Emmy ír származású misszionárius, Merek című életrajzi ihletésű kötetében arról ír, hogy kislánykorában azt szerette volna, ha az édesanyjához hasonlóan neki is fehér bőre, kék szeme és vörös haja lenne. Egy ige hirdetésben megragadta őt, hogy Isten mindig meghallgatja az imádságot és válaszol. Ezért el is határozta, hogy este, lefekvés előtt azért fog imádkozni, hogy Isten tegye a barna szemét szép kékké, a sötét haját vörössé. Egy percig sem kételkedett abban, hogy meg fogja kapni, amit imádságban kér Istentől. Reggel, amikor felébredt és belenézett a tükörbe, keserves sírásra fakadt. Éveknek, évtizedeknek kellett eltelnie ahhoz, hogy megértse, miért áldotta meg Isten sötétebb hajjal és barna szemekkel. Úgy alakult ugyanis az élete, hogy Indiában lett misszionárius, ahol nem vörös hajú idegenként tekintettek rá, hanem közülük valóként. Hogy Erzsébet mit élhetett át, amikor évről évre azzal szembesült, hogy kitartó imádsága ellenére nem született gyermekük, el se tudjuk képzelni. Az idő múlásával egyre jobban kezdhette elveszíteni a reményt. Lehet, hogy Zakariással már lemondtak arról, hogy valaha is születhet gyermekük. Istennek azonban terve volt velük is, ahogyan a születendő gyermekkel is. Istennek terve van veled is. Hiszed-e ezt? Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy neked terved, célod van velünk. Kérünk, segíts, hogy felismerjük, mi a szándékod velünk, és hogy milyen nagy irgalmat tanúsítottál irántunk. Add, hogy őszinte szívvel tudjunk fordulni hozzád. Adj bölcs szívet, hogy el tudjuk fogadni nemleges válaszaidat is. Nyisd meg a szemünket, hogy felismerjük mindazt, amit ki akarsz munkálni életünkben. Amen. Pablényi Edina áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. És az Úr teljesítette kérésemet, amivel hozzáfolyamodtam. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Meghallották Erzsébet szomszédai és a rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és vele együtt örültek.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a próbatétel áldása. A mai ige Róma beliekhez írt levél 5. fejezet 3. verse. A nyomorúság munkája ki az álhatatosságot. Gondolatok az igéről. Ez is ígéret, ha nem is a formájára, de lényegére nézve. Türelemre van szükségünk, és ez az ige megmutatja, hogyan juthatunk hozzá. Maga a béketűrés tanít meg a türelemre, ahogyan úszás közben tanulunk meg úszni. Szárazföldön nem tanul meg senki úszni, nyomorúság nélkül sem tanul meg senki tűrni. Hát nem érdemes elszenvedni a nyomorúságot, ha ezáltal miénk lehet az a nagy belső békesség, amellyel el tudjuk fogadni Isten akaratát? Az igevers azonban valami olyasmit állapít meg, ami nem felel meg az emberi természetnek, hanem természet feletti. A nyomorúság önmagában csak türelmetlenséget, hitetlenséget és lázadást szül, de a kegyelem titkos kohójában béketűrés lesz belőle. Amikor mi csépeljük a gabonát, a por felkavarodik. Ha Isten próbatételével csépel minket, a por szépen leüllepszik. Mi, ha felrázunk valakit, nem azért tesszük, hogy annak békessége legyen. Az Úr azonban ezért teszi ezt gyermekeivel. Ez valóban nem emberi cselekvésmód, hanem a bölcsesség kútfejét, Istenünk dicsőségét szolgálja. Uram, kérlek, kegyelmet tegye számomra is áldássá a próbatételt. Nem akarom magam kivonni annak kegyelem teljes áldása alól. Kérlek azért, hogy vedd le rólam a nyomorúságokat, de sokkal inkább arra kérlek, hogy szabadíts meg az álhatatlanságtól. Krisztusunk vést szívünkbe keresztedett, a te béketűrésed képét. Jom Kippur a zsidók legszentebb napja. A Jom Kippur most tegnap szeptember 20-án vasárnap este köszöntött be, és ma szeptember 21-én hétfőn este megy ki. Jom Kippur az engesztelés napja, a zsidó év legszentebb napja, amikor a böjt, az imádság és az önvizsgálat egyetlen célt szolgál, megtisztulni az elmúlt év vétkeitől, és új elhatározásokkal kezdeni az újat. A zsidó hagyomány szerint Jom Kippur különleges lehetőséget kínál a megtérésre és az örökkévaló bocsánatának elnyerésére. A 25 órás böjt, a fehér öltözet, a különleges imák és az ünnephez kapcsolódó szokások mindazt fejezték ki, hogy ezen a napon az ember befele fordul, számot vet önmagával, és igyekszik rendezni kapcsolatát Istennel és az embertársaival. Október a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa idén is október 1 és 31-e között rendezi meg az Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepsége október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a Deák-téri evangélikus templomban, amelyen ígért hirdett Pap János baptista egyházelnök. Közreműködnek a Veselényi utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Calvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránia énekkar. Este 17:30-tól térzenével szolgál az Egressi Béni Református Művészeti Középiskola. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Kedden mozognak a felhők, sok napsütéssel. Néhol lehet zápor, erős északnyugati szél mellett is 16-21 fok valószínű. Szerdán is felhős, napos idő lesz, helyenként zápor is lehet. Az északi szél megélénkül és 18-22 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, Lássuk át ez estén, hogy fogyasztásnak hódoló hétköznapjaink sok betegségére lehetne gyógyír a mennyei polgárjogban való megerősödés, amely kiemelne a kisszerűség, a céltalan sodródás, a félelmek kötelékei közül. A jogokra oly szívesen hivatkozó világunkban mi sokat jelentene ennek a gondolatnak az érvényesülése, mert életünk nagy kérdése az, válaszolunk-e, és milyen választ adunk arra, amit a jó Isten mi értünk,

Szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi tanítása.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Én Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Gyakran esik szó műsorunkban a misszióról. Ma talán még közelebb kerülhetnek hallgatóink ahhoz a világhoz, amelybe távoli országokba elhívást érző keresztény testvéreink csöppennek, amikor éveket töltenek, akár Afrikában vagy Ázsiában például. Vendégünk Jó Angelika, angol hittanszakos tanár lesz, aki családjával 9 évet töltött Indiában, a Kodaikanál nemzetközi iskolában. Hallgassák őt szeretettel!

0: Vendégem a Lélek hangolóban Jó Angelika, aki a Déli Evangélikus Egyházkerületben Kondor Péter püspök munkáját segíti püspöki asszisztensként. Angol hittanszakos tanár is vagy, és a közelmúltban tértetek vissza férjeddel Indiából, ahol a Kodály Kanál nemzetközi iskolában végeztetek missziói szolgálatot 9 éven keresztül. Honnan ered benned a missziói elhivatottság?
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat én is. Az egyházi köztudatban a misszió szó az mindig annyira felemeltnek tűnt nekem, mint hogyha valaki ilyen különlegesen Isten által kiválasztott ember lenne, de az én életemben ez mindig úgy volt, hogy arra gondoltam, hogy Isten a szívembe helyezett egy feladatot, adott hozzá eszközöket, talentumokat, és ezt a lehető legjobb tudásom szerint szeretném használni. Az angol hittan szakokból kiindulva, kettőt kombinálva lehet angol nyelvű táborokat vezetni, így voltam már Amerikában, lehet külföldre menni, így voltam Skóciában, és így kapcsolódtam be több olyan közösségbe, ahol angol nyelven folyt a biblia tanulmányozás, vagy a missziológiának a kutatása. És Andrással, férjemmel megismerkedve az egyetemen, kinyílt előttünk a világ annyiban, hogy a látóterünkbe került egy nemzetközi iskola, ahol volt a református egyháznak már kapcsolata, és az akkori mentorunk azt mondta, hogy nem indulnánk-e el egy ilyen világkörüli útra. Mi pedig fiatalok voltunk, fiatal házasok, és nem is azt mondtuk, hogy miért mennénk, hanem azt, hogy miért ne, és így jutottunk el Indiába.
0: Ott voltatok már első utatokon is, ugyanebben az iskolában, vagy más területein is jártatok Indiának?
1: Nem. Én még amikor kamasz voltam, sokat siránkoztam szüleimnek, hogy én soha nem jártam külföldön, nem olyan jó módú a családom, hogy nagy utazók lennénk, de Isten valahogy mégis ezt az ajándékot adta nekem, hogy elmehettünk így egyetem elvégzése után Indiába. Teljesen váratlanul ért minket az a más kultúra, ami ott mindenkit sokkol, nem csak minket, de mivel fiatalok voltunk, elég hamar alkalmazkodtunk az ottani viszonyokhoz. Az első kiküldetésünk az 3 évig szólt, utána a gyerekek születése után 2017-ben tértünk vissza egy hosszabb időre, 9 évre.
0: Mennyiben éreztétek másnak ezt a második utat, illetve hogy India mennyit változott?
1: Sokat változott India, az ázsiai régióban az egyik legdinamikusabban fejlődő ország, és ez nagyon jól látszik. Viszont az ősi India ugyanúgy megmaradt. Ami a kultúrából vagy a szegénységből fakad, az változatlan maradt. Ami viszont az indiai változáson túl talán még érdekesebb, az, hogy mi személy szerint megváltoztunk. Mivel szülők lettünk, szerintem jobb pedagógusok lettünk. Az első kiküldetésünknél örültünk a lehetőségeknek, és valamivel éltünk, valamivel nem. Második alkalommal már megfogadtam azt, hogy minden csütörtökön

0: a kollégiumokban áhítatokat szeretnék tartani. Megfogadtam, hogy minden szombaton túrázni fogok, mert ez egy nagyszerű kapcsolódási lehetőség a gyerekekkel, és a harmadik, az egyik legviccesebb, megfogadtam, hogy megtanulok indiai táncokat táncolni, hiszen ez egy nagyon jó kapcsolódása a kollégákhoz, és a kultúrába így még inkább bele tudunk simulni.
1: Mindenképpen Indiában gondolkodtatok, amikor újra gondolkodtatok azon, hogy külföldre mentek misszióba?
0: Indiába visszatérni valamennyire biztonságos döntésnek tűnt, mert ismertük azt a közösséget még korábbról, ahová a gyerekeinket vittük, és tudtuk, hogy ott angol nyelvtudás nélkül egy támogató közösségben megkapják a kisegítő, korrepetáló órákat. Viszont bevallom, hogy gondolkodtunk más országokon is, például Törökországon, vagy Ázsia más részein, mert a keresztény jelenlétre nagyon sok helyen szükség van, viszont zárodnak a kapuk, és nagyon nehéz sok országba bejutni, hogy az evangéliumot megosszuk. Viszont a tanári álláson keresztül egy természetes emberi kapcsolat, egy munkakapcsolat alakulhat ki emberekkel, gyerekekkel, és az egész bizonyságtételnek egy olyan kontextusa van, ami nem a térítésről szól, hanem arról szól, hogy valami, ami nekem örömöt ad, ami reményt ad, azt megosztom másokkal, akikkel kapcsolatba kerülök. Régen ez az iskola főleg külföldiekből állt, főleg keresztényekből, misszióhoz közeli emberekből. Régebben a misszionárius gyerek az inkább a külföldi fehér embernek a gyerekét jelentette, akik gyakran orvosi misszióba vagy bibliafordítás területén tevékenykedtek a déli-ázsiai régióban. Na, ez teljesen megváltozott így 20 év alatt, és most már az elég jómódú, középosztálybeli indiaiak is beirathatják gyerekeiket ebbe az iskolába. Viszont a missziói elköteleződés az továbbra is jellemzi az iskolát, mert keresztény iskolaként az a küldetés tudatunk, hogy a szolgálóknak így tud az iskola támogatást adni, hogy a gyerekeiket tanítja. És azok az orvosok, akik például törzsi falvakban gyógyítanak, és a gyerekeik nem járhatnak ott színvonalas iskolába, jó szívvel hagyhatják a kisgyerekeket a mi kollégiumunkba, mert itt világszínvonalú oktatásba lesz részük. Vagy más missziói vonalon is, hogyha például egy indiai keresztény elmegy Bangladesbe misszióba, akkor a gyerekét elküldheti a miben lakásos iskolánkba. Fontos azt megjegyezni, hogy az indiai misszió úgy átalakult, hogy India már nem csak fogadó ország, küldő ország is a misszió szempontjából, és országon belül egyik népcsoporttól a másik népcsoportig, illetve országon kívül is elég erős missziói mozgások vannak. Indiaiak ilyen szempontból fiatal keresztényeknek számítanak, ők még nem fáradtak meg, nem fásultak el úgy, mint a népegyházi Európa. Van bennük egy missziói tűz, van benne egy erős tanulási vágy, egy erős küldőbázis, így nagyon szépen indulnak sokfelé a világban. Az az Anglia, ami régen misszionáriust küldött Indiába, most már fogadja az indiai misszionáriusokat.

0: az Evangélikus Rádiómisszió műsora szól. Jó Angelika, angol hittanszakos tanárt, az Indiában töltött 9 éves missziói útjukról kérdezem. Mit adott számotokra ez az indiai kintlét? A ti hiteteket hogyan próbálta meg, vagy hogyan erősítette?
1: Szerintem, hogyha valaki más vallásokkal foglalkozik, az nagyban segíti azt, hogy a saját hitét is jobban elmélyítse. Amikor az evangélikus teológián diploma munkámon dolgoztam, akkor ez volt az egyik gondolat, amit megvizsgáltam. És én arra jutottam, hogy a kérdések feltevése, az igazságnak az ismeretére való törekvés, az segít abban, hogy jobban megértsük az eltéréseket, és a saját igazság tudatunk letisztulhat, és ez egy nagy örömmel töltheti el az embert. Sokszor azzal találkoztam, hogy nekünk a hitünkből fakadóan a szeretet és a megbocsátás parancsa az alap. De nincs ez mindenhol így. Amikor másokkal beszélgetünk, kiderül, hogy nekik a megbocsátás mennyire nehezen megy, vagy a szeretetet nem úgy értelmezik, akkor meg lehet velük osztani Isten szeretetének és bűnbocsánatának a csodálatos áldását. Vagy hogyha egy hinduval a reinkarnációról beszélgetünk, akkor, aki nem ismeri ezt a tant pontosan, azt gondoljuk, hogy ez egy milyen jó dolog, hogy kap az ember egy újabb lehetőséget. De aztán a helyiek elmondják, hogy hát nem egészen úgy van ez, mert nekik az egy terhes újjászületés, és nem találnak békét, és nem egyesülhetnek Istennel. Mi hitünk szerint viszont Jézus Krisztuson keresztül ott van az örök élet reménysége, és az örök boldogságnak a reménysége. És amikor ezt egy ilyen beszélgetés után végig gondolom, akkor nagyon nagy hála van az én szívemben, és nagyon megerősödik a saját hitem. Ezért egy ilyen kinti lét nagyon sokat segít abban, hogy növekedjek a saját hitemben. A második vonal, ahol erősödhet a hitünk, a más keresztény felekezetekkel való együttműködés. Amikor arra ébredünk rá, hogy igen, más kultúrából, más hagyományból jövünk, mégis ugyanazt az Urat imádjuk, és milyen jó a testvéri közösség, hogy ennyire sokszínű lehet, hogy ez mennyire már a mennyországnak az előízét adhatja nekünk. És így volt nekünk minden hétközi imaközösségünk egy erősítő alkalom számomra, és minden vasárnapi templomi istentisztelet, amit az iskolai gyülekezetben látogattunk, egy fantasztikus alkalom, ahol mindig megerősödve kezdhettem el utána a következő hetet.
0: Mivel bentlakásos iskola a Kodaikanál nemzetközi iskola, folyamatosan veletek voltak a gyerekek, illetve ti voltatok kicsit a pótszüleik. Mennyiben tudtak rátok támaszkodni, és mennyire hallgattak rátok?
1: Kodaikanál egy hegytetőn van, 2000 méter magasan. Az odavezető út az 3 órás szerpentinen vezet fel. Emiatt soha nem mentünk sehova, és nekünk folyamatosan együtt volt programunk a gyerekekkel. Nagyon fontos, hogy a gyerekek az órákon kívül sokkal felszabadultabbak, sokkal közvetlenebbek, és sokszor azt az arcukat, ami a valódi énjük, jobban megmutatják nekünk. Vagy személyesebb dolgokról sokkal inkább megnyílnak. Ezért nagyon szerettem, amikor például egy kirándulás közben hosszasan tudtam valakivel beszélgetni arról, hogy milyen az otthona, milyen a családja, és a gyerek is szívesen mesélte arról, hogy milyen kisállatai vannak, vagy milyen házban lakik, milyen munkával foglalkoznak a szülei. Hiszen ezek a gyerekek 5 hónapig nem mentek haza, és az iskola második otthonná vált nekik. És aki már 5. korában kollégista lett, és 12. ott élt, az osztálytársaira szinte testvérként tekintett. A tanárokra pedig szinte szülőként. És sokszor mi többet tudtunk a gyerekekről, mint a saját szüleik, akikkel, ha sikerült pár percet beszélni naponta, az sokszor elég felszínesre sikeredett. A kamaszkor azért nagyon megvisel mindenkit, főleg, hogyha a család távol van, és itt be tudtunk mi lépni, és itt tudtuk őket a leginkább támogatni.

0: Visszakanyarodva az elhívásotokhoz, mit gondoltatok, ha lehet mondani ilyet, hogy mi lesz a sikere, vagy mik a kilátásai ennek a missziói jelenléteteknek?
1: Aki gyerekmisszióban van, vagy tanít, gyerekekkel foglalkozik, az nagyon jól tudja, hogy a gyümölcsöket sokszor nincs szerencsénk meglátni. Amit mi látunk, az az, hogy egy gyerek lázad, hát a közepére se hiányzik az, amit mi próbálunk értékként közvetíteni neki. Úgyhogy a sikerek a mindennapokban nagyon ritkák azoknak az embereknek, akik gyerekekkel foglalkoznak. Persze van egy-két csillogó szemű gyerek, aki tartja bennünk a lelket, de a mi reménységünk ne ebben legyen, hanem a mi Úrunkban, aki a munkát elvégzi a kellő időben. És akkor látjuk azt, hogy mégis volt értelme a mi fáradozásunknak, amikor az öreg diákjaink visszatérnek, és mesélnek arról, hogy milyen jó volt, amikor az órán valamit játszottunk, vagy a lakásunkban egy vendégség volt, vagy együtt kirándultunk. És még meg azt látjuk, hogy kiegyensúlyozott felnőttek lettek, akik átvették az iskolának az értékrendjét, és olyan szakmában vannak, vagy olyan családi életet élnek, amit mi jónak tartunk. A missziónál sokszor a keresztelés száma szokott lenni a mérce. Hány embert ért meg? Hányan keresztelkedtek meg? Ez is például Indiában egy eléggé nehéz kérdés, hiszen a térítés az indiai kormány szempontjából tiltott tevékenység, bár én azt vallom, hogy ember nem térít, hanem csak a Szentlélek az, aki a változásokat a szívekben el tudja végezni, és ehhez ritka az, hogy egy embert használ föl, hanem általában egy közösséget. Mi is a Kodálykanálban a többi tanárral együtt imádkoztunk, és beszélgettünk a gyerekekkel azért, hogy az életek változzanak. Sokszor születtek döntések, sokszor nyíltak meg szívek, de nem mindig követte ezt olyan nyilvános döntés, hogy valaki megkeresztelkedjen. Ha például valaki keresztény családból származott, akkor sokszor a keresztelők az otthoni gyülekezetben voltak. Ha viszont valaki hindú vagy muzulmán háttérből jött, és Isten iránti szeretete, illetve Jézus iránti hitbeli meggyőződése olyan szintre jutott, hogy ő már inkább kereszténynek vallotta magát, akkor mi nem beszélhettük rá a keresztségre, hiszen kiskorúakról volt szó, és ilyenkor mindig a szülő beleegyezése is kellene hozzá. Így sokszor nem tudjuk, hogy az a mustármagnyi hit az fává cseperedette, vagy nem, de az Úr tudja, és van reménységünk arra, hogy beérik az a vetés, amit mi elkezdtünk.
0: Említetted a bibliaórákat, amiket nálatok az otthonotokban is tartottatok, vagy ifiket. Ott mennyire tudtatok elmélyedni az ige magyarázatában ezekkel a gyerekekkel, akiknek ez talán teljesen új volt, vagy idegen, vagy csak érdeklődők voltak, és hogyan tettétek át a gyakorlatba, és hogyan mutattátok be az igének a valóságát, és azt, hogy nem egy tőlünk elrugaszkodott valami az, amire Isten tanít minket.
1: Az ifjúsági óra, aminek mi voltunk a fővezetői, olyan néven futott, hogy Teen Dimensions, tehát tínédzser látószögből vizsgáltuk meg a bibliai történeteket. És mi a kérdés egy tínédzsernek? Lehet kérdés a magányosság, lehet kérdés az, hogy összeveszett a legjobb barátjával, vagy bizonytalanság van benne a jövő iránt, hogy hol fog tanulni, merre tart a világ, egzisztenciális kérdések. És ezért az ifjúsági órán mindig olyan tematika volt, hogy a gyerekek szempontjából a tinédzser élethelyzetnek megfelelően keressük a választ az igén keresztül. Mondhatjuk azt, hogy lehet, hogy ők más háttérből jönnek, és nem ismerik a bibliai alapokat, de Jézus is nagyon sok olyan emberrel került kapcsolatba, akinek nem volt teológiai végzettsége, vagy más hitbeli háttérből érkezett, és ez nem volt soha probléma, mert az isteni igazság, az ő válasza a mi kérdéseinkre, az nagyon egyetemes. És akár keresztény háttérből, akár más vallású háttérből jött valaki az ifibe, mindenki úton járó, kereső fiatal volt, és mindenkinek egyénenként kellett megvívnia ezekkel a komoly kérdésekkel, ahogy a gyermeki hitüket, vagy a szülőtől kapott vallásos hátterét egyre inkább megkérdőjelezték, és egyre inkább a saját felnőtt, megharcolt hitüket építették fel. Az ifjúsági óra ilyen szempontból nagyon sokszor a Biblia mellett a kritikus gondolkodásra is épült, mert fontos az, hogy az ember megharcolja a hit nemes harcát, és ne csak vakon átvegyen dogmát.

0: Jó Angelika angol hittanszakos tanárt az Indiában töltött 9 éves missziói útjukról kérdezem.
1: A gyerekeitek, akik ott a saját kamaszkorukon is keresztül jutottak és kilábaltak lassan belőle, hogyan élték meg ezt az egész missziói kalandot és utat, és a házasságotokat esetleg miben erősítette?
2: Mondjuk, hogy teher alatt nő a pálma, hát itt volt tényleg növekedés, mert volt teher. Barbie 6. végezte el, Ádám a 4., amikor Indiába kimentünk. Minden barátságukat egyik napról a másikra elveszítették, mindent angolul kellett csinálni, az persze nem ment olyan jól. Viszont idővel egyre inkább otthon érezték magukat, és azt vettük észre rajtuk, hogy az iskola értékrendjét nagyon szépen átvették. Sokkal türelmesebbek, sokkal megértőbbek voltak a különbségek irányába, mint egy átlag magyar gyerek. Szemük előtt látták azt a sok extrém különbséget, ami van az emberek közt a társadalmon belül. A törődés is nagyon megerősödött bennük, és talán emiatt alakult úgy az életük, hogy Barbie pszichológia, Ádám pedig diplomácia szakra ment tovább. Úgyhogy a társadalom szolgálata, az emberek felé szolgálat, az mindkettőjüknek nagyon fontos lett. A próbák azok nem csak a gyerekek életében, hanem a családunk életében is jelen voltak. Ádámnak perforált vakbél majdnem az életébe került. Aztán volt a COVID járvány miatti hatalmas változás az életünkben. 2 évig online kellett tanítanunk, 2 évig nem hagyhattuk el a településünket. Úgyhogy ezek nem voltak könnyű időszakok, de Isten átsegített bennünket, és talán erősebben kerültünk ki ezekből a próbákból. A házasságunkban pedig, hát már 29 éve vagyunk házasok, hát egy ekkora kaland, egy ekkora nászút, hogy mi Indiában voltunk 13 évet, kinek van még?
0: Vált esetleg fontossá számotokra egy ige, vagy van-e, ami kiemelkedik?
2: Számomra nagyon kedves ige a 139. Zsoltár. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Isten jelenlétét a világ bármelyik pontján érezhetjük, és még hogyha a világ végére mennénk, akkor is ott van Isten bármilyen élethelyzetben. Úgyhogy ez a Zsoltár nekem nagyon fontos.
0: Missziói együtt munkálkodás szempontjából, ha visszatekintetek az előző évtizedekre, mi vált fontossá nektek, kikkel dolgoztatok együtt, vagy kikkel van most is egy együttműködés, és mit látsz a misszió terepén Magyarországon?
2: Hadd kezdjem még Indiából, hogyha oda-vissza nézünk, azt láttuk, hogy kicsik vagyunk, kevesen vagyunk, nem jó, hogyha széthúzunk. Az iskolai gyülekezetben ökumenikus módon volt az istentisztelet, és nagyon áldásos volt az együttműködés. És ugyanezt mindig öröm nekünk megélni Magyarországon és ökumenikus közösségekben, akár a misszió iránt lelkesedő testvérek közösségébe. Hogyha visszagondolok az életünk során, ez a missziói tűz minket nagyon sok emberrel kapcsolt össze, bármilyen felekezetből jönnek, bármilyen missziói szervezettől. A kapcsolópont az annyira természetes volt, és annyira lelkesített bennünket, hogy nagyon könnyen tudtunk együttműködni. Így kerültünk kapcsolatba a Wycliffe Bibliafordítók Egyesületével, vagy az OM Magyarországgal. Mindig azt gondoltuk, hogy a feladat olyan nagy, hogy széthúzás helyett inkább fogjunk össze, és egyesítsük erőinket, és így indítsunk még több embert a misszió mezőre. Így volt évtizedeken keresztül közös programunk több szervezettel, több felekezettel, olyan ifjúsági programokban, mint például a Szélrózsa, a Küldetés Sátorban, vagy a Balatonneten, a Missziói Expon, és ezek a kapcsolatok mindig nagyon áldottak voltak.
0: Zárásként mi számodra a missziónak a tartalma, ennek a küldetésednek és a küldetéseteknek a lényege, az értelme?
2: Mim van, amit nem kaptam. Minden, amim van, Isten ajándéka. Az életem, a képességeim, a tehetségem, a gondolataim, a kérdéseim, minden, amit kaptam, az tőle van, és azért kaptam, hogy az életemben ezt mások javára használjam. Azt gondolom, hogy az a fény, az a békesség, az a remény, az a szeretet, ami Istentől az én szívemben van, még ha gyenge is, könnyen megosztható másokkal, és továbbadhatom szóval, cselekedettel, egy mosollyal, bármivel szebbé tehetjük egymás életét. A tanítás az a legegyszerűbb, legfrappánsabb módja az ilyen érték közvetítéshez, de hazatérve, bárhol tevékenykedek, azt hiszem csak keresni kell, de könnyű megtalálni a lehetőséget, hogy Isten szeretetét továbbadjuk.

kedves hallgatóink, végéhez közeledik lélekhangoló műsorunk. Mai vendégünk Jó Angelika, angol hittanszakos tanár volt. Ő férjével, Jó Andrással együtt tanárként missziói úton járt Indiában, ahol a Kodaikanál nemzetközi iskola tanárai voltak. Beszélgetésünk újra meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ online felületein. A Spotify-on lélekhangoló néven vagyunk jelen. A honlapunk címe missio.lutheran.hu. Ha üzennének nekünk, megtehetik azt levélben az evmis@lutheran.hu e-mail címen. Most szeretettel búcsúzunk kedves hallgatóinktól. Erős vár a mi Istenünk.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Vajon meddig terjed az ember hite? Megnyugtató érzés a tudat, hogy kegyelem alatt vagyunk, de változik-e a hitünk a megpróbáltatások idején életünk határhelyzeteiben, amikor úgy érezzük, elveszítettük az eddigi megszokott kereteket? Oda is elkísér bennünket a hitünk, vagy annak is van egy határa? Erre keresik a választ az Erős Vár kerekasztal beszélgetés három résztvevője: Nagy Zoltán esperes Békés Csabáról, Lázárnés Korka Katalin esperes helyettes Mezőberényből, és Zsíros Lilla gerendási lelkész. A műsorvezető Zsíros András. Mai műsorunkban ezt a beszélgetést hallhatják.
1: Csaba hangja stúdió.
2: Az egy komoly próbatétel, hogy az első olyan kellemetlen helyzetén, amit az egyházban megélsz, meg fogsz élni, mert emberek vagyunk az egyházban is, te mit csinálsz? Veszed a kalapod és mész, és azt mondod, hogy na, ezek nem is olyanok, mint ahogy tanítják, vagy azt mondod, hogy az egyház több ennél, mint a mi emberi bűneink.
3: Segíteni a komfortzónából való kilépést, vagy azt eredményezném ezzel, hogy azt mondják, hogy na, a lelkész asszony itt olyat hozott, hogy jaj, és én többet nem merek jönni.
4: A hit útja átvezet bennünket a saját emberi határainkon. Aki viszont azon a mesdjén engem túl vár és szeret, az az én Istenem, aki akár itt, akár ott velem van, akinek nem számítanak ezek a határok.
5: Kényelmes dolog a hit, megnyugtató érzés a tudat, hogy kegyelem alatt vagyunk, megváltunk, örök életet szerzett nekünk, és kifizette bűneinkért a váltságdíjat. De vajon meddig kísér el bennünket ez az érzés? Mi lesz vele a megpróbáltatások idején, életünk határhelyzeteiben, amikor úgy érezzük, elveszítettük az eddig megszokott kereteket, és valami ismeretlen terepen, a komfortzónánkon kívül találjuk magunkat? Oda is elkísér bennünket a hitünk? Vagy annak is van egy határa, komfortzónája, és csak azon belül működik? Erre keresi a választ három szolgatás, Nagy Zoltán esperes Békés Csabáról, Mezőberényből Lázárnés Korka Katalin esperes helyettes, és Zsíros Lilla gerendási lelkész. Én Zsíros András vagyok, ez az Erős Vár Podcast pünkösdi évadzáró epizódja.
6: Elérkeztünk az évad végére. Úgyhogy most egy kicsit vissza is tekintünk arra, hogy mi mindenről beszélgettünk ebben a sorozatban. Megnéztük a hitünknek a próbás pontjait, próbáltunk a komfortzónánkon kívülre is nyúlni, nehéz témákat is behozni, vendégekkel is áttekinteni bizonyos kérdéseket. És most, hogy így a végére elérkeztünk ennek a sorozatnak, magáról a határátlépésről is beszélgetünk egy kicsit, hogy mit jelent a komfortzónánkon kívülre nyúlni, és ehhez milyen segítséget kaphatunk. A hitünk során sokszor átélhetjük ezt, hogy olyan területre kell merészkednünk, ahová nem biztos léptekkel indulunk el, és nem lehetünk biztosak abban, hogy fogunk boldogulni, vagy segítséget kapunk. De valamit azért mégiscsak tudhatunk, hiszen a hit azt jelenti, hogy biztosan vágok neki olyasminek, amiről én mégsem lehetek biztos. A hétköznapi határhelyzetekben, amikor nem látom, hogy merre van a következő lépés, szerintetek mit tud segíteni a hit? Hogyan tud a komfortzónánkon kívülre lépésben erőt adni számunkra az, hogy Krisztus vezet bennünket?
2: Hát lehet, hogy nem a komfortzónánkon kívül megyünk, hanem hogy a komfortzónánk tágul ki.
6: Csak ezt az elején még nem tudjuk?
2: Hanem lehet, igen, vagy nem tapasztaljuk, hanem egyszerűen csak megyünk és haladunk az úton, És mindezt úgy tudjuk megtenni, hogy utólag vesszük észre azt, hogy elég erősen sikerült kilépni a komfortzónánkból, amit nem, tehát igen, nem tudom, hogy jó kifejezése ez a komfortzóna ebben. Tehát van-e a hitnek komfortzónája? Szerintem nincs.
4: Szerintem érdemes egy olyan képet felvillantani, ami a hallgatóinkban is előhozhat élményeket, megtapasztalásokat. Régebben és régebb óta utazók biztosan emlékeznek arra, hogy amikor elindultunk mondjuk Hegyeshalom irányába, vagy lehet, hogy először ültünk repülőgépre, akkor az milyen érzés volt. A mi komfortzónánk tágult ki, egy. A másik, hogy olyan helyre mentünk, ahol amiről sejtettünk valamit, de nem voltak még személyes megtapasztalásaink. És nekem mind a kettő fontos. Az is, amikor izgatottan ültem, és várni kellett a határon, és felkészültem arra, hogy itt most árgus szemekkel érkeznek majd a határőrök, meg a vámtisztek, és akkor majd ott akármit is kérdezhetnek. És a másik is, amikor izgatottsággal ültem be a repülőbe, és az óceán másik végére indultam, egy számomra nagyon különleges és sokat sejtető néhány hónap reményében. Az első azért sokkal feszültebb, szorongóbb volt, és ott volt egy pici idő mások elmondásából arra, hogy rákészüljek arra, hogy ott mi fog engem várni. A másikban meg sokkal boldogítóbb volt az a tudat, hogy azon a határon is túl van élet, meg találkozás, és engem például, amikor az Egyesült Államokba sikerült eljutnom 20 évesen, az erősített meg, és pont a hitemben erősített meg, amit a 139-es Zsoltárban olvasunk, hogyha a tenger túlsó végére szállnék, te ott is ott vagy. Hogy minden határt át lehet lépni az én komfortzónámból is, meg félelmeimből is, meg akár bizony még az álmaim és fantáziáim határán túl is, aki viszont azon a mesdjén engem túl vár és szeret, az én Istenem, aki akár itt, akár ott velem van, akinek nem számítanak ezek a határok.
2: Akkor én is helyesbítek, tehát lehet, hogy a hitnek van komfortzónája, de az Úristennek nincs olyan, hogy a komfortzónán kívül. Tehát, hogy ez ilyen én központú megközelítése a problémának, hogy akkor okay, ez az én komfortzónám, jaj, mi történik, ha ki kell belőle lépnem, egyébként semmi, tehát hogy ilyen izgalmas dolgokat tudok megtapasztalni azon kívül, tehát hogy egy kicsit ezt sokszor ilyen túllihegetnek érzem, ezt a komfortzónás hozzáállást, hogy jaj, most nekem le kell csapnom egy pókot, és akkor az már, vagy ki kell kísérnem egy pókot szemléletnek megfelelően a lakásból, akkor jaj, ez már a komfortzónámon kívül van. Hát én se szeretek poloskát kitessékelni a lakásból, de hát most az nem fogok ettől hasra esni, hogy jaj, most a komfortzónámból kikerültem.
6: De akkor, hogyha az Istennek nincs komfortzónája.
2: Nem, komfortzónán kívül vagy, nincs neki.
6: Vagy az Istennek minden a komfortzónán belül van, vagy ő nincs, igen, jó. Tehát, hogyha az Isten nincs a komfortzónán kívül, akkor az a kifejezés is értelmetlen, hogy valakit elhagyott az Isten.
2: Hát persze, mert nem hagyta el.
6: Jézus mégis ezt mondta a kereszten.
2: Hát persze, mert ez egy Zsoltár volt, ez egy emberi tapasztalat. Az, hogy az ember mit érez ebből, meg mi a valóság, az két különböző dolog.
6: Tehát az ember...
2: Az első tavaszi meleget sokkal melegebbnek érezzük, mint amilyen meleg. Kivétel, ha most ilyen 30 fokok vannak. vagy az első hideg nap télen sokkal hidegebbnek érződik, mint aztán már a századik. Tehát először ez egy emberi érzés nyilván, amit megfogalmaz a 22. Zsoltár, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, és nyilván ezt az egész Zsoltárt, vagy erre az egész Zsoltárra utal Jézus, amikor ezt a mondatot mondja a kereszten. Ez az ember érzése, de ettől még mi nagyon jól tudjuk, hogy Isten nem elhagyta Jézust a kereszten, hanem ott van és szenved. Pont ugyanazt bizonyítja szerintem, hogy igen, még a kereszten való szenvedés sincs az Isten komfortzónáján kívül, mert semmi nincs, ami kívül esne. Tehát, hogy ez, be akarjuk szorítani az Úristent azokba a keretekbe, amiket mi emberek találunk ki. Hajrá!
4: Igen,
2: a komfortzónát is mi találjuk ki magunknak, tehát, hogy már bocsánat, mint keretet, és ebbe a keretbe próbáljuk Istent beszorítani, akiről meg azt akarjuk a másik oldalon vallani, hogy ő mindenható és mindenütt jelenlévő. Tehát nem, a kettő nem működik együtt. Nincs az a mindenható és mindenütt jelenlévő Isten, akit meg be tudunk szorítani a saját magunkat a keretek közé.
6: Hát a pünköst pont erről szólt, hogy ott olyan emberi keretek omlottak le, mint például a nyelvi különbségek, és azokon keresztül szólított meg egyszerre mindenkit, aki ott volt Jeruzsálemben, és formálta gyülekezetté a Szentlélek az embereket. Tehát ott abszolút a emberi kereteken, a saját komfortzónájukon kívülre kerültek az emberek, hogyha ennél a fogalomnál maradunk.
2: Pártusok, médek és elámíták.
4: Igen. Nagyon jó szerintem megint a nyelvi vagy a kifejezésbeli értelmet megragadni. A határ az valami olyan, ami körül kerít egy adott területet, és az adott területen belül biztonságban érzik magukat az emberek, meghatározzák, hogy ez a sajátunk, innen ha kilépünk, akkor valami más és másfajta dolog fog bennünket majd fogadni. Nem az, ami nekünk kellemes, szokványos, amiről mi döntünk, amit mi határozunk meg, a mi szabályaink, a mi törvényeink, a mi együttélési jellegzetességeink. Nagyon lényeges tehát ez, hogy nekünk ez ezt jelenti. Viszont ott, ahol én fölnőttem, Kondorosan abban az utcában már, vagy abból az utcából, az utca végéről már látszik a határ. És ez nekem mindig nagyon sokat jelentett, mert hogy nem azt mondtuk, hogy a szántás, vagy a kukoricaföld, hanem látszik a határ. Látszik az a végtelen tengersík vidék, amit egyébként valamikor kukoricával, máskor búzával vagy napraforgóval vetnek be. A számomra nagyon kedves, csodálatos alföld, ahol az ember szeme a végtelenbe szaladhat. És szerintem ez a kettő bennem is nagyon sokszor ilyen asszociációs köröket hív létre, hogy igen, van egy terület, aminek van egy körbekerített része, ahol én bent jól érzem magam, de a határtalan Istennél meg mindig jól érezhetem magam, és nem kell feltétlenül nekem ezeket a vonalakat megrajzolnom, hanem szabad nekem ezeken túlmenni, meg túllátnom. Ez a kettő valahogy így, igen.
3: Viszont az meg veszély szerintem, hogyha igen, hogy megvannak a határaink, és merünk ezen túllépni, de hogy utána, hogy ott mondjuk egyedül érzi valaki magát, tehát hogy ott nem töltődik meg valami fontossal, nem? Tehát hogy hirtelen azt látod, hogy tágult a világegyetem, és mondjuk elkezdesz bizonytalan lenni, félni, tehát hogy ott is ki kell töltsük az új teret.
4: Meghatározni a sajátunkat, viszont az egészet, a miénk ként látni. Talán így, az a, szerintem a mostani időszaknak ez egy nagyon, nagyon általános látásmódja, és szerintem akár a társadalmi, politikai életben is találkozunk ezzel, hogy ragaszkodunk ahhoz, ami a miénk. Mondhatnánk azt, hogy ez azért a közbeszédet nagyon meghatározza, nemzetállamok, vagy nagy közösség, globális látás, vagy csak a sajátunknak a féltése. De ennek a kettőnek valahogy egyensúlyban kell lennie. Ezt próbáltam egy picit sután elmondani az elején a képeimmel, mert hogy a mindennapi életünkben mindenkinek máshol van az érzékenységi határa, a türelmének a határa, a humorérzékének a határa, és vannak nyilván olyan protokolláris határok, vagy az emberi egymás mellett élésnek a szabályai, amit ugyancsak ilyen vonalakként tudunk megmutatni, amit viszont vagy nem illendő átlépni, vagy nem helyes átlépni, vagy egészen egyszerűen tilos átmenni azon, mert akkor az ember bajba jut, vagy összetörnek a barátságok, vagy félreértésekre kerül sor, vagy pedig egészen egyszerűen az ember börtönbe megy, mert hogy átlépte azokat a határokat, amit nem lett volna szabad.
2: Másfelé indulnék egy kicsit talán, hogy ezen gondolkodva, hogy milyen hitkomfort zónája, és nem vagyok benne biztos, hogy helyes, amit mondok, csak beszélgessünk talán egy kicsit róla, hogy a jóléti evangélium, meg ez a prosperitás teológiája, ami szerintem pont arról szól, hogy akkor mi itt körberajzoltuk azt a komfortzónánkat, amiben élni akarunk, és ezt mondjuk ki, hogy már pedig az Úristen áldásai azok a leginkább ugye az anyagi áldások, a jól létünk, és amíg ez megvan, addig mi itt a hitnek a komfortzónáján belül mozgunk, és ami azon kívül van, az már nem a komfortzónája a mi hitünknek. Csak hogy ugye azért látjuk, hogy most akár a 22. Zsoltárt, akár a bűnbánati Zsoltárokat végigolvasva, a Jobb történetét ismerve, hát azért nagyon jól tudjuk, hogy az Istennel való közösség élet az nem a jólétet jelenti. Nem is feltétlenül az egészséget. Mert akkor azt mondjuk, hogy akkor mindenki azon kívül van. Tehát, hogy szerintem ennek ez a veszélye, hogyha azt próbáljuk kutatni, hogy hol van a hitünk komfortzónája, talán a hitélet komfortzónája az megint csak egy kicsit cizellálja a dolgot. Tehát, hogyha én nem szeretek olyan, tehát szeretem azt a konzervatív istentiszteleti formát, amiben élünk, és vagyunk, és az már nekem kellemetlen, ha esetleg felszólítanak, hogy imádkozzak gyülekezeti tagként, akkor nyilván az a hitéletnek a komfortzónája, vagy szeretem énekelni a korálokat, és nem szeretem hallgatni az ifjúsági zenekart, mert azért van ebben egy ilyen kettősség, hogy sokszor az egyikben jobb, könnyebb bekapcsolódni, mint a másikba. Tehát, hogy veszélye szerintem ennek ezeknek az ifjúsági énekeknek, hogy ott nem énekelnek, ott inkább csak hallgatják. Tehát fogyasztóivá válnak inkább az emberek, mint az, hogy a közös éneklésbe kapcsolódjanak. Na, szóval, hogy a hitélet, a hit megélésének a komfortzónája, az lehet, hogy könnyebben körülírható, mint a hit komfortzónája.
7: Nyilván sokkal vonzóbb a jóléti evangéliummal új embereket sokkal könnyebb megszólítani, hiszen valami vonzót mutatsz föl, amire meg tudod hívni az embereket, amivel nagyobb eséllyel mondod azt, hogy gyertek, mert hát nektek itt akkor jó lesz. Azzal az isteni teljességgel, ami a betegségekben, tragédiákban mutatja meg az Isten jelenlétét, azzal azért elég nehéz reklámozni a hitet.
2: Persze, messziről indítanék egyet, hogy ugye most a tisztújítás kapcsán előkerült ez is, hogy benne van az, hogy olyat választhatsz meg talán felügyelőnek, vagy presbiternek, aki 5 éve a gyülekezet tagja, ugye valahol az egyházi törvényünkben. És most jöttem rá, hogy ez miért van, vagy egyik aspektusára. Tehát, hogy jó, a Szentírásban is ugye a frissen megtért emberekről azért van szó, hogy ez mit hordoz magában. Persze ismerjük mi is ezt az érzést, ezt az élményt, talán magunk is megéltük, hogy egy frissen megtért ember, az sokkal lelkesebb, sokkal buzgóbb akár, és hogy miért van az akkor az egyházi törvényeinkben, hogy ne válasszuk őt meg tisztségviselőnek. Azért, mert most világosodtam meg, nem volt még csalódása, amit az egyházban élt meg. Tehát azért az egy komoly próbatétel, hogy az első olyan kellemetlen helyzetén, amit az egyházban megélsz, mert meg fogsz élni, mert emberek vagyunk az egyházban is, annál a kellemetlen helyzetnél te mit csinálsz? Fogod, veszed a kalapod és mész, és azt mondod, hogy na, ezek nem is olyanok, mint ahogy tanítják. Vagy azt mondod, hogy az egyház több ennél, mint a mi emberi bűneink, de a mi emberi bűnös voltunk, az benne van az egyházban is, de én mégis valami többet akarok ebből és ebben az egyházban, és felül tudok emelkedni azon, és tudom rendezni ezt a konfliktust adott esetben, és itt vagyok, és szolgálom azt az urat, akit az egyházban szolgálnom kell. Szóval szerintem ez egy... Nem tudom, hogy ezért lett-e a törvényben menne ez a feltétel, vagy nem, de én magam számára így fogalmazom meg, hogy ez egy nagyon fontos élettapasztalat, amit meg kell tapasztalnia az embernek az egyházban, és meg kell tapasztalnia a közösségnek is, hogy az az ember, aki nagyon buzgón, nagyon aktívan indult el ezen az úton, ő vajon megmarad-e ebben, vagy az első csalódásnál, vagy az első kellemetlenségnél, azt mondja, hogy ő nem ezt akarta. Erre is van példa egyébként, hogy gyülekezetek szakadnak szét, nem, hál' Istennek, nem a mi egyházunkban, de más felekezeteknél, hogy amint valami kellemetlenség van, akkor azonnal egy rész kiszakad, és elindul egy önálló gyülekezeti életben.
4: Köszönöm, hogy ezt mondod, ezt a kellemes szót, mert ugye folyamatosan különféle gondolatokat és kifejezésmódokat használunk. A komfortzóna számomra azt jelenti, hogy a számomra kellemes terepen sétálok. És a határ pedig azt jelenti, hogy eljutok valahova oda, ami engem megállít. Sokszor ilyen modern módon azt is szoktuk mondani, hogy hát elmegy koppanásig, vagy a falba ütközik, ez talán még szebb. Ez jelenti azt, hogy valami engem lehet, hogy csalódásra késztetett, vagy egy olyan élményben volt részem ennek a dolognak a révén, amely megállásra, elgondolkodtatásra adott okot.
3: Vagy egy aha élmény, nem? Tehát, hogy nem feltétlenül kell, hogy falig juss, hanem a komfortzónádban, vagy ezen a kellemes úton, ahogy haladsz, akkor legyen egy külső hatás, ami aztán elindít abban, hogy így is lehet, vagy fú, lehet, hogy arra kell haladjak tovább.
7: Olyan, mint a stratégiai játékok, ahol úgy indulsz, hogy a térképnek csak egy picike részét ismered. Az összes többi, a világnak a többi része, az egy feketességbe burkolódik, és ahogy haladsz, fedezed fel a terepet, úgy válik egyre inkább láthatóvá a térkép, és fedezed fel, hogy itt van egy tengerpart, ott van egy hegység, és miféle ásványkincseket lehet bányászni. Valami hasonló a hitnek a megtapasztalása is, hogy ahogyan haladsz a határaid felé, jössz rá, hogy mennyi minden kincs rejtőzik még a világban, amit a hiteden keresztül megtapasztalhatsz.
4: A hit alapjában véve szerintem az ember komfortjából való kilépés. Egészen egyszerűen az, hogy valami olyat teszek, ami nem megmagyarázható, nem logikus, mások számára lehet, hogy nem is érthető, mert hogy én egy olyan valakihez kapcsolódok, aki nem látszik, akinek csak a szavait ismerem, vagy akihez úgy tudok kapcsolódni, hogy az én lelkem által valami nem mérhető, nem exakt út révén, ugye, nagyon sokszor szoktunk arról beszélgetni, hogy hogyan tud egymás mellett meglenni a hit és a tudomány, az értelem és a ráhagyatkozásnak a terepe. Én nem annyira azt mondanám, hogy az értelem és az érzelem, mert az egy megint másik sík, de a hit az mindig valahogyan egy vakon ugrás valami olyan felé, amit én még nem ismerek, és mondjuk meg őszintén, hogy teljesen nem is fogok tudni ebben a világban megismerni. Tehát a hit útja az mindig valami olyan, ami átvezet bennünket a saját emberi határainkon.
2: Nagyon tetszik ez, hogy nem tudom, tizen pár perce okoskodunk, és eljutunk ahhoz az alaptételhez, amit Szentírásban így olvasunk, hogy a hit a remél dolgokban való bizalom, és a nem láthatóak felül való meggyőződés. Tulajdonképpen teljesen ugye, azt támasztja alá ez a bibliai ige, vagy fordítva, ebből indulsz ki, amikor ezt mondod, Kati, hogy a hit maga már
4: igen,
2: egy kilépés.
4: Csak ez egy utólagos megtapasztalás, tehát amit már rögzítenek a Szentírásban, és igazságként találkozunk vele ott, azért azt a személyes hitéletünkben valahol meg kell tapasztalni. Tehát számos olyan bölcsesség és megkérdőjelezhetetlen isteni igazság van ott az igében, amit viszont mégiscsak át kell szűrjünk saját magunkon, vagy számunkra akkor válik igazságá, hogyha a Szentlélek azt nekünk megvilágosítja.
7: Akkor egy ilyen felfedezés volt az első pünkösd is.
2: Ez egy hatalmas élmény lehetett egyébként, egy jó nagy dzsembori, tehát ott az 3000 ember, még több, és akkor ott együtt vannak mindenféle nép, és megtapasztalják a csodát, hogy mindenki érti.
3: Mindenki érti, és senki nem érti, hogy.
2: De nem akarták megérteni, hogy, hanem ők meghallották az evangéliumot, és ennyi, és ez szerintem elég volt. Ott magyarázni nem akarták, hogy akkor ez hogy is történt. Biztos vagyok benne, hogy nem ugrott be nekik az, ami nekünk azonnal, hogy ez a bábeli zűrzavarnak a új szövetségi párja, vagy antitípusa. Tehát, hogy ők megéltek egy élményt, amit leírtak. És aztán ugye nyilván ez a határ átlépés, ami itt történik, hogy ott akkor hirtelen mindenki megérti. Azért az apostolok cselekedeteiben egy még nagyobb határátlépés az, vagy legalább ugyanekkora, hogy amikor Péter számára, meg aztán később ugye Pál apostol számára, az nyilvánvalóvá evidensé válik, hogy nem csak a zsidóknak adatott az evangélium, vagy adatik. Hogy kinyílik, globálissá válik a szó legjobb értelmében. Tehát az egész világ számára egyértelművé lesz az, hogy

0: amit ott megtapasztal, ez egy hatalmas határátlépés, hogy amit Isten megtisztított, aztán nem mond tisztátalannak. És onnantól nincs tisztátalan.
1: Igen, hát nyilván Péternek is egy azt a fajta korlátot át kellett lépni, amit saját magának állított, hogy ő idegen népekkel nem áll szóban, de hát erre
0: a
1: ugye
0: mutatom. A vallása állított neki nyilván, igen, tehát hogy persze. Azért a vallás be tud korlátozni, de azért a zsidó vallás sokkal több korlátot támasztott az emberek elé, mint a keresztjén. Ez azért, erről Jézus is beszél ugye a hegyi beszédben, hogy túlterhelitek már az embereket ezzel a sok szabállyal, törvénnyel, tehát hogy nem mindegy, hogy viszonyulunk a törvényhez. Ez a másik ige, amiről Jézus szól, ugye nem mindegy, hogy az ember van a szombatért, vagy a szombat van az emberért. Tehát, hogy ezért ezt is jó látni. De igen, igen, nyilván a vallásunk is meghúz bizonyos határokat.
1: Hát nagy különbség, hogy a szabályok azok a te védelmedre szolgálnak, vagy pedig elkezdenek már megfojtani. És itt ugye tehát volt időszak, amikor konkrétan a túlélésnek volt a záloga, hogy a mózesi törvényeket betartják, mint tudom én, a sivatagban vagy a pusztában vándorolva, de később a letelepedés után nyilvánvalóan bizonyos szabályok már inkább a növekedés, vagy itt az Istennel való intenzívebb kapcsolatnak lehettek a gátjai. Pláne ekkor, amikor már kinyíltak a határok, és akkor az volt a feladat, hogy tényleg tegyetek tanítványá minden népet. Vannak szerintetek ma is ilyen megtapasztalások, amikor rádöbben a kereszténység arra, hogy itt valami komolyabb feladat nyílt meg? Vagy hasonló élményszerű pillanatok, mint a első pünkösd?
2: Én sokszor gondolkodom azon, hogy miért fontos imádkozni. Mit kell kérnünk Istentől? Mert ugye Jézus azt mondja, hogy nyugodtan kérjünk szent lelket, és meg is adja nekünk a mi mennyei atyánk. De hogy mi az a konkrét, amire mi a szent lelket használni akarjuk, vagy az ő áldásaiból...
0: Hát majd ő használ minket.
2: Igen. Aha. Igen. Pontosan erre gondoltam, hogy nekem például... Azért fontos a Szentlélekért imádkozni, hogy adjon nekem bátorságot, hogy használható legyek, és nem csak a templom falain belül, ami bennünket azért biztonságban, nyugalomban, szép, kiegyensúlyozott istentiszteleti életben, a közösségünk fejlődésében segít, hanem lépjünk ki a templomunknak a falaink kívül, menjünk kijebb, és induljunk el valóban mindenkit tanítványát tenni. És nekem, most bocsássatok meg, az a tapasztalatom, hogy nekünk ez már túl van a komfortzónákon, ez az a valódi határátlépés, amit megtenni. Azért nem feltétlenül annyira egyszerű vagy kellemes, és akkor jövünk vissza megint a csigaházba, de jó, hogy az óvodánkban lehet evangéliumot hirdetni, de jó, hogy a saját diákjainknak nyilván lehet az evangéliumról szólni, de azért ezek mégiscsak a mi kis berkeinken belül történnek. És amikor azon kezdek el gondolkozni én is azért sok idő után a mi településünkön, hogy a városnak a lelki élete, vagy igen, a városunkban megtapasztalható Isten felé fordulás, a nyitottság miért olyan, amilyen, akkor én azt a következtetést is levontam magamnak bűnbánattal, hogy a mi bátortalanságunk következtében lehet az, hogy nem látok feltétlenül vágyakozást, vagy vagy akár nagyobb érdeklődést a gyülekezeti életünk, vagy az Isten ügy

0: iránt. És ezért szeretnék én nem csak azért imádkozni újra és újra, hogy az Isten adjon ébredést, meg hogy ő növelje az ő híveinek a számát, meg a megtérőknek az arányát, vagy bármit, vagy ő használjon, hanem azért a bátorságért is, hogy ahogyan ott az első pünköstkor tényleg lendületesen, tüzesen aztán azok az emberek el tudtak indulni, úgy bennünk is legyen egy ilyenfajta tetrekészség, hogy merészeljünk olyan utakon is elindulni, amik még számunkra ismeretlenek, hogy ne csak a személyes életünkben legyen meg ez a ráhagyatkozás, hogy hát rábízom magamat az Istenemre döntéshelyzetekben, meg ilyen-olyan életszituációkban, hanem a közös szolgálatunkban is legyen meg ez, hogy is van ez, hogy mutasd meg, Uram, hogy mi az, amit meg akarsz áldani, hogy én azt tegyem.
1: Beszélünk arról, hogy kilépni a komfortzónából, meg a hitélet komfortzónája, és azért kontrasztnak meg ott van az a helyzet, amikor valaki a rendszeres templomba járónak a helyére ül.
0: Így van. Sajnos. Volt, akik ezért maradtak akkor el a mi gyülekezetünkből is. Sajnos.
1: Igen, és akkor oda jön, és akkor hogy viselkedik, hogy most felállítja onnan, és azt mondja, hogy ez az én helyem, mert én itt ülök már 40, 50, 60, bármennyi éve, vagy azt mondja, hogy a hitélet komfortzónája. Merek-e máshova ülni a templomban?
0: Tudok-e?
2: Bennem volt ilyen egyszer, hogy vajon mit szólna a kis közösség, hogyha nem ez a megszokott vasárnap iránt, hogy én kiállok az oltár elé, ők ülnek egymással háttal a székeken, hanem úgy jöhetnének be, hogy én kialakítok egy ilyen félkört az oltár körül, mert simán elférnénk, hogy ez mennyire lenne számukra meglepő, elfogadható, vagy komfortzónájukból kilépő, mert hogy az imádság kapcsán én sokszor ezt ilyen nehézségnek élem meg, hogy egymás mögött ülnek, és már próbálom ezt az új és régi formát behozni, hogy az imádságainkban legyen ez a válaszos, hogy Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket, hogy tényleg ne az legyen, hogy csak lelkészként mondom az imát, hanem kapcsolódjanak be, és akkor ez mennyivel más hatással lehetne, hogyha oda az oltár köré gyűlnénk, és úgy lennénk egész Isten tisztelet alatt, és akár nem állnék ki a szószékre, az ambóhoz, hanem ott vagyok köztük, mint szolgatárs, de nem olyan kívülállóként, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez vajon segítené a komfortzónából való kilépést, vagy azt eredményezném ezzel, hogy azt mondják, hogy na, a lelkész asszony itt olyat hozott, hogy ja, és én többet nem merek jönni, mert akkor látom a másikat, vagy...
0: Miről szól nekünk a vasárnapi istentisztelet? Az individuumok találkozása az Istennel, vagy közösségi ünneplésről? Az én feltöltekezésemről, aki ott személyesen jelen vagyok, nyilván fontos odahozni az egész hetemnek a terhét, a személyes bűnbánatomat, és várom azt, hogy nekem majd Isten mit mond az ige által, de nem azért van ez az egész szent tér kialakítva, mert nekünk most legalább egyszer egy héten testvérekként, közösségként együtt kellene megállnunk az Isten előtt, és ezt az együttet kellene valahogy erősítsük. Nem az, hogy én beülök az én helyemre, és akkor onnan szépen hazamegyek, mert nekem ez komfortos, kényelmes. Ez az én lelki életem gyakorlásának a természetes, megszokott. Vagy pedig az, hogy végre csatlakozhatok hozzád, együtt mondhatjuk az imádságot, együtt énekelhetünk, együtt, mint egy nagy testvéri közösség jelenhetünk meg az Isten előtt. És valahogy azt érzem, hogy a világ nem afelé mutat, hogy a közös, az együttes, csoportos lelki élet gyakorlása legyen nagyon fontos, hanem pont az ellenkezője, és ebben sajnos a digitális világ is visszavet bennünket, vagy pontosan ráerősít erre az adott egyéneknél, hogy ami szükséges, tartalomfogyasztóvá válik az egyén, és mindazt, amit ő a saját személyes hitében megkapni vagy elérni szeretne, azt úgyis meg fogja tudni. Nem feltétlenül kell már a templomba se elmenni, de hogyha a templomi istentisztelet eddig is csak ezt jelentette, akkor valószínű könnyebben el fognak maradni az egyháztagok, és megtalálják azokat az utakat és módokat, amivel csak az egyéni lelki életüket gyarapítják.
1: Igen, de valahol meg cáfolom is ezt az egyénit, mert hogy ha ez ennyire működne, akkor nálunk kiürült volna a templom. Azáltal, hogy úgyis közvetítjük az istentiszteletet a Facebookon élőben, akkor minek menjek el?
0: Én már nem közvetítem.
1: Na, én meg megmaradtam ennél, és ezt tudom, hogy sokak el.
0: A berények is meghallgatnak téged, akik nem szeretnék.
1: Ez már az ő bajuk. Legyen nem. Az ő bajuk. De hogy tehát ez meg én úgy érzem, hogy erősíti az én elméletemet, vagy bebizonyította, hogy én korábban is úgy éreztem, hogy nem fogja kiváltani a digitális lehetőség a valós közösséget. És ez nálunk azért a gyülekezetünkben bizonyítást nyert, mert hogy attól, hogy nagyjából 30-an nézik élőben, és ugye sokan visszanézik, de hogy rá szoktam nézni arra, hogy tényleg élőben hányan követik az istentiszteletet, és azért én 30 páran szokták folyamatosan, tehát az elejétől a végéig kapcsolódnak be. Nem vagyunk 30-al kevesebben a templomban. Sőt. És akkor ez nem is csak arról szól, hogy akkor Berényiek meg Budapestről, meg mit tudom, a világ másik végéről esetleg bekapcsolódnak, hanem azért gyülekezeti tagjaink is vannak, akik nem tudnak eljönni mindig. Tehát, hogy nem számomra az nyert bizonyítást, hogy az élő közösség, az emberi közösség, az iránt van vágyakozás. És amikor csak tud, eljön a templomba, aki szeretne, viszont amikor nem tud, még mindig legalább ezt az instant módot tudja választani, hogy egy online közvetítésbe bekapcsolódik. Tehát szerintem nem úgy működik, mint ahogy sokan féltünk tőle, hogy ha lesz közvetítés, akkor nem megy el. És találtam rá analógiát is, aki jár, szívesen jár sporteseményekre, az fogja érteni. Tehát egy kézilabda meccs, vagy egy foci meccs, vagy egy röplabda meccs élőben, ha van lehetőséged, ki fogsz menni élőben megnézni. Ha nincs, akkor megnézed a tévében. De a legkevesebbszer választod a tévét az élő helyszíni élmény helyett.
3: Igen, nyilván, hogyha szurkolsz a csapatodnak, és átélheted azt, hogy a te ordításod segíthet abban, hogy belőjék a gólt.
1: Vagy akár már csak az, nem is feltétlenül az ordítás, tehát hanem inkább csak az is, hogy ott vagy.
3: Így van, látod. De nyilván.
1: Tehát nem csak azt látod, amit a kamera mutat, hanem te mindent látsz, persze, ami ott megtörténik.
3: Persze, de érzed is szinte, hogy a csapatodnak segít az, hogy ők látják azt, hogy mennyien ülnek a tribünön.
1: Én kevésszer vagyok nagy kiabálós meccseken, de...
3: De ha egy sálat lebegtetsz már, az is. De nyilván, mert hogy az Isten tiszteletnek nem nézői vagyunk, hanem résztvevői. Nem fogyasztói vagyunk, hanem aktív részesei. És de ez érdekes, hogy miközben egyre inkább azt érzem, hogy sokan az istentiszteletre próbálnak úgy tekinteni egyre jobban, mint ami fogyasztható csak, közben meg a másik oldalon az, ami eddig csak fogyasztható volt, az egyre inkább törekszik arra, hogy interaktívan váljon például egy múzeum. Ma már nincs olyan múzeum, amiben ne lennének valamilyen interaktív elemek. Tehát, hogy
1: de van, sajnos.
3: De hogy a törekvés, tehát ma már, hogyha ha azt mondják, hogy interaktív a kiállítás, az már úgy nem megy különösebben újdonság számba, mert a közművelődési szakemberek rájöttek arra, amivel mi nekünk már régen volt a tisztában kéne lennünk, hogy az igazán mély üzenetet úgy lehet átadni, ha annak a fogyasztója aktív részese annak. Itt is arról van szó, hogy legalább annyiban, hogy az imádságra válaszul elmondják a gyülekezet tagjai, hogy Úrunk, hallgass meg minket, minimum ennyi, vagy az, hogy együtt éneklünk.
1: Hát igen, ezt akartam mondani, hogy az éneklés az egy közös kincs a gyülekezetnek, ami elsilányul, és elsikkad nagyon sok helyen most már. Tehát, hogy tényleg, ahol nincs kántor, és mondjuk úgy oldják ezt meg, hogy az internetről, a kántorképző honlapjáról lejátsszák az éneket, és arra énekelni próbál a gyülekezet. Szerintem nem is biztos, hogy sikerül. Tehát, hogy azért az...
3: Hallgassuk meg a himnuszt.
1: Hát körülbelül igen. Vagy a még rosszabb, hogy énekeljük el a himnuszt, és utána meg lejátsszák a kórus feldolgozását, ami énekelhetetlen magasságban van, tehát hogy hangmagasságon, ott még az is elbizonytalanodik, aki eddig el tudta énekelni. Szóval, hogy ezek nyilván érdekes részei. Én még egy kicsit visszacsatolnék Lillára, hogy valószínűleg, tehát szerintem ez egy jó ötlet, amit mondtál, a körbeültetés. Vagy ülés. Uh-huh. Ha rajtam múlna, én valószínűleg azt tenném, hogy amikor bejönnek a gyülekezeti tagok, akkor mondanám, hogy üljünk körbe. Tehát bevonnám őket annak a közegnek a kialakításába. Mert...
2: Tehát, hogy nem készen kapnák uh-huh. a helyzetet, uh-huh. hogy én uh-huh. ezt gondoltam, hanem akkor... megbeszélve.
1: Igen, hát azt mondani, hogy
3: ők fognak meg a széket.
1: Így van, csak ennyi, és már attól lehet, hogy az neki kevésbé diszkomfortos, mint hogyha arra megy be, hogy az ő megszokott helye, a megszokott széke, az most nem is ott van, hanem uh-huh. és a székpárra, amit rátett, az meg nincs ott, mert valaki áttette, tehát hogy ezzel szerintem el lehet venni a sokkoló élét a dolognak. Uh-huh. A másik meg, hogy még azt is el tudom képzelni, hogy egy ige hirdetést úgy mondjon el az ember, hogy ott ül közöttük, a liturgiát nem annyira.
2: Ezt nem, igen.
1: Tehát, hogy abban én meg kicsit kocka vagyok, hogy valószínűleg abban én megmaradnék az oltárnál. De hát, nyilván.
2: Köszönöm. Ez jó ötlet, vagy jó irány.
1: Tehát ez csak egy hirtelen gondolat, hogy...
0: A változtatás határairól.
2: Igen.
1: Igen, határátlépések.
2: És szerintetek mennyire jó az, amikor nyilván én is vagyok kényszerhelyzetben, ha nincs kántorom, ha ugye nem jön velem András, hogy én így próbáltam, hogy akkor a gitárral való kísérés elég vegyes fogadtatása van, mert valaki mondja, hogy neki nehezebb így az éneket követni, hiába ugyanaz a gyülekezeti ének, azért csak...
1: Hát nincs olyan dallamvezetés ugye a gitárkísérettel, ahol pár akkorddal pöntjöksz egy éneket, mint amilyen dallamvezetés megvan egy korál feldolgozásban.
2: Uh-huh. Ott is meg kellene valahol találni, mert hogy van olyan, amire rádöbbentem, hogy fú, ez egész jó a gitárkísérettel. Tehát, hogy lehet, hogy ezt így jól végig kellene gondolni, hogy hiába van ez a kis gyülekezet segítő füzet, azért csak érzem, hogy hát nem mindegyikhez tudom úgy passzítani.
1: Igen, ez is egy határátlépés, nyilván kényszerű. Hát szerintem ezt nektek kell látni, meg neked kell látni, hogy egyrészt neked mi a könnyebb, másrészt a gyülekezettel együtt nektek mi a könnyebb, hogyha... van kíséred, de gitárkíséred, vagy nincs, és csak uniszonó énekeltek. Nyilván ahhoz meg az kell, hogy az ember tényleg tudja vezetni jól az éneket.
0: Úgy. Mindabból, amit eddig elmondtatok, azért nagyon nyilvánvaló az, hogy az embernek saját magán belül is ott vannak a saját határai, hogy. És ezekkel nagyon komolyan meg kell tudni küzdeni. Nem csak az a dolgunk nekünk, lelkészeknek, hogy próbáljunk meg mi menni és haladni és mozgásban lenni, és nem csak Luther kabátban a szószékről igét hirdetni, hanem akár a piacmisszióban részt venni, vagy akármikor az utcán megszólíthatóvá válni, hanem azt is felismerjük, hogy azért a körülöttünk élő embereknek a belső határaik elmozdításához, vagy azok átlépéséhez nagyon nagy energiákra van szükségük, és sokszor bátorításra, és azért vagyunk ott, hogy ezekben segítsünk. Azért visszamennék ahhoz az élményemhez, amit mondjuk akár megéltem, mondjuk Hegyeshalomnál, vagy később a magyar-román határon még sok-sok-sok évvel ezelőtt, hogy az embernek egy ilyen mozzanat előtt lehet, hogy gyomorgörcse van, hogy akkor most mi lesz ezután. De hogyha ott együtt vagyunk, és próbáljuk meg közösen a feszültséget oldani, vagy eltölteni azt a 2-3 talán feleslegesnek tűnő órát ott azon a ponton, akkor sokkal jobb lesz majd akár ezt a kellemetlen helyzetet is együtt végigélni, vagy pozitívan fogunk majd kijönni az előre szorongattató helyzetből, és utólag már tényleg csak így anekdotázni fogunk róla, hogy hát emlékeztek, hogy amikor ott álltunk, és mit csináltunk. Tehát akár a személyes, vagy akár a közösségi ilyen változtatások esetén azt gondolom, hogy lényeges, hogy legyenek ott társak és segítők, mert hogy az ilyen határátlépésekben fontos, hogy ne maradjunk egyedül, mert azért azt szerintem ugyancsak látjuk lelki gondozóként, hogy vannak olyanok, akik topognak bizonyos helyzetekben, és nem mernek, vagy nem tudnak tovább lépni, mert nem kapnak megfelelő segítséget, bátorítást arra. Akár a Krisztus felé nyitásban azért én azt látom, hogy sokan szinte a mennyország kapujában majd, tehát most ez nagyon túlzó, és tudom, hogy ez most ilyen nagyon furán hangzik, de hogy voltak olyan ismerőseim, akik egészen közel kerültek az Istenhez, és valahogy hogy nem volt nekik egy ilyen tovább lendítő emberük, nincsen emberem, ugye? Nem volt olyan valakiük, aki ott azon a mesdjén úgy tovább segítse őket, és ezt olyan szomorú volt megtapasztalni, hogy ott nem ment, vagy egy problémában, egy lelki gondozói helyzetben, hogy valaki megreked annál az adott pontnál, és nincs neki embere, aki őt azon a ponton átlendítené. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy itt vagyunk, egymásnak vagyunk, és hogy az egyházban szerintem ezért jó élni, és ezért csodálatos dolog az, hogy a Szentlélek alkotja meg az egyházat, a közösséget, a szentek közösséget. Ő az, aki megalkot bennünket, mert aki bennünket összehoz, az meg is segít abban, hogy mi képesek legyünk ezekben a szituációkban egymás mellé állni, hogy együtt lépjük át a magunk határait.
3: Ez volt az Erős Fán Podcast 4. évada. Sorozatunkat most zárjuk, de terveink szerint megújult formában érkezünk majd vissza ősszel a folytatásra. Addig is figyelmükbe ajánljuk Facebook oldalunkat, illetve podcast csatornánkat, ahol a korábbi adásokat is megtalálják. A nyári szünet ideje alatt is biztatjuk hallgatóinkat visszajelzésre, kérdésre, gondolataik megosztására, akár közösségi oldalunkon, komment vagy üzenet formájában. Ha pedig az Evangélikus Egyház vagy a Kötőszó YouTube csatornáján hallgattak bennünket, akkor egyszerűen a videó alatt. Felvetéseikre igyekszünk a folytatásban együtt megkeresni a válaszokat, vagy feldolgozni javasolt témáikat. Köszönjük egész eddigi figyelmüket, erős vár a mi Istenünk! Csaba Hangja Stúdió.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorál pszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat a Párbeszéd műhely műsor folyamának mostani adásában. Közös gondolkodásunk keret címe így szól, a megajándékozottság életszemlélete. Ezt a címet akkor is úgy tudjuk igazán megérteni, ha az előző 7 központi gondolatát, az érzelmi kompetenciák fejlesztését újból magunk elé idézzük. Akkor arról volt szó, hogy ennek a rádiósorozatnak a szívverése, a szívdobbanásai valójában mind-mind arról szólnak, hogy miképpen tudjuk a bennünket vezérlő energiákkal megtöltő érzelmeket olyan módon használni, hasznosítani, hogy azok valóban bibliai szóval éve áldásunká váljanak. Ebben az összefüggésben használtam azt a képet, hogy az érzelmi kompetenciák fejlesztése az arról szól, hogy a zabolátlanul kiáradó és ilyen kontextusban pusztító erejű áradatot a folyó medrének szabályzása révén megszelidítsük, erőművet építsünk rá, és az azzal termelt energiát jóra, szépre, nemesre használjuk, hasznosítsuk. Nos, ez a fajta átlényegítés történik akkor, amikor érzelmi kompetenciáink fejlesztése révén megtanuljuk azokat az energiákat hasznosítani, amelyek az érzelmeinkben megjelennek. Ha nem tudjuk őket hasznosítani, akkor pusztító erejűek lesznek. És ebben a pusztító erejű kiáradásban ne csak az agresszióra gondoljunk, hanem minden olyan mértéktelen, aránytalan érzelemre, amely nem csak, hogy kiárad és elborít mindent, hanem olyan értelemben is pusztító erejű, hogy nem tudjuk szabályozni, nem tudjuk arányosan ahhoz kapcsolni, ami fogadókészséget eredményezne a másik oldalon. Ki ne ismerné azt az élethelyzetet például, amikor valakinek a túláradó szeretete inkább riasztóan hat. Ő azt nagyon nagy dolognak, vagy úgy is mondhatnám, hogy különleges dolognak tartja, mi pedig talán akár viszolygunk is tőle, idegennek, erőltetetnek hat. Nos, ezek a példák voltak azok, amelyeknek kapcsán elindultunk ebben a nagy témakörben, az érzelmi kompetenciák fejlesztésében, és most, amikor az érzelmi kompetenciák fejlesztése nagy területen belül most tovább lépünk, akkor az érzelmi kompetenciáink céljáról lesz szó, vagyis a megajándékozottság életszemléletéről. Mert hogy tulajdonképpen minél fejlettebben, minél gazdagabban, sokrétűbben tudjuk az érzelmeinket hasznosítani, annál inkább tudatosul bennünk, hogy az életünknek a legfőbb értéke a megajándékozottság, vagy úgy is megfogalmazhatnám, hogy az életünk valójában arra szolgál, hogy ajándékká váljunk egymás számára. Nos, ezt a tézist, vagy úgyis mondhatnám, ezt a tételmondatot szeretném most lépésről lépésre kibontani a mai gondolkodási keretünkben. Onnan kezdeném, hogy a megajándékozottság az valójában egy életszemlélet. A megajándékozottság nem bizonyos pontszerű eseményekhez kapcsolódik, tehát amikor ajándékot kapunk, valami különleges dolgot, egy drága ajándékot, amihez kötődik valakinek valami különleges megszólítottsága, aki úgy érzi, úgy gondolja, hogy most ezzel a különleges ajándékkal szeretne bennünket megajándékozni. Nem ilyen különleges alkalmakról, eseményekről van szó, hiszen példának okáért, amikor a vőlegény jeggyűrűt vesz a mennyasszonyának, és megajándékozza ezzel a különleges ajándékkal, akkor ez valóban egy ilyen különleges élmény, egy különleges üzenet, de az a különleges élmény és az a különleges üzenet, az nem arról a gyűrűről szól, nem arról az egyszeri, megismételhetetlen pillanatról, amikor átadja megkérve mennyasszonyának kezét, választottjának kezét, és így jelzi számára, hogy a jövőt, a közös jövőt vele képzeli el, hanem ez a fajta ajándék, ez ugyanakkor egy életre szóló megajándékozottságot jelent. Legalábbis abban az esetben, ha ezt az ajándékot komolyan vesszük. Ha megkopik a fénye, bármint most nem a jeggyűrűre gondolok, hanem ennek az élménynek a fényére, tehát ha megkopik a fénye, és nem tisztogatjuk, és nem ápoljuk, és nem figyelünk oda, hogy ez az ajándék, ez a kincs, ez újból és újból életünknek hajtómotorja legyen, akkor a kapcsolat is megkopik, megerőtlenedik, és végül sajnos törvényszerűen egy belső szakadáshoz vezet. Éppen ezért hangsúlyozom azt, hogy a megajándékozottság életszemlélete tulajdonképpen a hajtómotorja az érzelmi kompetenciáink fejlesztésének, hiszen éppen arról van szó, hogy arra törekszünk, azon dolgozunk, hogy mindaz, amit kaptunk, mindaz, ami a miénk, az ne váljon üressé, ne üresedjen ki, ne veszítse el varázsát, fényét, vonzerejét. És ezt a pótlékot, úgymond, ezt az újból és újból felragyogó drága kincset, ami az életünknek egy különleges szakaszában miénk lehetett, nos, ezt az megújító erőforrást, ezt az érzelmeink biztosítják. Ha az előző példánál maradunk, akkor azt mondhatjuk, hogy egy-egy évforduló, amelyet ugye a házasságkötések kapcsán, például az ezüst lakodalom és a többi hasonló évforduló jelez. Szóval egy-egy évforduló alkalmat ad arra, hogy a házaspárok visszatekintve az elmúlt időszakra elmondhassák, újból ajándékká válunk egymás számára, újból megerősítjük, hogy ajándékként éljük meg az életünket veled, melletted, de ezek az évfordulók is tulajdonképpen csak akkor működnek, hogyha ez az érzelmi támogatottság mögötte van. Ha nincs, akkor enélkül az érzelmi támogatás nélkül, enélkül az érzelmi megerősítés nélkül az ajándék kiüresedik, elhomályosul, szertefoszlik. Talán ezekből az előző gondolatokból már látszik, hogy az életünknek a legmagasabb életminősége a megajándékozottság életszemlélete. Amikor dacára annak, hogy annyi minden az életünkben megpróbál bennünket arról meggyőzni, hogy ez vagy az az ajándék most már nem időszerű, nem aktuális, nem fontos. Nos, ennek dacára, ha újból és újból fel tudjuk szítani a szívünkben, a lelkünkben, a személyiségünkben az ajándék szépségének a lángját, akkor ez valóban az érzelmi kompetenciáinknak a legmagasabb minősége. Valóban egy olyan drága kincs, amelyet nem szabad, hogy bárki is elraboljon tőlünk. De hogyan tudjuk ezt a csodálatos lehetőséget az életünkben megtartani? Hogyan tudjuk az érzelmeinket valóban olyan irányba fejleszteni, hogy ez a fajta megajándékozottság valóban az életünknek egy meghatározó életminősége legyen? Ha törekszünk erre, ha vágyunk erre, akkor egy nagyon fontos lépés, egy nagyon fontos felismerést kell magunkévá tennünk. Ez pedig arról szól, hogy újból és újból meg kell értenünk az életünk szépségeit, értékeit, azokat akkor tudjuk igazán felfedezni, ha törekszünk a lényeges dolgok befogadására. És ezt azért hangsúlyozom, mert ma, amikor annyi minden zúdul ránk, annyi hatás, annyi információ, annyi különböző oldalról érkező, rábeszélő szó, akkor ez a képesség, vagyis a lényeglátásra való törekvés képessége, ez szinte életmentő képesség. Ha fenn akarjuk tartani az érzelmeinkben rejlő energiát, ha nem akarjuk megengedni, hogy ezek az energiák, ezek szétfolyjanak és partalanná váljanak, akkor törekednünk kell arra, hogy az életünk energiái, érzelmi energiái mindig a lényegesre összpontosítsanak. És a lényeges, ami valóban fontos, az mindig az ajándék elfogadása lesz. Nem az, hogy magunkat fejlesszük, nem az, hogy valamiféle érdekes, vagy úgy is mondhatnám, hogy valami csúcsélményt közvetítő, nagy dolgot, érzelmi ősrobbanást átéljünk, hanem az, hogy újból és újból egyre érzékenyebbé váljunk azokra a kincsekre, amelyek ajándékként megkészítettek számunkra. Pál apostol ezt úgy fejezi ki, hogy az egész életsorsunk tulajdonképpen semmi más, ha helyes pályán mozog, mint az előre megkészített jó cselekedetekben való járás. Nem mi találjuk ki tehát az életünket, nem mi vagyunk azok, akik a sorsunkat igazgatjuk, hanem ha valóban erre a különleges életminőségre, a megajándékozottság életszemléletére akarunk törekedni, akkor újból és újból rácsodálkozhatunk hálás szívvel mindazokra a nyitott ajtókra, amelyek kinyílnak előttünk, amelyek arra bátorítanak, hogy menjünk be, fogadjuk el a nekünk megkészített jó cselekedetek lehetőségét. Föladva azt a belső kényszert, amivel nagyon sokan az életüket alapvetően derékba törik, hogy a jót, az előrevivőt kizárólag magukban keresik. És miután nem találják meg, ezért az egész életükbe belekeserednek. Pedig valójában ott van a jó, ott van a szép, ott van a nemes az életünkben, csak nem belülről fakad, nem mi vagyunk azok, akik magunkból kicsiholjuk, hanem ajándékként kapjuk, ha nyitott a szívünk, ha elfogadjuk, ha készek vagyunk rá, hogy ez az ajándék valóban beépüljön az életünkbe. És ahhoz, hogy ezt a fajta életszemléletet, a megajándékozottság életszemléletét most jobban megértsük, ismét egy őstörténettel, egy bibliai őstörténettel szeretnék példálózni. Ebben az őstörténetben egy olyan ember áll előttünk, aki erős akaratú, igazi vezérűrű személyiség. Abban a kolóniában, vagy úgy is mondhatnám inkább, hogy klánban, amelyben ő mozog, egyértelműen ő a hangadó. Amit ő mond, javasol, azt a többiek szó nélkül, ellenkezés nélkül követik. És ez az ember ráadásul a saját közegében elismert szaktekintély. Halász ember, aki jól tudja, hogy mikor kell halászni, jól ismeri az egész szakma csínyát, binnyát, és a többieket is, aki körülötte ugyan ebből élnek, ő vezeti, ő mondja meg nékik, hogy milyen munkafolyamat az, amelyik most éppen soron van. Nos, ez a vezérűrű, ez a meghatározó, kisugárzású személyiség, azzal a kudarccal a háta mögött van most a parton, ahová hajóikat kihúzták, ezek inkább ilyen mai szóval élve, inkább nagyobbacska csónakok, vagy egy kisebb bárka. Nos, azzal a csalódottsággal mossa most, és foltozza a hálókat, mondván a többieknek is, hogy legalább valamilyen módon használjuk ki az időt, hogy egész éjjel dolgoztak, de hiába, mert nem fogtak semmit. És ahogyan ott a parton tevékenykedik, egyszer csak egy sokaságot lát oda menni, és a sokaság egy ember köré csoportosul, aki megkéri őt, hogy engedje meg, hogy a hajója orrából szóljon a tömeghez, megengedi persze, közben végzi a dolgát, és ahogyan úgy félfülel hallgatja ezt az embert, sok mindent nem is ért abból, amit mond, de azt érzi, hogy a szavai azok különleges kisugárzással bírnak, hiszen ő is olyan ember, akinek a szavai határozottak és másokat mozgósító erejűek, de most érzi, hogy ezek a szavak sokkal többet hordoznak magukban, ezek nem egyszerűen lelkesítő szavak, nem útmutató szavak, hanem ezekben a szavakban hatalom van. És amikor ez az ember ott a csónak orrában befejezte mondani valóját, odafordul történetünk hőséhez, és azt mondja néki, hogy evesz ki a mélyre, és vesd ki a hálót. És ez az üzenet, ez egy nagyon furcsa üzenet. Mert nyilvánvaló, hogy ez a fajta üzenet egy olyan ember szájából hangzik el, aki nem halász, aki nem ért a szakmához, aki nem tudja azt az alapvető dolgot, hogy nappal nem lehet halászni, nappal nem lehet eredményesen végezni ezt a tevékenységet, hanem csak éjszaka, amikor a halak a sötétségben a víz felszínére jönnek. Vagyis pestésen szólva hülyeséget beszél ez az idegen. Amit mond, az szintiszta marhaság. De mégis történetünk hőse, akinek keresztneve Péter, megérzi, hogy ezekben a szavakban hatalom van. És azt mondja kereshetlen szavakkal, hogy nézd, egész éjszaka nem fogtunk semmit, de a te szavadra, mert érzem, hogy ezek a szavak nem üres szavak, a te szavadra kimegyünk és kivetjük a hálót. És így történik. Oda hívja a többieket, kifutnak megint a bárkák, kivetik a hálót, és most mi történik? A hálók annyira megtelnek hallal, hogy szakadoznak a teher súlya alatt. És most jön a lényeg. Amikor kijönnek a partra, akkor Péter leborul ezelőtt az idegen előtt, és azt mondja, menj el, Uram, tőlem, mert én bűnös ember vagyok. És ez a mondat, ez egy nagyon erőteljes, nagyon nyilvánvaló, nagyon egyértelmű mondat. Ez a mondat nem arról szól, hogy kedves Kovács úr, legyen szíves, távozzék, hanem itt az Úr kifejezés, az az a kifejezés, amelyel egyedül az élő Istent illeti a korabeli zsidó ember, aki felismeri, hogy itt nem egy egyszeri emberrel, nem egy vándortanítóval, nem egy csodarabbival van dolga, hanem az élő Isten fiával. És ez a felismerés miből is jön? Abból, hogy abból az ajándékból, amely most kézzelfogható módon megjelenik az életében, a csodálatos halfogás ajándékából megérti, hogy itt sokkal többről van szó, hogy itt közel jött hozzá valaki, akinek az egész világ mindenség a kezében van. Aki egy szavával elő tudja hozni a nem létezőből a létezőt. Aki egy kudarcos éjszaka után egy szavával győzelemmé fordítja a vereséget. Péter apostol, mert róla van szó, ő ez a csodálatos halfogást átélő főhősünk, Péter apostol megérezte, hogy ez az idegen, aki neki valami olyasmit mond, ami teljesen ellenkezik az ő élettapasztalatával, az ő tudásával, hogy ennek az idegennek igaza van. Megérezte, hogy mindaz, amit ő mond, az megint csak Pál apostolt idézve egy előre megkészített jó cselekedet, amelyet, hogyha elvégez, akkor az életében, vagy úgy is mondhatnám, hogy fölvállal, akkor az életében egy különleges ajándék fog megjelenni. És így vagyunk ezzel mi is, mind a mai napig. Az ajándékok, az előre megkészített jó cselekedetek nem logikusak. Nem illeszkednek bele az életünk megszokott menetébe. Nem igazolják az életszemléletünket, az életfelfogásunkat. Nem fogják kiszolgálni a titkos, vagy akár nyíltan is fölvállalt vágyainkat. Az előre megkészített jó cselekedetek meghökkentenek. Az előre megkészített jó cselekedetek felülírják a vereségeinket. Az előre megkészített jó cselekedetek egy újabb lépésre hívnak, pont azon a területen, ahol eddig kudarcot vallottunk. És ennek kapcsán beszél arról, megint csak ez az ős történet, hogyha megteszed az első lépést, ha fölvállalod azt, amit egyébként szerinted teljesen logikátlan, és amelyre egyértelműen azt mondanád, hogy nem, hát ezt aztán biztos nem, ha megteszed, akkor minden jó, minden szép, minden valóban téged meggazdagító, ráadásul megadatik néked. És ez a ráadás az életünknek a tulajdonképpeni lényege és értelme. Ez a ráadás, ami az életünket valójában át tudja formálni, amikor nem az elsődlegesen számunkra fontos, hasznos, elképzelhető utakon járunk, és azokat próbáljuk mindenáron tűzön, vízen keresztül megvalósítani, és ha nem sikerül, akkor pedig kesergünk is egy derékba tört életet siratunk, nem, hanem amikor végre kinyílunk arra, hogy valóban ezeket a meghökkentő utakat, amelyek csendes, szelíd hanggal megszólítanak bennünket szívem legmélyén, ezeket a csendes, szelíd utakat fölvállaljuk, sőt, továbbadjuk lehetőségüket. Beszélünk róla. Elmondjuk, képviseljük, hogy az élet az nem ott bontakozik ki, amikor igazodunk mi is azokhoz a klisékhez, és divatokhoz, és mindenféle álságos mintákhoz, amelyeket reklámoznak, hanem az élet ott bontakozik ki, amikor Péter apostolhoz hasonlóan mi is azt mondjuk, hogy egész éjjel haláztunk, vagyis amikor mindenki azt mondja, hogy most kell csinálni, és nem történt semmi, és nem sikerült semmi. De a te szavadra kivetem a hálót. Érzem ezt a belső ösztönzést is, ezért fölvállalom. Igen, fölvállalom, hogy elindulok egy olyan úton, ami egyébként teljesen logikátlan, ahol azt mondták nekem, hogy nem terem babér, ahol nincs sikerre kilátás. Mégis átélem és megtapasztalom, hogy életem legnagyobb örömét, boldogságát, ajándékát élem meg. Én így kívánom mindannyiunknak, hogy ez a fajta meggazdagító ajándék, ez a fajta új életszemlélet lehessen a miénk, és így tudjuk átélni, hogy érzelmeinkben rejlő energiák valóban áldásunkra szolgálnak. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
0: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!

0: Győzelem a kísértések felett. Hangos könyv, negyedik rész.
1: Ügyelj a gondolataidra! Zsoltárok könyve 119. fejezet 37. verse azt mondja: fordítsd el tekintetemet, hogy ne nézzek hiába valóságra. Az, hogy megpróbálsz ellenállni egy gondolatnak, nem segít. Csak növeli a rossz dolgokra fordított figyelmedet, és erősíti azok vonzerejét. Azzal, hogy ellenállsz neki, valójában megerősíted. Nem győzöd le a kísértést, ha az érzés ellen harcolsz. Minél többet küzdesz egy érzéssel, annál inkább felemészt és irányít téged.